0: dobd ki.
1: Ki ne dobd a rádiót.
2: Rádió Café 98 pont, vagy mindegy is, megtalálod.

Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Rádió Café. Van barátod.
1: Ortobágyi kocsmárosné angyalom.
2: Szevasz, faterka.
1: Tegyen ide egy üveg bort.
2: Jól van. Figyelj.
1: Debrecentől nagy Hortobágy messze van.
2: Itt a srácokkal.
1: Debrecentől Hortobágyig szomjaztam.
2: Na,

0: van, gyere!
1: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
2: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
0: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
2: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
0: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Rádió Café. Van barátod.
1: Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, nélkülem is teljes maradt. Azt hiszem, nagyot tévedtem, mikor neked elhittem, hogy nem fogsz elfelejteni egyszer sem. Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, fordítva hallottam a hangodat. Azt hiszem, azt mondtad nekem, és én el is hittem, hogy igazán élni nem tudok. De akkor kiestem a világból, fekete köd lett a valóságból, milliónyi ember állva

0: Újra július következik? Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé. A Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a rádióban.

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De akkor,

Bezártak, nincsen olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szedd a lábad. Elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól. Nem tudom, mert szélapám meg szélanyámtól messze járok. Csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom. Csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem, tarts meg őt, gyötörnek, sorvadok és kényszer.

van meg szélanyámtól messze járok. Csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom. Csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem, tarts meg őt, gyötörnek sorvadok, és kényszeríteni akarnak. Csak mennek a hónapok, az ő hangját hallanám, de nem tudom, mert nem látom. Elraboltak mindenemet, megbánom, meglátod. Egyszer kiszabadulok, és nem érdekel a pénz, mert tudom, hogy a két kezem a két kezébe kell. Egy

0: podcast most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Folytatódik a napos nyári idő. Dohánymafiát számolt fel az adóhatóság. A Balatonnál pihennek a legtöbben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nemzetközi dohánycsempész hálózatot számolt fel az adóhatóság. A nagyszabású akcióban a pénzügyőrök egyszerre csaptak le egy szállítmányra Baranyában és egy titkos dohánygyárra Fejérvár megyében. Az Index cikke szerint a hatóságok több mint 5 tonna illegális dohányt foglaltak le, ennek értéke csak nem 420 millió forint. Az elkövetők katonai elzavarót és aggregátorokat is használtak, hogy elrejtsék az illegális gyártást. 6 külföldi gyanúsítottat őrizetbe vettek. Új államtitkárt és miniszteri biztost jelentett be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a közoktatásért Kókainé Lányi Marietta felel államtitkárként, míg a közoktatási tartalomfejlesztésért Csapodi Csaba miniszteri biztosként dolgozik majd. A miniszter szerint mindketten több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és fontos szerepük lesz az oktatás megújításában. Lannert Judit úgy fogalmazott, az a cél, hogy a magyar közoktatásban ismét a gyerekek és a pedagógusok kerüljenek a középpontba. A Balatonnál pihennek a legtöbben a pünkösdi hosszú hétvégén, legalábbis ez derül ki az egyik szállásfoglaló portál adataiból. Eszerint Siófokra utaznak a legtöbben, ezt követi Szeged és Gyula. A legnépszerűbb úti célok között Eger, Pécs, Balatonfüred, Hajdúszoboszló és Hévíz is szerepel. A kisgyerekekkel utazók körében pedig Nyíregyháza végzett az élen. Ne zavarjuk az erdei állatokat, erre figyelmeztette a kirándulókat az Országos Vadászkamara. Földvári Attila szóvivő rádiónknak elmondta, a következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk, de arra kérnek mindenkit, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket, és a kutyákat is csak pórázon vezessük az erdőben.
2: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyjukat, az, hogy lelapulnak a fűbe és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag.
1: Ma sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcs hőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias idő több órás napsütéssel és gomoly felhőkkel. Főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor. A csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Fesztivál.
3: A 120 éve Pécsen született Viktor Vasarely életműve előtt tiszteleg a 10. jubileumi Zsolnai Fényfesztivál, amelynek keretében több mint 30 alkotással borítják fényárba július 2-a és 5-e között a Baranyai megyeszék helyett. Az idei rendezvény minden eddiginél nagyobbnak és látványosabbnak ígérkezik. A belváros mellett a fesztivál kiemelt helyszíne lesz a Zsolnai Kulturális Negyed és a Kodály Központ hangversenyterme, ahol a karszalaggal rendelkezők a megszokottnál is magasabb minőséget képviselő programokban vehetnek részt. A Kodály Központba hozzá el például a fesztivál egyik legizgalmasabbnak ígérkező attrakcióját, a Those Guys Lighting LED csapata, az Isteni Geometria egy 24 lézer által megalkotott, 30 perces egyedi hangélménnyel kísért alkotás lesz. A spanyol Marc Villanova fényből szőtt vízesést álmodott meg a Zsolnai negyed laborjába. Az E78 elnevezésű rendezvényhelyszínen a Playmodes csapata lézersugarak és robotikus tükrök segítségével épít dinamikus, lebegő fényszobrokat, míg a kultnegyed udvarán Vazarelli popárt öröksége elevenedik meg a háromdimenziós fényalkotás eredményeként. Az M21 galéria falai között egyedülálló fényművészeti kiállítás kap teret. A Homage a Vazarelli by Light című fényművészeti tárlattal a rendezvényen túlmutató, egész nyáron látható kiállítás születik. A belváros ikonikus terei is átlényegülnek. A pécsi római kori sírhelyeket bemutató cella Szeptikóra látogatóközpontban egy üvegkockába zárt lüktető fénylény küzd majd kijutásért, míg a Széchenyi teret monumentális, körpanorámás fényfestés öleli körbe, a Jókai térre visszatér a fesztivál totemállata, a Pixelbogár, az Árkád bevásárlóközpont belső terében pedig a technológia és a természet találkozik, egy óriási LED falon kell életre a víz emlékezete. Idén sem pusztán az elektromos áram keltette fényről szól a fesztivál, a fényfestések mellett a 4 nap alatt tűzzsonglőrök, akrobaták és utca színházi formációk veszik birtokba az utcákat, tereket, míg a családokat interaktív gyerekprogramok és kézműves foglalkozások várják. A koncertek és elektronikus zenei partik pedig késő éjszakáig biztosítják a fesztivál lüktetését. A legnagyobb attrakciónak számító nemzetközi fényfestő verseny idén is minden este a pécsi Székesegyház homlokzatát változtatja fényvászonná. Idén olasz, kínai és bolgár alkotók versenyeznek a közönség szavazataiért. A verseny mellett egy különleges alkotás is debütál az Ír Fókusz program keretében. A Kiégő Izzók csapata Homage vetítéssel tiszteleg Martin Ferenc életműve előtt, míg ezúttal is levetítik az elmúlt évek legjobb alkotásait.
0: Koncert.
3: Beethoven 200 mottóval hirdette meg 2026-27-es új évadát, a Concerto Budapest. 9 koncerttel emlékeznek meg a német zeneszerzőről, előadják az összes szimfóniáját és versenyművét, nagyszabású oratorikus műveit, a mindenki által ismert darabok mellett ritkán hallható különlegességeit is. Az egész éven átívelő bicentenáriumi sorozat 2027. januárjában kezdődik a Missa Solemnis előadásával. Beethoven halálának napján március 26-án, amely egybeesik majd nagypéntekkel, a Beethoven év egyik csúcspontjaként a Krisztus az olajfák hegyén című oratóriumát szólaltatja meg a Concerto Budapest. A nagyszabású ünnepi sorozat 2027. novemberében zárul majd a Fidelio című egyetlen Beethoven opera koncertszerű előadásával. A zenekar ismert tematikus fesztiváljai mellett volt egyszer egy 20. század címmel új sorozat is indul, amely a század eleji Bécs, Schönberg, Berg, Webern és Mahler zenei világát helyezi reflektorfénybe. Az évad művésze Várjon Dénes zongora művész lesz, aki az évadnyitó koncerten Bartók 3. zongora versenyének szólistájaként lép fel, de további hangversenyeken Beethoven, Mendelssohn, Mozart és Schumann műveket is tolmácsol majd. Világszerte elismert szólisták, mások mellett Alina Ibrahimová, Sergej Krylov és Frank Peter Zimmermann hegedű művészek, Dina Ivanova zongora művész, Robert Bartnek tenor és Cyril Dubois tenor lépnek színpadra a zenekarral. A hazai fellépők között szerepel többek között Baráti Kristóf hegedű művész, Berec Mihály zongora művész, Perényi Miklós cselló művész, Sebestyén Miklós basszus, Várdai István cselló művész és Vashegyi György karmester. Az oratórikus művek megszólaltatásában legtöbbször a Nemzeti Énekkar és a Kodály Kórus Debrecen lesz a zenekar partnere.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: 3 nap az országban. Autóban alvás és szabadság a Bakonytól az Őrségig. Mi történik, ha nem szállást foglalsz, hanem irányt választasz? Ha nem programlistát pipálgatsz, hanem veszel egy éres kanyart ott, ahol az jól esik? Ez a 3 napos utazás a nagyvárosból a Bakony felé indul, érinti Pápa utcáit, elér az ország legnyugatibb pontjára, majd a békés ritmusú Őrségen

0: felbukkam. Tipikus, csak akkor látod, ha nem sietsz hely. Autóban alváshoz fontos szem előtt tartani a sík talaj szükségességét, a minimális forgalmat és nem utolsó sorban a parkolás betájolását, hogy reggel ne épp a szemünkbe süssön a nap. Bakony Bél és Bakony Koppány között számtalan ilyen nyugodt pont található, tökéletes helyszín az első éjszakára. Ez az út nem a teljesítményről szól, hanem egy életérzés. 3 napig az autó a bázis. Nem hotel, nem apartman, hanem egy mozgó élettér, amiben enni, aludni és élni kell. Nedves törlőkendő, kézfertőtlenítő, papírtörlő és egy 5 literes víztartály alapfelszerelés. Ez nem egy túlélő kaland, de nem indulhatunk gondtalanul a kirándulásra. Másnap Pápa felé visz az út. Egy kávé, egy rövid kóborlás a történelmi belvárosban, pár utca csak úgy céltalanul. Aztán visszatérünk az erdőbe, mintha Pápa csak átmenetet jelentene a városi lét és a vadonban élés között. Innen tovább haladunk az ország legnyugodtabb pontja felé, a Kakasdomb környékére. Őri Szent Péter környékén az idő máshogy telik. Nem siet, nem sürget, inkább szépen elterül, mint a dombok között a reggeli pára. Itt már nem keresünk programot, hanem hagyni kell, hogy lelassuljon a tempónk, és megnyugodjon a városi idegrendszerünk. És akkor a dödölle. A dödölle nehéz, egyszerű, olajszagú étel, ami nem akar trendi lenni, csak jó. Nem magyaráz, nem kér bocsánatot, csak megérkezik a tányéron, és azt mondja, ülj le, maradj egy kicsit, most nincs máshol dolgod. Maga az őrség is ilyen. Nem feltétlenül kínál látványosságokat nagybetűkkel, nem villog, nem harsány. Inkább lassan, csendben beszél, és ha figyelünk, átírja bennünk az időérzékelést. Mire észbe kapunk, már nem azt nézzük, hogy mennyi van még hátra az útból, hanem azt, hogy milyen jó, hogy most itt vagyunk. És ha még az utolsó nap is rákívánnának a szemek kis hazánk szép tájaira, visszaúton a Balaton déli partján végighaladni már nem fel, inkább levezetés. Az út itt már nem visz, hanem elenged, mielőtt visszatérsz a városba.
1: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Kezdődjék a műsor!
1: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
2: Hatalja! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
3: Köszönjük a kedves hallgatókat, itt a Filmszerész Gellérttel és Szabival. Hello, Gellért!
4: Szavasz, Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
3: Hosszú idő után ismét egy szomorú hírrel kell kezdenünk.
4: Nagyon szomorú hírrel,
3: meg letaglózó. 64 éves korában kedden elhunyt Scherer Péter.
4: Így van.
3: Színművész.
4: Igen, ilyenkor ugye a döbbenet mellett az emberből ilyen közhelyek jönnek, hogy igazságtalanság, szemétség, túl fiatal volt, meg ilyenkor ilyen furán is kezdünk érvelni, és arról beszélünk, hogy nem gondoltuk róla, azt gondoltuk, hogy ő majd sokáig fog élni, de ezek igazából amennyire érzelemvezérelt megállapítások, annyira feleslegesek is, mert ugye tudjuk, hogy hát nem így működik a dolog.
3: Nem. Hát nem. Hát talán a hirtelensége az, ami általában ugye az értetlenkedést okozza. Sorjázhatnának itt most, és fognak is nyilván a különböző szerepek, ami miatt emlékszünk, és beégett az agyunkba Scherer Péter. Nekem az a helyzet, ez bármennyire is furcsa lesz, 3-4 évvel ezelőtt is volt talán, egy kávéreklám, nem emlékszem már, hogy mi volt a kávéreklámnak a...
4: Rémlik.
3: És annyira jó volt benne az egy vagy két mondata a Scherer Péternek, hogy konkrétan nekem az éget be az agyamot. Tudom, hogy ez ciki, vagy lehet...
4: Nem ciki, miért lenne ciki?
3: Hát egy kávéreklámról beszélünk.
4: De hát az a jó volt, színész, aki ezt meg tudja oldani, jól?
3: Úgy tudta megoldani Scherer Péter azt, hogy konkrétan itt van a mondat a fejemben. Egy kávé legyen szíves nekem is. Szóval ilyen nem ment neki a felvétel, azt kellett eljátszani, tehát rosszul.
4: Jaj, emlékszem. Igen.
3: Akkor
4: igen.
3: Ő is szeretett volna kérni egy Paloma, azt hiszem az volt
4: nekem is.
3: És elrontotta a nevét a Palomára. Rémlik. Pamela, igen, a Pamelával. Na mindegy, szóval egy ilyen kis vicceskedős kávéreklám az, ami az utóbbi időben nekem megragadt Scherer Péterről a fejemben, illetve hát azt hiszem, hogy a szinkronjai is még emellett.
4: Azok is igen, rengeteget szinkronizált, meg ugye az ő hangjával nagyon sok gyerek is találkozhatott, leginkább a Kufliknak köszönöm.

0: Illetően, ami a Bogyó és Babóca mellett egy másik nagyon-nagyon népszerű ilyen mese franchise, kortárs
1: hazai
0: mese franchise. Hát meg egyébként is vállalt reklámokat is, tehát akkor is, hogyha csak hangban volt. Kétféle dolog van, ami leginkább eszébe jut az embereknek szerintem róla. Az egyik egy konkrétabb dolog, tehát az, hogy a Mucsi mellett ugye a Kapa Pepe filmeket csinálták a Jancsó Miklósnak, és az is egy nagyon izgalmas dolog, erről beszéltem már egyébként a Parának is a Klubrádióba, amikor egyik reggel fölhívtak, hát amikor másnap, amikor elhunyt, hogy az is szerintem eléggé beszédes, hogy az ő kettősük az saját néven szerepelt ezekben a filmekben. Tehát Pepének tényleg az a beceneve, az volt a beceneve, hogy Pepe, tehát a Sered Péternek, a Mucsi Zoltánnak meg ugye Kapa, és hát bár ezek ilyen fiktív karakterek, akik hát vitatkoztak egymással, végig vitatkozták gyakorlatilag ezeket a filmeket, de az ő párosuk az a civilben is így működött. Tehát épp most láttam egy 24.hu-s interjút velük, ahol konkrétan úgy osztották egymást az írott interjú közben, hát nyilván nem írott volt rendszerűen az interjú, de hogy nem volt erről videós, igen, ebből nem volt videós verzió, mint hogyha valamelyik Jancsó filmben osztották volna egymást, nem tudom én, a Mucsi, a Scherernek az ingét kritizálta, és így tovább, és így tovább. Tehát ezt tudták adaptálni, meg ők egyébként, hát ugye a mulatság, a nézőművészeti, mi is volt annak a címen?
1: Igen, nézőt egyetem szerint. Nézőművészeti
0: Kft. Ez volt a címe, ugye ez is egy nagyon híres ilyen kvázi brandjük volt igazából. Tehát, hogy van ez, meg vannak azok a ilyen karakterszerepek, amikben fölbukkant a létező legszélesebb spektrumú filmekben. Tehát, hogy értékesekben és kevésbé értékes
1: sorozatban is.
0: Ugye általában ő volt az a figura, aki vagy egy ilyen loser volt, aki ilyen szerencsétlen dolgokat csinált, vagy egy olyan ember, aki nagyon legtöbbször, aki ilyen nagyon erős harcban állt a saját balegségével,
1: hát,
0: és
1: vagy a
0: próbált azt legyőzni.
1: A kontrollban az ellenszenves főnök volt.
0: Igen, hát én ezt az első, az általam meghatározott első csoportba sorolnám, ugye ezek a csinovnyikok, ezek az ilyen a hatalomnak mindenáron megfelelni akaró ideggombó, akik így nagyon tudnak kiabálni, ugye pont a kontrollban volt ez a középvezető, aki ugye osztotta az ellenőröknek az észt, meg le is szitta őket. Ő nagyon jó volt abban, hogyha 2 perce volt arra, hogy megcsináljon egy figurát. Ez simán meg tudta csinálni. Nem minden színész képes erre egyébként, hogy megjegyezhetővé varázsolja magát néhány másodperc, vagy néhány perc alatt. Ő ebből a szempontból egy igazi zseni volt, és hát ez tulajdonképpen a gyökereihez is vezethető vissza. Tehát ő ugye nem a hagyományos SF világból érkezett, hanem ő az úgynevezett alternatív underground színjátszók világából, ugye ő volt az egyik, azt hiszem, alapító tagja a Krétakörnek, ugye Schilling Árpádnak a legendás társulatáról van szó. Én egyébként először a Scherert pont egy ilyen Krétakör előadáson láttam, még a Kapolcsi Fesztiválon fölhúztak egy cirkuszi sátrat, és ott játszották el a Hazám, Hazám című darabot, ami annak idején a 90-es évek végén nagyon nagyot szólt, és arra emlékszem, hogy valahogy pont úgy ültünk, ez egy ilyen tipikus cirkuszi sátor volt, vagy egy ilyen porond, és egyszer csak megjelent egy ilyen, ha jól emlékszem, egy ilyen táskával a Scherrel, ő játszotta az MSZP-st éppen abban a szekvenciában, ez egy ilyen, hogy mondjam, eléggé elrugaszkodott varieté színház volt ez a Hazám, Hazám, meg úgy alapvetően elég sok Krétakör darab, és hát kinyitott egy ilyen sütögető valamit, és hát ő volt az MSZP-s, és szó szerint elkezdte sütögetni a pecsenyéjét mellettünk. Az egy meghatározó előadás volt, és aztán utána persze a Jancsó filmekben is láttam, meg láttam egy csomó minden másban színházban is. Meg amikor a 100. évfordulója volt Jancsó Miklós születésének, akkor csináltunk a művészmozival, meg a kínomozival egy elég hosszú sorozatot, és az első film volt a Lámpás, és eljött, és hát nyomott egy ilyen másfél órás stand-upot utána kb. mindenről, a Mucsiról, Jancsóról, magáról, és hát amikor ő nagyon belendült, ezt többször is megfigyeltem nála, akkor úgy eléggé magával sodort másokat is, tehát engem is például ebben a konkrét helyzetben bevont az ő, nem tudom én, színházi produkciójába, vagy sztori mesélésébe. Nagyon-nagyon szeretett szerepelni, és ezt most a szó legnemesebb értelmében értem, hogy a felelősségét is érezte szerintem annak, hogy emberek előtt fölép, de volt egy ilyen alap magabiztossága, amiben el tudott lubickolni, akármilyen improvizatív helyzetben. Igazából ezért kezdtem el a gyökereiről beszélni, hogy az a világ, amiből ő érkezett, az egy olyan világ, ahol sokkal inkább hagyatkoztak a színésznek a belső reflexeire, megérzéseire, az improvizációs képességeire, mint mondjuk azokra a szakmai struktúrákra, amiket így megtanulnak a színészek a főiskolán vagy az egyetemen.
1: Nagyon röviden még azért megemlékeznék a szinkron szerepeiről is. Hát lehet ilyet mondani, hogy az egyik olyan színész, akinek a hangját tökéletesen hozzá lehetett passzintani, tehát tökéletesen illett az általa megformált figurákhoz. Ha mondjuk a másnaposokból a Zach Galifianakis, azt mondjuk kell mondani.
0: Őt szinkronizálta a legtöbbször. Nagyon örülök, hogy nem nekem kell kimondani a nevét.
1: Igen, egyébként. Vagy a Gruból, vagy a Hiányzó láncszem, két rajzfilm, vagy két animációs film. Szóval, hogy egyszerűen olyan fura volt szinkronnak a hangja szerintem, de amikor kiosztották a szinkront egy adott figurára, akkor tökéletes választás volt.
0: Hát igen, egyébként épp most láttam tegnap, föltöltött valaki egy
1: nagyon
0: videót,
1: a hangja.
0: Igen, amiben egy Marvel filmet szinkronizált, de úgy, hogy mutatták, hogy dolgozik a szinkron stúdióba, és látszott rajta, hogy neki az így kb. Olyasmit éreztem, amikor néztem őt, ahogy szinkronizál, mint amit a Stórról szoktak mondani, meg őt is láttam a Stór Andrást, hogy igazából megnézi a felvételt, hogy milyen hangsúlyal mondja a szereplő, mert ugye van egy vágó is, tehát ezt kevesen tudják a szinkronnál, hogy persze fontos, hogy a szájmozgást kövesse a színész, de az alapvetően a szinkronvágónak a dolga, aki utána igazítja. De hogy így vett egy levegőt, és így simán hibátlanul fölmondta a szerepet, tehát ezt úgy mondják a szinkron szakzsargonban, hogy könnyedén megcsinálta a figurát, tehát hogy nem volt neki igazából gondja. Ezzel, mert ismerünk egyébként olyan nagy színészeket, akik zseniálisak, és nem is gondolnánk, hogy ők mennyire izgulósak. Például a Revicki állítólag nagyon-nagyon izgulósan szinkronizál azzal együtt, hogy ő egy
1: halálprofi.
0: Igen, ő ugye halálprofi. Amit még el akartam mondani a szinkron szerepével kapcsolatban, hogy aki még így jelentős és sokszor szinkronizálta, a Sacha Baron Cohen, ugye a Borat filmek, meg hát a Sacha Baron Cohennek a többi ilyen alter egóját is ő szinkronizálta, és szerintem érezte nagyon ennek a figurának a karakterét, vagy a benne lévő ilyen provokációt, akár csak a hangszínében is. Nagyon-nagyon-nagyon fog hiányozni Scherer Péter, ez egészen biztos.
1: Nyugodjon békében. Gyorsan eldaráljuk, hogy mi lesz a mai műsorban. Által kibeszéljük a 4,5 órás Kill Bill-t.
0: Ennek most az a lényege, hogy nem tudni, hogy miért most, de most a Tarantino összekapta magát, és amit már régen ígért, meg így belebegtetett, hogy egyszer majd a Kill Bill-t, az elsőt és a második részt, tehát a Vol 1 és Vol 2 címre hallgató filmeket, majd összevágja egy filmé, és akkor meg lehet majd nézni a 4,5 órás verziót, és ez most megtörténik, tehát némi kiegészítésekkel, meg átvágásokkal, mármint hogy az átvágást azt most nem az átejtés értelmében mondom, hanem a vágat, a filmvágat értelmében. Tulajdonképpen összedolgozta ezt a két filmet, de majd elmondom, hogy mik a különbségek, meg hogy ez most jó vagy rossz nekünk. Egyébként szerintem ennyi spoiler ezek, hogy jó nekünk, hogy ezt így meg lehet egyben nézni, még akkor is, hogyha ez egy feladat.
1: Aztán az Iron Maidenről is készült egy dokumentumfilm, most az is sorjázik, meg majd a Judas Priestről is lesz szerintem. Hamarosan meges bemutatták, azt ráadásul Tom Morello rendezte, az egyik rendező, az Iron Maiden filmet nem.
0: Nem, azt egy bizonyos Malcolm Wenville nevezető, számomra nem ismert rendező készített, és egyébként az a filmnek a teljes címe, hogy Iron Maiden 2. Burning Ambition.
1: Így van. Aztán lesz egy David Attenborough, a nemrégében 100. születésnapját ünneplő David Attenborough-nak egy filmje.
0: Igen, a Vad London.
1: Vad London,
0: és igen. Az a megmosolyogtató, vagy hát inkább azt mondom, hogy a nagyon menő, hogy itt van egy 100 éves ember, akinek azt kell, hogy mondjam, hogy nem ez az egyetlen friss új filmje. Tehát én most kiválasztottam egyet a háromból, ami van neki. Plusz, ha még hozzáteszük azt is, hogy az is fölkerült contentként bizonyos helyekre, az az ünnepség, amit a tiszteletére tartottak, és ott volt ugye a királyi család, meg egy csomó mindenki más, akkor már 4 vagy 5 új filmje van. De a Vad London szerintem a legérdekesebb, ezért is szerkesztettem be.
1: Vadulás lesz egy Ausztráliában forgatott és ott is játszódó filmben, Charlize Theron és Taron Egerton kettősét láthatjuk. Szerintem Charlize Theron nem tud mosolyogni, képtelen rá.
0: Lehet, nem is akar, de egyébként szokott, az, de nem ez jut róla eszünkbe.
1: Nem, az, nem, valamiért pedig gyönyörű nő, de azt hiszem, hogy őt megdolgozta az élet, ha jól emlékszem, az ő életútjában vannak olyan sarokpontok, egy biztos, ami okot adhat arra, hogy ne nagyon akarjon mosolyogni, majd elmesélem. Bulvárkodásból.
0: Igen, de most egyébként az jutott eszembe, hogy igen, bár vannak neki vígjátékai, de alapvetően elsősorban nem ezt a műfajt kötjük hozzá. Ez sem egy vígjáték, és már viszonylag régen fönn van már, mint hogy így, nem Netflixen. Tudom, szerintem egy hónapja fönn van Netflixen, csak most jutottunk el odáig, hogy be tudtam szerkeszteni.
1: Így van, ez lesz a mai műsorban, egy rövid szünet után jövünk a filmszerész folytatásával.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Filmszerész. Nem csak kommentelőknek.
1: Itt is vagyunk, és akkor, hogy jól mondjam, a Kill Bill 1-2-ből össze lett fűzve egy 4,5 órás verzió. Ezzel kezdjük ezt a részét a műsornak. Hát akkor tessék.
2: Nagyon sokáig úgy volt, hogy sajnos ezt nálunk majd nem lehet megnézni moziban, mert egyébként ezt is úgy találta ki a Tarantino, mint nem tudom, az Aljas 8-asnak azt a rócsós változatát, hogy csak 35 mm-es vagy 70 mm-es kópiáról lehetett megnézni, de aztán utána kiderült, hogy nem lesz belőle rendes ilyen digitális verzió is, és az is kiderült, hogy a magyar nézők is nézhetik moziba, mert megvette egy forgalmazó. No, és ennek az a lényege, hogy eredetileg egyébként egy filmnek szánta a Tarantino a Kill Bill-t, ezt már így hajlamosak vagyunk elfelejteni, csak akkor még ugye a Mario Max akkori főnöke, ugye a Weinstein, akiről hát tudjuk, hogy mi lett vele, így általában kiakadt, és hogy nem, tehát hogy nem látott abban még egy Tarantinótól sem elfogadható, nem tudom én, verziót abban, hogy egy 4 órás filmet küldjenek a moziba, úgyhogy így rábeszélték tulajdonképpen a producerek, hogy szedje kettőbe, és akkor tulajdonképpen ez az egy film, ez két film volt, de jól példázza a Tarantino viszonyát ez a filmhez, hogy következetesen egy filmnek számolta mindig. Tehát amikor azt mondta, hogy tíz filmet készít, akkor ez egy filmnek számított, tehát hogyha két filmnek számoljuk, akkor nem csinálhatna a saját ígérete szerint még filmet. Hát ami változás, ugye az egyébként van egy verzió címe is ennek, az a teljes címe, hogy Kill Bill, a teljes véres történet. Tulajdonképpen egy nagy igazi változtatás van benne, az, hogy biztos emlékszel rá, hogy az Oren Ishii, tehát a Lucy Liu-nak a történetében van egy anime, egy rajzfilm. Igen. Betét. No, és ezt a betétet kibővítették egy ilyen plusz 10 perccel, amiben azt láthatjuk, ahogy az Oren Ishii még kamaszként nem csak, mert ugye az eredeti verzióban az volt benne, ahogy megöli a Yakuza főnököt, aki megölte a családját, és ebben a kis kiegészítő 10 percben meg azt láthatjuk, hogy hogyan mászik utána annak a fickónak, aki szerepelt ebben az animébe, aki egy ilyen félhosszú hajú, nagyon félelmetes gyilkos volt, tehát aki konkrétan megölte ugye a családját, és az volt az első számú Shamesa ennek a Yakuza főnöknek, és hogy őt hogyan vadászta le egy ilyen grandiózus liftes jelenet egyébként. Szuper jó. Azt hiszem egyébként, hogy ez nem volt benne eredetileg, tehát ezt kifejezetten ehhez a verzióhoz készítették, tehát nem az van, hogy egy régi, már leforgatott vagy elkészített anime részletet raktak bele. Aztán a másik, ami lényeges változás, hogy amikor az Oren Ishii-nek nem tudom én, ilyen nyugizó helyén ugye harcol azzal a rengeteg öltönyös támadóval, az szintén egy ilyen produceri döntés volt, vagy inkább egy ilyen erős nyomás volt a Tarantinón, hogy az annyira véres volt ez a rész, hogy megkérték, hogy legyen ott egy szekvencia, ami fekete-fehér. Biztos emlékszem, hogy egy bizonyos ponton fekete-fehérre vált, ebben a verzióban színes az egész vérengzés, és még ami lényeges, hogy van benne egy negyedórás szünet, tehát így van megkomponálva maga a fájl, hogy nagyjából ott, sőt szinte képre ott, ahol az első rész véget ér, megjelenik egy intermission feliratot, szól egy kicsit a pánsípos zene, és negyed óra múlva újraindul a film, tehát nem is ment, nem tudom én, ilyen visszaszámlálás, vagy ilyesmi, és hát nyilván, mivel ugye egybe van dolgozó a két film, azt a részt azt teljesen kivágta, ami a második rész legelején volt, amikor így megy egy ilyen fekete-fehér vetített háttér előtt az Uma, és elmeséli, hogy mi volt az első részben. Ez nyilván itt okafogyottá vált ez a rész, meg annyit csináltak még, hogy a stáblista legvégén iszonyú hosszú stáblistája van egyébként, és valami 14 perces. A legvégén beraktak egy 10 perces jelentet, ami egyébként YouTube-on már elérhető jó ideje, egy a Pussy Wagon nevezető kocsi jutott főszerephez, és azt meséli el, hogy a Gogónak a testvére, a Gogó az a tini lány, aki ugye az Oren Ishii-nek az egyik ilyen testőre volt, hogy az ő testvére meg akarja bosszulni az Umán a tesójának a halálát, ezt a kis ilyen Fortnite nevezetű videójáték stílusát korábban elkészített kis filmecskét lehet még a végén megnézni. És hát a fő kérdés nyilván az, hogy van-e értelme már 4,5 órát ülni a moziban megnézni egy ilyen filmet 2026-ban. Én csak a saját megélésemet tudom elmondani. Én nagyon-nagyon élveztem, amellett, hogy tényleg külön-külön nagyon sokszor láttam ezeket a filmeket, de önmagában inkább annak örültem, hogy megint moziban láthatom. Most az, hogy ott ültem 4,5 órát, az nyilván plusz élményt nem tett hozzá, de persze töményebb lesz maga a Kill Bill élmény ettől, hogy így nézed meg. Ami viszont egyáltalán nem fogott a filmen, az az idő. Tehát, hogy annyira kortalan ez a kung fu omázs, meg a western omázs benne, hogy ugye már akkor is egy valamennyire régmúlt műfaj előtt, vagy műfajok előtt tisztelgett a Tarantino, ez meg igazából szerintem az idő előhaladtával csak nem esedett. Úgyhogy tessék sietni, mert nyilvánvalóan nagyon sok időt foglal a mozikban ez a film, tehát csak addig lesz műsoron, akár napi egyben is, amíg lesz nézője, úgyhogy ha valaki vállalkozna, akkor szerintem így mostanában a hetekben tegye ezt meg.
1: Tehát nem feltétlenül elpazarolt 4,5 óra.
2: Egyáltalán nem.
1: Rögtön jövünk, egy rövid szünetet tartunk, és folytatjuk a filmszerészt.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
0: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
1: Nagy kedvencemmel, a másik nagy kedvencemmel, ami meghatározta, vagy akik meghatározták az én fiatal koromot, gyerekkoromot, az Iron Maidennel megyünk. Tovább ezzel folytatjuk a filmszerészt, mert hogy ugye kijött egy dokumentumfilm, az Iron Maiden 2. Burning Ambition címmel.
2: Igen. Ami tulajdonképpen igazából az szerintem az erőssége is, mármint ennek a filmnek, ami a hátránya is, hogy szerintem rajongók nagyon szeretni fogják, de nekik készült szinte csak és kizárólag.
1: Ez egyébként ki másnak.
2: Igen, de hát azért lehetne egy általánosabb fókusz, de ők nem emellett döntöttek. Egy teljesen szabványos zenés dokumentumfilmet tessék elképzelni. Nem koncertfilm, tehát a koncertrészletek azok viszonylag rövidek benne, de nagyon-nagyon alaposan az Iron Maiden összes korszakáról beszélnek, meg nagyon sok archív felvétel van, sőt, az talán egy lényeges karakter jegye ennek a filmnek, hogy maguk a szereplők jelen idősen fizikailag, mármint hogy arcukkal nem jelennek meg a filmben, csak hangban. Igazából szinte végig ilyen archív felvételeket narrálnak. Akik megjelennek, azok a rajongók egy ilyen égszínkék háttér előtt ülnek, tudom én, 15-20 ember szólal meg a filmben, de a rajongók között ott van például Gene Simmons, a Kissnek a ugye magyar származású zenésze, és van egy szupersztár is, Javier Bardem, aki egy gyönyörű...
1: Ő teljesen oda van az Iron Maiden.
2: Aki egy gyönyörű Iron Maiden pólóban ül, és hát nyilván viszonylag sokszor bevágják az ő megjegyzéseit, és hát, én nem tudtam róla, hogy ő olyannyira imádja az Iron Maiden-t, hogy ő így mániákusan jár turnékra.
1: Tehát, igen, ugye, volt is róla egy ilyen egy ilyen kamerafelvétel, hogy örjöng a nézőtéren, és ugye elkapta a kamera, és az bejárta egy pár évvel ezelőtt az internetet ilyen short videóban. Jó volt.
2: Igen, szóval, hogyha valaki a zenekar történetére kíváncsi arra, hogy az első énekes, meg hogy a Bruce Dickinson ideglenes kiválása alatt fölvett második énekesnek mi a története, az is tök jól egyébként ja, benne van.
1: Paul Di'Anno volt az első, aki ugye meghalt, nem volt túl jó állapotban, aztán jött a Bruce Dickinson, és aztán amikor kiszálltok, nem is tudom ki volt helyettem.
2: És utána volt egy csávó, aki két lemezt vett föl velük, de ő sem érezte annyira jól magát, mert egyébként arra utal a film, vagy arra utalnak a filmben, hogy igazából neki ilyen hangi kényelmetlenségei voltak. Tehát, hogy azok a dalok, vagy azoknak a daloknak a java, amiket neki énekelni kellett a koncerteken, azok már a Bruce Dickinson érában születtek, vagy legalábbis olyan dalok voltak, amik egy ilyen nagyon-nagyon nagy terjedelmű, hangterjedelmű énekesre vannak kitalálva, és ő ezzel szenvedett, azzal együtt, hogy szerintem legalábbis amit én így hallottam róla a film előtt, meg a film közben is, vagy hallottam belőle, az egyáltalán nem volt kínos, de nem, nyilván nem volt meg az a nem is tudom, hogy jellemezem a Bruce Dickinson hangját. Ez egy,
1: Kraft.
2: Nekem sokszor, de vállalom, hogy én nem értek annyira a zenéhez, ezért talán hülyeséget mondok, hogy kicsit ilyen opera énekesi technikával éneklő, tudja?
1: Hát ez akkoriban a, született pár egy ezenekar.
2: Igen, ez a mikrofon állványal, vagy igen, mikrofon állványa kardozós ilyen fantasy metalnak, ez egy ilyen sajátosság volt. Egyébként szerintem ennek a filmnek nagy hiánya az, hogy bár maga teszem azt a Javier Bardem is, meg a Morello is van benne egyébként, ő is rajongó, beszélnek arról, hogy milyen fontos ezeknek a daloknak a szövege, hogy milyen történeteket mesélnek el, ilyen gótikus, misztikus történeteket nagyon sokszor, de igazából sem feliratban nem jelennek meg a dalok, se nem is beszélnek igazából a dalokról, arról, hogy miért írták meg, vagy hogyan írták meg, vagy hogy milyen a koncepciója, inkább általánosságban beszélnek erről. Aki viszont egy ilyen nagy Eddie összefoglalót akar látni, annak nagyon fog tetszeni az Iron Maiden, mert egyrészt egy külön kis szekvenciát kap, ez a kabala figura.
1: Igen, az Eddie az ő figurájuk.
2: Eddie az ő...
1: Végig kíséri mai napig.
2: Igen, egy ilyen zombi, koponya, vagy nem tudom, egy ilyen csontváz zombi-szerű valaki, aki ugye a legkülönbözőbb szituációkban fáraóként, meg mindenféle meg más robotként.
1: Margaret Thatcher-t épp levadászó vérgyilkosként is megjelent.
2: Igen, megjelenik ilyen mindenféle formában, és ez nagyon érdekes, én ezt nem tudtam, hogy benne van a filmben, hogy az, hogy ez a figura megszülessen, ez ugye még az első énekes idején volt, tehát már akkor volt ez az Eddie figura, és általában a menedzser meg a producerek találták ki, de inkább a menedzser, mert hogy a zenekar legnagyobb része ilyen viszonylag visszahúzódó arc volt, és jó ötletnek tűnt, és azzá is vált, hogy beleprojekt egy ilyen kabala figurába azokat az érzéseket, amiket ők ilyen kemény rockerként nem tudnak kiadni, és hát ebben a filmben szerintem az összes reinkarnációja látszik Eddie-nek, sőt, még azokat a kis filmeket is szerintem bevágták, vagy azok a filmek lehetnek, amiket bevágtak, amik így a koncert intrójában szoktak megjelenni, tehát ilyen gyűjteményként, ilyen Iron Maiden gyűjteményként szerintem tök jó, de nekem hiány hiányzott belőle, nem tudom én, nem is plusz hiányzott belőle, hanem valami olyasmi, amitől több, igen, amitől úgy több tud lenni, mint egy ilyen rutinosan megcsinált zenei doksi. Amitől talán azokat is meg tudja szólítani, akik nem feltétlenül rajongók, bár hozzáteszem, hogy nagyon sok ilyen érzékeny dolgot érintenek, például azt, hogy a 90-es években ugye majdnem elsodorta a klasszikus metált, a grunge. Uh-huh. És hogy én nem is tudtam, hogy ők akartak a Nirvánával közösen valamit, de hogy a Kurt Cobainnek azt üzenték, hogy túl öregek, vagy volt egy ilyen izé, és akkor nem lett belőle semmi, és épp a Gene Simmons jegyzi meg a filmben egyébként, hogy hol van a legtöbb grunge zenekar, nyilván arra utal, hogy a síron túl, igen. És hol van most az Iron Iron Maiden. Igen, tehát, hogy, jó, igen. Hogy alapvetően azért, hogy túlélték azt az időszakot, bár nem a 90-es évek volt nekik a legerősebb, hanem 80-as évek, amiben így egy kicsit bele is fásultak, és ugye a Dickinson azért is szállt ki ideglenesen a zenekarból.
1: És elment pilótának, meg a vívó
2: és aztán ő vitte őket. Az igen. Is egy jó sztori, egyébként elmesélik, hogy hogyan szerezték meg azt a gépet, azt a repülőgépet.
1: Nagyon jó. Én meg fogom majd nézni valamikor.
2: Nézd.
1: Úgyhogy majd szánok rá időt. Most viszont a Vad Londonnal folytatjuk David Attenborough, mindössze 100 éves, tehát miért csinálni még 2-3 filmet a biztonság kedvéért, az egyik közülük a Vad London.
2: Igen, van neki most ezen kívül egyébként egy gorillás filmje, van neki az a film, amit említettem, ami igazából egy közvetítés, színházi közvetítés, ugye a születésnapi buliáról, és van neki egy olyan is, ami meg az élő bolygónak a forgatásáról szól, tehát ez egy, ugye az az egyik leghíresebb sorozat, igen. Az 79-ben vagy 80-ban igen. Mutatták be, az egy emblematikus sorozata, annak a behind the scene sorozata tulajdonképpen, vagy filmje.
1: Úgy, hogy bocsáss meg, annak a végén volt egy epizód, ha jól emlékszem, ahol ezt konkrétan egy komplet epizód arról szólt, hogy hogyan készítették ezt a sorozatot. Ez a 80-as évben egy jelenetre emlékszem, hogy sétál a tengerparton, és nem tudta, hogy hol kell megállni, mert a tenger elsodorta azt a fadarabot, amit kitettek neki oda, hogy ott kell megállni. Úgyhogy ez már volt elvileg, de úgy látszik,
2: hogy most... Hát ez egy, hogy mondjam, évtizedes visszatekintő dolog, meg előkerültek olyan felvételek is, amiket nem használtak. És azt még azért gyorsan elmondom, hogy a későbbiekben egy csomó olyan Attenborough széria volt, amit egyébként a magyar csatornákon is lehetett látni, amik már eleve úgy készültek, hogy az egyes epizódok, mondjuk most mondok valamit, 50 percesek voltak, a lényegi része az ilyen 35, és az utolsó 15 perc, igen. Az pedig arról szól, hogy hogyan készült maga a rész.
1: Az utóbbi időben ez teljesen bevett szokás.
2: Abszolút. A BBC-vel nagyjából igen. Így csinált a dolgait, és amiről most beszélünk, ez egy egyórás film egyébként, az a cím, hogy Vad London, és a BBC Earth általában ott bukkannak fel először az Attenborough cuccok, ott adták le, éppen a szülinapján, és az benne az izgalmas, hogy ez valóban Londonban játszódik, benne a városban, és Attenborough arra hívja föl a figyelmet, hogy arról szól ez a film, hogy milyen állatkolóniák élnek együtt az emberrel, de egészen megdöbbentő. Tehát az, hogy több száz róka él életvitelszerűen, és ott mutatják is, hogy a róka ott sétál az utcán, és mellette az emberek így mennek el, vagy akár őzikék, hogy hívják, ezeket?
1: Dámvad mondjuk.
2: Igen, hogy a dámvadokat nem tudom én, valahonnan hozták még a gyarmatosítók, és akkor valahogy ott maradtak, és
1: jól érezték magukat.
2: Igen, és van is egy ilyen rész ebben a filmben, ugye az Attenborough-san, ugye most már Pap János egyébként a magyar hangja először Végvári Tamás volt, aztán Szersény Gyula is most már Pap János, ahogy így arról beszél, hogy nem tudom én, hajnal van, elmondja, hogy London melyik kerületében vagyunk.
1: You mean the forest there?
2: Igen, és azt mondja, hogy minden készen áll egy invázióra. És akkor egyszer csak tényleg megjelenik, nem tudom én, 40 ilyen kis
1: dámvad.
2: Dámvad, de a galambokról is nagyon-nagyon klassz szekvencia.
1: A repülőpatkányok.
2: Én nem tudtam, hogy a galambok vonatoznak, meg tényleg? Metróznak. Kézzel el, úgy, mert hogy oda szoktak az állomásra, és az van, hogy valahogy rájöttek arra, hogy többféle állomás létezik, és bocsánat, és minek repüljenek, mondja az Attenborough, és valahogy így le is mennek a szintjére, egyébként tényleg lenyűgöző felvételek vannak, általában mindig az Attenborough filmekben, ebben is, és így mutatják, hogy így kinyílik a metróajtó, vagy a magas vasútajtó, és így besétál, és amikor megáll a következő állomás, akkor tényleg kisétál a galamb, és nem CGI, hanem tényleg...
1: Akkor fogadjuk, hogy a varjakról is van szó.
2: A varjakról is van szó, nagyon-nagyon sokféle papagájokról is van szó, hát értelemszerűen egyébként inkább madarak, mondjuk egy olyan 60-40%-ban inkább madarak vannak, de számomra legalábbis nagyon sok olyan infó volt, amire így rácsodálkoztam. Tehát, hogy azért azt nem gondoltam, hogy nincsenek a nagyvárosban állatok, mert tudom, és New Yorkról például, hogy rengeteg patkány van, meg mindenféle más állat is, Londonról is sejtettem, de így ezek azért újdonságok voltak. Nagyon jó kis film.
1: Hol érhető el ez a film?
2: Hát ez a BBC-nek a felületein.
1: Jó, ott
2: szerintem,
1: keresem, majd...
2: igen. Szerintem egyébként, hogyha van valamilyen alap TV előfizetése, annak az ilyen VOD kínálatában nagy eséllyel benne van.
1: Most a Vad Ausztráliába fogunk látogatni, mégpedig Charlize Theron és Taron Egerton kalauzolásával. Két dolog kiderült, egy kérdésem pedig adódik. Charlize Theron gyönyörű még mindig, Taron Egerton pedig egy kiváló színész. Nyilván Charlize Theron is, de Taron Egerton bármit eljátszik.
2: Szerintem is.
1: Hogy ez nem kérdés, hogy Eddie a sason keresztül Elton Johnig, Johnon át
2: egészen a pszichopata
1: elmebetegig. És még egy kérdésem, hogy Eric Bana nem akkora színész, hogy neki nem 10 percet kéne szerepelni egy...
2: Ja, megnézted? A filmet?
1: Persze.
2: Nem dumáltunk, hogy
1: persze. Szóval Eric Bana miért csak 10 percet kapott? Azt hittem, hogy ő egy nagyobb színész.
2: Igen, ezen gondolkodtam én is, amikor megnéztem a filmet.
1: Már tűzparancs érzésem volt.
2: Igen, egyébként szoktak ilyenek lenni, hogy beraknak egy sztárt, akinek csak néhány perce van.
1: Mondjuk a Prometheusból nem jut eszembe sose a neve, az is egy A-kategóriásszerű színész.
2: Igen, én arra tippelek, hogy itt az lehetett, hogy ha a történetet vesszük, ugye arról van szó, hogy Ausztráliában megy el, és ott találkozik a Taron Egertonnal a Charlize Theron, és hogy most megpróbálok valahogy úgy fogalmazni, hogy ne legyen egyértelmű
1: spoiler. Történik valami a film elején, aminek hatására Ausztráliában köt ki.
2: Igen, és kiderül, hogy az Eric Bana egy ausztrál csávó, tehát hogy a Charlize Theronnak a karakterének az ausztrál bekötése igazából a pasián keresztül volt, és az Eric Bana tényleg ausztrál. Mm-hmm. Tehát, hogy szerintem ez lehetett az oka, meg hogy most már ideje megemlíteni a rendezőt, egy bizonyos Baltazar Kormák úr készítette ezt a filmet, aki egy izlandi rendező, és ő csinálta például az Everest című filmet, vagy a Két Kalibert, ugye, Denzelet, meg a Mark Wahlberggel, és volt egy ilyen Fenevad című filme, ilyen oroszlános, az Idris Elbával. Ő egy elég jó rendező. Én el tudom képzelni, hogy ez az ő ötlete volt, hogy legyen benne.
1: Egy Eric Bana.
2: Igen. Hát nem, szóval, hogy ezt nem most találták ki a filmesek, tehát hogyha csak a pszichóra gondolunk, ami ugye egy teljesen másik történetet indít el, egy tulajdonképpen egy sikkasztó nőnek a történetét, és egészen addig, amíg ugye meg nem ölik a zuhanyzóba, a korabeli néző azt hihette, mivel az egyik legnagyobb sztár volt a Janet Leigh, azt hihette, hogy az ő történetét nézi, azt egyszer csak meghalt. Tehát, hogy ilyenek azért szoktak lenni, mert ez nyilván nem egy pszichó, hanem egy szokványosabb, klisésebb film, ha úgy tetszik. Ami tulajdonképpen szerintem beillik ilyen extrém sport bemutatónak
1: is. Azt akartam mondani, hogy kedvcsináló, tehát
2: igen,
1: abszolút...
2: Van benne vadvízi evezés,
1: hegymászás,
2: igen.
1: Extrém ciklamászás is van benne.
2: Igen.
1: A falonalvás.
2: Igen, ilyen barlangmászás, búvárkodás tulajdonképpen.
1: Fuldoklás.
2: Igen, minden van benne, és az a lényege, tulajdonképpen a magyar cím, a csúcsragadozó, az ugye megpróbál ilyen többfenekű lenni, de
1: az alapvetően... Az Apex ugye az azt jelenti, hogy csúcs. Ugye,
2: igen. Alapvetően itt arról van szó, hogy a Charlize Theron találkozik az Egerton figurájával, akiről talán ezt kimondhatjuk, kiderül, hogy egy elmebeteg, aki le akarja vadászni ezt a nőt, és tulajdonképpen az ő párharcukról szól ez a film, nagyon leegyszerűsítve.
1: Igen, leegyszerűsítve. Igen, egyébként meg van egy ilyen mögöttes történet is, hogy...
2: Ami itt, mindig, egy trauma.
1: Hogy... A trauma is egyébként, hogy nem csak úgy levadászta, hanem hogy minden nem fog lenni poénokat, de hogy itt még van mögött.
2: Igazából szerintem egyrészt nagyon jók a zenék is, így hirtelen eszembe jutott, de hogy ez egy olyan film, ami szerintem azért élvezhető, mert az akció jelenetek nagyon klasszul
1: az
2: vannak
1: nagyon,
2: benne
1: az
2: megcsinálva, mert egyébként maga a történet beleértve az Eric Banás nyitányt is, ez nem tudom én, hát most csak a cliffhangert mondom, ami nagyon hasonlóan kezdődik, az is egy ilyen eléggé közhelyes forgatókönyvírói húzás, amit viszont ha már beszélünk, neked nagyobb a tapasztalatod e téren, talán tudod, hogy csinálták, hogy...
1: A vadvízi vezésem az?
2: Nem arra gondolok, hanem a film elején, ugye ők sziklát másznak, a Charlize Theron meg az Eric Bana, és ott úgy alszanak egy sátorba,
1: van, ez létezik.
2: Az milyen elv alapján működik? Mármint, hogy gyorsan mondjuk el, hogy mire gondolok, hogy a sziklára
1: igen.
2: kihúznak egy sátrat,
1: igen,
2: és gyakorlatilag
1: van, hogy...
2: ott a magasságba alszanak.
1: Én úgy tudom, hogy általában ilyen első mászásoknál van ez így, hogy felderítő mászásoknál, bár ebben nem vagyok biztos, és hogyha olyan hosszú egy mászás, hogy mit tudom én, van egy 600 méter magas, most mondtam valamit, függőleges sziklafal, hogy nem tudják egyben megmászni, akkor ugye nem fognak lemenni, hanem akkor visznek magukra egy olyan felszerelést, egy sátrat, amit fellógatnak egy ilyen.
2: De ez milyen, de én arra nem tudtam rájönni, hogy ezt hogy tudják ott kinyitni. Ez egy ilyen automata
1: sátor lehet? Na ezt nem tudom, szerintem ez megoldották valahogy.
2: Biztos, hogy valami megoldották, csak engem
1: érdekel, hogy hogyan. A lényeg az, hogy lóg a falon egy sátor, amiben aztán belemásznak, és ott alszanak fekve rendesen. Hogy lesz ennek a sátornak, például merev az alja, azt nem tudom, de következő adásra megnézem neked. Egy ilyen YouTube videót megnézek.
2: Hát meg érted, csomószor van olyan velem, hogy éjszaka közepén föl kell, ezt pisilnem kell ők ezt, hát hogy oldják meg.
1: Rutinból nem csinálják meg. Van egyébként ebből a verzióból olyan ilyen kis terasz, amikor nem sátor van, hanem csak egy ilyen pihenő teraszt raknak ki, és ez teljesen nyitott, és akkor hálózsákban hédereznek, de hát nyilván ott hideg volt.
2: Á, bámulatos, mondjuk én képtelen lennék erre. Eleve ez a sziklamászás, ez számomra egy ilyen megmagyarázhatatlanul bátor dolog. Tehát az, hogy hogy érted, hogy arra föltenni az életemet, hogy most a megfelelő mélyedésekbe, meg repedésekbe be tudom-e rakni a kezemet, utána meg a lábamat, és ezt órákig csináljam, és ne tudjam előre, hogy néhány másodperc múlva hova kell majd menni, mert ugye tele van ez a foglalatosság ilyen eléggé veszélyes ismeretlenekkel, meg lépésekkel, szóval ez nagyon nem nekem van kitalálva, de azt hiszem, hogy meg tudom érteni azokat, akik meg ráfüggnek erre, mert az valószínűleg tényleg olyan lehet, mint egy drog.
1: Szóval igen, összegezve egy ilyen nem annyira nagyon kitalált sztori, viszont nagyon-nagyon látványos. Nagyon-nagyon látványos.
2: Igen, és a CGI is, mert ugye azért vannak benne olyan akciójelenetek, ahol láthatóan
1: nem, nincsenek, minden
2: kellett használni CGI-t. Szóval azok semmilyen bénák. Szóval ugye időnként látszik, hogy az, meg picit ilyen videójátékos esztétikája van, de egyáltalán nem idegesítő, meg nem lök ki a filmből.
1: Azt tudod, hogy mi lesz a jövő héten, vagy sem?
2: Hát egy valamit tudok csak de mondani, jó, mert hogy erre a hétre szerettem volna, de nem sikerült megnézni az új Star Wars filmet, a Mandalori és Grogu-t.
1: Igen, ezt mondtad, ezt igen, nem tudtad. Hiányoltam is, de mindegy, nem érdekes.
2: Hát jól van, érted. Majd jövő héten lesz.
1: Köszönjük a mai figyelmet, ez volt a Filmszerész, jövő héten ismét találkozunk remélhetőleg, és akkor pedig ez a műsor is fent lesz majd a Spotify-on hamarosan, úgyhogy ott is meg lehet majd hallgatni. Köszönjük még egyszer a figyelmet, sziasztok.
2: Így, köszönjük szépen, mindenki vigyázzon magára.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmézenei zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
5: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
6: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Ha-ha! Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
4: Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 673 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Csökkenhet a politikusok fizetése, dohánymaffiát számolt fel az adóhatóság, fontos figyelmeztetés a kirándulóknak. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szépkártyás támogatás, erről Magyar Péter beszélt az RTL-nek. A miniszterelnök szerint a kisebb nyugdíjból élők magasabb összegű támogatást kaphatnak. A kormány emellett 100 000 forintos iskola kezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. Magyar Péter azt is elmondta, idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, és folytatják az uniós forrásokról szóló tárgyalásokat. Hozzátette, csökkentenék a politikusok fizetését, és átalakítanák a többi között a végrehajtási rendszert. Nemzetközi dohánycsempész hálózatot számolt fel az adóhatóság. A nagyszabású akcióban a pénzügyőrök egyszerre csaptak le egy szállítmányra Baranyában és egy titkos dohánygyárra Fejérvár megyében. Az Index cikke szerint a hatóságok több mint 5 tonna illegális dohányt foglaltak le. Ennek értéke csak nem 420 millió forint. Az elkövetők katonai elzavarót és aggregátorokat is használtak, hogy elrejtsék az illegális gyártást. 6 külföldi gyanúsítottat vettek őrizetbe. Új államtitkárt és miniszteri biztost jelentett be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a közoktatásért Kókainé Lányi Marietta felel államtitkárként, míg a közoktatási tartalom fejlesztésért Csapodi Csaba miniszteri biztosként dolgozik majd. A miniszter szerint mindketten több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és fontos szerepük lesz az oktatás megújításában. Ne zavarjuk az erdei állatokat, erre figyelmeztette a kirándulókat az Országos Vadászkamara. Földvári Attila szóvivő rádiónknak elmondta, a következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk, de arra kérnek mindenkit, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket. A kutyákat is csak pórázon vezessük az erdőben.
2: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyukat, az, hogy lelapulnak a fűbe, és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, az édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag.
7: Ma igazi nyári időre készülhetünk, sok napsütés várható, kevés fátyol és gumoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkülhet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a napos meleg idő, időnként gumoly felhőkkel. Egy-egy futózápor főként a középső ország részben fordulhat elő. Az előrejelzések szerint kedden tovább erősödik a felmelegedés, túlnyomóan derült, száraz idő várható, helyenként már 33 fok körüli csúcsértékekkel.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: My daddy, he was a gambler, abandoned mama when I was four. All he left us was his old gramophone player, his 45 records.

0: Jenny Cash.
1: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
2: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. A mai műsorban olyan emésztő rendszeri kérdésekről beszélgetünk, amelyek nagyon sok embert érintenek, mégis rengeteg a félreértés, az internetes tévhit és az önjelölt tanács. Tényleg mérege a tej, vagy inkább egy félreértett élelmiszerről van szó? Mi a különbség a tejfehérje allergia, laktózérzékenység, vagy éppen az étel intolerancia között? Majd a műsor második felében a Crohn-betegségről és a kolitiszről beszélgetünk. Kiket érinthetnek ezek a betegségek, milyen tüneteket okoz, és hogyan lehet együtt élni velük a mindennapokban. Vendégünk a stúdióban Füstös Diana, a Semmelweis Egyetem sebészeti, transzplantációs és gastroenterológiai klinikájának dietetikusa. Jó napot kívánok! Valamint itt van velünk a stúdióban Kovács Róbert, a Semmelweis Premium ügyvezetője, aki mindig hoz egy újabb érdekes témát, vagy egy jó kérdést, úgyhogy Robi, örülök, hogy te is itt vagy.
3: Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt vagyok, köszöntöm a hallgatókat én is.
2: És akkor vágjunk is bele, nagyon sok ember fejében teljes a káosz a tej körül, valljuk be. Van, aki szerint ez egy alapélelmiszer, mások viszont azt gondolják, hogy ez gyulladást okoz, és emiatt sokan teljesen elhagyják. Végül azt még hozzátenném, hogy sokszor diagnózis nélkül teszik ezt. Kezdjük az alapoknál, és kérem segítsen ebben eligazodni, mit jelent pontosan a tejfehérje allergia, ehhez képest mi a laktózérzékenység vagy az intolerancia?
4: A tejfehérje allergia tulajdonképpen egy immunválasz, ez egy autoimmun folyamat, antitesteket termel a szervezet a tejfehérje ellen. Ezek olyan tünetekkel járhatnak, mint csalánkiütés, akár durvább esetben fulladás, vagy akár anafilaxiás sok, de járhat egyébként gastrointestinális tünetekkel is, haspenéssel, hasi görcsökkel, de jellemzően ilyen bőrtünetek, fulladás talán mondom, durvább esetben előfordulhat. Ezzel szemben a laktóz intolerancia az nem ennyire durva, vagy nem ennyire veszélyes, ott igazából csak a laktázenzim hiányzik, nem tudja megtermelni a laktáz, egy elegendő laktázenzimet a szervezet, hogy lebontsa a laktózt, a tejcukrot, és ezáltal hasi panaszok, puffadás, hasi görcs, haspenés léphet fel.
2: Tehát akkor megerősíti, hogy sok a félreértés ezzel
4: így
2: kapcsolatban.
4: Van, így van.
2: Tehát napi szinten akkor önök is találkoznak ezekkel a félreértelmezésekkel, vagy esetleg álhírekkel.
4: Így van, pontosan, és nagyon sokan hiszik azt egyébként, hogy tejfehérje allergiások, pedig egyébként a lakosságnak, a felnőtt lakosságnak kevesebb, mint 1%-át érinti. A gyerekeknél inkább gyakoribb, de a gyerekek is, hát gyerekeknél én úgy tudom, hogy körülbelül 2-3%-ot érint, de ők könnyen kinövik az allergiát, vagy elég gyakran kinövik, és mondom, a felnőtt lakosságban kevesebb, mint 1% aki érintett, úgyhogy azok, akik azt gondolják,

0: erről mit gondol egyébként erről az egész trendről?
1: Hát eleve még arra szerettem volna visszakanyarodni, hogy ami miatt még gondolhatják azt az emberek, hogy ők tejfehérje allergiásak, nagyon gyakori a különböző akár allergológiákon, nagyon sok helyen ezek az IgG alapú tesztek, amik nem, azt nagyon fontos kiemelni, hogy ezek nem diagnosztikus alapú tesztek, amit nagyon, nagyon drágán lehet elvégezni ezeket a teszteket, és tényleg nagyon sok állásfoglalás, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége is kiadott erről állásfoglalást, nagyon sokan mások, hogy ez nem diagnosztikus értékű, és akkor lehet, hogy kap a paciens egy listát, hogy mi mindenre jött ki neki pozitivitás, a tej, a tojás, mindenféle, de hogyha ez tényleg IgG alapú, akkor ez nem az fontos, hogy ezt akkor ne vegyek komolyan, csak az IgE alapú ételallergia teszt, az, ami tulajdonképpen komolyan vehető.
2: És akkor visszakanyarodva Róbi kérdéséhez, amit köszönjük szépen. Tehát, ha jól értem, azt mondtad, hogy boldogtalan mindennel helyettesíti a tejet.
1: Így van.
2: De lehet, hogy ezzel magának egy sokkal rosszabb tünet együttest okoz.
1: Igen. Hát azt vesszük észre mi is, hogy nagyon kerülik az emberek a tejet, nagyon félnek tőle, sőt, nagyon azt is elmondják, hogy antibiotikumokkal van tele, méreganyagokkal van tele, de igazából ez fontos kihangsúlyozni, hogy ez nem igaz. Tehát a tejbe nem tehetnek semmi plusz tartósítószert, nem kerül bele már antibiotikum származék, tehát hogyha az állatot antibiotikummal kezelik, és mondjuk esetleg ne hagy Isten lenne antibiotikum a tejében, akkor az nem kerülhet forgalomba. Úgyhogy semmit nem tehetnek egyébként a tejtermékekbe, ugye maga a tartósítás is, meg a csíramentesítés is tulajdonképpen csak hőkezeléssel történik, úgyhogy az fontos kiemelni, hogy tényleg amúgy a tej, meg a tejtermékek tulajdonképpen nagyon sok szempontból egészségesek, és nem szabad rájuk, vagy nem szabad őket így démonizálni tulajdonképpen.
0: Mi a helyzet azokkal a szintén tejnek nevezett fehér folyadékokkal, amelyek szójából, meg mandulából, meg...
2: Erre gondoltam én.
1: Igen.
0: Mi mindenből gondoljuk, hogy tejet készítünk ezeknek. Igen. Mi köze a tejhez valójában?
1: Összetételben tulajdonképpen nem sok közük van.
0: Fehér és folyadék,
1: így van. A tápanyag összetételük ugye teljesen más. A tejben vannak értékes fehérjék, tejzsír, tejcukor, kalcium forrás, B12 forrás, D-vitamin forrás. Ezzel szemben ezek az alternatív italok, amiket ugye hivatalosan tejnek sem lehet nevezni, ezekben maximum hozzáteszik pluszban a D-vitamint, vagy a B12-t, vagy a kalciumot, de azok nem is hasznosulnak annyira jól, amit hozzátesznek, meg tápértékileg sem nem tartalmaznak annyi fehérjét, nem tartalmaznak annyi jófajta tápanyagot, amit a tej és a tejtermékek. Úgyhogy igazából ezzel csak egy hiányállapotot tudunk elérni, hogyha csak ezeket fogyasztjuk, és nem a rendes tejet és a tejtermékeket.
2: És sokszor felnőtt korban derül ki egy érzékenység. Ennek mi lehet az oka, miért fordul ez elő?
1: Hát maga a laktóz intoleranciánál jellemző ez, ugye, hogy egyre idősödik az ember, úgy egyre csökken a laktázenzim termelése, úgyhogy igazából vagy ez lehet az egyik oka, a másik pedig, hogyha valaki nagyon rendszertelenül eszik, mondjuk nagyon sok antibiotikumos kúrán esik át, vagy hogyha rossz minőségű ételeket fogyaszt, feldolgozott ételeket, akkor a bélflórája meg tud úgy változni, hogy akár egy irritábilis bélszindróma, vagy egy valamilyen diszbiózis alakulhat ki, ami szintén okozhat ilyen tüneteket.
0: Tehát nem a tej okozza alapvetően.
1: Tehát nem feltétlenül, igen, ott hihetjük azt, hogy a tej okozza, de nagyon sokszor inkább csak egy bélflóra megváltozás okozza ezt az egészet, ami természetesen, hogyha ilyen panaszok vannak, akkor az első, hogy a gasztroenterológushoz kell fordulni.
2: És onnan indultunk, hogy ugye nagyon szélsőséges vélekedések vannak a tejjel kapcsolatban, de beszéljünk azokról az esetekről, amikor tényleg kerülni érdemes.
1: Hát magát, az összes tejterméket akkor kell kerülni, amikor tényleges allergiát diagnosztizálnak. Ugye ezt lehet, mint említettem, a vérvétellel, lehet bőrtesztekkel, illetve terheléssel is diagnosztizálni, és ennek ugye a kezelése az eliminációs diéta, tehát hogy teljesen el kell hagyni mindent, ami tej származék, mert hogy ugye tényleg nagyon extra esetben ez akár anafilaxiás sokhoz is vezethet. Más esetben egyébként nem nagyon szoktuk javasolni a tejnek az elhagyását. Ugye mivel én gasztroenterológián dolgozom, gyulladásos bélbetegekkel is, ott vannak olyan speciális diéták, amikben átmenetileg elhagyhatjuk, vagy elhagyhatjuk velük a tejtermékeket, hogy hát ha egy kicsit a bélrendszerük ettől megnyugszik,

0: de hosszú távon egyébként másnál nem szoktuk javasolni a tej és a tejtermékeknek a fogyasztását, csak allergiában.
1: Ami nekem egyébként eszembe jutott az előbb említett laktózérzékenység kapcsán, hogy létezhet-e átmeneti érzékenység, valamilyen betegség, antibiomkezelés hatására, nem tudom, csak hogy,
0: hogyha
1: előfordul, akkor hogyan vezethető vissza az étrendbe a tej?
0: Létezhet, persze, amit az előbb is említettem, akár hogyha egy diszbiózis alakul ki, akár egy gyulladásos bélbetegség, hogyha az adott bélterület gyulladt, akkor természetesen kialakulhat egy átmeneti laktózintolerancia. Hát ott ugye meg kell várni, amíg szépen lemegy a gyulladás, vagy amíg helyre nem áll a bélflóra, és akkor fokozatosan, hát először talán a fermentált tejtermékekkel érdemes kezdeni a visszavezetést, a joghurttal, a kefirrel, és ráadásul inkább a soványabbakat, tehát azt is nagyon fontos kiemelni a tejtermékeknél, hogy mindig a sovány tejtermékeket választjuk.
1: Nem a tejföllel kell kezdeni.
0: Nem a tejföllel, meg nem a sajtokkal, meg nem a tejszínnel, ezek amúgy is telített zsírokban gazdagok, tehát hosszú távon túl nagy fogyasztásuk azok azért szívérendszeri betegségeket, vagy legalábbis hozzájárulhat a szívérendszeri betegségeknek a kialakulásához. Tehát emiatt sem, meg ugye nehezebben emészthető, hogyha zsírosak ezek a tejtermékek, úgyhogy sovány tejtermékekkel kell kezdeni kis mennyiségben, és először talán inkább a fermentáltakkal.
2: Van különbség a tehéntejből készült sajtok, vagy bármiféle készítmények, és mondjuk a kecsketejből készült termékek között, kecskesajt például,
0: igen,
2: én imádom, egy kedvencem.
0: Más a tejfehérje összetétele. Nagyon sokaknál hallom, hogy a kecske tejből készült termékeket jobban is bírják, jobban tolerálják, bár sokszor az a hátrányuk, hogy ezek lehetnek azért zsírosabb termékek, de igen, itt egyébként ugye a boltokban is lehet már kapni különböző tejfehérje típusokat, például az A1-es, meg az A2-es tejeket, ott is a kutatások azt mondják, hogy sokan tényleg azért, de hát, hogy csak az A1-es típusú tejeket nem bírják annyira, de az A2-eset már igen.
2: Úgyhogy a kecsketejnél is hasonló. Az A1, A2, ez pontosan mit jelent?
0: Ez különböző, igazából a tejfehérjének a típusai. Az A1-es is egy tejfehérje, egy kazein, és az A2 is egy kazein, csak más-más. Az a különbség a kettő között, hogy az A1-es tejben az A1-es kazein van, de azt hiszem A2-es is van benne egy kevés, viszont az A2-es tejben csak A2-es kazein van, ami könnyebben emészthető, és az másfajta tehéntejből van kivonva, mint az A1-es klasszikus tehéntej.
1: Tehát lehet, hogy az egyikre valaki érzékeny, még a másikra nem, és mert kazein érzékenységről is van. Lehet hallani, és akkor ez is lehet akár megoldás, de akkor ezt meg kell vizsgálni.
0: Így van.
2: Kecsketejet lehet venni a boltban. De provokatív kérdés.
1: Nem tudom, lehet, hogy inkább piacon, vagy nem tudom.
2: Sajtot az persze.
0: Lehet egyébként itt-ott megtalálni, de egyébként tényleg nem annyira jellemző, hogy még az A2-es tejek sem annyira elterjedtek egyébként.
2: Egyre
0: bővül a paletta.
2: Fel egyébként, hogy ez a megkülönböztetés létezik, valószínűleg nem nézem nagyon gyakran.
0: Igen, de tényleg napról napra bővül a paletta, ugyanúgy, ahogy a tejtermékeknél, ugye nem tudom, gluténmentes termékeknél mindenhol. Úgyhogy
1: gyakori kérdés például a fogászati beavatkozások esete. Lehet-e tejet vagy tejterméket ilyen esetek fogyasztani, illetve mikor nem ajánlott?
0: Itt is megoszlanak a vélemények. Ahogy én néztem a magyar, meg a külföldi ajánlásokat, fogászati beavatkozások után néhány napig nem szokták javasolni, pont azért, mert a tejtermékekben lévő baktériumok, azok el tudnak szaporodni, ezek gyulladást tudnak esetleg okozni, de nem mindenhol ilyen szigorú egyébként a szabályozás, úgyhogy ez nem teljesen egyértelmű. Igen, szoktuk javasolni néhány napig, de egyébként nincsen kőbevés, vagy teljesen szigorúan el kellene hagyni a tejtermékeket. Hogyha ilyen műtéti eset van, ami még ugye probléma lehet, az, hogyha altatásos műtét van, ugye, hogyha ne adj Isten, mondjuk félrenyelne a beteg, aspirálna úgymond, tehát, hogy a tüdejébe bejuthat a tej, és a tejnek a fehérjéje az is szintén tüdőgyulladást tud okozni, úgyhogy igazából így az altatásos műtétek körül előtt után átmenetileg nem szoktuk ezeket javasolni.
1: Beszéljünk a gyerekekről, mert eddig többnyire a felnőttekről, meg általános tévhitekről és kérdésekről beszélgettünk. Gyerekek esetében mire kell különösen odafigyelni, mikor érdemes esetleg kivizsgálást kérni.
0: Gyerekeknél általában a tejfehérje allergia az, ami ugye gyakori, ez véres széklettel szokott talán a leginkább előfordulni, vagy hogyha ekcémás bőrtünetek jelentkeznek, vagy hogyha mondjuk nehéz légzés alakul ki a gyerkőcnél, akkor mindenképpen azonnal kivizsgálás szükséges.
2: Gyermekeknél hány százalékban fordulhat elő ilyen?
0: Hát tejfehérje allergia. Hát összességében a tejfehérje allergia 2-3 százalék, a súlyosabb az ennél azért kevesebb, ami nagyon súlyos.
2: És meg szerencsére ebből 2-3 százalékból lesz 1 százalék, amikor a...
0: Valami ilyesmi lehet, de az a szerencse, hogy ezt ki tudják nőni a gyerekek a tejfehérje allergiát egy néhány év alatt, és akkor felnőtt korban ez már nem lesz probléma.
1: Kamaszkorban előfordulhatnak ilyen érzékenységek, ugye akkor nagyon sok minden változik.
0: Igen, kamaszkorban is, hát maga az allergia már nem feltétlenül, de ezzel a rendszertelen étkezéssel, a bélflóra megváltozással természetesen kialakulhatnak átmeneti ilyen érzékenységek. Igen, igen, igen. De ez is, hogyha áttér mondjuk egy rendszeres étkezésre, mediterrán jellegű étkezésre, akkor ezek egyébként könnyen el tudnak múlni, vagy javulnak a tünetek. Én nagyon javaslom azoknak a fiataloknak, akik mondjuk nagyon rendszertelenül étkeznek, és az egész napjuk csak feldolgozott élelmiszerekből, meg nasikból áll, hogy nézzék meg az okos tányérnak az ajánlását. Ez a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének az ajánlása, és ott benne van az ajánlásban, hogy hányszor kellene enni, miből mennyit, és ha ezt tényleg, ha ilyen gasztrointesztinális panaszokat tapasztalnak magukon, akkor érdemes ezt követni, de ez persze nem az allergia része, hanem hogyha csak ilyen már ki van vizsgálva, hogy nincsen allergia, hanem csak hogyha valamilyen intoleranciát gyanítanak.
1: Mennyire határterület ez a kérdés? Tehát mennyire kell együttműködni társterületekkel, immunológussal, vagy bármilyen másik területtel a dietetikusnak?
0: Allergológussal mindenképpen. Én ugye, mivel gasztroenterológián dolgozom, én gasztroenterológusokkal szoktam együtt dolgozni, és nyilván nálunk inkább a laktóz intolerancia az, ami jobban előfordul, illetve az irritábilis bélszindróma, meg a különböző gyulladásos bélbetegségek, amik nagyon jellemzőek, és ahol előfordul az, hogy valaki nem tolerálja jól a tejet, vagy a tejtermékeket.
1: Laktóz esetében a tabletta jutott eszembe, ami most már bárhol beszerezhető. Igazából ez már jó ideje van, de hogy ennyire elérhető, szerintem azért ez újdonság, nem?
0: Igen, tulajdonképpen igen, és nagyon jól megoldható egyébként. Nagyon sokan megijednek akkor, amikor kapnak egy ilyen diagnózist, hogy laktózintolerancia, ez tulajdonképpen nem is egy, nem még csak betegségnek sem biztos, hogy lehet hívni, ez csak egy állapot igazából. Nyugodtan, hogyha átváltanak laktózmentes tejtermékekre, akkor ugyanúgy lehet egy teljes értékű étkezése. Úgyhogy,
1: vagy hogyha ez nem biztosított, akkor van ott
0: ez nem
1: egy
0: biztosított, akkor így
1: ugye?
0: Van a laktáztabletta és a laktázcsepp, úgyhogy azokat is nyugodtan lehet használni, így van.
1: Mit tanácsolna azoknak, akik úgy érzik, hogy valami nem jó a tejtermékekkel kapcsolatban, de mondjuk nem szeretnéd feltétlenül kizárni vizsgálat nélkül, milyen vizsgálatokra hogyan érdemes elmenni?
0: Aha, tehát, hogyha valamilyen...
1: Felmerül a gyanú.
0: Bélpanasz, vagy hasmenés, bármi ilyesmi. Hát először házi orvos, és a házi orvos után pedig gasztroenterológushoz kell menni, hogyha ilyen jellegű panaszok vannak, és természetesen dietetikushoz. Táplálkozási naplóval, mondjuk egy hetessel érdemes leírni, hogy mi az, amit evett a napok során, milyen panaszok fordultak elő, és akkor együtt megpróbáljuk kitalálni, hogy ha esetleg már ki volt vizsgálva korábban, gasztroenterológus által, és még mindig nem tudjuk, hogy mi a probléma, akkor ilyet is szoktunk csinálni.
1: Szükséges-e ilyenkor allergiavizsgálat, vérvétel, vagy ez inkább egy konzultáció először?
0: Hát persze, először gasztroenterológushoz elmegy, ott mindenképpen konzultáció is van, vérvizsgálatok, akár endoszkópos vizsgálatok, természetesen, és akkor utána, ha már vagy megvan egy diagnózis, vagy nem találtak semmit, és minden negatív, akkor a következő lépés a dietetikai konzultáció.
1: Nagyon szépen köszönöm, folytatjuk hamarosan innen, viszont Kovács Róbertnek, a Semmelweis Prémium ügyvezetőjének megköszönöm, hogy velünk tartott.
2: Köszönöm, hogy itt láttam.
1: Izgalmas témával folytatjuk, mert hogy a Crohn-betegségről és a kolitiszről lesz szó. Füstös Diana, dietetikus, a Semmelweis Egyetem sebészeti transzplantációs és gastroenterológiai klinikájának munkatársa, a vendégünk itt az Egészségkódban. Maradjanak velünk továbbra is.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
2: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
1: Baraka rétes. A rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
3: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap.
4: Zsebszínház, a Zsebrádió vásári komédiája 3 felvonásban. Hogyan kerüljük el, hogy összetévesztenek bennünket a hülye asztékokkal? Ki hallgattatta el a gömöri kölyát és hol a vödör? Galileértás. Ha gömbölyű, akkor alul hogy esik? Meg annyi kínzó kérdés. Ősbemutató a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján. Május 31. Akvárium Klub. Délután.
1: Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztiválzenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis prémium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.
1: Ez itt még mindig az Egészségkód. Folytatjuk a beszélgetést Füstös Diánával, a Semmelweis Egyetem sebészeti transzplantációs és gastroenterológiai klinikájának dietetikusával. És hát beszélgettünk az előző fél órában arról, hogy ígyunk vagy ne ígyunk tejet, illetve milyen tünetek esetén érdemes szakorvoshoz fordulni. Viszont van egy másik nagyon fontos témánk, amit érdemes kiveséznünk, hogy sokan hallották már a Crohn-betegség, illetve vagy a kolitisz nevet, de kevesen tudják pontosan, hogy mit jelentenek ezek a diagnózisok a mindennapokban. Mi a legfontosabb különbség ezek között?
2: Ugye mind a kettő gyulladásos bélbetegség, a Crohn-betegség az egész bélrendszert érinti a szájtól egészen a végbélig, a colitis ulcerosa ezzel szemben, a colitis ulcerosában csak a vastag bél az, ami érintett. Mind a kettőre jellemző, hogy aktív, gyulladásos időszakok is vannak, illetve remissziós, nyugalmi időszakok is. A Crohn-betegségben ugye bármelyik szakasz begyulladhat, ez mondom, a szájtól egészen a végbélig bármelyik szakasz lehet. A egyéb külső nem gastrointestinális tünetekkel is járhatnak, illetve sipolyokkal, tájogokkal, úgyhogy ez egy...
1: Semmiképpen nem hangzik jól.
2: Semmiképpen nem hangzik jól, igen, ezzel szemben a colitis ulcerosa, ott pedig ott ezek a tájogok, sipolyok kevésbé jellemzőek, ott inkább ilyen fekélyes elváltozások vannak a vastag bélen. Ami még nagy különbség talán a kettő között, hogy a colitis ulcerosa az tulajdonképpen azzal gyógyítható, hogyha kivágják az egész vastag belet, és akkor...
1: Hát azt a szakaszt, az érintett szakaszt.
2: Nem, hát
1: nem a teljes?
2: A teljeset, hogyha eltávolítják, mert vannak olyan extra esetek, amikor tényleg már mindig visszatér ez a gyulladás, tehát ez tulajdonképpen hosszú távon úgy gyógyítható, hogyha teljesen kivágják a vastagbél szakaszt. A Crohn-betegségnél is persze mindig, hogyha valamilyen erős szűkület van esetleg, akkor azt, hogy ne adj Isten bél elzáródás, akkor azokat a szakaszokat is ki tudják vágni, de az hosszú távon csak gyógyszeresen kezelhető. A colitis ulcerosa is természetesen, de mondom, annak legalább lehet egy ilyen végleges megoldása.
1: Mik azok a jelek, amelyeket semmiképpen nem szabad félvárról venni?
2: Hát a legfőbb tünetei a nagyon hirtelen fogyás, illetve hát ez állandó hasmenéssel, akár véres hasmenéssel is járhat, tápanyaghiányokkal, gyengeséggel, erős hasi fájdalommal, hasi görcsökkel jár, úgyhogy ha ez hosszabb ideig fennáll, és akár napi 10-20-30 széklettel is járhat egy aktív időszak, úgyhogy az már azért elég
1: kellemetlen és kóros is, ha jól értem. Viszont sok ember éveken át él együtt a panaszokkal, mielőtt orvoshoz fordul. Miért nehéz sokszor ezeket a betegségeket felismerni?
2: Hát felismerni, igazából nagyon sokan tényleg nem mennek el időben, illetve vagy nem mennek el időben orvoshoz, vagy hihetik azt esetleg, hogyha csak elmegy a házi orvoshoz, hogy ez csak valamilyen bélfertőzés például, és akkor kiír rá valamilyen gyógyszeres terápiát, de lehet, hogy nem küldi tovább gastroenterológushoz, és lehet, hogy évekig csak bélfertőzésre van kezelve a beteg, és valójában lehet, hogy egy Crohn vagy egy colitis okozza a panaszait.
1: Milyen szakorvoshoz kell fordulni, említette a házi orvos, de hogyha valaki tartós emésztőrendszeri tüneteket tapasztal, akkor hova menjünk?
2: Akkor mindenképpen gastroenterológushoz kell tovább menni.
1: És ugye genetikai eredetű betegségekről beszélünk, illetve életmód tényezők is szerepet játszhatnak, gondolom, de hogy
2: igen,
1: melyik, milyen arányban, ezt nem tudom.
2: Több tényezős, és nem is tudjuk egyébként pontosan, ugye nyilván a genetika is, az immunfolyamatok, az életmód is mind-mind hatással lehet ezeknek a betegségeknek a kialakulására, akár amit ilyen vagy amit kiszoktak emelni a nagyon, vagy amire tényleg van kutatás, a kevés zöldséggyümölcs bevitel, vagy akár a túlzott telített zsír, vagy állati zsírfogyasztás, akár a feldolgozott élelmiszereknek a túlzott fogyasztása, a mozgásszegény életmód, a dohányzás, ezek mind-mind hatással lehetnek akár egy ilyen betegség kialakulására, viszont ezzel szemben ugye a védőfaktor, az például maga az anyateljes táplálás is védőfaktor lehet, a mindennapi zöldséggyümölcsfogyasztás, ugye említettem korábban az okostányér ajánlást, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének az ajánlását, vagy akár említhetném a mediterrán diétát is, tehát hogyha ezt az étrendet tudjuk követni, és leszokunk a dohányzásról, és elkezdünk aktívan mozogni, akkor mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne alakuljon ki ez a betegség.
1: Milyen korosztályt érinthet a Crohn, vagy a colitis valóban egyre több a fiatal beteg?
2: Nagyon gyakori, hogy ez fiatal korban alakul ki, igen, akár kicsi gyerekeknél is, és ez azért külön izgalmas dietetikusként, mert ugye nagyon sokszor, hogyha ez a betegség aktív, akár Crohn, akár colitis ulcerosa, de most itt a Crohnra kiélezve ezt az egészet, ugye ezt szteroidokkal szokták kezelni, hogy lemenjen a gyulladás, hogyha aktív a betegség, és ahhoz, hogy a gyerkőc ne kapjon szteroidot, ami egy nagyon erős gyógyszer, mi ezt étrendileg is, diétával, többek között tápszerekkel is tudjuk kezelni, ami nagyon jól fel tud érni akár egy szteroidos terápiával.
1: Tehát akkor vannak lehetőségek? Említett, hogy meg lehet előzni a betegségeknek a kialakulását, például az étkezéssel, meg
2: hát, ha nem is teljesen megelőzni, de hogy tehetünk, de, hogy érte.
1: Tehetünk,
2: hogy
1: érte vagy ellene.
2: Bízunk benne, igen. Igen.
1: Viszont, hogyha már kialakult a betegség, és ezért is kérdezem, mi segíthet abban, hogy valaki hosszú távon tünetmentes, vagy tünetmentesebb legyen?
2: Az a baj ezekkel a betegségekkel, hogy nagyon sokszor látjuk azt, hogy hiába esznek nagyon ügyesen, nagyon szépen, okosan, nagyon céltudatosan, igen, mediterrán diétát követve, akkor is ugyanúgy visszajöhet ez a gyulladás, ez az aktív szakasz. Úgyhogy természetesen, hogyha nem figyel oda, és nem egy mediterrán diétát követ a paciens, hanem eszi a feldolgozott és ultrafeldolgozott élelmiszereket, nem eszik zöldséget, gyümölcsöt napi szinten, kerül bizonyos élelmiszercsoportokat, össze-vissza étkezik, akkor sokkal nagyobb eséllyel esik vissza egy ilyen gyulladásos fázisba, úgyhogy igen, a megoldás, vagy a megelőzés, ha már megvan a betegség, hogy ezek, tehát minél kevesebb feldolgozott élelmiszert vegyünk, és minél jobban egészségtudatosabban táplálkozzunk. Tehát tényleg, amire vannak kutatások, azok a kész csomagolt élelmiszerek, a kekszek, a sütik, a levesporok, ezek a fagyasztott, kész, panírozott ételek, ezek mind-mind kerülni kell ahhoz, hogy ne legyen nagyobb baj.
1: Mennyire egyénre szabott ma a kezelés vagy a diéta?
2: Nagyon. Nagyon. A kezelés is nagyon, nagyon sokféle gyógyszeres terápia van, már nagyon sok biológiai terápia is van, de ugye immunszupresszánsokat is ugyanúgy alkalmaznak, az ugye még egy korábbi lépés, és természetesen a diétás kezelés is mindenkinél teljesen egyéni, mert mindenkinek az egyéni reakcióira kell fókuszálnunk. Van, akinél ugye okoz problémát a tej és a tejtermék, van, akinél nem. Van, akinél okoz problémát mondjuk a rostos zöldségek, puffasztó zöldségek, valakinél nem, és akkor nyilván nem egy kaptafára javaslunk mindenkinek mindenfélét, hanem először fontos, hogy felvegyük az anamnézist, hogy mi az, amit egyáltalán tolerál, mi az, amit nem tolerál, és akkor annak megfelelően kell egy egyéni étrendet kitalálni az adott paciensnek.
1: És hát említette, hogy egyéni étrend szükséges, akkor nem mondhatjuk azt, hogy létezik kifejezetten Crohn diéta vagy colitis diéta.
2: Lehet egyébként, tehát vannak ilyen étrendek, ezek inkább az aktív szakaszban jellemzőek, mert amikor nem annyira aktív, vagy nem aktív a szakasz, akkor egyéni, viszont aktív szakaszban többféle opciónk is lehet. Ugye, amit említettem, a gyerekeknél is van olyan, hogy akár csak vagy tápszeres táplálással kiválthatunk egy szteroidterápiát, ugyanúgy felnőtteknél is van. Hát ez az opció is lehetséges aktív szakaszban, hogy csak tápszeres táplálást próbálunk 6 hétig, de ennek van egy felnőtt változata is, ezt úgy hívják, hogy CDD, ez most a Crohn betegekről beszélek elsősorban, CDED, Crohn's Disease Exclusion Diet, ezt is több fázisból áll ez a diéta. Az első egy 6-7-es fázis, az a legszigorúbb. Itt egyébként többek között a tejet és a glutént is kizárja az étrend, és utána fokozatosan egyre bővítjük az étrendet együtt. Emellé tápszeres kiegészítést is kap a páciens, és akkor ezáltal jelentősen csökkenthető a gyulladásos érték.
1: Bizonyos ételeket említett, amiket érdemes elhagyni, hogy az állapotunk jobb legyen, viszont vannak-e olyan életmódbeli szokások, tényezők, amelyek gyakran ronthatnak egy beteg állapotán?
2: Természetesen, amit ugye említettem már az előbb is, a feldolgozott élelmiszerek mindenképpen ronthatják a beteg állapotát, a túlzott zsíros ételek, tehát akár a zsíros húsok, maga a bő zsiradékban sütés, az, hogyha mondjuk inkább állati zsírokat használnak ételkészítéshez, és nem növényi zsírokat, hogyha nagyon kevés zöldséget, gyümölcsöt fogyasztanak, ezek mind-mind rosszabbá teszik az ő állapotukat.
1: Férfiak vagy nők betegsége inkább, akár a Crohn, akár a kolitisz?
2: Hát szerintem ebben nincsen különbség, hogyha egy végig gondolom, nagyon vegyes. Nagyon vegyes. Én ilyen 50-50%-ra gondolnék.
1: És inkább a felnőttek vagy a gyerekek esetében gyakoribb, mert a gyerekeket is említett.
2: Így van, így van. Gyerekkorban gyakori, hogy akkor már kiderül. Felnőtt korban is, meg idősebb korban is kialakulhat, de talán amikor fény derül erre, az inkább a fiatalabb kor.
1: Ezek a betegségek mennyire befolyásolják a mindennapi életet, a munkát, a társas kapcsolatokat?
2: Hát, amikor aktív a betegség, akkor nagyon, természetesen nagyon nem mindegy, hogy hányszor kell mosdóba szaladgálnia az adott páciensnek.
1: Hogy milyen fájdalmakat tapasztal.
2: Hogy milyen fájdalmakat él át, és akkor így bejárni, dolgozni, és állandóan azon gondolkodni, hogy hol van a legközelebbi mosdó, és hogy mennyire fáj a hasam. Ez nagyon-nagyon megnehezíti az ő mindennapjaikat természetesen. Egyébként úgy tudom, hogy van már egy olyan lehetőség, hogy ha kiváltanak egy kártyát, akkor nagyon sok helyre beengedik őket a mosdóba. Én úgy tudom, hogy erről lehet tájékozódni a Magyar Kronkolitiszes Egyesületnek az oldalán.
1: Mert ez nagyon sokszor egy kényszer helyzetet
2: Mert hogy nagyon
1: okoz.
2: Sokszor igen, sétálnak az utcán, és nem tudnak csak úgy beszaladni valahová, mondjuk egy kávézóba, de ezzel egyébként van rá lehetőség.
1: Igen, mert sokszor ugye fogyasztáshoz kötik a mosdóhasználatot az egyes helyeken, tehát ez nagyon hasznos,
2: erre
1: amit
2: is, újra
1: felhívja a figyelmet.
2: Népszerűbb lesz ez a kezdeményezés, igen.
1: Milyen új kezelési lehetőségek vagy szemléletváltás jelent meg az elmúlt években, akár a Crohn betegség, akár a kolitisz esetében?
2: Hát egyre több, ugye amit említettem, többféle gyógyszeres terápia is van. A legújabbak ezek a biológiai terápiák. Ebbe részletesebben azért nem mennék bele, mert ez inkább gasztroenterológiai vagy gasztroenterológusi feladat, de ami még szintén új és nagyon jó kezelés, ez tényleg ezek a diéták. Az egyik, amit említettem, a teljes tápszeres diéta, a másik ez a CDD, Crohn's Disease Exclusion Diet, és ugyanilyen egyébként, ami még újabb, ez a Tasty and Healthy Diet nevű diéta. Ez annyira új, hogy igazából még a klinikumban mi itthon még nem is nagyon kezdtük el, csak így beszélgetünk róla, hogy húha, már jó lenne ezzel is foglalkozni, ez egyébként tápszert sem tartalmaz, hanem igazából egyes, tehát nagyon arra fókuszál, hogy semmilyen feldolgozott élelmiszer ne legyen az étrendben, hanem tényleg csak alapanyagokat, megengedett alapanyagokat vásároljunk, és mindent magunknak készítsünk otthon.
1: Ami meg itt hirtelen eszembe jut, hogy vannak olyan betegségek, ahol nagyon hosszú idő, mire megszületik a diagnózis. Uh-huh. Akár felhozhatnánk példának egy endometriózist, ahol a hölgyek esetében akár hosszú évek, mire tudatosul a betegben, hogy igazából mi is a problémája. A Crohn betegség vagy a kolitisz esetében is vannak nehézségek, vagy azért ez hamarabb kiderül?
2: talán hamarabb kiderül azért, mint egy endometriózis.
1: De úgy látom a szemén, hogy azért ez se egy olyan egyszerű
2: igen,
1: helyzet.
2: Igen, igen, igen, azért mondom, a diagnózisban, tehát én már általában akkor találkozom a beteggel, amikor már megvan a diagnózis. Most az, hogy mennyire nehéz diagnosztizálni, azt tényleg inkább gastroenterológusnak, vagy ez az őtőlük kell megkérdezni, hogy milyen nehézségekkel találják magukat szembe, amikor egy ilyen diagnózis előtt
1: hát esetleg a betegek visszajelzéséből lehet erre következtetni, hogy de jó, hogy végre megvan az, hogy mi a probléma,
2: igen,
1: és mi
2: igen,
1: lehet a
2: igen,
1: megoldás.
2: Igen, igen, igen. Lehet, hát azért néhány év el szokott telni, míg ugye nagyon sokáig ugye a beteg sem megy el feltétlenül kivizsgálásra, hogy hát jó, egy kicsit megy a hasam, kicsit puffadok, kicsit fáj, de amikor
1: majd
2: már
1: elmúlik,
2: durvábbak, így? Majd elmúlik, de amikor már durvábbak a tünetek, és már nagyon régóta fennáll, akkor azért előbb-utóbb el szoktak menni, és akkor vérvételből, székletvérmintából, endoszkópos vizsgálatokból, képalkotókból, szövettamból ezeket elég könnyen diagnosztizálna lehet. Akkor már igen, akkor már gyorsabb.
1: És a megoldás, illetve remélhetőleg a megoldás. Ja. Mit üzenne azoknak, akik most szembesülnek először egy ilyen diagnózissal? Meg kell ijedni?
2: Nem, természetesen nem kell megijedni. Nagyon sokan azt, legalábbis ahogy én a pacienseimmel beszélgettek, amikor kiderül, akkor ugye ez egy aktív szakaszban, vagy aktív fázisban lévő betegség, de hogy nem szabad azt hinnünk, hogy ez örökké aktív maradt, tehát hogy lesz az majd még sokkal jobb is, lesz az majd még remisszióban is, csak meg kell találni a megfelelő terápiát rá, és akkor utána ugyanúgy, amikor elmúlik a gyulladás, akkor remélhetőleg vagy nem is jön vissza, vagy nem tudom, ha esetleg vissza is jönne egy Isten, akkor majd újra vissza tud térni egy remisszió fázisba.
1: De akkor minél előbb szakemberhez fordulni.
2: Pontosan, pontosan, igen, igen, tehát nem szabad megijedni, azonnal el kell menni házi orvoshoz, tovább gastroenterológushoz és dietetikushoz, így van.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt volt velünk.
2: Nagyon köszönöm.
1: Füstös Diana, dietetikus, a Semmelweis Egyetem sebészeti, transzplantációs és gastroenterológiai klinikájának munkatársa volt a vendégünk. Én megköszönöm a mai figyelmet, egészségkód legközelebb egy hét múlva. Kutasi Juditot hallották.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Helló járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
3: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu per Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap.
4: Sztár fellépőnk Jules Le Magique. A bűvész, a mestermágus, aki még soha, de soha nem lépett fel Budapesten. Sőt, egész Európában. Őszintén szóval most lép föl először. De ez most mindegy. A Gyula, akarom mondani, hogy Jules Le Magique, szóval akkor is varázsol a galambot, például olyan galambá változtatta, amin van nadrág. Jules a mágus a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján, május 31, akvárium. Délután.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Ősszel érkezhet támogatás a nyugdíjasoknak. Helyreállították a vasúti pályát Gyománál. Szokás volt pünkös koracucorkázás is. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szépkártyás támogatás, erről Magyar Péter beszélt az RTL-nek. A miniszterelnök szerint a támogatás összege a nyugdíj mértékétől függene, a kisebb ellátásból élők magasabb összeget kaphatnának. A kormány emellett 100 000 forintos iskola kezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. Magyar Péter arról is beszélt, hogy idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, miközben folytatódnak az uniós forrásokról szóló tárgyalások. Hozzátette, csökkentenék a politikusok fizetését és költségkereteit, felülvizsgálnák a diplomaútlevelek rendszerét, valamint átalakítanák a végrehajtási és közjegyzői rendszert is. Augusztus 20-ára pedig teljes képet ígért az ország pénzügyi helyzetéről. Újra mindkét vágányon járnak a vonatok Gyománál, a múlt héten siklott ki ott a Budapestről Lökösházára tartó Békés Intercity. A balesetben két utas sérült meg, egyiküket mentő helikopterrel vitték kórházba. A MÁV korábban közölte, a szerelvény a megengedettnél nagyobb sebességgel érkezett a kitérőhöz. A szakemberek mintegy 360 méteren építették újjá a pályát, több száz betonaljat és sérült sínt is kicseréltek. Nyomoz a rendőrség a tiszaújvárosi múlüzemben történt robbanás ügyében. A balesetben egy ember meghalt, 9 megsérültek, közülük többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A robbanás az Olefin egy üzem újraindítása közben történt, amikor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A múl és a hatóságok közösen vizsgálják, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba okozta a tragédiát. A legismertebb pünkösdi néphagyományok közé tartozik a pünkösdi király és királyné választás, de sok helyen úgynevezett cucorkázást is tartottak. Ilyenkor énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
7: Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere. Ám voltak, ha nem fogadták őket, a lányok legugoltak, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere.
6: Ma sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi észak-keleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcshőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias idő, több órás napsütéssel és gomoly felhőkkel. Főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
1: Tehát ez a sajátos pogácsa élő felvétele itt a Mastercard ESG Summiton 2026-ban. Egy nagyon eseménydús napon vagyunk túl, és az idei summitnak az volt az egyik fő szekciója, amit ugye Nyúl Zsuzsi vezetett a lokálban, a lokálteremben, hogy mi a helyzet ezzel az S betűvel, a social-lel. És amikor mi beszélgettünk korábban, akkor azt beszéltük meg, hogy próbáljuk már meg körbejárni egy kicsit, hogy mennyire jövőkész a humán tőke, az ember, a mi társadalmunk. Mert a legeslegelején, aki itt volt, akkor biztos hallotta, hogy én azzal kezdtem a konferenciát, hogy amikor felkészültünk erre a konferenciára, gondolkodtunk, hogy mik legyenek a témák. És a felkészülési időszakban nagyon sok bizonytalansági tényező volt, és azt is lehetett látni, hogy hát tényleg elég ramaty állapotban van a mentális egészsége a társadalomnak. És én arra gondoltam, hogy tök jó, hogy az energiaárakról beszélgettünk, és arról, hogy lehet fenntarthatóan döntéseket hozni egy cégnél. De vajon ilyen emberi erőforrással, ami rendelkezésre áll, lehet egyáltalán fenntarthatóan vagy hosszú távra tervezni?
2: Én azt hiszem, hogy abban elég nagy konszenzus van a pszichológusok és általában a társadalomtudósok között, hogy nem vagyunk felkészülve. Egyszerűen túl gyors és túl nagy változások értek minket. Ugye a rádió az nem egy ilyen képmutogatós műfaj, de hogyha lenne itt egy projektor, akkor mutatnám azt az ábrát, amit úgy hívnak, hogy a nagy felgyorsulás. És ez nem egy ábra valójában, hanem ezer. A nagy felgyorsulás az arról szól, hogy az emberiség több ezer éven keresztül nagyjából ugyanúgy élt. Kevesen voltunk, nagyon alacsony materiális szinten, nagyon helyben, nagyon lassú technológiai változásokkal, és akkor ugye van ez a hokibot ábra nevű történet, hogy az ipari forradalommal ezek ilyen lassan és lineárisan elkezdtek növekedni, és aztán amiről nem szoktunk beszélni, és ez a nagy felgyorsulás, hogy az elmúlt pár évtizedben viszont valami kvalitatíve és kvantitatíve más történik velünk, mint bármikor az emberiség történetében. Tehát mondjuk ez a messze 1 milliárd alatti emberiség, ez pár évtized alatt fölugrott 8,5 milliárdra és fölfog 10,5 milliárdra. A GDP dettó, az olajfelhasználás, a vízfelhasználása, a városiasodás, a technológiai változások felgyorsulása. Tehát így vizuálisan lehet ábrázolni, hogy ami a mi generációinkkal történik, az valami tök más, mint ami az emberiséggel korábban, és mégis úgy teszünk, mint hogyha ez ugyanaz lenne. Tehát úgy beszélünk magunkról, mint hogyha az emberiség történetének egy sima folytatói lennénk, miközben valami teljesen más. Tehát ebből a kvantitatív ugrásból

0: most már a kvantumfizikáról beszélünk egyre többet, tehát hogy ez olyan gyorsulást hoz, ami még ehhez képest is egy léptékugrás. Nekem meggyőződésem az olvasmány élményeim meg számok alapján, hogy a válasz az, hogy nem tudjuk ezt feldolgozni, nem vagyunk egyáltalán jövőkészek.
1: Oké, de hogyha ezt a követjük, ezt a gondolatmenetet, akkor ez nem túl sok jót mond a jövőre nézve. A GDP-t mondtad, de korábban is beszéltük többször, hogy ez egy ilyen kicsit elavult kezd lenni ez a mérőszám. Mindig mindent ehhez hasonlítunk, ez az első és mindenek fölött lévő, de hát ugye van egy olyan, hogy boldogságindex, vagy még vannak további mutatók, amiket elkezdtek szépen így mondogatni a GDP mellett.
0: Hát a GDP az egy mutató, én nem vagyok ilyen GDP fetisista, sem pro, sem kontra, mert ugye van a pro fetisizmus, ami azt mondja, hogy csak az fontos, és csak azt kell nézni, és a végén az egy dolog, ami számít, de szerintem van egy ilyen antifetisizmus is a GDP-ben, hogy azonnal be kéne tiltani, meg az felelős mindenért, meg nem tudom. Nem, a GDP az egy szám, egy Simon Kuznets nevű orosz-amerikai közgazdász kitalálta annak a mérésére egy adott évben mekkora a kibocsátása a gazdaságnak. Egy szám. Most akkor ez szerintem önmagában egy számra haragudni, az olyan, mint hogyha a gépeltérítésnél a repülőre haragudnék.
1: Hát nem azt mondom, hogy haragudni, csak tehát, hogy tényleg ez a fő mutató akkor. Ez lett a fő mutató, így terjedt el egészségedre.
0: Igen, de hogy az maga Simon Kuznets is rögtön figyelmeztetett, amikor megcsinálta ezt a mutatót, hogy ne használjátok ezt fejlettségi mutatónak, persze rögtön azt csináljuk, ami tilos, elkezdünk rögtön így beszélni róla, de hát a másik, amit mindig szoktam mondani, hogy ha elmész egy orvoshoz, egy orvostól sem azt fogod kérni, hogy mondjon már egy számot a doktor úr, hogy nekem egy 1-től 100-ig milyen az egészségem, hanem hogy külön megnézetted a vérnyomásod, a szemed, hányas, stb. Nagyon sok mutató. És ugyanez van, hogyha mondjuk értelmezni akarjuk magunk körül a világot, akkor soha nem fogunk egy mutatót. Én nem hiszek az ilyen Human Development Indexekbe, meg ilyenekbe, mert hogy ezek kulturálisan meghatározottak, nagyon sok minden nincs benne. Mire megalkotunk egy ilyet, és valami fajta konszenzusról jutna az emberiség, akkor bejön egy újabb dimenzió, lásd például AI, és azt gondolom, hogy nem, hanem nagyon-nagyon-nagyon sok mutató alapján komplexen kéne, és szerintem itt van a kutya elásva, hogy nem nagyon szeretünk komplex értelmezéseket vinni, meg hogy ilyen, még egy dolgot bedobnék, ezek az ilyen kontingenciák. Hogy nagyon szeretünk ilyen lineáris történetekbe gondolkodni, miközben valójában nagyon sok bizonytalanság is van abban, amit alapján a világról kellene véleményt formálnunk. Nincsenek ilyen nagyon fix számaink, hanem nagyon sok minden ilyen véleményes. És hogy föl kell készülni arra is, tök evidens szerintem, hogy miről beszélünk, például a klímaváltozás az nem olyan, hogy így, nem tudom, Ürge Forzat Zéana meg fogja neked tudni mondani, hogy a következő 30 évben Magyarországon milyen, mik fognak tőle. És szerintem nagyon sokszor elvárják tőle, hogy mondja már meg, hogy, azért, hát hogy az éjjel sem
1: ilyen. De elég jó prognózisok vannak, hogy vannak, nem lesz elég víz, hogy hol nem lesz elég
0: igen,
1: víz.
0: Igen, de hogy ezek ilyen legyező ábrák nagyon sokszor, meg ilyen komplex rendszerek, ahol sose lehet tudni, hogy milyen visszahatások vannak. Tehát aki ilyen tudományelmélettel foglalkozik, az tudja, hogy vannak ilyen emergens jelenségek, tehát hogy sok mikrojelenségben hirtelen egyszer egy makró összeáll. Ugye ez olyan, mint hogy a vízből lesz például jég, és a jég az tök másképpen néz ki szerkezetében, meg másképp működik, mint a víz. Tehát, hogy az emergens jelenségek, ugye az én szakmámban, a közgazdaságtudományban ugye azt szoktuk mondani példának, hogy ha te megtakarítasz, az tök jó, ha én megtakarítok, tök jó, ha a harmadik ember megtakarít, tök jó, de ha mindenki megtakarít, akkor összeomlik a gazdaság. Tehát ami igaz mikróban, az nem feltétlenül igaz makróban, és itt ez egy emergens jelenség. Tehát, hogy ezt a szintű komplexitást nagyon nehezen kezeli az emberi tudat, mert ő azt szereti, hogy és ahhoz van szoktatva, szerintem a 20. századi modernitás ahhoz is szoktatta, hogy ilyen lineáris történetek vannak, jól definiált, olyan, mint az érettségi matek példa, hogy itt van egy háromszög, A, B, C számolt ki, és csak egy megoldás van, és ha sok időd van kiszámolni, és

0: egy biztos eredmény van, de a világ többség az nem így működik, az életünk többsége, nincsenek elégséges információk, nem teljesen random, de nem is determinisztikus, többfajta kontingenciát kell észben tartani, néha ezeket újra kell súlyozni, lehet, hogy mégse arra megy, amerre én gondoltam, de akkor a B variáció most megerősödött, a C variáció gyengül, és ez a típusú gondolkodás, én azt hiszem, hogy iskolában nem ezt tanítják, nem szoktatják hozzá az embereket, pedig szerintem ez kéne ahhoz, hogy ezt a típusú bizonytalan világot navigálni tudják, hogy ezek az ilyen kontingenciákban valószínűség, a valószínűség számítás, a statisztika szerintem írtózatosan hasznos a mai világba való navigálásra, hogy nem determinisztikus a világunk, de hogyha elveszíti az ember a kontrollt, mert úristen nem determinisztikus, akkor totál randomnak érzi, de nem is random, hanem valahol a kettő között sztohasztikus, de ott meg a statisztika kéne, de az meg nincs meg szerintem.
1: Most nagyon sok mindenre szeretnék reagálni, és a felét elfelejtettem, miközben nézem a kérdéseket is, amik érkeznek a mentin. Jó, hogy az oktatást beosztott, mert erre akartam kérdezni, de akkor gyorsan reagáljunk az egyik kérdésre. Lehet-e hosszú távon fenntartható egy olyan gazdaság, amely gyorsabban változik, mint hogy a közösségeink képesek alkalmazkodni. Ugye nagyjából ezt erről beszéltünk, de hogy ez a hosszú távon fenntarthatóság, ez nagyon érdekes, és mit jelent az alkalmazkodás? Ez is nagyon érdekes. Itt köze van az oktatáshoz, és köze van ahhoz, hogy tudunk-e például a Keleti Artúr által felvetett problémákra reagálni.
0: Én nem nagyon hiszek ebben az alkalmazkodásban, de nagyon sokszor azt érzem, hogy az alkalmazkodás ez messze-messze túl van becsülve. Tehát például van ez az alkalmazkodás mozgalom is. Én például Stumpfbíró Andrással is nagy vitában vagyok e tekintetben, hogy Balázsa, bocsánat, az egy másik az András, hogy ők azt gondolják, hogy itt már annyira elveszett a történet, hogy már igazából megállítani nem lehet, akkor majd alkalmazkodni kell. De hogy mi a búbánathoz alkalmazkodsz? Tehát, hogy egyrészt nem tudod kiszámítani, nem tudod előrejelezni, másrészt meg amikor eljön, és akkor még egy dimenziót bedobnék itt, ez az ilyen, az ember társas lény. Tehát, hogy elképesztően alábecsüljük azt, hogy mennyire függésben vagyunk az összes többi embertől. Azt a típusú ilyen önellátást, hogy akkor én kiiratkozom a társadalomból és közösségben csinálok, szerintem itt iszonyatosan alábecsülik azt, hogy mennyire függésben vagy a villamos hálózattól, a vízhálózattól, a mobilrendszertől, az internettől, vagy egész egyszerűen csak a közbiztonságtól, vagy a pénzrendszertől. Tehát, hogyha nincs pénzrendszered, ha nincs közbiztonság, akkor ezek a típusú, mi majd csinálunk ott egy kis közösséget és alkalmazkodunk, ezek szerintem illúziók, amelyeket emberek megint csak azért kergetnek, mert ebben valami fajta biztonságot vélnek felfedezni, de hogy egyszerűen ezen már nagyon régen túl vagyunk, szerintem az emberiség már jó ideje olyan társadalmakban él, ahol a társadalom többi részétől függsz, és nem tudsz kis közösségeket létrehozni. Volt egy korábbi podcast adásom, a Krishna tudatú hívőknek van ott Somogy megyében egy ilyen nagyobb területük, ahol ezt 90-es évek óta próbálják, és ők tök őszinten elmondták, hogy ők mindent megtettek annak érdekében, hogy valami fajta fenntartható közösséget, de tök őszintén nem csinálnak úgy, mint hogyha ez sikerült volna nekik. Elmondják, hogy ebben meg ebben igen, de hogy döbbenetesen függnek a külvilágtól, nem csak klímában, de hát mondjuk, nem tudom, magvakban, vízvezetékrendszerben, semmilyen. Tehát ezek illúziók szerintem, ezek az alkalmazkodós sztorik.
1: Azt hiszem, a szó, amit kerestél, az az adaptáció, tehát ez a mély adaptáció. Ez a kettő, ez ugyanaz lenne? Tehát alkalmazkodni, reagálni, proaktívan reagálni, megérteni, hogy mit jelent az, hogy folyamatosan változó környezetben kell túlélni, az nem biztos ugyanaz, mint az, hogy totálisan ilyen zen állapotában elfogadni.
0: Hát én csak azért hoztam példának ezt a mély adaptációt, és abban igazad van, hogy azért ez egy ilyen extrém példa, de hogy kicsiben szerintem akkor is, hogyha csak adaptálódsz, akkor valamelyben kicsiben ezt csinálod. Tehát én még mindig hiszek abban, hogy még tudjuk formálni a világunkat, és hogyha az adaptációra rendezkedsz be, akkor feladtad a formálásnak az esélyét is, és én szerintem adaptációval itt már nem nagyon tudunk jól kijönni ebből a történetből, én ebben sokkal kevésbé hiszek. Tudom, hogy a formálás tűnik a nagyobbnak és az adaptáció a kisebb ambíciónak, de szerintem ez fordítva van. De szerintem az adaptáció az tévhit, még kicsiben is, még akkor is, hogyha nem mély, de hanem szerintem még mindig nagyobb esélye van a formálásnak.
1: Hogyan tudjuk akkor jövőkészé formálni a társadalmat? Mert így ebben nagyon nehéz, tehát azt mondod, rendben van, azt mondod, hogy nagyon nehéz így alkalmazkodni, nem vagyunk rá képesek, és hát ilyen gyakorlatilag meg kéne, hogy mondják nekünk, hogy mit csinálunk. De hát akkor ez a szabályozás feladata lenne, ami meg az látszik, hogy az meg azért nem működik, ugye, mert akkor meg azt mondjuk, hogy olyanok leszünk, mint az Európai Unió, meg az autóipar, meg az AI Act, meg a GDPR, hogy egyszerűen megfojtjuk a vállalkozásokat.
0: Én azt hiszem, hogy alábecsüljük a közösségi fellépésnek a potenciáját. Tehát, hogy most tényleg nem akarok politizálni, de hogy szerintem így 2026 Magyarországán szerintem, ha valamit azért megtanultak az emberek, az pontosan az, hogy igenis a közösségi fellépés tudja megváltoztatni a világot. És mindenfajta ilyen egyéni vagy kisközösségi alkalmazkodás, az hamis. És csak egy dolog tud működni, hogyha az én aktivitásom az nem arra irányul, hogy egy alapvetően működésképtelen nagy rendszeren belül én megtaláljam a magam kis vackait, ahol én úgy elleszek, hanem hogy ugyanaz az aktivitás az arra irányuljon, hogy a nagy társadalmi rendszereket változtasd meg. Tehát, hogy ne az csináld már, hogy a gyerekeidet kiviszed egy iskolába, egy jó iskolába, mert rossz az iskolarendszer, és azt hiszed, hogy azzal megmentetted őket, hogy ők egy jó iskolába járnak, miközben egyébként a társadalom többi része körülötte ignoráns, tudatlan, agresszív marad. Attól nem lesz jobb a gyerekeidnek. Hanem igenis ugyanazt az erőfeszítést, meg ugyanazt a pénzt rakd bele abba, hogy az egész iskolarendszert változtasd meg, és tudom, hogy ez tűnik elsőre ambiciózusabbnak, de valójában az az igazi megoldás. Ez az ilyen, majd megoldjuk okosba, ez sosem az igazi megoldás szerintem.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
4: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
1: Tehát ez a sajátos pogácsa élő felvétele itt a Mastercard ESG Summiton 2026-ban. Jött egy olyan kérdés, ami szerintem ide tartozik, és erre jó reflektálni. Jövő énünktől kéne tanulni, legyünk kedvesebbek, takarékoskodjunk és mozogjunk többet. Akkor én leszek itt az ördög ügyvédje, hogy de hát ez nehéz, meg olyan nem olyannyira jó. Tehát, hogy legyünk kedvesebbek, kezdjük ezzel, hogy kimész Budapesten, vagy hát mondjuk majdnem azt mondom, hogy a világ nagyvárosai közül sokban, és akkor legyél kedves azokkal az emberekkel, akik ott lögdösődnek a villamoson, vagy bevágnak eléd az autóval. Ez nehéz dolog, tehát nehéz dolog. Ugye takarékoskodni, mozogni, megint csak nehéz dolog. Ez egy ilyen, rá kell magad erőszakolni, hiszen szeretünk költeni, szeretünk lustálkodni, hát ilyenek vagyunk emberek.
2: Igen, de szerintem ezeknek is vannak ilyen telítődési pontjai. Tehát szerintem például Magyarországon olyan szintű gyűlölet volt már az elmúlt években, hogy én most érzek egy visszapattanást. Tehát azt érzem, hogy az emberek megérezték azt, hogy túltoltuk ezt a gyűlölködést, és most valahogy egy ilyen, lehet, hogy én naív vagyok, vagy rosszul érzékelem, de minthogyha itt most kedvesebbek lennének hirtelen az emberek egymással, mert megérezték azt, hogy egy ilyen felszabadulást, hogy így nem vagyunk nyomás alatt, nem gyártják a gyűlöletet, akkor miért ne lehetnénk mi is kedvesebbek. És ugyanez van szerintem fogyasztásban is. Tehát, hogy ha már elmentél azzal a fapadossal Barcelonában, meg már letudtad az összes ilyen felugrós kacsacsőrű fényképedet, és már kiposztoltad a Facebookra, hogy ez is le van tudva, akkor meg egyébként meg már egy ponton túl nem ez a vágyad, hogy akkor még kipipálj, még egy ilyen hétvégi városlátogatás. Tehát szerintem ebben is lehet telítődni, és szerintem van ilyen, hogy az emberek, én ezt tök értem, hogyha valaki még nem volt külföldön, akkor ezeket ő is szeretné megtapasztalni, de szerintem ebben is van ilyen, hogy másfajta nyaralásra vágysz, hirtelen az időt kezded el értékelni, az, hogy kialudhatod magad, hogy otthon lehetsz, és nem feltétlenül az ilyen nagy ökológiai lábnyommal bíró nyaralásokat.
1: Jó, itt mondtál mondjuk egy olyan dolgot, ami érdekes, és amivel kezdtem is, hogy a társadalom vajon lelkileg képes-e arra, hogy tovább menjen, és még mindig a reményt lássa, mert nagyon sok negatív dolog jön. Persze, itt van egy olyan típusú érzet, amiről beszéltél Magyarországon, de közben ugye, ahogy mondtuk is, elhangzott több beszélgetésben itt, azért van nagyon sok olyan dolog, ami ezen a hosszú listán csak a legfőső. Hogy oké, ez ki van pipálva itt lokális szinten, de itt van Amerika, itt van a Hormuzi szoros, itt van egy csomó olyan probléma, amivel, és akkor ez csak a geopolitika.
2: Ez igaz, de hogyha meg ugye más típusú híreket nézel, akkor meg olyan hírek is jönnek azért, hogy mondjuk egy csomó olyan technológiát kitaláltunk itt az elmúlt pár évben, amivel áttörést tudtunk elérni például a fenntarthatóság tekintetében. Tehát amikor azt olvasom, hogy Portugáliában, Németországban, de egyébként Magyarországon is mondjuk a nyaranta szolárból állítjuk elő az villamos áramnak a nagyobbik részét, többet, mint atommal. Akkor azt olvasom, hogy a kínaiaknál megoldották azt, hogy 2000 kilométerre elvigyenek áramot. Egy csomó ilyen van, és nem azt akarom, és nem akarom leegyszerűsíteni ezt egy technológiai kérdésre, mert nyilván nagy rész a társadalom szervezési kérdés, de hogy vannak azért ilyen, tehát olyan dolgok történnek meg, amiről 20 évvel ezelőtt, vagy egyszerűen akkor egy másik példát mondok, én 20-25 évvel ezelőtt emlékszem rá, hogy az egész ilyen zöld tudatosság az egy nagyon-nagyon szűk társadalmi csoportnak, a zöldeknek volt a happy-e, és mindenki más azt gondolta, hogy ez egy periférikus érdeklődés. És ma már minden mutató, mindenhol, Európában, Kínában, talán az Egyesült Államokban nem, meg a Közel-Keleten nem, de azért a többi nagy blokkban azt mutatja, hogy az emberek messze-messze többsége ezeket a dolgokat ismeri, keresi, olvassa, ha teheti, megcsinálja, és ez ilyen 70-80%-os számok. Tehát, hogy az emberek rá vannak állva, hogy ezeket ők adaptálnák, hogyha tehetik, ami elérhető, megfizethető, azt elkezdik használni. Én ezt nem mertem volna 20 évvel ezelőtt remélni, hogy ez ilyen gyorsan és ilyen arányban történik. Tehát, hogy az kicsit az volt bennünk, hogy annyira rá voltunk állva egy ilyen régebbi technológiai, meg társadalomszervezés, hogy az emberek megunják az autókat, hogy nem akarnak még több autót a városokban. Ez is egy telítődés. Tehát szerintem nagyon sok mindenben elérkeztünk oda. Még mindig vannak emberek persze, akik autókat akarnak, de azért a nagy többség már kevesebb autót akar.
1: De akkor az ez ellenható folyamatok nem lesznek erősebbek? Tehát ennek is van egy telítődése, és akkor mondjuk azt, hogy a klímaszorongás most már túlzásban van véve, ne beszéljünk erről. Most észrevettek ugye generációkutatók egy ilyen trendet a fiataloknál, hogy elkezdték ezeket kerülni, ezeket a témákat.
2: De nem azért kerülik, mert lebénultak, hanem én azt veszem észre, hogy azért kerülik, mert a lebénulást kerülik. Tehát, hogy nem akarja már még egyszer azt az előadást meghallgatni, hogy ez az egész miért szar. És hogy ő, hanem azt szeretné már, hogy olyanról beszéljenek neki, hogy mit lehet csinálni. Tehát ő már azt keresi, hogy ő merre indulhat el. Én is egyébként, tehát én sem szeretnék még egy előadást arról meghallgatni, hogy ez és ez és ez miatt nem működik. Mert hogy annak tényleg semmi értelme, hazamegyek azzal, hogy ezt, hanem konkrétan már azt szeretném, hogy hogyan fogjuk ezt és ezt és ezt megcsinálni. Tehát, hogy nagyon-nagyon szeretném már tudni, hogy a Rákóczi úton mikor lesz már végre olyan élhető közeg, ahol az emberek sétálhatnak, ahol az autók forgalma szűkítve lesz, ahol a boltok megint kinyitnak, stb. És nem szeretnék még több ilyen, nem tudom, olyan dolgot, ami arról szól, hogy jaj, hát úgysem, meg nem tudom. És szerintem ez van a 20 évesekben, hogy a tekintetben fogyott el a türelmük, hogy azt látták, hogy így csak dumálunk üresen arról, hogy ez így nem jó, és nem, ők megoldásokat szeretnének.
1: Hát ha már itt tartunk, akkor a másik oldalt is meg kell érteni, akik ugye azt látják az új munkavállalókban, az új generációkban, hogy, és erről nagyon sok mém van, biztos láttál te is ilyet a Facebookon, meg számtalan helyen, hogy úgy dolgoznak, hogy egy rossz szó is azonnal ott hagy csapott papot.
2: És én iszonyú büszke vagyok ezekre az emberekre. Tehát, hogy én nagyon-nagyon, amikor a hópehheknek nevezik meg, nem tudom, nekem mindig így megdobog a szívem, hogy végre van egy generáció, aki azt mondja, hogy mi ezt nem fogadjuk el. Tehát, hogy minden korábbi generáció egyszerűen olyan megélhetési kényszerben volt, őket is bántották, ők is úgy mentek haza, hogy otthon sírtak, rosszul érezték magukat, reggel úgy keltek fel, hogy gyűlölték a munkahelyüket, csak nem merték, mert féltették az állásukat, a megélhetésüket. És hogy végre van egy olyan generáció, aki megengedheti magának, meg is teszi, válogat, visszajelez. Én annyira büszke vagyok erre, hogy nem fogadják el azt, hogy a munkahely az egy elnyomó hely, hol el kell fogad azt, amit egyébként senki mástól. Tehát tőlem miért nem fogadod el, hogy én itt gyalázlak, meg én tőled? Nyilván akkor a munkahelyünkön sem kell elfogadni, hogy a főnök az egy ilyen terrorista, aki megaláz, aki megszégyenít, aki túlterhel. Nem, ők olyan munkahelyet akarnak, ahol egyébként emberi létre alkalmas munkaközösség van. Tök jó.
1: Ezt is írja valaki éppen a mentin, hogy kész megoldások pedig nincsenek, közösen kell megoldani. Az ég generáció határhúzása meg kezd átragadni mindenkire. Lásd well-being programok. De hát ezt is láttuk.
2: Milyen programok?
1: Well-being programok, ja. Ugye? De hát ugye ennek is van egy ilyen szép íve, tehát azért van egy visszarendeződés. Hát emlékszem, amikor elindult ez, hogy a munkahely az változzon meg, és akkor lebontották a falakat, az ilyen inkubátorszerű irodákat, és akkor jöttek a babzsákok, a csocsóasztalok, az irodai sör csapoló berendezés. Voltam egy New York-i nagy cégnek az irodájában, ahol folyamatosan hozták a friss gyümölcsöket, híreket, és külön ilyen több millió forintos ilyen barista pult volt, ahol a saját pörkölésű organikus kávét lehetett lefőzni, és így egy ideig ott ültem, így néztem ezt az egészet, és azon gondolkodtam, hogy jó, de mikor dolgoznak ezekbe? Tök jó itt lenni, de mikor dolgoznak?
2: De tudod, mire való ez az egész? Ez két dologra való. Egyrészt PR, tehát, hogy nagyon jól mutatnak a fotón, és el tudja mondani a cég. Ezeknek a csocsóasztaloknak a 90%-át senki nem használja soha. Másik dolog, amire jó, hogy bent tartsd a munkavállalót. Tehát, hogy azért adsz ott neki kaját, meg
1: ez
2: azért van ott...
1: Persze!
2: Tehát, hogy amikor életemben először megkaptam a munkahelyemtől, az egyetemtől kaptam egy laptopot, és így iszonyú örültem, hogy milyen jó fejek adtak nekem egy laptopot. És akkor az egyik ilyen nálam idősebb kollega megkérdezte, hogy biztos vagy benne, hogy ez nem azért kaptad, hogy este adjanak neked ilyen kvázi házi feladatot, hogy milyen ki ismeri ezt a történetet, hogy hát most nagyon fontos megcsinálni, mert deadline-unk van, és ennek holnapra meg kell lennie, de sajnos ezt csak munkaidőn kívül lehet megcsinálni, de iszonyú fontos lenne, hogy holnapra csináld meg azt az anyagot, vagy azt a prezentációt. És akkor esetleg, hogy de hát persze, azért adták, hogy otthon is tudjanak dolgoztatni. És azért rakja oda a kaját, hogy ne menj ki szünetre, és azért van ott ez az egész, hogy igazából minél tovább bennmaradj, minél később menj haza. Ezek csapdák, de hogy ezek a 20 évesek nem hülyék, tehát hogy ők nem erre vágynak, hogy ott nem tudom, bariszta, és sosem értettem, hogy a kávéra miért kell levelet rakni ilyen tejhabból. Tehát hogyha valami a világ legfölöslegesebb tevékenysége, nem, én szeretnék egy kávét, és nem szeretnék rajta szívecskét, meg levelecskét.
1: De van, aki szeretne, mondjuk.
2: Hát akkor az kérjen külön, de hogy nekem ilyen nem kell rá, és iszonyú idő megy el vele, Mühlmeier hülyeség az egész, nem ilyenekre vágynak az emberek. Arra vágynak, hogy a főnöke emberi hangon beszéljen vele. Hogy értelmes projektet kapjon, aminek ő is látja az értelmét, tudja, hogy ő miért csinálja azt, ne egy fogaskerék legyen egy értelmetlen rendszerbe. De valódi mély dolgokra vágynak, nem ezekre az ilyen szimbolikus ökörségekre.
1: Jó, akkor gyorsan még egyet. A társadalom nem tesz semmit, az egyén az, aki bármit is tesz. A kérdés akkor az, hogy az egyén képes-e bármire, és mit kell tenni ahhoz, hogy képes legyen az egyén változni?
2: De szerintem az egyén társadalom megkülönböztetés, ez mesterséges. Tehát, hogy az egyén, ez a nyugati kultúrának egy ilyen alapproblémája, keleten ezt sokkal világosabban látják, hogy az egyén az a társadalomban van, és minden, amit csinálunk, az onnan jön a tudásunk, minden, amit csinálunk, az hatással van. Tehát ez az ilyen merev elkülönítése az egyénnek és a közösségnek, ez egy ilyen nyugati rémálom, amitől minél hamarabb, minél gyorsabban meg kéne szabadulni, mert minden csak társadalmilag értelmezhető, és ezért a rendszereinktől függünk, és a rendszereinket is csak együtt tudjuk megváltoztatni, de ezek az ilyen egyéni ízek, ezek illúziók szerintem. Valójában amikor így egyéni dolgokban gondolkozol, az esetek többségében az patológikus.
1: Mi lenne az a legutolsó akkor, hogy az a fajta mutató, ami alapján azt mondanád, hogy jól lehet mérni azt, hogy merre megyünk, akkor egy ilyen mixtúrája ennek az egésznek? Kell bele egy kis GDP, kell bele, a koktélpartira gondolok már ezért, tehát hogy kell bele egy kis GDP, kell bele egy kis HDI, kell bele egy kis happiness index, és akkor jó lesz?
2: Persze, tehát hogy én nem tudnék, hogy találkozunk az utcán, akkor nem azt kérdezem meg tőled, hogy mondj egy számot, Kántor Bandi, hogy most hányos az életed. Ilyet nem kérdezünk egymástól.
1: Hát vissza... nem kérdezed, de egyébként errefele megyünk, jó, minden applikációban ez van.
2: Vezessük be. Minden héten meg fogom kérdezni tőled, hogy most hányos vagy, és majd mondasz egy számot, és akkor semmit nem fogok tudni rólad, mert most akkor nem tudom, hogy ezzel most azzal értetted, hogy most az egészséget hogy van, az anyagi helyzetet hogy van, a párkapcsolatot hogy van, az intellektuális érdeklődésed hogy van. Annyi minden lehet, hogy nincs értelme annak, hogy ilyeneket kérdezgessünk, ilyen leegyszerűsítés. Nyilvánvalóan azért úgy szoktunk beszélgetni, hogy ezeket mind külön-külön megnézzük, és akkor ebbe a dimenzióba ugyanígy a társadalmi történéseket is. Tehát milyen a politikai helyzet, milyen a klímahelyzet, hatással van rád a mesterséges intelligencia. Ezek mind-mind olyan komplexitású dolgok, amelyekről külön-külön beszélni kell, külön-külön mutatókkal. Nem tudjuk megsporolni a komplexitást.
1: Hát vagy az van, amint az Egyesült Államokban, vagy az angolszász kultúrákban, hogy a hogy vagy kérdésre az a válasz, hogy vagy, igen. És senki nem mond igen. semmit, igen. és akkor igen. ezzel le van tudva.
2: És ezt azért csináljuk, mert valójában nem vesszük a fáradtságot, hogy belemenjünk a komplexitásban, mert pontosan tudja az ember, hogy ha munka van, akkor nincs időnk valójában megválaszolni ezt a kérdést, mert egy harmadik világban akkor tényleg elkezdik mondani, hogy nem tudom, hát ez van a Magyarországon, meg ugye az van, hogy akkor elkezdünk panaszkodni, tehát ugye azért nem szeretjük, mert akkor mindenki elkezdi sorolni, hogy hát csúzom van, meg ezen fáj, meg azon fáj, meg nem tudom milyen. Néha lehet látni ilyet a buszon, hogy így nyugdíjasok találkoznak, és akkor ilyen listázzák a betegségeiket, az se jó nyilván, meg a problémáikat, de hogy nem ezt kell csinálni, hanem nyilván meg nem tudsz mindenkivel, tehát hogy erre is vannak ilyen számok, hogy nem tudom, 7 emberre tudsz egyszerre odafigyelni, meg van valami szám, nem emlékszem, hogy pár száz emberre tudod követni egyáltalán az életét, még egyébként Facebookon is csak pár száz emberre tudod.
1: Hát ez a Harari féle, azt hiszem 150 volt,
2: nem emlékszem,
1: valami ilyesmi,
2: hogy mennyi, igen. De hogy van egy ilyen felső limitje, hogy hány embernek tudod érdemben követni. Tehát, hogy nincs is értelme annak, de viszont ugye ott viszont kell, tehát, hogy ez meg nagyon fontos lenne, hogy... És akkor ugye a fölött van a társadalom, tehát amiről mi beszélünk, az meg e fölött a szám fölött van, mert ott igazából meg arról beszélünk, hogy mik azok a folyamatok, amelyek a társadalmat, mert ugye ez az egyén, a család, a közösség és a társadalom különböző szintjei.
1: Hát megint az történt, mint mindig, hogy még sokat tudnánk beszélgetni, viszont lejárt, a műsoridőnk járt le, és azt gondolom, hogy nagyjából kiveséztük azt, amit megbeszéltünk korábban, úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én is köszönöm, jövő héten meg fogom kérdezni, hogy hányos vagy.
1: Jó, én erre tudok egy mémmel válaszolni, csak az nem ide illik, de ezt majd akkor elmondom privát a koktélparti alatt. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm szépen.
1: És hát igazából ezzel véget is ért a hivatalos része a Mastercard DSG Summitnak az idei kiadásának. Nagyon remélem, hogy akik itt maradtak és meghallgatták ezt a beszélgetést, még maradtok tovább, és beszélgettünk kötetlenül is. Nagyon szépen köszönjük még egyszer a szponzoroknak, hogy lehetővé tették ezt az eseményt, a látogatóknak, hogy eljöttetek, és hát remélem, hogy jövőre egy hasonlóan tartalmas konferenciával tudjuk folytatni ezt a sort. Köszönjük szépen!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Café. Lipótvárosban az FM 98-as frekvencián. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa. A Rádió Café gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden vasárnap reggel 7-től. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
2: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Enyhült némileg az aszály az elsők hatására. Még nem ért véget az influenza szezon. Életnyomaira bukkantak egy ősi kráterben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban. A lehullott csapadék szinte teljes egészében beszivárgott az aszályos talajba. A következő időszakban a vízkészletek szabályozását a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi. A visszatartott vízmennyiségét már 10 millió köbméterrel növelték, mondta el rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
4: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már kb. 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek, például a tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság. Nagyon sok holtág mesterséges vízpótlását is megkezdték a vízügyi igazgatóságok szakemberei. Folyamatosan együttműködnek a civil vízőrzőkkel.
3: Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten mintegy 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főként gyerekek és fiatal felnőttek. A legtöbb beteget Budapesten, valamint Békés és Fejérvár megyében regisztrálták, míg Veszprémen, Bács-Kiskun és Zalavár megyében volt a legalacsonyabb a megbetegedések száma. Nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, közölte Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Hangsúlyozta, továbbra is érvényesül a szennyező fizetelv, vagyis a felelősöknek kell állniuk az ártalmatlanítás és a helyreállítás költségeit. Közben hétfőn megkezdi munkáját a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Földön kívüli anyag nyomaira bukkantak tudósok egy ősi dél-koreai becsapódási kráterben. A kutatók szerint a kráter egykor forró ásványokban gazdag túl lehetett, amely kedvező környezetet biztosított az élet kialakulásához. A kőzetekben olyan nyomokat is találtak, amelyek földön kívüli eredetre utalhatnak. A tudósok úgy vélik, az aszteroida becsapódások nem csak pusztítást okozhattak a Földön, hanem szerepet játszhattak az első életformák kialakulásában is. Ma sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél felé megélénkül, a délutáni csúcs hőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias idő több órás napsütéssel és gomoly felhőkkel. Főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor. A csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrekt áron, vagy nincs ínyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!

0: okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Szervusztok, ismét itt vagyunk. Az Okos Utas magazint halljátok itt a Rádió Cafén. Ács Gábor vagyok, velem szemben pedig mai vendégem, Búró Szilárd, akit általában pénzügyi innovációs vezetőként szoktunk egy másik műsorban felkonferálni, csütörtökönként, az Equilor szakértőjeként, de most nagy utazóként jön természetesen ebben a műsorba. Ámulva néztem, hallgattam, olvastam, hogy merre járt, és ismét egy olyan jött elő, olyan helyeken kóricált Szilárd, ahol én sok-sok évvel ezelőtt jártam, és azóta is visszakívánkozom. Szerintem sokak szívesen járnának ott a környéken, és akkor most ő, illetve ők pont arra mentek. Szia Szilárd, örülök, hogy itt vagy.
2: Szia, köszönöm a lehetőséget itt is.
1: Szóval, hogyan jött akkor nektek, csak hogy ne áruljunk zsákbamacskát tovább, Bangkokról és Szingapúrról lesz szó, illetve még egy szép kis szigetről a kettő között.
2: Így van, ugye ez az egész Ázsia dolog nekem egy kicsit ilyen szürke zóna volt. Eddigi életem során soha nem jártam arra, és volt egy kis tartás is, hogy arra menjek. Viszont a feleségem nagyon lelkes volt, ő egyszer már járt életében ezen a környéken, és nagyon jó tapasztalatai voltak, és próbált mindig győzködni, hogy ez kell nekem is, és most...
1: És 50 év alatt sikerült. 50 éves korotokra, akkor inkább...
2: 50 éves korunkra jutottunk el oda, hogy akkor ezt én is meg merjem lépni, és hát valóban nagyon-nagyon pozitív élményekkel tértem haza, és úgy tűnik, hogy azok a félelmeim, amik voltak, azok jelentősen enyhültek, vagy legalábbis ezen a részen, ahol jártunk, ott nem tapasztaltam semmi olyasmit, amitől tartottam. Ugye a fő aggodalmam az ez a, hogy fogalmazok szépen, ilyen civilizáció hiány, vagy alacsony mértéke, amiben én nem biztos, hogy annyira komfortosan érezném magam, vagy legalábbis ezt gondolom, és ezért tartottam eddig, de ez Tájföldre úgy tűnik, hogy már nem igaz, tényleg akár merre jártunk, akár Bangkokon belül, akár ahogy említetted, ugye egy Koh Samui nevű csodálatos szigeten voltunk, még szegénységgel találkoztunk, sok minden találkoztunk, de olyan jellegű kosszal, vagy olyan mértékű zavarok környezettel igazából nem.
1: Úgy szoktuk csinálni ebben a műsorban, hogy amikor valami nagyon jó helyre látogatunk el, tehát ha nem csak a nagyon hardcore, aktuális híreket, információkat, leárazásokat, okosságokat veszük végig, hanem célállomásokra, kiváló úti célokra látogatunk el, hogy akkor először kicsit az ottani élményekről, de aztán utána rákanyarodunk tényleg az árakra, okosságokra, nagyon hasznos, praktikus tudnivalókra, úgyhogy most is ennek a mentén haladjunk. Azért kezdjük ott, hogy ez kiszervezte. Közösen vagy te, vagy hogy te vagy általában a utazások során? Vagy
2: alapvetően én vagyok a család utazás szervezője, nagyon szeretem csinálni ezt a dolgot, előre tervezgetni, szállásokat nézegetni, útvonalakat, akár ottani programokat, tehát mindenben nagyon szívesen ásom bele magam, de leginkább ugye Európa az, ahol nagyon könnyedén mozgok ebbe, és ott szinte minden utazásunkat önállóan szervezem is. Amint kimozdulunk ebből a kis megszokott környezetünkből, akkor azért van, hogy kérek segítséget, és ez most is így volt, egy régi ismerősöm, aki utazás szervező vagy utazási irodája van, segített a repülőjegyek lefoglalásába, illetve részben az útvonalak összerakásába, de aztán végül is a szállásokat mi választottuk, és a programokba is nagyjából mi raktuk össze, hogy zajlódjon ez a két hét.
1: Oké. Szállás, illetve a repülést, az gyorsan fussuk meg, mert ti már éppen a háború kirobbanása után indultatok, amikor leállt gyakorlatilag a közlekedés a közel-keleti, kiestek gyakorlatilag a közel-keleti klasszikus átszállóhelyek, útvonalak. Ti is arra mentetek volna, illetve ez titeket hogyan érintett?
2: Így van, az első úti terv szerint nekünk is egy dohai átszállásunk lett volna, és ez gyakorlatilag nagyon erősen megkérdőjeleződött, ahogy

0: Elindul a járatod, mert néhány napra tologatták csak ki, hogy a következő egy hétre, meg vagy másfél hétre volt az időpont, hogy na, azok a járatok már módosítatók, vagy visszatéríthetők, vagy az egész elállási jogot megkaptad, akkor ti végül is kivártátok, míg a ti egyeteket ez elérte, ugye? És így akkor foglaltatok.
1: Igen, tehát megjött az a módosítás, amikor már mi is beleestünk abba a dátumba, amit úgymond le lehetett mondani, és visszaigényelni a pénzt, és akkor ezzel a tudattal tudtunk egy teljesen más repjegyet foglalni.
0: Ja, a dilemma az volt, hogy ezt megvárjuk, az amiatt volt, hogy az alternatív útvonalakra átcsoportosuló irgalmatlan keresetek elkezdte nagyon fölnyomni az árakat. Ez nálatok is érződött?
1: Abszolút érződött. Nyilván nem tudom, hogy előttem mennyi lett volna a különbség. Ugye végül is egy isztambuli Turkish Airlines repülővel mentünk. Nem tudom pontosan, hogy mi lett volna az arány, ha teljes nyugalomba hasonlítjuk össze az eredeti útvonalunkkal, de így azért jelentősen drágább lett sajnos a repülőút maga.
0: Viszont minden más meg volt akkor szervezve. Ja igen, te mennyire spontánul szervezel, vagy pedig az összes szállás nagyjából előre le volt zsírozva az egész két hétre, ez látok, hogy működik.
1: Én sajnos ilyen nagyon előre tervező
0: típus sajnos,
1: vagyok.
0: Ez
1: vannak
0: típus
1: ebből
0: kérdés.
1: Azért konfliktusok.
0: Ja értem, szóval házon belül is. Van, aki a spontaneitást
1: támogatja. Én szeretem előre tudni, ahogy az életem más dolgaiban is sokszor sok minden, de az utazásaimnál is szeretem előre pontosan tudni, hogy mikor mi fog történni, és ha bárhol homokszem kerül a gépezetbe, akkor egy rövid ideig lefagyok, de aztán azért szerencsére meg szokott oldódni minden. Most is így volt, előre meg volt az összes szállás pontosan, és nagyjából az, hogy hol mit csinálunk, az most kevésbé, talán pont azért, mert még nem jártam ezen a területen. Nem tudtam, hogy mondjuk ilyen internetes dolgokra mennyire lehet támaszkodni, de azért nézelődtem, beszélgettünk, de volt benne, meglepő mód hozzám képest, volt benne spontaneitás, főleg bankokban.
0: Akkor mesélj előre, most úgyis ideje, hogy bankokba érkezzünk, akkor az első célpontra.
1: Ott ugye az egyetlen előre leszervezett dolog, az egy egynapos túra, vezetett túra volt, ahol nagyjából a főbb látványosságokon végigmentünk, volt benne hajózás, volt benne mindenféle izgalom, tényleg jó volt, tartalmas volt, de utána, amikor magunk kezdtünk el felfedezni, akkor jöttek olyan élmények, amik tényleg alapvetően tették nekem Bangkokot egy polccal feljebb, mert annyira izgalmas helyeken voltunk ilyen helyi piacon, óriási piacon.
0: A floatingon is, az úszó piacon?
1: Ott végül nem voltunk, oda ugye viszonylag sokat kellett volna utazni, és úgy döntöttünk, hogy azt elengedjük. Sok helyről hallottuk azt, hogy az már nagyon elturistásodott, nagyon nem az, mint régen volt.
0: Nekem annak idején az nagy élmény volt.
1: Igen, mint mondtam, a feleségem már járt ott, és ő is azt mondta, hogy akkor neki ez jó élmény volt, de hogy amiket olvastunk, azok alapján most már másként működik, úgyhogy inkább olyan helyekre próbáltunk menni, amik nem annyira kiemelt központi turista látványosságok, és mondom kifejezetten jól sikerült. Voltunk egy ilyen helyi múzeumban, ahol egy tájföldi típusú háznak a berendezését, illetve az elrendezését lehetett megnézni, az is nagyon-nagyon érdekes volt, illetve az utolsó napon az volt nekem talán az igazi átszellemülés, amikor elmentünk a 69 méteres óriás Buddhához, ami ugye messziről látszott, hogy ott van, és nyilván tök izgi, menjünk oda, de nem ez volt a fő élmény benne, hanem az azt körülvevő komplexum, amiben voltak templomok, szerzetes lakások, stupák, tehát tényleg egy óriási területet lehetett bejárni, úgyhogy hogy ezzel az egész ottani vallással, kultúrával egy kicsit ilyen közelebb került az ember, és így, hogy ott nem volt vezetőnk, hanem magunktól jártuk be, így tényleg olyan ember közelivé vált az egész, és nagyon nagy élmény volt.
0: arra gondoltam, hogy azt kérem, hogy egy top 3-at rakjál nekem össze, de abból kettő ezek szerint megvolt, úgyhogy még egyet, ami a legjobban tetszett. Ha, hát, ugye most már így nehéz, most már a sok közül csak egyet lehet választani, akkor mit mondanál?
1: Hát az nem kérdés, hogyha a bankokba jár az ember, szerintem legalább egy ilyen

0: autóbárba el kell menni. Ebből nekünk kettő is volt. Mind a kettő nagyon nagy élmény volt. Talán azért mondanám az elsőt, vagy emelném ki az elsőt, mert az sokkal inkább helyi volt, mint turista központ. Ott egy 82. emeleti úgymond all you can eat étkezésre lehetett befizetni, de csak tengeri mindenféle kaja elképesztő minőségben és mennyiségben, nyilván Magyarországhoz képest is nevetséges áron, és akkor hozzá a kilátás, szóval az fantasztikus volt, és tényleg ott főleg a helyiekkel találkoztunk, és ők ettek ott. Ez benn volt ott
1: ez
0: a legsűrűbb
1: volt
0: részébe a bankoknak. Azt hiszem, hogy Baikonnak hívták magát a hotelt, és annak a tetején volt ez a lehetőség. Szuper jó élmény volt.
1: Még egy kérdés bankokkal kapcsolatban, mert az rémlik az egyik posztodból, hogy írtad, hogy háromféle bankok van, vagy hogy mint a három különböző részre lehetne osztani. Ez nagyon érdekes.
0: Igen, én úgy éltem meg, hogy sokarcú város, de hogy ez a három rész így teljesen elkülöníthető, ahogy rétegződik egymásra. Hogyha az ember az utcán jár, és mondjuk kis utcákba bekanyarodik, esetleg tényleg ezek az egy-két szintes, hát mondjuk rozog a házak között olyan mértékű szegénységgel találkozik, amit európai szemmel szinte felfogni is nehéz, hogy milyen módon élnek ott emberek, és akkor ahogy megyünk egy kicsit följebb, ugye eleve a szállodáknál, és azt figyeltem meg, hogy úgy van kialakítva, hogy az alsó 4-5 szint az parkoló, és akkor onnan kezdődnek a szobák, és onnan a kilátásod, az már arra a bankokra van, ami talán egy ilyen középrétegnek felel meg. Van egyébként ugye magas vasút is, azzal is egyébként meglepő mód, mondjuk akár európai nagyvárosokhoz, vagy Amerikához mérten nem azt tapasztalja az ember, hogy a metron, vagy ezen a magas vasúton a szegények utaznak, hanem a középréteg. Uh-huh. A szegényeknek szerintem még erre sincs pénze, hogy metrózzanak, hanem ők vagy a kis robogójukra ülnek föl, vagy bicikliznek, és akkor ott találkozik az ember ezzel a középréteggel, és ha meg föl emeli a fejét, és a felhőkarcolók teteje felé néz, akkor a mérhetetlen luxus is előugrik hirtelen, és meg simán olyan üzletközpontokba lehet bemenni, ahol a leghíresebb európai és világmárkák ott vannak. Tehát ez mindenképpen nagyon izgalmas, hogy ennyire közel egymáshoz ezek a különböző rétegek milyen feszültség nélkül megvannak, mert Európában is sok helyen találkozik az emberre, hogy van gazdag rész egy városnak, meg van szegény rész egy városnak, de valahogy azok úgy elkülönülnek, meg sokszor azt mondják, hogy ne is menjél turistaként. Itt ez abszolút nem volt meg, és egyébként a rossz érzés sem, tehát amikor ezekben akár véletlen, akár szándékosan bementünk olyan részekre, ahol tényleg ezek az összeomlásra ítélt házak voltak, félelemérzetem ott se volt sehol, tehát semmilyen rossz érzés nem jött.
1: Uh-huh. Innen, mielőtt átugrunk Szingapurba, ti is tettetek egy kitérőt, illetve hogy ez nem csak egy háromszög, hanem egy négyszög lett, mert hogy egy szigetet is útba helyettettetek egy, hát mondhatjuk, hogy egy nyaraló szigetet alapvetően, viszont sok ilyen van Tájföldön. Miért pont Koh Samuira esett a választás?
0: Itt megint oda kellett viszonyulni, hogy a feleségem már járt itt, és nagyon jó élményei voltak, és ez gyakorlatilag meghatározta. Voltak olyan ilyen nyaraló helyek, talán az nem sziget, amiket eleve kizártunk, mert azt már túl turistásnak gondoltuk. Ez a Koh Samui tűnt úgy, hogy valahol a kettő között van, és ha bár a többi helyen nem jártam, de innen abszolút azt tudom visszaigazolni, hogy valóban itt azért meg tudja nézni az ember azt is, ahogy élnek Tájföldön emberek, azzal is tud találkozni, de mellette vannak nagyon szép helyek és nagyon modern szállodák is már.
1: Innen mit emelnél ki, ami nagyon tetszett?
0: Fú, hát itt több volt, mert itt végül is két napot is arra szántunk, hogy robogót béreltünk, és azzal bejártuk a szigetet. Egyébként ez nem egy olyan pici szigetet van bőven látnivaló. Itt is vannak nagyon szép templomok, de alapvetően itt inkább a természetet emelném ki. Nagyon szép vízeséseknél jártunk olyan tényleg őserdő, dzsungelszerű közegben, amit azért innen Európában ritkán lát az ember, hogy mennyiféle növény, mennyiféle zaj, madarak csicsergésétől a mindenféle állathangok, itt tényleg nagyon izgalmas volt.
1: Uh-huh. Utána pedig hegyélés a parton, amikor elfáradtatok, gondolom.
0: Hát az kevésbé az egy
1: rövid, stílusom, nem, mert de egy hát rövid. Az enyém rövid. Se, de egy kemény nap után azért néhány óra esetleg jól lesz.
0: Így van.
1: Aha. Jó, oké, akkor hát nem, ugrunk Szingapurba, de csak néhány perc múlva, most egy rövid szünetet tartunk, Búró Szilárddal, tehát az ő Bangkok, Koh Samui és szingapúri túrájukról beszélgetünk. Szingapur következik ezek szerint most, mint város, meg még sok-sok hasznos praktikus információ, mivel közlekedtetek, hol mi mennyibe kerül, kaják, közlekedés, kártyahasználat, minden ilyesmi, ezzel jövünk majd még, úgyhogy maradjatok velünk.
2: Rádió Café. Van

0: cinémazsína.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
3: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
1: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
5: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztivál zenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
7: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Folytatódik az Okos Utas magazin, Búró Szilárd a vendégem, Bangkok, Koh Samui és Szingapúr útvonalon haladunk. Most akkor megérkezünk Szingapúrba. Nyilván a legfontosabb kérdés, kim vannak még a szemetelős, büntetős, meg pisilős, tiltós táblák?
2: Minden, igen, minden tiltani.
1: Ami ilyen sztereotípia.
2: Nagyon drága a büntetés. Nekem mégis ez az egy talán inkább negatív élményem volt Szingapúrral kapcsolatban, hogy ugye olyan legendák járnak itt közszájon, hogy ott szinte a földről is enni lehet, olyan tisztaság van. Azért ez így ebben a formában nem köszön nekem vissza. Tény, hogy nem egy koszos város, de azért láttam.
1: Hát én a legtöbb, patkányt ott láttam szaladgálni, amikor egyik este sétálgattunk nem annyira legmenőbb helyeken, keresztbe, hosszába, úgyhogy igen, ez így távol áll valószínűleg a valóságtól.
2: De ennek ellenére nagyon-nagyon tetszett. Nekem nyilván már egy kicsit közelebb áll a szívem ez az ottani életszínvonal, és ennek ellenére ott is megvolt az a lehetőség, hogy az ember találjon olyan helyeket, ahol szuper jó kajákat lehet nagyon olcsón enni, tehát nem feltétlenül muszáj a rendkívül drága luxus éttermekbe beülni, pedig abból is van bőven, de ott is megvoltak azok a jó helyek, amiket végigjártunk. Ott nagyon sokat sétáltunk, ugye viszont ez a belvárosi rész azért jól besétálható, de a metroállazat is zseniális volt, de nem akarok elébe szaladni.
1: Igen, arra mindjárt majd kitérünk. Azért érdekes, mert én amikor 20 éve arra jártam, akkor igazából itt gyakorlatilag csak a séták, meg a felhőkarcolók, a hatalmas parkok, meg a közlekedési érdekességek maradtak meg. Tehát olyan igazából nagy látnivaló, pedig mászkáltunk erre-arra, az már nem. Neked most mi? Mit emelnél ki?
2: Hát a top 1 az egyértelműen a botanikus kert volt. Azt gondolom, hogy ott tényleg olyan csodákat láttunk, amire nem volt még módom életben ilyen mennyiségben és ilyen nagyságban látni. A második helyen hát elfogultsággal, de nyilván a Forma 1-es pályából, ami ilyenkor látható, ugye az egy utcai pálya, tehát ilyenkor csak a főépület van meghagyva, és előtte a rajt, illetve az első és utolsó kanyar, de az is egy Forma 1 rajongónak élmény, úgyhogy az mindenképpen jó volt, és emellett tele van olyan modern látványossággal, szórakoztató ponttal, amik azt gondolom az elmúlt x évben épülhettek, és nyilván ilyen turista mágnesként működnek, ugye vannak ezek a zenélő villogó fák, ami alá így lefeksz, és akkor egy zenére különböző fényjáték megy végig, tényleg elmondhatatlanul nagy élmény, és pont azt olvastam, hogy változnak hogy milyen zene megy alatta, de nekünk pont sikerült egy olyan klasszikus zenét kifogni, amitől szerintem még egy kicsit jobb lett ez az élmény, úgyhogy azt mindenkinek tudom ajánlani, aki arra jár, semmiképpen ne hagyja ki, de hát van ott Fiziparktól elkezdve Universal Studio, minden is szinte, de mivel ott végül csak 3 napunk volt, mi se tudtunk mindent bejárni.
1: Na hát akkor most haladhatunk a szállás, kaja, közlekedés, árak vonalon tovább. Ha nagyon leegyszerűsítem, amit előzetesen mondtam, meg ha jól osztottam, szoroztam, akkor az nagyjából kijelentette, hogy ilyen átlagos európai szálloda áron is sokkal jobb minőségű szállásokat lehet kapni. Illetve akkor végigmentünk, ez igaz, mint 3 úti célotokra is, tehát ez Bangkokban is így volt, vagy Koh Samuiban is, meg Szingapúrban is, vagy azért vannak komolyabb árkülönbségek a 3 helyszín között?
2: Vannak azért érezhető különbségek. Szerintem egyértelmű, hogy Bangkok a legolcsóbb, vagy ott lehet a legjobb árérték arányt megtalálni. Nagyon sok szálloda van, és nyilván ott is megvannak azok a nagyon magas árkategóriás top hotelek. Láttunk is ilyet, de nyilván nem olyat kerestünk, de nagyon sok olyan van, ami jó, megfizethető áron, de tényleg szuper minőségben.
1: Tehát egyszerű bookingos kutakodásra foglaltatok mindent.
2: Így van.
1: Értékelések, árérték arány alapján, ugye?
2: És akkor igen. Hát néztük az elhelyezkedést nyilván, hogy azért bejárható legyen a város, és nyilván néztük az értékeléseket, abszolút így találtuk a szállásainkat, nagyon jó szerencsés belenyúlások voltak.
1: Te egyébként hogy szoktad, hogy mi a határnál például én értékeltségben, tehát a 9 vagy 8, vagy 8 alatt nem foglalok, 8, vagy a 8-nál van a határ?
2: Igen. Nekem a 9, tehát én azt tapasztalom, hogy 8 és 9 között még nagyon sok olyan van, akinél egy-két olyan kifogás van, ami tényleg adott helyzetbe, adott pillanatban rossz volt neki, és ezért lehúzta.
1: Abszolút hasonlóan.
2: És akkor attól még az egy nagyon jó hely.
1: Kérdez, én még, hogyha éppen nem találok nekem az általam elfogadhatónak, vagy kívánatosnak tartott áron, akkor lemegyek lejjebb, és akkor megnézem. Akkor szoktam kicsit részletesebben belemenni, hogy miért pontozták le, és amikor azért kap valaki 6-8-at, mert ez kim van a külvárosban.
2: De azt messze.
1: De hát persze, én azt látom, és ha azt is látom, hogy 25 perc villamossal a belváros, akkor nekem az nem okoz igazából problémát, de hogy tök érdekes, hogy a mekkora sávban lehet azért néha nagyon furcsa lepontozások alapján.
2: Igen, ezt nagyon hasonlóan csináljuk, mert én is pont így szoktam, hogy ha már 8 alatt itt nézek, akkor ott egy kicsit belemegyek a részletekbe, hogy miért pontozták le, mert nem volt meleg víz, és akkor az nyilván egy időszakos dolog, amit főleg, ha mondjuk 2 évvel ezelőtti a bejegyzés, akkor azt nyilván az ember a helyére tudja
1: tenni. A szomszéd
2: tenni.
1: Hangosan üvöltöző, vékonyak a falak, áthallatszik, és ugye ez nyilván, ez akár lehet nagyon kellemetlen, és elronthatja a nyaralást, de ez tök egyéni, hogy ezt...
2: Nekem általában 2 komoly kritériumom van, ha van róla bejegyzés, akkor az ágy, sajnos így koromból adom.
1: Mármint, hogy puha vagy, kemény vagy?
2: Hát, hogy igen, hogy jó vagy rossz, tehát, hogy igen, nálam ami nagyon puha ágy, az nagyon meg tudja keseríteni, főleg, ha én egész nap gyalogol az ember, és akkor utána nem tudja rendesen kipihenni magát. A másik a reggeli, tehát ha van benne reggeli, akkor az már legyen olyan, hogy attól az ember egy kicsit földobódik rögtön.
1: Nekem a fürdőszoba a kritikus pont egyébként, csak arról sokszor nehéz információt szerezni. Általában negatívumok vannak fönn, hogyha valakinek az a problémája van, úgyhogy már értek meglepetések mindkét irányba. Na de elkanyarodtunk kicsit, úgyhogy akkor vissza az élményekhez. Szóval mint 3 szállásokkal, tehát akkor szállod a 2 nagyvárosban, ugye? És a szigeten viszont inkább ilyen üdülő telep jellegű.
2: Hát, igen, mivel itt ilyen fél mondattal már érintettük, hogy ez egyfajta kerek évfordulós esemény is volt mindkettőnk számára. Ott Koh Samui-n tényleg megadtuk egy picit a módját, hogy egy komolyabb lakosztályt választottunk, az nyilván már olyan áron volt. Egyébként azt tapasztaltam, hogy Koh Samui-nak legalábbis ez a szálloda soros része, az már tényleg felárazódott egy picit, tehát ott már nem annyira érződik ez a tájföldi olcsóság, mint amennyire Bangkokban még lehet ilyeneket találni.
1: Uh-huh. És ez hogy van a szigetnek a két oldala? Van a Nyugger fele, meg a Bulis fele? Ez tényleg?
2: Igen, ugye van egy olyan hosszú part szakasz, szintén szálloda sorral, ahol gyakorlatilag a mögötte lévő utcán, vagy előtte, attól függ, honnan nézzük, ott végig boltok, éttermek, diszkók, klubok, tehát mindenféle szórakozásra lehetőséget adó intézmények vannak, amin így este az ember végig sétál azon a 2-2,5 kilométeren, és akkor vagy beül valahova, vagy nem, de mindenképpen megadja azt a hangulatát a helynek, ez a fiatalos oldal, és a másik oldalon ott inkább csak a szállodák, azok is ilyen nagyon szép, zöld környezetbe, de sokkal kevesebb szórakozási lehetőség, ezt neveztük el nyugger oldalnak. Mi végül is a fiatalos oldalra foglaltunk, hisz még teljesen, csak 50 évesek vagyunk.
1: De hogy te ez már teljesen tudatos volt? Tehát ezt már mind tudtátok előre, utána
2: abszolút
1: néztetek, tehát akkor ez
2: igen.
1: Aha,
2: igen,
1: és akkor
2: igen,
1: ez alapján választottatok, nem ott derült ki, hogy akkor ez így
2: van. Aha. Így van, tehát erre készültünk, és így választottuk a szállást. Annyit tettünk, hogy ennek a buli negyednek, ha nevezhetjük így, azért a szélére foglaltunk egy kicsit, de egyébként így látva az elhelyezkedését a szállodáknak, meg hogy ugye a tenger és az utca között van gyakorlatilag ez a szálloda sor, azért a legtöbbnél azt láttam, hogy úgy rendezik el, hogy az utcáról lévő zaj azért legkevésbé zavaró itt.
1: Március második felében az időjárással nem szokott nagyon probléma lenni. Páradús, de 30 körüli, ez volt jellemző? Vagy mit tapasztaltatok?
2: Hát volt olyan, amikor a telefon azt írta ki, hogy 35 fok, de érzésre 43.
1: Aha, szóval több volt ennél
2: de, azért bőven. De igen, tehát ez már a melegedő időszak, ugye a helyi idegenvezetőnk is mondta, hogy a január-február egyébként, amikor a legtöbb turista
1: az megy, a csúcsszezon, de nagyon drága is akkor.
2: Igen, amikor még európai szinten jó időnek nevezhetjük, utána már azért melegszik, tehát mi is inkább már ebbe a melegebben voltunk, de még azért abszolút elviselhető volt. Így a teljes két hétre tekintve azt mondom, hogy két nap volt, amikor zavaróvá vált a nagyon meleg, és azt mondtuk, hogy menjünk be valami légkondis, hogy egy kicsit feltöltődjünk, de egyébként viselhető volt.
1: A koszamui kirándulást még szerintem meséld el, mert az a hajó kirándulás azt tök izgalmasnak tűnik.
2: Így van, azt is nagyjából előre kinéztem, hogy van Koszamui közelében egy olyan szigetcsoport, ami ilyen világörökség része, nemzeti park, gyakorlatilag egy 10-15 szigetcsoport, ami alapvetően én úgy tudom, hogy lakatlan, tehát hogy nincs ott igaziból semmi, csak a természet, de nyilván olyan szinten már berendezkedett, hogy ezeket a túrákat fogadja, tehát ahol a hajóval megálltunk, ott volt kis bár, volt lehetőség fürdeni, volt ilyen minimális épületkomplexumok erre a kiszolgálásra, de alapvetően, ha picit besétáltál a szigetbe, ott akkor tényleg a full természet, és a legtöbb helyen meg volt az csinálva, hogy föl lehetett menni egy kilátóba, hogy tényleg erre a szigetcsoportra láttál rá, ami egyszerűen gyönyörű a kék tengerrel, de tényleg az óriási élmény volt. Sokáig filóztunk ott, a többféle hajótípust lehet ugye ilyenkor választani. Igen. Van a gyors hajó, ami gyorsan ott van, de kb. Úgy érzed, hogy Szardíniaként bepakolnak, meg van a vitorlásszerű nagy hajó, ami lehet sétálni, enni mindent, viszont másfél óráig tart, mire odaérsz.
1: Az a jó, hát én biztos, hogy utóbbit választom.
2: Én is azt választottam volna, ott koppantunk, amikor végre kiválasztottam, hogy na akkor ez tuti jó, egy picit drágább, de jó lesz. Következő szabad időpont másfél hét múlva.
1: Szóval itt érdemes előre foglalni.
2: Igen, tehát ha ilyet szeretne valaki, akkor azt mindenképpen.
1: És ott helyszínen foglalni. Próbáltad, vagy néhány nappal korábban akár Get Your Guide-on, vagy rögtön ott a helyszínen, vagy a végén már ott a helyszínen.
2: Hát már ott a helyszínen, már bankokban ránéztem, hogy kb. Mik a lehetőség, de a foglalást végül ott a helyszínen csinál. Meg igen, nézegettem a Get Your Guide-ot is, meg nézegettem más közvetlen oldalakat is, de végül ott besétáltunk a pont ezen a soron, ahol ugye mindenféle dolgot lehetett intézni, ott volt csomó ilyen kis turista.
1: Aha, de a utolsó pillanatban azért meg tudta elni, szóval akkor érdemes,
2: igen.
1: Lehet egy-két nap akarában. Jó, akkor ígértük még, és tényleg érdekelne, hogy megy a pénzezés? Illetve a bankokon belüli közlekedés, mert én arra emlékszem, hogy mi gyakorlatilag tuktukoztunk, meg váltakozott a modern busz, meg a tuktuk, de én nagyon kívánkoztam volna a helyiek által használt nem légkondis tömegnyomor buszokra, mert az ő életérzésük. Ezek még mindig megvannak elkülönítve a turist, a légkondis drágább buszok, meg a lepukkat helyiek által használt buszok, vagy ez már megszűnt 20 év alatt?
2: Látványra abszolút megvan, tehát mind a kettővel találkozol az utcán, nem sikerült rájönnöm, hogy hol van a határvonal, vagy mi alapján tudja az ember, vagy csak járattól függ, de valóban mind a kettő ott volt, ott működött egymás mellett. Mi végül is útvonalra koncentrálva, tehát nem direkt választottuk így, hanem csak azt, hogy honnan megyünk, hova és ott milyen busz közlekedik. Csak ilyen modern buszra jutottunk végül is föl, de abszolút zökkenőmentesen ment a közlekedés.
1: Hol terveztétek az útvonalat? Mert simán Google Map-en?
2: Abszolút működik ott.
1: Tehát net kellett, és akkor Google Map-en.
2: Igen. Ugye a netet a Revoluton keresztül ilyen e-simmel oldottuk meg, hát ott mellé is lőttünk elég erősen, mert fú, 5 napig jövünk, megyünk, jó, akkor legyen a magasabb gigabyte, a felét nem használtuk el végül, de végül sem drága, tehát azt hiszem 3200 forintért.
1: Az e-sim az egy nagyon profi megoldás.
2: Tökéletesen működött.
1: Unión kívül, igen.
2: Tényleg a Google is, tehát a útvonaltervező is tökéletesen működik.
1: Na jó, és akkor már itt tartunk a közlekedés, tehát ott kell agyalni még, hogy napi jegy, vagy milyen jegy, vagy ott a buszokon fizetni, vagy a kártyás megoldás, már ott is bevezették. És
2: kártyás megoldás.
1: Bankokban és mindenhol?
2: Bankokban mindenhol működött. Hogy a Koh Samui-n nem volt effektív, vagy nem találkoztunk tömegközlekedésre, tehát
1: persze,
2: nem
1: ott a motorozás ment,
2: ott a motorozás ment, de mind bankokban, mind Szingapurban kártyaérintéssel napvégén elszámolva tökéletesen lehetett közlekedni. Ugye kérdezted még a pénz dolgot, ott is előre próbáltunk felkészülni, vagy egy kicsit utána olvasni, hogy működik. Kellett a készpénz, tehát sok mindent meg lehet oldani már kártyával.
1: De batotot váltottatok, vagy automatáztátok ki?
2: Automatáztuk ki, így van. De ha ilyen kisebb árushoz megy az ember, vagy egy piacra, akkor ott készpénz. Vagy ha elmegy a kínai negyedbe enni, akkor ott
1: és
2: is.
1: És olyan éttermek, amit mondtál, hogy 600-700 forintért fullos kaja van, helyek járnak oda, az ott már van kártya? Ugyanúgy, mint? Vagy azért az
2: ha ilyen beülős, akkor azért már legtöbb helyen van kártya, de ami ilyen utcai árus, ott azért inkább a készpénz. Mivel vettünk föl bőven készpénzt, alapvetően azt használtuk, tehát nem feltétlenül derült ki mindenhol számunkra, hogy lehetett volna kártyával fizetni, de tényleg vicces árak vannak.
1: Igen, és akkor gondolom Szingapurban aztán főleg, már nyilván kívül úgy tűnne, hogy a fejlettebb városállamban azért még ez a probléma.
2: Ott kizárólag kártya, tehát szingapúri dollárt nem láttam fizikai formájában.
1: Nem is váltottunk. Teljesen készpénzmentesen oldottátok meg a full Szingapúr.
2: Igen, egyetlen egy helyen futottunk bele egy kisebb bonyodalomba, de azonnal lereagálták és oldották meg, amikor a Little India nevű csodálatos részébe mentünk el Szingapúrnak, ahol elképesztő, mintha Indiában lenne az ember, olyan környezettel találkoztunk, ott is bementünk egy ilyen food marketre enni, és az étel, tehát a kajáló résznél még simán fizettem kártyával, ahol viszont külön csak inni vettünk, és mondtam neki, hogy kártya, akkor mutatta ezt a, hogy olvassam le a QR kódot, és akkor azzal, hogy ez az Alipay-es, nyilván arra azért több a kínai, mondtam, hogy én azt úgy nem tudom, és akkor annyit csinált, hogy jó, gyere velem, és akkor átmentünk a haverhoz, a másik kioszkba, és akkor őnála kifizettem, hogy gondolom, elkeselték egymással, és akkor így megoldódott.
1: Szóval nagyon tetszett, és nagyon elégedetleg, és nagyon feldobódottnak tűntél, úgyhogy mert így át is jött egyébként most, hogy így beszélgettünk róla. Megvan már a következő célpont, vagy most még az élmények feldolgozása, és majd?
2: Alapvetően a nyári tervek már megvannak, de az most egy kicsit egyszerűbb lesz. Spanyolországba megyünk ki hosszabb időre, több ok miatt is ez lett a választás. Még ilyen nagyobb utazás következő egyelőre nincs meg, hogy hol megyünk.
1: Oké. Szilárd, nagyon szépen köszönöm, hogy eljötted, és megbeszélhettük. Belőlem föl előjöttek a régi élmények, meg ismét föllángolt, hogy hú, de jól lenne ismét megnézni, főleg, hogy látni, hogy mekkora fejlődés volt, és mi változott, hát majd egyszer talán még ez is összejön. Búró Szilárd volt tehát a vendégem, akit hát általában az Equilor pénzügyi innovációs vezetőjéként szoktunk kérdezni, de most a nagy utazásáról beszélgettünk itt az Okos Utas magazinban. Bíz magadban, utaz okosan, olvassátok az oldalunkat, és hát utazatok, amennyit csak tudtok. Találkozunk jövő héten, szevasztok!
2: Köszönöm, sziasztok!
0: Rádió Café. Van barátom. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos Utas! A Rádió Café utazási magazinja hangzott el. Bíz magadban, utaz okosan! Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
3: Mindig is csodás lélekjelenlétem volt, úgyhogy pánik helyett egy pléddel eloltottam a lakástüzet.
4: Előfordul az ilyesmi azzal, aki sokat ütközik, hogy beleütközik egy rég nem látott ismerősbe, vagy osztálytársba, vagy ilyesmi, de ez a találkozás attól más, hogy ez a Zsuzsanna egy sziget.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Nem státuszszimbólum, hanem életérzés, ahol az elegancia nem részlet, hanem alapfelszereltség. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcstechnológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Mi most megmutatjuk nektek. Május 28-án a Millás reggeli az aszfalt csík álló csillagára irányítja a reflektort. A mikrofont. A műsor az ünnepelt otthonából, a Mercedes-Benz stúdióból jelentkezik a Fashion Streetről, ahol megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Elmondjuk, amit még nem tudtál a Mercedesről. Megkérdezzük, amit még mi sem tudtunk. És ki is próbáljuk a legújabb modelleket. Apropó, próbáld ki te is! Május 28-án csütörtökön, Millás reggeli luxus négykeréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Marad a napsütés, akár 33 fok is lehet. Enyhült némileg az aszály az esők hatására. Életnyomaira bukkantak egy ősi kráterben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban. A lehullott csapadék szinte teljes egészében beszivárgott az aszályos talajba. A következő időszakban a vízkészletek szabályozását a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi. A visszatartott vízmennyiségét már 10 millió köbméterrel növelték, mondta el rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
7: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már kb. 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek, például a Tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság.
6: Lemondott az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója, Bájerné Matusovics Andrá döntését elfogadta az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közölte, az új vezető személyéről már döntés született, kinevezése még ebben a hónapban megtörténhet. Az új főigazgató egyik legfontosabb feladata az intézmény teljes körű átvilágítása lesz, különös tekintettel a vérplazma felhasználás rendszerére és az esetleges visszaélések feltárására. A miniszter szerint az átadás átvétel szakmai és korrekt módon zajlik majd. Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten mintegy 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főként gyerekek és fiatal felnőttek. A legtöbb beteget Budapesten, valamint Békés és Fejérvár megyében regisztrálták, míg Veszprémen, Bács-Kiskun és Zalavár megyében volt a legalacsonyabb a megbetegedések száma. Földön kívüli anyag nyomaira bukkantak tudósok egy ősi dél-koreai becsapódási kráterben. A kutatók szerint a kráter egykor forró ásványokban gazdag túl lehetett, amely kedvező környezetet biztosított az élet kialakulásához. A kőzetekben olyan nyomokat is találtak, amelyek földön kívüli eredetre utalhatnak. A tudósok úgy vélik, az aszteroida becsapódások nem csak pusztítást okozhattak a Földön, hanem szerepet játszhattak az első életformák kialakulásában is. Ma sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcs hőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias idő több órás napsütéssel és gomoly felhőkkel. Főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor. A csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borra való. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: Borra való. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Sziasztok, ez a Borra való gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok. A mai adásban egy nagyon izgalmas témát szeretnénk nektek elmesélni, és egy egész komoly csapat gyűlt itt össze a stúdióban, lehet, hogy ennyien nem is voltunk még, hiszen a kajakalandról lesz szó, ami egy igen-igen jó kezdeményezés, és egy nagyon jó program az UNICEF Magyarország részéről, és itt is van a stúdióban Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója, illetve Kalas Györgyi gasztró és gyerekkönyvíró, Fördős Zé, a Street Kitchen alapítója, és Segedűs Izabella, aki az UNICEF-nél adománygyűjtési csapatvezető. Sziasztok!
2: Szia! Köszönjük a meghívást!
1: Kajakaland, amikor szerintem nem csak azok, akik támogatói az UNICEF Magyarországnak, hanem nagyon sokan láthatták ezt a kampányt, ezt a kezdeményezést. Antónia, miről szólt ez? Miért volt ez fontos?
3: Hát igazság szerint ez egy folyamatos történet, és nagyon reméljük, hogy lesznek, akik még csak ez után csatlakoznak hozzánk. Időhatár itt szerencsére nincsen. És alapvetően arról szól az egész, hogy hogyan tudunk támogatásokat gyűjteni a világ legkiszolgáltatottabb gyerekeinek a túlélés megsegítésére, hiszen az UNICEF jelen van 190 országban és területen, és ezek között Magyarországon is, de itt nem csak magyar programokat futtatunk a magyar gyerekek segítésére, családok támogatására, hanem a világ legnehezebb sorsú gyerekei számára is gyűjtünk adományokat, és így támogatjuk a szervezet globális programjait. Az az igazság, hogy ennek a műfajnak, aminek aztán a kajakaland is egy újabb leágazása lett, az eredetije egyszerűen azt jelenti, hogy olyan emberek, akik szeretnének segíteni, jótékony céllal minden hónapban átutalnak egy alacsonyabb összeget az általuk választott jótékonysági szervezetnek. Itt tényleg nem kell vagyonokra gondolni, annyi, amennyit elparkolunk pár óra alatt a belvárosban, vagy amennyibe egy doboz csokoládé kerül, 3-4 ezer forint jellemzően az az összeg, amivel emberek szokták így rendszeresen segíteni az általuk választott szervezetet, és ez azért nagyon fontos a szervezeteknek, mert az ilyen rendszeres adományozás teremti meg az igazi stabilitást, aminek köszönhetően kiszámíthatóan tudják tervezni a bevételeiket, és tudnak például a mi esetünkben életmentő gyerekvédelmi programokat működtetni. Na most, amikor azt mondtam, hogy ez így szokott működni, akkor azért az az igazság, hogy ez Nyugat-Európában meg a világ fejlettebb, gazdagabb társadalmaiban szokott így működni hosszú évtizedek óta. Magyarországon azért azt tapasztaljuk, hogy nehezebb egy kicsit átvinni ezt az akadályt, hogy valaki megértse, hogy miért fontos.
1: Hogy rendszeres támogató legyen?
3: Igen, hogy egyrészt, hogy eleve támogató legyen, hogy az adományozási kultúra még nem tartott, mint tudom én, akár csak néhány ország határral arrébb, de másfelől ez a rendszeresség, ez különösen szokatlan gondolat még gyakran magyaroknak. Úgyhogy azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehetne valami fajta reciprocitást mégis belevinni ebbe a történetbe, és hogyan tud valaki úgy támogatni minket, vagyis rajtunk keresztül kiszolgáltatott gyerekeket, hogy közben ő is kap valami értéket a saját családja, adott esetben a saját gyerekei számára. Több ilyen történet is volt már az UNICEF Magyarország égisze alatt. Berg Judittal két kis dinós mesecsomagokat futtattunk évekig. Most is lehet a Paddington Mackó utazásához csatlakozni 4 és 10 év közötti gyerekes családoknak. De azon gondolkoztunk, hogy mit tudnánk nyújtani, amivel a picit idősebb korosztály is kaphat valamit hónapról hónapra. Mi az, amit szeretnek a gyerekek, szeretnek a családok, ami egy jó, szerethető hozzájárulás az ő életükhöz, miközben ők támogatják a kiszolgáltatott gyerekeket, és így jutottunk el oda, hogy hát enni mindenki szeret, főzni nem mindenki szeret, de jó lenne, ha sokan szeretnének, és tartottunk annak idején, most már évekkel ezelőtt egy úgynevezett workshopot Zéjéknél, a Street Kitchen bázisán, ahol elkezdtük körbejárni, kitalálni, hogy mit is nyújthatnánk, és akkor itt lehet, hogy át is adom a szót, mert eleve sokáig beszéltem, meg ez amúgy is a Zé asztala, hogy mit találtunk ki közösen, és hogy áll össze ez a kajakaland, illetve, hogy a kiinduló pontok, mert azokat te adtad meg annak idején, hogy ugye az emberek szeretnek enni.
4: Igen, hát legalábbis én ezt vallom most már elég régóta, meg mondjuk mondhatjuk, hogy ebből is próbálok megélni. Azért

0: Arra, ami szerintem egy ilyen nagyon jó kezdeményezés volt, amikor egyszer egy éttermet rendeztünk be a Street Kitchen bázison, ott nekünk van egy ilyen kis tetőteraszunk, és gyakorlatilag vacsorát értékesítettünk, belépőjegyet erre az zárt körű eseményre, azt hiszem egy nap alatt el is keltek a jegyek. Tehát mi már tulajdonképpen olyan közös programokat az UNICEF-fel, aminek az alapja a gasztronómia, már korábban is csináltunk.
1: Szerintem egy jó kapcsolódási pont, és főleg azért, mert hogyha visszakötnék arra, tehát hogy mindenki szeret enni, csak nekem az jutott eszembe, hogy aki tud, ugye? Tehát ugye azért ez azért elég érdekes, én régóta támogatom ezt a programot, és engem az fogott meg, mármint hogy az UNICEF-nek a rendszeres támogatója vagyok, engem az fogott meg, hogy ebből a mikroadományból, mert tényleg ez mikroadománynak lehet nevezni, ebből hány gyereket tud etetni az UNICEF? És ez döbbenetes volt számomra, főleg azért, hogy hát, hogy is mondjam, azért kedvenc kajára simán ott hagyunk. Most már elég sok pénz szerintem bárhol Budapesten vagy a világ nagyvárosaiban.
0: Hát igen, tehát ez a probléma egyébként, ez a világ minden pontján megfigyelhető, tehát az étkezéssel kapcsolatos probléma az egyébként nem egyféle. Ugye rögtön először arra szoktunk gondolni, hogy az a legnagyobb problémája az emberiségnek, hogy vannak helyek, ahol nincs mit enni, és ez tényleg így is van. Ugyanakkor vannak nagyon sok, tehát van nagyon sok olyan része a világnak, ahol nem a mennyiséggel, hanem a minőséggel van probléma, ez a minőségi éhezés, amikor gyakorlatilag kólán és chipsen élnek a gyerekek. És hát aztán vannak ezek az ilyen európai problémák, ahol, ami szintén egyébként jelentős probléma, amikor nem tudunk főzni, nem kiegyensúlyozottan táplálkozunk, egészen odáig, hogy gyakorlatilag a magyarországi középosztálybeli vagy jó módú gyerekek is szembesülnek ezekkel a problémákkal. Tehát, hogy itt egy nagyon sokfelé ágazó gasztronómiai vagy étkezési meg étkeztetési problémáról van szó. Ezzel a kampánya mi tulajdonképpen több legyet próbálunk egyszerre lecsapni, ezt szerintem így mondhatjuk, mert az egyik oldalon ugye a beérkező rendszeres adományból a tényleg az éhező, alultáplált gyerekek kapnak támogatást a világ legszegényebb helyein. Ugyanakkor, amit mi ezért cserébe adunk úgymond, az pedig egy olyan csomag, hát erről majd aztán beszélünk, majd kifejtjük, hogy mi is van ebben a csomagban, ami egy boríték egyébként, de hogy ott pedig olyan eszközöket adunk szülőknek a kezébe, amivel a magyar gyerekek gasztronómiai tudását tudjuk fejleszteni. Itt nem titkoltan a célunk, a legfőbb célunk az, hogy olyan gyerekeket indítsunk útnak a világba, hogy ők felnőttként tudjanak magukról gondoskodni, és egyszerűen tudjanak főzni.
1: Györgyi, te hogy látod ezt? Mennyire a gyerekek bevonhatók könnyen, de hogy az, valószínűleg a szülők feladata az, hogy egy kicsit így irányítsák őket, mert hogy maguktól nem indulnak el. Azért a chips az finom, a kóla az finom, a cukor az jó, ugye hát ezt
0: nem, is
1: nem, bocsánat, nem jó, csak úgy jó, hogy örömet okoz az anynak, ugye, tehát, igen, hogy ebből a szempontból, tehát hogy ez egy nehéz harc.
2: Hát nehéz harc, de azért én is inkább a gyerekek oldaláról közelítem meg ezt a témát, és a könyveim is a gyerekeknek szólnak pontosan azért, mert én is azt gondolom, hogy ez az a korosztály, ami megcélozható ezzel a témával kapcsolatban, és nagyon örülök, hogy részt vettek ebbe a programban. Több oldalról is bekerültem, tehát egyrészt a Street Kitchen csapatát erősítem most már jó néhány éve gasztronómiai újságíróként, másrészt elég régóta írok gyerekeknek szóló gasztronómiai témájú könyveket, ami kifejezetten gasztrotörténetet, illetve az ételeknek a történetét mutatja be, és pontosan azért, mert én is azt tapasztaltam, hogy annyi oldalról próbáltuk már ezt az egészséges táplálkozást, hogy megfogni ezzel kapcsolatban a gyerekeket, és hát kisebb-nagyobb sikerrel, inkább kisebb sikerrel azt mondanám, és én azt gondoltam, hogy akkor próbálok egy új módszert, hogy nagyon érdekes történeteket próbálok mesélni a gyerekeknek az ételekről, az ételek történetéről. Ezek azért ismeretterjesztő történetek, tehát nem mesékről van szó, nagyon sok történelem, földrajz kerül bele, ami egyrészt bővíti ugye az ismereteiket, adott esetben azt is, amit iskolában tanulnak, viszont felkelti az érdeklődésüket a különböző ételek, új alapanyagok iránt, új ételek iránt. Én egy ilyen oldalról próbáltam megközelíteni ezt a témát, hogy minél inkább keltsük fel a gyerekek érdeklődését, a főzés, az ételek iránt, és ez a program azért is nagyon jó, mert közösen a szülők és a gyerekek érdeklődését is fel tudjuk kelteni, és reményeink szerint egy olyan családi aktivitás lesz ebből, ami hát mindenkinek hasznára válik, és amiből nagyon sok új étel és recept születik majd meg.
3: És amit talán fontos elmondani, hogy itt egy éves utazásról van szó, ahol a 12 hónap alatt 12 országot és annak a gasztrokultúráját

0: mutatjuk be. Zé és a Street Kitchen csapat közben megtanítja a gyerekeket főzni, illetve a családoknak nagyon jó pofa közös együttlétet ad azáltal, hogy a konyhában tölthetik ezt az időt. Azt gondoljuk, hogy ez amúgy is egyébként egy fontos dolog, hogy offline, kütyük nélkül minőségi időt tölteni együtt valami olyasmivel, ami interaktív, ami szórakoztató. Hát a közös főzés az pont ilyen. Tehát ez ilyen szempontból, mint szülő-gyerek program is tökéletes. Tehát van egy ilyen suli vonulata is a programnak, de egyébként a 12 országban bemutatunk 12 világot is, gasztronómiai értelemben is, és akkor itt jön a képbe Györgyi, és az ő általa írt történetek a különböző ételekről, a bemutatása ezeknek a különféle gasztrokultúráknak. Meg megmutatjuk persze az UNICEF szemszögéből is, hogy hogy élnek a gyerekek ezekben az országokban, milyen kihívásokkal küzdenek, hogyan segít ebben egyrészt az UNICEF szervezete, másrészt az, aki ezt a csomagot olvassa azáltal, hogy adományokat adott ehhez a munkához. Azért azt is fontos elmondani, hogy igyekszünk nem traumatizálni senkit, tehát míg az UNICEF nyilván sok nehéz történettel is találkozik, attól nem kell félni, hogy a csomagban dögvész és halál érkezik meg a gyerekekhez. Ezek nagyon szerethető, szórakoztató csomagok, amiben nagyon finoman van kifejtve az, hogy mondjuk valahol probléma van az elelésre hozzáféréssel.
1: Az volt a célunk, hogy minél többet tanuljanak a gyerekek a világról, és hát tulajdonképpen összeraktuk, amink van, mert nekem eleve volt egy ilyen könyvem, hogy világkóstoló, amiben a világ különböző országait mutatom be a gyerekeknek, hogy nézd, Peruban mit esznek, Mongóliában mit esznek, Grönlandon mit esznek a gyerekek, és Antóniáig behoztak még további országokat, amit szerettek volna bemutatni, és igazából én ehhez írtam most új történeteket, a Street Kitchen pedig ehhez válogatott olyan recepteket mind a 12 országhoz, ami azért könnyen, viszonylag könnyen elkészíthető, nem otthon, és egy úgy elkészíthető, hogy az egy élmény lesz, és finom vacsora lesz belőle.
0: És hogy milyen tartalmas még a csomag, azt az Iza elmondja nekünk, mert sok minden más is van.
2: Igen, hát ugye itt már többen mondták, hogy a fő szempont az volt, hogy ez egy teljesen offline kikapcsolódás legyen, ezért nagyon minimalizáltuk a digitális tartalmat, ez csak egy havi e-mailt jelent, ami egy tájékoztató információ, hogy mikor érkezik a csomag, milyen országba látogatnak el, és mit látnak benne, de a postai csomagban, a borítékban szerepel 3 Street Kitchen recept, ez mindig az adott országból, vagy a régióból. Nagyon izgalmasak, afrikai receptek vannak benne, szíriai receptek, marokkói, kínai, szóval így nagyon tényleg így próbáltuk lefedni az egész világot, és mindegyik nagyon elkészíthető, nekem az 5 éves kislányom is csinált már belőle egy ilyen mangós sticky rice-t, úgyhogy szerintem át fog menni a gyerekek.
3: Ez jó rostáján. Egyébként. Ez a mango sticky rice, az szerintem az ott van a top 10-ben biztos a gyerekeknél.
2: Igen, tehát ilyen hasonló. Tehát van, arra is próbáltunk törekedni, hogy ne csak ilyen nagyon egészséges receptek legyenek, tehát mindegyik egészséges, hogyha így a mértéket betartjuk, de tényleg van benne gundelpalacsinta, van benne pizza, van benne bolonyai, szóval így, amiket szeretnek a gyerekek, megtanulják főzni. Emellett Zé meg a dietetikus Antal Emese adott még ilyen tippeket is, hogy hogyan lehet al dente főzni a tésztát, és akkor ezek ilyen kis kártyákon szerepelnek, hogy tényleg, ahogy Antóni is mondta, hogy egy ilyen séfsuli jelleget is adjunk a dolognak, és akkor emellett Györgyi tartalmai szerepelnek benne, egy két oldalas kis izgalmas ilyen fun factek, érdekességek vannak benne. Ahogy említettem, a dietetikai része az úgy jelenik meg, hogy van minden országhoz kötődően egy-egy étkezési tippeket, tanácsokat adó kis szösszenet, ami ezt nem úgy kell, tehát nem ilyen nagyon szigorúan kell ezeket venni, hanem szintén szülőknek, gyerekeknek is, mindannyiuknak befogadható, de egészen onnan, hogy ha valakinek súlygyarapodásra van szüksége, vagy súlyvesztésre van szüksége, mi is az az okostányér, mi szerepeljen egy asztalon egészen odáig, hogy hogyan tartsunk rendet a hűtőben például. Tehát, hogy ilyen hasznos tippek az egészséges táplálkozáshoz, zero waste szemlélettel, és akkor ez 12 hónapon keresztül így bevezetődik, és akkor ugye a saját otthoni szokások részévé is válik, és az UNICEF tartalom pedig szintén, ahogy Antónia mondta, ezek igazából nagyon kedves kis történetek, hogy de szó van arról a alultápláltságról is, hogy ezen hogyan segít az UNICEF, milyen programokkal vagyunk jelen egészen odáig, hogy egy tini fiúnak hogyan segített az UNICEF, hogy cukrász legyen Marokkóban például. Tehát, hogy ezek is mindegyikhez tudnak kapcsolódni a gyerekek is, és akkor ez így postán.
3: Ez tényleg jó, amit mondtok, mert ez tehát ebből is látszik, hogy ez nem egy egydimenziós projekt, hanem itt nagyon sok minden van, és hogy amikor edukációról szó van, akkor nem csak az a fajta edukáció jelenik meg, ami, hogy milyen érdekességek vannak a világban, de az, hogy például kis séfeket képezni, tehát egy olyan generáció nő ezzel fel, vagy nőhet ezzel fel, akik máshogy gondolnak a konyhára, az ételekre, és akkor talán így máshogy gondolnak arra is, hogy egyébként de jó lenne, hogyha mindenhol mindenki hozzájutna a megfelelő minőségű élelmiszerhez, és a másik oldalt ugye ezt csak így félig említettük itt, hogy egyben kapjuk ezeket a híreket, ugye, hogy az alultápláltság és a brutális méretű elhízás a világban hát, így egymás mellett
0: van. Egyébként ma már több elhízott gyerek van a világban, mint alultáplált, azzal együtt, hogy az éhezés mértéke számos prontján a világnak mélyebb, mint valaha. Uh-huh. Tehát egyszerre van a brutális élelmiszerhiány, és összességében pedig gyakran szegény országokban is, ugye, hogy azért mondta, hogy kólán és chipsen élnek, tehát vannak olyan részei a világnak, ahol könnyebb hozzájutni cukros üdítő italokhoz, mint tiszta biztonságos ivóvízhez, és éppen ezért az elhízás nem feltétlenül csak a fejlett világ problémája, hanem a fejlődő világ problémái is. Egyébként ezekben a csomagokban még olyan jópofaságok is vannak, hogy matricák érkeznek mindegyikkel, sőt fűszerminták, úgyhogy minden csomagból ki lehet próbálni egy adott különleges fűszert, ami nyilván kapcsolódik az adott ország gasztronómiai kultúrájához, meg a konkrét receptekhez is, és érkezik egy olyan kis gyűjtődoboz is az első csomagban, amiben utána ezeket a recepteket és infomorzsákat úgy lehet összegyűjteni, hogy ott is lehet utána a konyha könyvespolcán, vagy ha van ilyen, és bármikor ott oda lehet nyúlni, le lehet venni, végig lehet böngészgetni, és ki lehet venni az éppen aktuális receptet. Én azt hiszem, hogy tényleg a főzés örömét és az ételek kultúrájának az ismeretét adja ez a csomag azoknak a családoknak, akik részt vesznek velünk ezen az ízutazáson. Azon kívül, hogy persze van benne egyfajta óvatos érzékenyítés is, azzal kapcsolatban, hogy máshol hogyan élnek gyerekek, milyen kihívásokkal kell megküzdeni ők, és hogyan tudunk ehhez mi kapcsolódni.
3: Ezt mindjárt folytatjuk innen, nem akarom belétek folytani a szót, de van egy kis szünetünk, és akkor utána jövünk vissza. Nagyon érdekes témáról beszélgetünk, a kajakalandról, és erről az egész projektről, programról. Itt van a stúdióban Kalas Györgyi gasztró és gyerekkönyvíró, Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója, Hegedűs Izabella adománygyűjtési csapat vezető és Fördős Zé, a Street Kitchen alapítója. Hamarosan folytatjuk.
4: Borra való. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Rádió Café. Van barátod.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
3: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Ez továbbra is a Borra való Gasztrokultúra magazin, témánk még mindig a kajakaland, és hogyha jól vettem ki a szavatokból, akkor ez egy olyan valami, amiben, hogyha az ember beleugrik gyerekeivel együtt, akkor ez egy ilyen folyamatos program, ami azt jelenti, hogy mindig van egy következő állomás, amit lehet várni, ahol az ember megkapja azokat az infókat, ezeket a csomagokat?
2: Igen, ez mindig, aki beregisztrál, rögtön az első országgal kezdi, ott megkapja ezt a gyűjtőmappát, a recepttartókat, tehát már rögtön az elején látja, hogy mivé fog kifutni ez az egész, és ez egy egyéves, 12 hónapos, mi úgy mondjuk, hogy ízutazás, és ezen ebbe lehet így becsatlakozni. Szóval igen, ez folyamatos, és ez adja azt, hogy ez egy rendszeres adományozás és rendszeres támogatás legyen.
3: Azt is tapasztaljuk, hogy a gyerekek hihetetlenül szeretnek valamit kapni a postaládába.
1: Hát az biztos, igen.
3: Ugye mindannyian tudjuk.
1: Az egy kicsit ritkább manapság, hogy fizikailag jön valami.
3: Így van, az én kisfiam is folyton panaszkodott régen, amikor vettük ki a villanyszámlát, hogy és neki miért nem ír soha senki, és akkor próbáltuk magyarázni, igen, hogy örüljön, hogy ilyeneket nem kap, de a valóság az, hogy a gyerek az úgy várná, hogy mi lenne, hogyha ő is kapna. És ezt az élményt tudja megadni egy-egy ilyen postai csomag, még mindenen túl, ami a tartalmáról elmondható, hogy tényleg, ahogy te is mondtad, várják, hogy mikor érkezik a következő. Számos családból kapjuk a visszajelzéseket meg a sztorikat, hogy szaladgálnak ki a gyerekek, a Paddington csomagok kapcsán is igaz ez, meg a kajakaland csomagok kapcsán, és hogy szaladgálnak ki, amikor már úgy jönnie kéne, hogy na ma ott van.
1: Oké, mennyire nyitottak a gyerekek, illetve az új generáció a más alapanyagokra? Talán ezt Györgytől kérdezem először, de aztán az ének a tapasztalatára is kíváncsi vagyok, hogy mit tapasztaltok, hogy hát azért, hogy is mondjam, van ez a brokkoli dilemma, ugye, hogy régen azt mondták, hogy a brokkoli egészséges, és akkor mindenki azt mondta, hogy fú, az lehet, hogy egészséges, de biztos, hogy nem fog brokkoli tenni, meg mi a másik, ami fú, a gyerekeimet nem sikerül, pedig én nagyon szeretem a kelbimbó, imádom a kelbimbót, gyerekeim szerint borzasztó. Tehát, hogy lehet ezt áthidalni, vagy egyáltalán át kell-e hidalni még?
4: Hát nekem többször megkapom ezt a kérdést, nekem nagyon-nagyon pozitív a tapasztalatom, tehát én nagyon sok helyre járok előadást tartani, iskolákba, könyvtárokba, én minden hónap havi rendszerességgel tartok főzős foglalkozásokat, főzős workshopokat gyerekeknek, nagyon sok gyerek jár hozzám főzni, nekem nagyon pozitív a tapasztalatom, de ugyanakkor nyilván el kell mondanom azt is, hogy én azokkal a gyerekekkel találkozom, akiket ez érdekel. Tehát nyilván az jön el egy ilyen előadásra, az jön el egy ilyen főzésre, akit már ez érdekel. Én nálunk például a legnépszerűbb főzős foglalkozás az a sushi készítés.
1: Aha, hát
4: és én ott azt
1: is,
4: látom,
1: ugye,
4: hogy nincs olyan alapanyag, amit ne kóstolnának meg, amit ne szagolnának meg, amit ne tekernének bele a sushiba, mindennel nagyon szeretnek megismerkedni. Nagyon büszke vagyok arra, hogy többször kérdezték tőlem, hogy bírok ennyi lányjal, de nekem vannak olyan foglalkozásaim, ahol csak fiúk vannak. Tehát én azt gondolom, hogy pont egy ilyen projekttel fiúkat és lányokat egyaránt meg lehet fogni, ami szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog. Mondom, nekem összességében pozitív tapasztalatom van, érdeklődnek a gyerekek az új ételek, az új alapanyagok iránt, hogyha azt olyan formában mutatjuk be nekik, hogy érdekes legyen. Nyilván van az embernek ennek ezzel ellenkező tapasztalata is, a saját gyerekemmel kapcsolatban is, tehát azért róluk sem mondanám, hogy
1: kiemeltem ezt a Brussels sproutot, ugye a kelbimbót, mint egy ilyen mumust, de hát ugye közben eszembe jutott, hogy persze, hát a sushi, meg a pokeball felkészül, jönnek ugye a abszolút friss, ilyen alig éppen, hogy megpárolt, megpirított cuccok, tehát hogy valahogy máshogy állhat hozzá ez a generáció már ezekhez.
4: Hát meg egy sushiban mondjuk nagyon jól bele lehet tekerni a nyers spenótlevelet pusztán, azért, mert jól néz ki, és akkor azt már ki fogják próbálni, meg fogják kóstolni, tehát kísérletezni kell. És hát az ember néha falakba ütközik, de hát ilyen is van.
1: Én nálatok mire keresnek rá leginkább receptekre?
5: Hát az egyébként pont azt mutatja, hogy eléggé egysikú az embereknek az ízlése, de azért nem csak a rekordkereséseket kell kiszolgálni teljesen egyértelműen. Például ez tök jó, amit mondtál a brokkolival kapcsolatban, nemrég forgattam egy videót, amiben három olyan brokkolis kaja jelenik meg, amit a gyerekek is szeretnek, ezt érdemes lecsekkolni, mert hogy lehet ilyeneket csinálni. Hát ugye a konyhafőnököt több mint 10 éven keresztül csináltuk, és volt két olyan évadunk, ahol gyerekek versenyeztek. Nekem ez volt az első, ez most már azért jó pár évvel ezelőtt volt, ez volt az első olyan élményem, amikor így nagy mennyiségben sok gyerekkel találkoztam, akik rá vannak kattanva főzésre, és ott ugye nyilván sok időt töltöttünk együtt, sok lehetőség volt arra is, hogy beszélgessünk ezekkel a gyerekekkel, és én azért megpróbáltam megtudni tőlük, hogy valójában ők honnan érkezik ez az érdeklődés, és igazából tök egyszerű volt a recept, mert mindenki ugyanazt mondta el, hogy az, hogy a szülőkkel, ők sokat foglalkoznak ezzel a témával, mindegyik gyerek azt mondta, hogy hát azért, mert anyuval és apuval 4 éves korom óta közösen főzünk, ez egy program. Ez itt egy válasz erre a kérdésedre. Szerintem nem arról van szó, hogy van, amelyik gyerek úgy születik, hogy szeret főzni, a másik pedig nem, és ez most lehet, hogy így akkor zavarba ejtő lesz a szülőknek, hogy ezt a felelősséget a nyakukba fogom akasztani, de csak rajtuk múlik.
1: De így van, mindig a szülőkön múlik, ez nagyon fontos.
5: Ez személyiség, ezt tudom, hogy így, de mégis én azt látom, és nincs ilyen, hogy adottság, nincs ilyen, hogy tehát minden gyerek szeret játszani. A főzés az egy hatalmas játék, az egyik legizgalmasabb játék, annyira izgalmas, hogy a felnőttek is imádják csinálni egyébként.
1: Meg hát jó az eredménye, remélhetőleg,
5: hát ez ugye? Ez egy olyan kaland, ahol az alapanyag érdekes, a folyamatok érdekesek, a végén a végeredmény is érdekes, ez egy alkotó folyamat, kiszámíthatatlan is, tehát minden attribútuma megvan ahhoz, hogy egy gyerek ezt tudja élvezni, úgyhogy tényleg azt üzenem minden szülőnek, hogy tényleg csak rajtuk múlik, hogy a gyerekük rákattan-e a főzésre.
1: Talán még az utazás egy ilyen kulcs ehhez, tehát hogy minél többet, és nem kell ilyen nagy utakra gondolni, teljesen szomszédos országok, vagy akár Magyarországon belül tájrégiók, és ott is talán, és be kell ülni bizonyos helyekre, meg kell kóstolni dolgokat, tehát az én gyerekeim tudom, hogy onnan nagyon sokat merítettek, vagy így az ihlet onnan jött, hogy milyen street food van például Rómában, és akkor kiderült, hogy hát ez tök jó, mert ez hasonlít egy olyan szendvicsre, amit ők megszoktak, de nézd már, mi ez, az az alapfelvágott, az nem az alapfelvágott, magyarázzuk el, hogy micsoda, és akkor innen kinyitottál egy kaput. Ugye, gondolom ez, ami a te könyveidben is, hogy szerintem, ahogy mondtad, ez az, ami átjön.
4: Igen, hát vagy legalábbis én is szeretném ezt átadni, mi is nagyon sokat utazunk a gyerekekkel, de én azt gondolom, hogy ez akkor is érvényes tud lenni, ha mondjuk valaki ennek erre nincs lehetősége. Uh-huh. És így visszakapcsolódva ahhoz, amit Zé mondott, én is azt gondolom, hogy maga a főzés egy alkotási folyamat. A gyerekeknek óriási élmény, hogy elkezdenek valamit a nulláról, és abból lesz egy finom dolog, amit ők készítettek, és amit meg tudnak enni, ami funkcionális is, mert még jól is laknak vele, tehát haszna is van, közben ők csinálták, ők alkották, esztétikus, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok mindent bele lehet vegyíteni magába a főzésben, miközben az alapanyagokról tanulunk, de akár azt is mondhatnám, hogy a rend, arról is tanulunk, hogy hogyan tartsunk rendet magunk körül, vagy a konyhában, tehát ez egy olyan összetett komplex folyamat, amiből nagyon-nagyon sokat tanulnak a gyerekek, és én is arra biztatok mindenkit, hogy főzzön minél többet együtt a gyerekkel, és az is a nagyon fontos, amit az elején főző mondott, hogy mégiscsak az lenne a lényeg, hogy amikor egy gyerek aztán elkezdi az önálló életét, és egyedül van, akkor ne az legyen, hogy rendelnie kell magának valamilyen ételt, hanem ne legyen zavarba attól, hogy ő neki most saját magának kell most már magáról gondoskodni, és összedobni otthon valamit, mert ez sok esetben sokkal egyszerűbb, sokkal gyorsabb, és leginkább sokkal egészségesebb, mint mondjuk rendelni valahonnan.
1: Vagy legtöbbször sokkal finomabb egyébként, hát ez sajnos. Bocsánat, elnézést, tudom, hogy rengeteg nagyon jó, sok jó étterem van, és ahonnan lehet rendelni, de azért, amit te megcsinálsz magadnak otthon, azokból az alapanyagokból az a tuti szerintem, de hát ugye ezzel lehet vitatkozni. De milyen tapasztalatok vannak? Mit mondanak, akik részt vesznek a programban?
3: Imádják, nagyon sok jó visszajelzésünk van, és tényleg élvezik a gyerekek is, és a szülők is a közös időtöltést is a konyhában, meg persze az eredményt, ami létrejön. És hát valóban a mai világban ez már önmagában egy egész tudatossági üzenet, hogy minőségi alapanyagból otthon saját kezeddel úgy állítsd elő, amit eszel, hogy tudod, hogy mi van benne, és tudod, hogy megkapod belőle a megfelelő tápanyagokat. Ugye említettük, hogy dietetikus is van a csapatban, Antal Emese, ő ma nincs itt velünk, de neki köszönhetően azért behozza ezt a tudatosságot is a családba a csomag. Azzal együtt, hogy nem arról prédikálunk, hogy algát kell enni répával, hanem tényleg olyan ételekről van szó, amiket a gyerekek szívesen esznek meg, és szívesen készítenek el, és közben megértik, hogy miért egészséges is az a megfelelő mértékben, és hogyan tud egy kicsit egészségesebb lenni. És hát az az igazság, hogy pont azt ötvözzük, amit te mondtál az előbb. Tehát a gasztronómia, a főzés, az étel kaja szeretetét az utazás szeretetével, amennyiben a világot mutatjuk be. Ez azoknak is nyilván nagyon komfortos és élvezetes tud lenni, akik egyébként fizikailag nem tudnak annyiszor utazni a világban, és azoknak is, akik meg aztán majd megtapasztalják saját maguk is azokat a világokat, meg azokat az ízeket, amiket mi bemutattunk. Annyira jól állt össze ez a csomag egyébként, hogy ez egészen friss hír. Megnyertünk vele egy globális díjat, amire mi magunk se számítottunk, ugyanis az UNICEF-nek létezik egy belső díja, ezt úgy hívják, hogy Inspired Award. Minden évben pályázunk mi is valamivel, de igazság szerint az esélytelenek nyugalmával, mert a 190 országból mindig azok nyernek, akiknek sokkal több erőforrás áll rendelkezésükre.
5: Én biztos voltam benne, hogy nyerni
3: fog. Én már nem mertem ilyesmiben bízni, mert hogy itt nagy országok nagy költségvetésű produkciói szoktak nyerni, ahol emberek százezreit, millióit tudják valamilyen szempontból bemozdítani. De most idén 300 pályázó közül a mi kajakalandunk lett az, amit kiemeltek, és első díjat kaptunk ebben a globális versenyben. Nyilván nem csak azért, mert ez itt nálunk Magyarországon remekül működik, hanem mert rátapintottunk valamire, amiről a világszervezet is azt gondolja, hogy izgalmas, és gyakorlatilag bármelyik másik országban is a 190-ből meg lehetne csinálni.
1: És
3: vagy pont ezt vagy egy hasonló.
2: Azt nem tudjuk, hogy megcsinálják-e, viszont
1: kiszervezitek
2: már legalább 6-7 országgal folytattunk ilyen Teams megbeszéléseket, Ausztráliával, Szlovéniával, Malajziával beszéltek a kolléganők Tájfölddel, és így a kenyai központból volt most itt egy kolléga, aki szintén próbálja ezt továbbfejleszteni, hogy nem feltétlenül csak adománygyűjtésre használni ezt a programot, hanem edukatív tartalomra, már ilyen programországokban is, hogy hogyan lehet ezt átültetni és átadni. Szóval igen, van rá érdeklődés, még a díj előtt már egyeztettünk több országgal.
1: Most így a vége fele egy pár ilyen személyeset mondjatok, Zé Györgyi, hogy nektek a programban mi volt az, ami ilyen nagyon érdekes, vagy izgalmas, vagy megható pillanat volt, vagy emlék, vagy élmény?
4: Hát én az egészet nagyon élveztem, mert én nagyon-nagyon, engem is nagyon érdekel a gasztrotörténet, és én szenvedélyesen gyűjtöm az ehhez kapcsolódó történeteket már évek óta, és nagyon örülök, amikor ezt át tudom adni a gyerekeknek olyan formában, hogy ez őket is érdekel, tehát ez nekem is egy nagyon-nagyon izgalmas feladat volt, hogy most kvázi új országokba kellett elutaznom, és akkor arról összeállítani egy olyan anyagot, ami a gyerekeket érdekli. Még így visszakapcsolódva egyébként az előző témához, annyit szeretnék azért mondani, hogy ugye itt havi egy csomagról van szó, egy országról, ahhoz kapcsolódó néhány receptről, tehát senki ne gondolja azt, hogy mi most azt szeretnénk mindenkitől elvárni munka mellett, meg gyereknevelés mellett, hogy minden nap álljon neki főzni, és alkosson valami csodálatosat.
1: Az egyébként is kötelező, az egy mumus, de hát ez van.
4: Tehát így nem erről van szó, és azért itt fontos hangsúlyozni azt, hogy ugye nem csak maga a folyamat a fontos, hanem a végeredmény, hogy leüljön együtt a család, és egye meg azt, amit készített, tehát a közös vacsorák, a beszélgetések, amik talán szintén ahhoz kapcsolódnak, amit mondtunk, hogy milyen fontos lenne, hogy egy kicsit többet töltsenek el a gyerekek az offline térbe, a családdal beszélgetésbe, és azt gondolom, hogy a főzés, meg az étkezés azért ennek is nagyon-nagyon jó terepe, tehát lassan a közös vacsorák, vagy a közös ebédek lesznek az egyedüli olyan dolog, amikor már nem a telefonunkat nyomkodjuk, hanem mondjuk közösen beszélgetünk, élvezzük az ízeket, vagy élvezzük azt, hogy együtt vagyunk. Tehát ez a program egy kicsit erre is szeretne szerintem rámutatni.
1: Neked mi volt az?
5: Hát nekem apai nagymamám is ős vendéglátós volt egész életében, apukám is mindig ezzel foglalkozott, és én amikor 4 éves voltam, vagy 5 éves voltam, akkor az volt otthon, hogy ha jól viselkedek, akkor bemehetek apuval az étterembe. Tehát és én akkor úgy erre törekedtem. ebből táplálkozik az egész Street Kitchen küldetésünk, és nekem, ami ezzel a kampányán kapcsolatban nagyon jól esik, hogy egy kicsit vissza tudtunk térni oda, ahonnan én is elindultam, mert én pont egy ilyen családból származom, ahol akár hétköznapokon is az asztalnál téma, hogy mit eszünk. Anyukám is nagyon jól főzött mindig, most minden mai napig, és rengeteget napi szinten főz. Szóval, hogy én pont egy ilyen családból származom, ahol a gasztronómia téma volt, ahol a jó étel, az egyszerű étel az mindig téma volt, ez volt az asztalon. Így jutottam el végül is sok-sok kunkorral, kanyarral a Street Kitchen alapításig, illetve ez egészhez, amit én most csinálok. És tulajdonképpen egy picit én abba bízom, hogy ez most megtörténik egy csomó gyerekkel a kampány során, hogy egyszer csak így a családdal összeállnak, és a konyhában létrejön valami olyan csodálatos élmény, ami utána az egész életüket befolyásolja. Ez most ilyen fennkölten hangzik,
1: de nem annyira fennkölt, én saját tapasztalatból mondom, hogy van, amikor nem jut eszembe valami, vagy kíváncsi vagyok arra, hogy mások hogy készítenek valamit, vagy nincs ötletem egy alapanyagra. Tényleg nem azért mondom, mert itt vagy a stúdióban, de a legtöbbször a Street Kitchen-nél kötök ki.
5: Na, hát örülünk neki.
1: Mert hogy valahogy ott azt vettem észre, hogy olyan, hogy is mondjam, tehát nincs túl misztifikálva ez az egész, és az elkészítési módszer is tök egyszerű. Tehát oda van írva, és akkor azt mondja, na ezt én is így csinálom, tök jó. Legfeljebb, tudom én, majorannát nem teszek bele.
5: Igen, mert hát a gyakorlatból táplálkozunk tulajdonképpen. Én tényleg egyébként olyan felhasználóként kezdtem el, én nem vagyok séf, tehát én soha életemben egyébként konyhán nem is dolgoztam, viszont én nagyon-nagyon korán elkezdtem magamra főzni, még otthon laktam, amikor már ezt egyébként műveltem, és gyakorlatilag én nekem mindig is az volt a szemléletem, hogy figyelembe kell venni azt is, hogy mennyi időt, energiát szeretnénk szánni arra, hogy ételt készítsünk, és a Street Kitchen tulajdonképpen erről szól, nem szivatni akarunk embereket, hanem azt megmutatni, hogy ezt frappásan és egyszerűen is meg lehet csinálni.
1: Hát én akkor azt javaslom mindenkinek, hogy ugorjon egy fejest a kajakalandba. Az tök jó hír, hogy gyakorlatilag, ha elkezdjük most, akkor nekünk most kezdődik az az éves utazás, ugye? Tehát, hogy ebbe bármikor be lehet csatlakozni.
2: Így van, tehát, nem marad ki soha senki semmiből, hanem mindig rögtön a legelső országnál kezdjük a kalandot.
1: Nagyon jó ötlet.
3: És a csomagok névre szólóan érkeznek meg, tehát, hogyha a gyermeket iratják be, akkor a gyerek nevére fog érkezni.
1: Legyen így. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és elmondtátok ezt az egészet. Reméljük, hogy a rendszeres adományozás így egyszerűbb lesz az UNICEF részére. Mészáros Antónia ügyvezető igazgató, Hegedűs Izabella adománygyűjtési csapatvezető volt itt, illetve Kalas Györgyi gasztró és gyerekkönyvíró és Fürdős Zé a Street Kitchen alapítója. Kövessetek minket a borravaló.hu-n és a közösségi oldalainkon. Köszönöm szépen a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.
0: Borravaló. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Rád

0: Orravaló. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
5: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
6: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
4: Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztiválzenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Ősszel érkezhet támogatás a nyugdíjasoknak. Helyreállították a vasúti pályát gyománál. Szokás volt pünkös koracucorkázás is. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szépkártyás támogatás, erről Magyar Péter beszélt az RTL-nek. A miniszterelnök szerint a támogatás összege a nyugdíj mértékétől függene, a kisebb ellátásból élők magasabb összeget kaphatnának. A kormány emellett 100 000 forintos iskola kezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. Magyar Péter arról is beszélt, hogy idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, miközben folytatódnak az uniós forrásokról szóló tárgyalások. Hozzátettem, csökkentenék a politikusok fizetését és költségkereteit, felülvizsgálnák a diplomaútlevelek rendszerét, valamint átalakítanák a végrehajtási és közjegyzői rendszert is. Augusztus 20-ára pedig teljes képet ígért az ország pénzügyi helyzetéről. Újra mindkét vágányon járnak a vonatok Gyománál, a múlt héten siklott ki ott a Budapestről Lökösházára tartó Békés Intercity. A balesetben két utas sérült meg, egyiküket mentő helikopterrel vitték kórházba. A MÁV korábban közölte, a szerelvény a megengedettnél nagyobb sebességgel érkezett a kitérőhöz. A szakemberek mintegy 360 méteren építették újjá a pályát, több száz betonaljat és sérült sínt is kicseréltek. Nyomoz a rendőrség a tiszaújvárosi múlüzemben történt robbanás ügyében. A balesetben egy ember meghalt, 9 megsérültek, közülük többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A robbanás az Olefin egy üzem újraindítása közben történt, amikor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A múl és a hatóságok közösen vizsgálják, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba okozta a tragédiát. A legismertebb pünkösdi néphagyományok közé tartozik a pünkösdi király és királyné választás, de sok helyen úgynevezett cucorkázást is tartottak. Ilyenkor énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
1: Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere. Ám voltak, ha nem fogadták őket, a lányok legugoltak és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere.
7: Ma igazi nyári időre készülhetünk, sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkülhet, délutára 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a napos meleg idő, időnként gomoly felhőkkel. Egy-egy futózápor főként a középső ország részben fordulhat elő. Az előrejelzések szerint kedden tovább erősödik a felmelegedés, túlnyomóan derült, száraz idő várható, helyenként már 33 fok körüli csúcsértékekkel.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hello járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
3: Sziasztok, nagyon szép délutánt, vasárnap delet és örökké valóságot kívánok mindenkinek a Hello járatban. Most Winkler Nóra elmondja nektek, hogy egyrészt kiköhögött bele a mikrofonba, másrészt pedig, hogy milyen tartalmakat ajánlunk nektek ezekkel a percekre, amik most következnek majd.
8: A kiköhögött bele a mikrofonba, az volt egy...
3: Az voltam én.
8: Mahán Csetvei Frigyessel ülök a stúdióba, nem tudom, kell-e mondanom, hogy egy Fred Perry pólóban tisztelt meg minket ma is. Na, hogy mit lesz?
3: Képzeld, egyszer írtam nekik.
8: Fred Perry-nek?
3: Igen, hogy ugye, annyira... Hát nem éreztem jól magam abban, hogy végtelen pénzt küldtek el ezekre a ruhadarabokra, amikor még ruhákat vásároltam, és felhorgattam, és írtam nekik, hogy figyelj, itt vagyok, ez vagyok, az vagyok, küldhetitek a promó cuccokat, nem csinálnak ilyet.
8: Nem csinálnak.
3: Hát kis piac vagyok, nyilván. Itt de ebben az országban.
8: Szóba álltak veled?
3: De hogy álltak szóba velem? Senki nem áll velem szóba. Hogy?
8: Ez nekem fáj, ez
3: hát
8: a történet.
3: Nekem még hogy? Nekem sokkal jobban fáj. Hidd el.
8: De szuper ez a pólód is. Na, szóval a mai adást egyrészt szenteljük a sport világának, mert ugye Friciből feltört, hogy tulajdonképpen hetek mentek el, és ő meg sem emlékezett az egyik sportágról, pedig anélkül ugye, hogy is tudnánk menni tovább úgy előre az életünkben. Én nagyon nagyokat mentem előre az életemben a munkásságomat, illetően ezekből fogok csemegézni, mert nagyon, nagyon érdekes munkáim voltak az elmúlt napokban. Díjátadók, Frici kedvenc műfaja, kerekasztal beszélgetések, meg mi egyebek, Én imádom azt, amikor a frici kikészül, ennek mindig szoktam hangot is adni, és az egyik dolog, ami ki tudja hozni a sodrából, az a most divatos születésnapi megemlékezések gyerekeink körül, majd én is fogok kapcsolódni hozzád ebben a témában, de én nem vagyok annyira ideges, mint ő. Ami viszont még ennél is jobban felbőszített, ő bekapcsolta a tévét, nem tudom, mi történt nálatok, vagy ráültél a távirányítóra, vagy hogy tudott ez a sok éves nem tévézés megtörni?
3: Annyi csak, hogy 3 napig erdei iskolában volt a gyermek, és összezárva az osztálytársaival 24/24-ben, én mondjuk innen szeretnék Judit néninek küldeni egy béke Nobel-díjat, mert hogy kibír egy 21 fős osztályt, ahol 15 darab fiú van, 10 évesek, az a kibírhatatlan kategóriájába, és ő már elsőtől, képzeld el, az egész osztálypénzt erre gyűjtöttük, erre a 3 napra, hogy majd 4. év végén ők Bakonybélbe elmennek 3 napra, innen szeretném mindenkinek, aki egy kicsit szeretne kirándulni, vagy szép tájat látni, Bakonybél, ott van egy csillagda is, meg templom, meg tó, meg folyó, ahol lehet folyami rákokat. Szóval utána kell járni, nagyon szépen ismerjük meg Magyarországot, Bakonybél, erdei iskola, és már jó előre, 4 évvel kellett foglalni az időpontot. Gondolhatod, mennyire össze...
8: 4 évre előre?
3: Igen, mennyire összeszorult a gyomrunk, amikor láttuk az időjárás jelentés múlt hét végére, hogy na, szerencsétlen gyerekek, akkor kapnak 2 nap poklot. És amikor hazajött a Panna, akkor derült égből, hozta elő, hogy megy ez az úgynevezett sport. 2 csapat van, vannak a profi sportolók, meg vannak az amatőrök, őket elviszik egy karib-tengeri szigetre.
8: Nem mondd el most, hát majd ennek
3: szentelzik. Jó, csak mondom, hogy orientáljam a kedves hallgatókat, hogy mi fog történni, de ez csak egy darabja lesz.
8: Terveink szerint ebbe az adásba bele fog férni még, hogy szaunázásról is beszéljünk, a matchmaker az meg feltétlenül, mert abban ma egy nagyon lírai párost hozok, egy kisgyerek 2 kezét és egy felnőttnek a tenyerét, és a 2 közt húzódó ívről fogok azt hiszem, hogy nagyon érzelmesen beszélni.
3: Ami most következik, az pedig áthallás lesz. Áthallások áthallása. Aki érti, értse. Tegnap zajlott le az a sajtótájékoztató, amin a kegyelmi botrány első adag dokumentumát a kormány közé tette, és ott elhangzott egy utalás arról, hogy a miniszterelnök nagyon szereti a katalán építészetet és a katalán kultúrát. Na most ehhez szeretnék csatlakozni a következő dallal, amely egy katalán zenekar katalán nyelven előadott reggae feldolgozása. Green Valley-nek hívják őket, és nagyon új az első lemez, amit kiadtak. Ez az akusztikus, szinte már roots reggae, de ott érezni fogjátok a modernitást, hogy valaki rappelni is fog. Aki meg tudja fejteni a szövegét, annak gratulálok. Olor a Café, ez a dal címe, úgyhogy ha már a katalánoknál tartunk napok óta, és egy nemzet próbálja kitalálni, hogy mi a kapcsolódás minden és minden között, akkor most én hozzáteszek ehhez a puzzlehoz egy ilyen darabot hangban is.

0: Aki szereti és sokat hallgatja a rádiókafét, és remélem, hogy nagyon sokan vagytok így, azon elmélkedtem vala, hogy igazából a rádiókafé az igazi közszolgálati rádiócsatorna, mert hogy annyi kulturális tartalom van benne, olyan sokszínű és mindenfélét lehet élvezni, és itt jutok megint vissza arra, hogy még mindig nem hívták fel Winkler Nórát kormányzati körökből, hogy legyen a magyar kultúra kultúrájának érharcosa, és vezessük végre be a döntések előkészítésére az örök és megmásíthatatlan, lehet, hogy egy ilyen díjat is kéne alapítani, a kerekasztal lovaglai, mert abban van az erő. Én úgy tapasztalat, hogy ahelyett, hogy ez a kultúr hullám így elülne, már hogy a kerekasztalok világ, ez egyre erősödik. Már csak abból indulok ki az input, amennyit a te életedből tapasztalok itt.
1: Annyit tudok ígérni, hogy ebben a mai adásban is be tudok neked számolni friss kerekasztal élményeimről.
0: Szerintem Magyarország egy kerekasztal nagy hatalom, és arra szeretnék buzdítani mindenkit erős váltással, és szerintem már ezt tapasztaljátok, hogy ma egész nap Orbán Ottóról szólunk. A Radnóti Színház művészeivel hallgathatok jó kis tartalmakat Orbán Ottó művészetéből. Nekem, aki életemben soha egyetlen sor Orbán Ottót nem olvasott, igen, ez is egy fehér folt az én kulturális neveltetésemben, alig-alig van fekete folt, csak fehérek. Na mindegy, szóval amikor utána néztem, hogy ő esszéista, költő, műfordító, tanár és sok minden más volt. Az ő életében akkor láttam meg, hogy három kedvenc Kurt Vonnegut könyvemnek is ő a fordítója, hogy már itt én akkor egy főhajtással tartozom az ő élete előtt, és aztán pedig, mivel fent van a neten nagyon sok szövege, ingyenesen fogyasztható, olvasható, ilyen kicsik, rövidebbek, hosszabbak is, egyet-kettőt elolvastam, és volt egy nagyon érdekes, amikor arról reflektál, és az igazából megható és tragikus volt egyszerre, és nem biztos, hogy jól adom vissza ennek az eszének a lényegét, de igyekszem, hogy ugye Mészöly Miklós felesége volt Polc Ellen, és nem értette sokáig az Orbán Otto, mint a magyar kultúra nagy magaslatán elhelyezkedő, hogy a Polc Ellen íróként is megnyilvánul, nem csak pszichológusként, vagy közéleti személyiségként, mert hogy a nagy kanonizált irodalmi élet úgy tartta, hogy egy könyvre mindenkinek van elegendő muníciója, a saját élete. És amikor egyszer ott vendégeskedett nála a házaspár, Orbán Ottóéknál, akkor az Ottó akkor 3 éves lány ott ugrált közöttük, a Mészöly Miklós és a Polc Ellen között, és akkor a Polc Ellen próbált játszani vele, és az ugrott be Orbán Ottónak erről a képről, hát igen, milyen nehéz lehet annak, akinek nincs saját gyermeke. És aztán utána tudta meg azt, hogy a Polc Ellen mind ment keresztül a felszabadító orosz vagy szovjet hadsereg átvonulásakor, megérkezések a fővárosban, ugye erőszakolták meg, és annak az akkor nagyon fiatal lánynak és életének ott abban a stádiumban vége is volt, és egy nagyon szép képpel írja le azt, hogy ott a kanapén igazából 2 nő ült, az egyik halott volt, mert hogy nem lehetett már gyermeke annak a fiatal lánynak, és a fizikai megtestesülésében Polc Ellen Mészöly Miklós mellett. Szóval ilyeneket lehet olvasni tőle, úgyhogy nekem már az egy hozzáadott érték volt, hogy ezt a rádiót hallgatom, vagy ebben dolgozhatom, hogy egyáltalán Orbán ott úgy közelebb került hozzám, és szerintem sokaknak, akik most ezt hallgatják, a mai adás folyamot, lehet, hogy egy első belépő pillanata lesz az ő művészetébe.
1: Képzeld el, én egy olyan versét olvastam, amiben nem célzottan az apukájáról szól, de hogy így a gyerek, kisgyerekkori emlékei arról, hogy az apukáját elviszik, és aztán soha többet nem jön vissza az apukája. És olyan, nem is tudom, hogy mondjam ezt el, mert ahogy leírtad ezt a kanapét, és ahogy nézte a Polc Ellent, és hogy 2 nő volt ott, tehát hogy ez is, ahogy leírja, hogy az apukája elmegy, olyan, mint hogyha ilyen ködön keresztül

0: keresztül, vagy ilyen függöny, finom függöny rétegeken keresztül néznéd az ő szemével valahogy így a múltat, hogy olyan, nem tudom, egyszerűen olyan szép aurája van a szövegnek, és mondjuk nincs nagy hiányom az ilyen típusú gondolatokban, mert a vasárnap volt az életmenete, amit tudod, a cipő emlékműtől halad egy körülbelül 3 kilométeres séta, aminek a végén van egy színpad, és mindig van egy színpadi program, és ezt a színpadi programot idén nagyon kedves felkérésre én vezettem, és ennek része volt az is, hogy egy beszédet is mondjak. Na, és akkor tudod, próbálod megfogalmazni
1: amit nem lehet.
0: Amit nem annyira lehet, de mégis próbálsz valamit szavakba önteni, amit érvényesnek gondolsz ebben a témában. Szóval elég sokat időztem ezekben az ilyen veszteség ügyekben, úgyhogy amikor olvastam az Orbán Ottónak ezt a versét, és azt tudtam róla, hogy ő árva gyerek volt, és hogy a Sztélo Gábor féle Gaudiopolisban nevelkedett, ahova a Sztélo Gábor begyűjtötte ezeket az elképzelhetetlen sokkokon, átment, egyedül maradt többnyire zsidó, de szerintem nem csak zsidó gyerekeket. Úgy érzem, hogy elég jutott ezekből a folytogató, szorongató dolgokból.
1: És akkor még két hevit szeretnék hozzátenni, ha már akkor ebben a körben egy picit mélyebben is vagyunk, mint úgy általában, bár szerintem azért az élet piciny dolga is lehetnek annyira kemények, és nem ez a lényeg, hanem hogy a Partizánon Ritokel Nórával az Igaz Gyöngy Alapítvány minden évvel van egy beszélgetés, hogy az elmúlt időszak hogyan tiporta szét, és mégis hogyan tartott ki, meg milyen gondolatok és morális döntések sorozata vezetett odáig, hogy a mai napig is ott ül és csinálja a dolgát, és neki kb. Ilyen szenték ellene avanzsálnia nagyon gyorsan, vagy szintén a kormányzatnak felkérni őt, hogy segítsen abba, hogy nagyon-nagyon lemaradott vidékeken élő, igazán szegény sorsban élő gyermekekkel, családokkal hogyan lehet és kell foglalkozni. Ez a partizános interjú nagyon sok mindenre jó, úgyhogy ezt így szeretném az ajánlatok közé, hogyha felvennétek, és még egy, ami minket is érint egy picit közelebbről, de nagyon sokakat még, hogy az Autisztikárt, az az alapítvány, akik autista gyermekeknek tartanak fent intézményeket.
0: Lakóotthonokat.
1: Lakóotthonokat. Egy árverést tart az Autisztikárt galériájában a Bartók Béla úton, és ott lesz borkóstoló is, több borásszal dolgoznak együtt ők, köztük velünk is, és az erre dedikált borok pedig olyan autista gyermekek műveinek címkéit hordozzák, az ideje, a mi is árdanak, oda vagyok teljesen attól a címkétől, meg ahogy ezt így átfogalmazták, de nem csak ránk vonatkozik, hanem még számos, aztán legalább 10 borászat lesz ott képviselve, tehát csütörtökön, aki a szerdai adást hallja, és még van ideje leszaladni a Bartók Bérrel az Autisztikárthoz, akkor ott ezzel is tudja támogatni ezt a nemesb törekvést szerintem, mert ebben is van egy kis hiátusunk, és akkor, ha te már csak bólogatásoddal fejezed ki azt, hogy jöhet a muzsika.
0: Azt akartam mondani a Partizán podcastra, az Elritók Nórásra, hogy egy ilyen jó érzésű emberként nézett, hogy mi történik most így ebben a tisztuló folyamatban, így a társadalomban, és akkor van, amikor úgy érzed, hogy jó, oké, most már úgy elég, meg most már úgy eleget kapott a nem tudom ki. Tehát néha szerintem úgy megjelenik benned az a hang is, hogy persze, ha szeretnéd látni az igazságot kiderülni, szeretnéd látni a bűnösöket bűnhődni, de hogy oké. És akkor nézed ezt az interjút, és azt annyira elképedsz ennek a kegyetlenségén, a tényleg felesleges kegyetlenségén, hogy akkor úgy azt érzed, hogy nem, még nagyon sokáig szeretnéd nézni azt, ahogy mindenki megkapja méltó büntetését.
1: Igen, reméljük, hogy ez tényleg olyan, mint a népmesékben, hogy a végén a rossz ilyen megbűnhődik. Ez tényleg, én vállalom ezt a demagógiát, hogy nem tudom minek nevezhet, hogy nagyon szép zenével akarom levezetni ezt a kört. Szeretném. El Remolón, egy argentin producer, Kb. Az el remolón az azt jelenti, hogy a lusta, és ilyen alapvetően európai tánczenei struktúrákat használ, hogy ilyen DJ nyelven kezdjek el beszélni, ami nem vagyok. És aztán rájött idővel, hogy többen, hogy az argentin kultúrának a mélyebb szövetei, a folk, és annak sok színűsége, az hogyan stimmelhet, angol kifejezéssel meccselhet az elektronikus tánczenével, és ebből jött ki szerintem egy nagyon szép, a legújabb, a Clean Paper-rel közösen, Roga Vita del Lonquimo. Ahogy Orbán Ottót sem olvastam el eddig, ugye ezt sem tudom, hogy mit jelent.

terminamos

know what.

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
3: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu.
4: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap.
5: Zsebszínház. A Zsebrádió vásári komédiája három felvonásban. Hogyan kerüljük el, hogy összetévesztenek bennünket a hülye asztékokkal? Ki hallgattatta el a gömöri kölyát, és hol a vödör? Galilei elvtárs. Ha gömbölyű, akkor alul hogy esik? Meg annyi kínzó kérdés. Ősbemutató a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján. Május 31. Akvárium Klub. Délután.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
7: A tegnapi napomat a Magyar Zeneházában töltöttem a Ligetben, csodálatos, gyönyörű napsütésben. Újra csak behozom azt, hogy előző nap, vasárnap, délután 12 fokban, és szerencsére elállt eső, de azért jó nagy szélben ment le ez az életmenete, és utána a színpadi megemlékezés, tehát azért az eléggé embert próbáló volt, különösen azoknak, akik ültek, és ülve hallgatták a beszédeket, meg a zenei produkciókat.
1: Ne haragudj, hogy ezzel a gondolattal megakasztalak, már amivel szerettél volna bejönni, de vissza az életmenetéhez, meg a cipőkhöz. Hogy szoktam ott a rakparton jönni menni, és látom a turistákat, ahogy átalakul ez az egész üzenet egy ilyen turista látványossággá, mert mindenki fotózkodik, meg nem tudom, nézegeti ezeket a cipőket, és hogy mi lehet az összefüggés. Én nem láttam, biztos van ott egy magyarázó szöveg valahol, hogy
7: de
1: miért is van ott.
7: Az, mert hogy a turisták ugye hogy igen.
1: A parlament után vonulnak le a rakpartra, ott mindenki fotózkodik
7: mindig
1: ezek.
7: Mindig ott van egy csomó ember, azt én is mindig nézem, mikor arra vezetek.
1: De vajon tudják-e, hogy minek az emlékműve?
7: Meg fogom nézni, hogy ez ott van-e. De azt szerintem oké, hogy ezek a holokauszt emlékműveket, de Berlinben is
1: mindenhol a világon
7: turista
1: nem,
7: van. Igen.
1: Én nem arra akartam, hogy nem értékítélet, ez csak, hogy ja, hogyan hogy alakul vagy, át hogy... egyfajta ország látványosságá, vagy város látványosságá.
7: Szóval, gyönyörű idő volt a Városligetben, és ez a nap a Mentálligetnek a szervezésében az emberek mentális egészségével foglalkozik, alapvetően ilyen munkahelyi szempontból, de szinte lényegtelen, hogy munkahelyi szempontból. Szóval emberek, hogy lehet jól lenni? Mondjuk, ha összegezni szeretném a tegnap elhangzott előadások és kerekasztal beszélgetések tanulságait, akkor az volt, hogy majdhogy nem lehetetlen ma jól lenni. Úgy igazán. Tehát olyan mennyiségű ellenállásban kellene neked valahogy kialakítani egy olyan életet, amiben egyensúlyban és nyugalomban és önazonosság és balanszok, hogy szinte lehetetlen, de ezt olyan nagyon őszintén felvállalta ez a nap, és nagyon hasznos és praktikus tanácsokat igyekezett mindenki adni az embereknek, hogy hát ez nehéz, de szóval el lehet kezdeni kicsibe és abba bizakodni, hogy jobb lesz, de elmeséltem az embereknek a nap elején a beköszönő beszédben, hogy mennyire csodálatosnak találom, hogy hétfőhöz mínusz egy hétre a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen vezettem a Moholy Nagy díjátadót, amiben a Fujimoto nevű japán építész kapta ezt a díjat, aki a tervezője ennek a Magyar Zeneházának, amiben olyan szépen elmondta, hogy őt az érdekli az építészeti gyakorlatában, és ebben a Magyar Zeneháza egy csúcs épület, hogy hogyan lehet a természetet, amit ő imád, és amiben felnőtt, valahogy egybeáramoltatni egy épülettel, ami pedig egy rigidebb épített valami. És hogy ő azért szereti ezt az épületet, a Magyar Zeneházát, mert ezekkel az rengeteg üvegfallal, ami akusztikailag nagyon nagy kihívás volt, hiszen ez egy koncertterem, hogy ezzel az üvegfallal tulajdonképpen ő teljesen egybe tudta mosni a határokat, és hogy ebben a térben állunk egy olyan napon, ami a határok meghúzásáról szól, arról a képességről, amivel az ember valahogy elhiszi magának, hogy mondhat nemet dolgokra, vagy képviselheti azt, ami az életében az ő saját igénye, mert hogyha azok nem teljesülnek, akkor az nem lesz egy jó élet se neki, se a környezetének.
1: Szerinted? Én annyira kíváncsi lennék a hallgatókra, hogy tudtátok dekódolni az elmúlt perceket, hogy olyan a magaslatokban van már, tehát hogy úgy tűnik, hogy így átfolyik rajtad a teljes magyar kultúra és a néplélek és minden, és a nemzetköziség, hogy néha már nekem is nagyon kigúvat szemmel meg füllel kell figyelni, hogy meglegyen az ív, mert annyi minden van, hogyha ez egy, hogyha egy YouTube videó lenne, akkor folyamatosan jönnének fel ezek a kis részecskék, ahol magyarázott egy Wikipédia cikk szót, egy, tehát na én csak csodálom a hallgatóinkat, hogy még itt vannak velünk.
7: De én azt érzékeltem a teremben, hogy ezt értik. És...
1: Az nagyon jó válogatott között, tehát volt ilyen intelligencia teszt a belépés előtt?
7: Nem volt intelligencia teszt, viszont az egyik feladatom ebben a napban az volt, hogy a Batiz Andrással egy pódiumbeszélgetést csináltunk, aki nagyon beleállt, és nagyon felvállalt, és nagyon kommunikálta azt, hogy ő teljesen kikészült a szorongás és a kiégés egyedi kombinációjától, tehát, hogy ő hónapokra kellett, hogy kiszálljon a saját életéből, hogy összerakja magát, és nagyon vállalja ezt.
1: Miben van most ő?
7: Ő azt hiszem, hogy 2 vagy 3 saját céget vezet, meg tréner, nagyon érdekes dolgokat mesélt. Tréner, nem coach, hanem tréner. És akkor azt mondta, hogy hogy milyen érdekes, hogy van egy ilyen rendezvény, mint ez a Mentálliget, ami arról szól, hogy ismerjük föl, hogy vannak szükségleteink, mert akkor leszünk jó mentális állapotban, és hogy tulajdonképpen itt, idézem őt, egy teltházas terembe ül, de csupa olyan emberrel, aki képben van arról, hogy ennek jelentősége van, hiszen azért veti jegyet erre az eseményre, és azért ül itt, és hogy azon gondolkozik, hogy van-e értelme nekik elmondani, hogy oda kell figyelni magadra, hiszen ők már eleve olyan emberek, akik azért jöttek ide, mert tudják, hogy ennek jelentősége van az életünkben. Ez a hosszú válaszom arra a kérdésre, hogy ez egy válogatott közönség volt-e. Olyan értelemben mindenféleképpen, hogy ők képbe vannak arról, hogy mi a feladatuk, hogyha jól akarnak élni.
1: Minden egyes alkalommal, amikor készülök erre a műsorra, vagy jövök ide, folyamatosan az jár az agyamba, hogy hogyan lehetne azt a kört tágítani, akikhez eljutunk ezekkel a szövegekkel, vagy ajánlókkal, mert, és itt visszautalok a Zer Ritok Nóra interjúra a Partizánon, ahol elmondta, hogy bizony a annak a kommunikációs stratégiának, aminek hozományaként az elmúlt években mi is majdnem megcsúsztunk mentálisan, ott lent a végeken volt olyan ember, aki azt gondolta, hogy Brüsszel az egy ember. Hogy Brüsszel az nem egy nem létező ország, mint Belgium fővárosa, és valaminek a szimbóluma itt Magyarországon, hanem az egy ember, akit utálni kell. Szóval, és ez nagyon nehéz párhuzam, csak nem hogy nehéz én is párhuzam. Azt akarom mondani, hogy amit a Batiz András, hogy miért nektek beszélek, akik mindent tudtok arról, hogy milyen fontos az, hogy önmagunkat megismerjük. Érted?
7: Igen, de én szerintem ez egy, akkor itt megcsillagozom. A beszéd, amit írtam az életmenetére, az tulajdonképpen erről szólt, hogy arról beszélni, hogy milyen pusztítást végzett a vészkorszak Magyarországon, azoknak a családoknak, annak a közösségnek, a zsidó közösségnek erről beszélni tulajdonképpen felesleges, hiszen ők nem tudják nem tudni ezt a történetet, és hogy engem ebben a helyzetben is, és minden egyéb helyzetemben, amikor művészetről beszélek, amikor kultúráról beszélek, mindig az mozgat, hogy olyanoknak szóljak, olyanok is értsék, akik egyébként nem gondolják, hogy nekik ez az ügyük. Mert szerintem ez az igazi feladat, amikor valamiről, vagy amikor valamit meg szeretnél osztani, hogy ne befele beszélj, hogy ne annak a közegnek beszélj, aki ezt eleve tudja, érti, kéri, ismeri, ebbe szeretne lenni, hanem a
1: mondom én is.
7: De ez a feladat, itt annyit tudsz csinálni szerintem, hogyha úgy képzeled el, mint egy gömböt, hogy a gömbbe vannak azok, akiknek ez már eleve ügyük, de mindig bízhatsz abba, hogy a külső rétegeken találkoznak egy csomó olyannal, akinek még ez nem ügye, csak valamiért, mégiscsak felkapja a fejét, mégiscsak dobtál egy olyan vonalat, ami számára vonzó, és elindul rajta, és akkor lassan-lassan be lehet őket hozni.
1: Jó, rendben. Ez egy olyan kérdés, amivel sokat vitatkoznék, beszélgetnék, tanulnék én is, hogy mi a lehetőség, hogyan kell kitörni ebből a buborékból, amiben élünk, vagy hogyan lehet. Mert a zene mindenki, én ebből indulok ki, és Tony Joe White diszkója következik, hiszen a Burrito Brothers, a Flying Burrito Brothers, Mexikó, két mexikói, vagy három ilyen elszánt tánczenei őrült, fogta Tony Joe White egyik lemezét, és egy az egybe átültette a modern diszkóba. Az Underdog című dal lesz az, amit én szeretnék itt mutatni nektek. Tony Joe White pedig már sajnos nincs velünk. Ő egy gitáros dalszerző volt, akinek a hangja, meg a játéka, így a blues, a soul, a country határán mozgott, önálló. Azon ritka előadók közé tartozott, akinek önálló stílusa volt, tehát Tony Joe White és az Underdog.

got reason to believe in anything.

0: Matchmaker. Nesta a lemezborítókat mutat, Nóra pedig tökéletes párjukat a művészetből.
1: Néztem a három borítódat, és anyai szívem nyílt ki, hiszen az egyik képen egy nagyon cuki kisfiút látni, amit, hogyha hosszabban nézed a képet, amit te biztos, hogy nem tettél meg, akkor rájössz arra, hogy ez egy ilyen játszóházas szitú, tudod, amikor ilyen textilekből font, ilyen biztonsági hálók veszik körbe az egyes játéktereket, és vannak ilyen nagy színes labdák, és ez a kisfiú mondjuk jól van kivágva a kép, tehát hogy nagyon kell nézni, rájöjjél, hogy mi lehet a szituánban. Van minden esetre egy két kezét így feltartva, valami játékban van, és akkor látszik, tudod, ez ami a kisgyerekkori kezeknek még ez a kis párnássága, meg puhássága, már nem az, ami a...
2: Az enyém is olyan, még mindig kikérem magamnak. Puhás, egy kicsit ráncos, de...
1: De az a belső kis
2: az
1: hús réteg, ami a kicsi gyerekeké, ami egyébként már egy... kisebb fázis, mert az előző az, ami igazán elképesztően fantasztikus, tudom, akkor még csak ilyen másfél-két éves a gyerek, és ilyen kis
2: hurkás,
1: a kéz feje is, mint egy háztartási keksz, olyan nekem teljes háztartási keksz kéz. Mindenben megmutatom neked, hogy mitől háztartási keksz, és rá fogsz jönni, hogy valóban háztartási keksz. Tudod, hogy néz ki a háztartási keksz?
2: Ezt a Budán nem tudom, hogy néz ki.
1: Elmondani.
2: Vidéken mi? Teljesen lapos.
1: Teljesen lapos, és vannak benne azok a kis tűszúrások. És amikor egy gyereknek ez a kis párnás kezecskét kinyújtja, akkor az új percek végénél ilyen kis pici benyomódások lesznek. Ezért hívom én úgy, hogy háztartási keksz kezük van még, amikor nagyon párnás. De az a fotó, ami a lemezborítóban, az már egy nagyobb kisgyereknek a keze, de még így is őrzi belül azt a kis puhaságot, és akkor eszembe jutott, a Moholy Nagy Lászlóról van egy híres kép, amikor az egyik kezét így kitartja, nagyon szép, nagy keze volt, és akkor egyrészt benne van ez az ív, ami az életnek az íve, a kisgyerekkortól így a felnőttig, másrészt azok az elképzelt ambícióink, amiket szülőként így igyekszünk nem beletáplálni a gyerekünkbe, hogy hova szeretnénk, hogy amit csodálatos és egyszeri, és senki máshoz nem mérhető és nem hasonlítható kisgyerekünk majd hova menjen az életbe. Nekem nincs ilyenem.
2: Nekem sincs.
1: De tök jó.
2: De neked van, mert látom a szemeden, hogy neked van, csak most nem akarod kimondani,
1: nem.
2: Hogy végül is azt szeretnéd, hogyha Simi legalábbis eljutna a Marsra, onnan hazajönne, távolugró világbajnok is lenne, majd megírna egy olyan irodalmi művet, amely hivatkozási alap lesz a következő 1000 évben.
1: Jó, ezeket...
2: Így látod, nem?
1: Nem, ezeket nem gondolom, de nagyon tetszik, hogy például mostanában a teljes lakásunk egy repülőgép, aminek ő a vezetője, és hihetetlen eszközöket visz oda maga mellé, hogy azt szimulálja, hogy ő egy pilóta.
2: Igyekszem mederbe tartani az adást, ezért elmondom a legfontosabb információt a Matchmaker rovatunk a kapcsolatban, azt, hogy a hellojárat.hu-n van egy ide dedikált applikációnk, amelyen párhuzamosan a műsorral, amelyet most te hallgatsz, meg is nézheted az általam teljesen ismeretlen Moholy képet, amely világhírű, de hát ez Orbán Ottóval is voltam így már ma, úgyhogy úgy tűnik,
1: lifelong
2: hogy...
1: Lifelong learning,
2: igen,
1: ez ránk is érvényes.
2: Ezt hallom mindenhonnan, Lenin is ezt mondta, de tényleg így van, hogy nézzétek meg, és hallgassátok mellé a Corto Alto producert, aki pedig egy manchesteri, ha jól emlékszem, de az is lehet, hogy Sheffieldi, de simán lehet, hogy valahol London környékén alkot ő, és a Tolvaj című nekem eléggé tetsző darabja következik most, ami kortárs is, tánc, zene is, jazz is, hip-hop is, mégis van benne valami időtlen, régen hallottam ennyire számomra, teszem hozzá azonnal, mielőtt megköveznétek, hogy ez mégsem olyan jó, számomra szuper izgalmas, úgyhogy Corto Alto. Ha nincs meg így elsőre, akkor majd a hellojárat.hu-n a tracklistát, amikor kiírom, akkor ott szépen meg is nézhetitek, hogy van igazából leírva. Most hallgassátok!

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol a raszolóknak. A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
1: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
2: Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
0: Nem státuszszimbólum, hanem életérzés, ahol az elegancia nem részlet, hanem alapfelszereltség. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Mi most megmutatjuk nektek. Május 28-án a Millás reggeli az aszfalt csík álló csillagára irányítja a reflektort. A mikrofont. A műsor az ünnepelt otthonából, a Mercedes-Benz stúdióból jelentkezik a Fashion Streetről, ahol megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Elmondjuk, amit még nem tudtál a Mercedesről. Megkérdezzük, amit még mi sem tudtunk. És ki is próbáljuk a legújabb modelleket. Apropó, próbáld ki te is! Május 28-án csütörtökön, Millás reggeli luxus négykeréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
0: Sok jó zene kis helyen is elfér. Minden második szerdán a Zeneháza a Rádiókaféra költözik. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Beszélgetések előadókról, előadókkal, előadásokról. Mindenről, ami zenéhez köthető. Szakmai partnerünk a Magyar Zeneháza, ahol a zene mindenkié.
3: Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Csökkenhet a politikusok fizetése, dohánymaffiát számolt fel az adóhatóság, fontos figyelmeztetés a kirándulóknak. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szépkártyás támogatás, erről Magyar Péter beszélt az RTL-nek. A miniszterelnök szerint a kisebb nyugdíjból élők magasabb összegű támogatást kaphatnak. A kormány emellett 100 000 forintos iskola kezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. Magyar Péter azt is elmondta, idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, és folytatják az uniós forrásokról szóló tárgyalásokat. Hozzátette, csökkentenék a politikusok fizetését, és átalakítanák a többi között a végrehajtási rendszert. Nemzetközi dohánycsempész hálózatot számolt fel az adóhatóság. A nagyszabású akcióban a pénzügyőrök egyszerre csaptak le egy szállítmányra Baranyában és egy titkos dohánygyárra Fejérvár megyében. Az Index cikke szerint a hatóságok több mint 5 tonna illegális dohányt foglaltak le, ennek értéke csak nem 420 millió forint. Az elkövetők katonai elzavarót és aggregátorokat is használtak, hogy elrejtsék az illegális gyártást. 6 külföldi gyanúsítottat vettek őrizetbe. Új államtitkárt és miniszteri biztost jelentett be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a közoktatásért Kókainé Lányi Marietta felel államtitkárként, míg a közoktatási tartalom fejlesztésért Csapodi Csaba miniszteri biztosként dolgozik majd. A miniszter szerint mindketten több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és fontos szerepük lesz az oktatás megújításában. Ne zavarjuk az erdei állatokat, erre figyelmeztette a kirándulókat az Országos Vadászkamara. Földvári Attila szóvivő rádiónknak elmondta, a következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk, de arra kérnek mindenkit, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket. A kutyákat is csak pórázon vezessük az erdőben.
5: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyukat, az, hogy lelapulnak a fűbe, és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag.
4: Ma sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcshőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias idő, több órás napsütéssel és gomoly felhőkkel. Főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
6: Igaz, hogy csodálatos volt a zene, de közben mi a Fricivel próbáltuk megtalálni azt a szót, amit az adás eleje óta keres, amiről annyit mondott, hogy egy tévéműsor, és hogy mi is a neve annak, amikor van egy tévéműsor, de hogy ez máshol is van ez a tévéműsor, és akkor ez, és akkor én mondtam, hogy olyan, mint a franchise. Nem, nem olyan. Jó, akkor még 20 évet gondolkozom, és eszembe jut végre valahára ez a kategória, úgy hívják, hogy licensz műsor, erre megint rámordít, hogy nem. Mi volt a kifejezés, amit kerestél?
7: Figyeljetek, kapaszkodjatok, valóságsó.
6: Oké, de ez csak a nettó műfaja ennek a műsortípusnak, ennek nincsen köze, tehát hogyha úgy indítod el a szó megkeresését, hogy azt mondod, hogy egy műsor, ami sok más országban is van, és te is megcsinálod, azt úgy hívják, hogy licensz műsor. Ha azt mondod, hogy és akkor el lehet ütni a valóságshoz, na, kidühöngtem magam, te jössz.
7: Szóval, mint azt a műsor elején mondottam vala, kislányom Bakonybél, figyeljetek oda, Bakonybéli erdei iskola, ott van a Csillagda is, hazajött erről a 3 napra, én azt hittem, hogy végső erejét megfeszítve haza kúszik, és nem is hallok róla 2 napig, mert aludni fog. Ehhez képest azzal az ötletet állt elő, hogy ugye apa este megnézzük azt a valóság showt, amely arról szól, hogy 2 csapat aktor küzd végig egy pályát, ami tényleg nagyon embert próbáló, valóban. Tehát a sport értéke nem lebecsülendő, mert én biztos elpusztulnék a felénél. És akkor persze mondom, nézzük. Sok hatásként ért az, hogy hogy néz ki a kereskedő. Én nem nézek, mióta streaming van, talán egyszer néztem valami foci meccset, amiben reklám volt. Hogy a kereskedelmi műsorokban hogy néz ki ez? Olyan 2 órás műsoridőből szerintem a nettó sport az egy ilyen 20-25 perc lehetett. A többi gyakorlatilag reklám, vagy élet igazságokat kifejtő emberek beszélgetése. Mert olyan kifejezésekkel lettem gazdagabb, a sportolók által, akik ott vesződtek a pályákkal, mint a fókuszban vagyok, jelenben vagyok, oda teszem magam, és még sorolhatnám. Tehát fantasztikus tárháza volt a semminek. És ami a legmegbödbentőbb volt, az az, hogy egy ember, a műsorvezető, az úgy ordította végig azt a műsorfolyamot, hogy én a kalapomat lengettem. Tehát ő nem tudom, mivel gargalizál, vagy milyen mézet, vagy milyen cuccot szed, de hogy végigbírni, és állítok, ez már 2 hónapja megy ez a műsor.
6: Ne nézd rám, ebben nem tudok segíteni.
7: Hogy gratulálok neki, mert az is óriási sporteljesítmény, és ahogy
6: hogy
7: utána aztán már 60...
6: Ilyen kitartóan üvölt.
7: Nem csak, mert ő a Hova lett Damon Hill hozzáköthető, és ez igazán szerintem egyfajta sporteljesítmény, lehet, hogy izzadni is lehet benne, meg súlyt veszteni azáltal, hogy annyit ordítasz. Ezt még nem tudom, hogy a sportpszichológusok plusz a rekreátorok összerakták-e már, hogy tényleg fantasztikus volt, de megmondom őszintén, pokolként éltem meg azt, hogy a kislányom mellett végignéztem az összes gyógyszergyártó hirdetését, az összes nagy cég kínálatát, a 200 forintos löncshústól az 1000 forintos mandarinig, minden volt, és nem tudom, hogy kell ilyenkor jól viselkedni, hogy a gyerek ne érezze azt, hogy az édesapja nem húzódik, vonódik be abban nagyon-nagyon, hát látom, úgy drukkolt egy-egy szereplőnek, hogy tényleg öröm volt nézni, és én csak bizakodtam abban, hogy nem reklámszakember lesz, hanem sportoló, ezután a műsor után, szóval brutális élmény.
6: El kell mondjam, hogy amikor erről írásban emlékeztél meg, amikor e-mailezünk arról, hogy ki miről tervez majd mesélni a műsorban, én már akkor hangosan nevettem ezen a szekciódon, és az élőben is nagyon jó volt, és mivel elmondtad a löncshúst, eszembe jutott, amikor a Brutalista című film megjelent, és már óriás örület volt közötte, tudod, a Tündével csináltunk egy előadást a brutalizmusról, és amikor azt raktuk össze, és felmentünk a Normafára, tél volt, és egy ilyen éteri, idilli csend, üresség, és szépség, és fent vagy a város tetején, és magaslat, és akkor egy másik túrázó is jött, akinek a kis rádiója, vagy a telefonjáról ment valami rádióműsor, és az harsogta be a teljes hófötte Normafát, hogy 700 forint a sertésmájkrém a Lidlben. És ezt minden egyes előadáson el is meséltem, hogyha kíváncsiak a keletkezés történetére, egy ilyen magasztos, az építészetet, a képzőművészetet, úgy általában a kultúrát és a kreativitást ünneplő előadása, nos ez része volt a sertésmájkrém.
7: Igen, és az még nehézség, hogy nem volt az egy megoldás, mert azt kínáltam a kislányomnak, hogy felveszük és másnap megnézzük, az már nem, mert ugye meg kell vitatni a osztálytársakkal, hogy ki jutott tovább, és kinek drukkolunk, és milyen ügyességi számuk vannak, úgyhogy nem tudom, lehetne, az nekem egy kicsit ilyen diszonáns, hogy egy ilyen sportot ünneplő, az emberi teljesítményt ünneplő műsorban, a reklámokban folyamatosan a fejfájás, az aranyér, a viszér, tehát hogy a rottyoknak kínál megoldást a mindenféle. Nem, de hát ezeket fel kell dolgoznom magamban, és az analízisből is az jött nekem le, hogy ki kell ezeket beszélni magamból, mert ha nem teszem, akkor úgy maradok.
6: Megbetegít. Köszönjük, jó? Hogy elmondtad. És látod, rögtön a gyógyszertárak fel is sorakoztak a megbetegítés ellen. Mit fogunk hallani muzsikában?
7: Végre brazilokat.
6: Na!
7: Végre brazilokat. Nem akarom előhozni a futball világbajnokságot még most, de határán vagyok. Quarteto MK 4 lánytestvér ének együttese volt a 60-as, 70-es, sőt a 80-as években is nyomták őkre rettenetesen, és csodálatos lemezeket, annyira szép, ahogy ők együtt énekelnek. Ez a kórus muzsika, na hát Bartók népének egyik leszármazottja vagyok én is, még Kodályért, hát csak értem a kórust. Cavallo e Ferro, ez a dal címe, különben megnézzétek meg a Rio című rajzfilmet, ez jutott eszembe, tegnap azt néztük meg a kislányommal, úgyhogy tudom ezeket irodalmilag is alátámasztani. Quarteto MK.

0: Meghoztad a brazilokat, én muszáj vagyok akkor melléd állni egy kerekasztallal. Na, hogy a tegnapi...
1: Bocsánat, hogy megakasztak megint, csak el kell mondjam, hogy tegnap előtt Brazíliában óriási nagy showműsor keretében kihirdették a futballvilágbajnokságon szereplő brazil futball válogatott keretét, és óriási meglepetésre a negyedik világbajnokságára készülő Neymar is tagja lesz. Csak ennyit akartam mondani.
0: De ez miért meglepetés?
1: Hát azért, mert egyrészt fizikai állapota az elmúlt 10 évben az tényleg egy rokkantéhoz hasonlított. Hát állandóan szétműtötték, mert állandóan sérült volt, elég üvegtérdinek tartják őt, tehát nagyon sérülékeny, csak ezt akarom mondani. És aztán 2 évvel ezelőtt meg a levezető valamelyik arab ligába kergette a labdát nagyon sok pénzért, és tavaly meg visszament a nevelő egyesületébe, a Santoshoz. Hát a Santos, tudod, ki volt még a Santos?
0: Hogy ne tudnám, ki volt a Santos.
1: Hát, nem az, hogy ki volt, ki játszott a Santosban.
0: Hogy ne tudnám, ki játszott a Santosban.
1: Bizonyos Pelé.
0: Pelé.
1: Az így megvan, nem? Hogy ő is egy elég híres futista.
0: A Pelé megvan, ja. A Santosról fogalmam sem lett volna, hogy ez egy gyógyszer, gyár-e, vagy valami más.
1: Vagy egyszer. Na gyere, gyere, mutasd.
0: Azt akartam mondani, amikor az előbb Bartókra és Kodályra hivatkoztál, hogy abban a kerekasztal beszélgetésben, melyet vezettem, az egyiket, abban Harcsa Veronika ült mellettem, és arról beszéltünk, hogy a zene az micsoda őrületes gyógyító erővel is bír, túl azon, hogy szereted, élvezed, pörget, lassít, ad, és arról volt szó, hogy tulajdonképpen kár, hogy ez az egész zene oktatás és a kórusba járás az ilyen kiválasztásos alapon megy, hogy igaziból azzal akarnak foglalkozni, aki tényleg mutat tehetséget, akiben tényleg benne van az, hogy komolyan vette, hogy egy zenei pályára lép, miközben az alapelképzelés az lenne, hogy mindenki, de szó szerint mindenki énekeljen mindig, amikor csak teheti, mert olyan áldásos hatása van a testedre, a szellemedre, tényleg így a mentális állapotodnak annyit ad a zene, és mindig eszembe jut, hogy körülbelül amikor kezdtük a rádiókafés együtt dolgozásunkat az első rádiókafébe, akkor én nem tudom, hogy a mi műsorunkba játszottad, de vagy valami másik műsorba játszottad a Sexiest Man in Jamaica-t, ami egy himnoszommá vált, és amikor olyasmi heteim vannak, mint most, hogy nagyon-nagyon-nagyon sűrű, sok munkás, és elfáradok benne, akkor például ez a zene, ha meghallgatom a kocsimban, mielőtt odaérnék az aktuális feladatom helyszínére, az elképesztően át tud energizálni engem, és ami sokszor felmerült ebben a beszélgetésben, hogy valahogy a zene képes olyan érzéseket előhozni, amire egyébként nincsenek igaziból szavaid, vagy nem tudod jól körülírni. Tehát, hogy tényleg úgy éreztem, hogy egy nettó hülyeség, hogy nem járunk mindannyian kórus, vagy nem éneklünk mindannyian minden nap, semmi másért, mint önmagunkért. Ezért én elhatároztam, hogy énekelni fogok minden nap, ha csak tehetem.
1: Én ezt gyakorlom is, bár a kollégáim próbálják ezt elkerülni, amikor dallamtapadásom van, és minden szezonban egy dalnak egy sorát, amennyit tudok, éneklek. A családom, amikor este lefekvéshez készítjük a kislányunkat, és mi is tusolunk, ott is tehát mindenki a tus alatt szeret énekelni, és akkor előjövök valamivel, ami éppen aktuálisan a fejemben van, és ott is azt kapom, hogy apa, hagyd már abba, mert hogy nincs hangom, és amikor 47-szer éneklem, szeretném a homokórát megállítani, de nem tudom tovább a szövegét, csak lalalázom, mert addig nem vetelettem még sose, hogy megnézem a teljes szövegkönyvét, akkor elbizonytalanodom, de belsőleg, vagy fejből én tudom, hogy sokat kéne énekelni, és nem kellene az engem megállítson, hogy semmilyen ének hangom nincsen.
0: A múltkor, mikor gyalogsétáltam le a Simivel,
1: akkor... Szeretném, látod, megint dallamtapadás.
0: Nem vagy, nyugodtan énekelheted. Én a...
1: Megállítom.
0: Zöld a mező, zöld a hegyist énekeltem a Simikém mellett, mikor sétáltunk le az óvodájába, és 97 egyszerre, amikor neki kezdtem, akkor tényleg neheztelően nézett rám, és azt mondta, hogy arra kér, hogy azon a rövidke hátralevő szakaszon ne énekeljem el többször ezt a kis nótámat.
1: Nem tudom, a dallamtapadás az pont erről szól, hogy azt nehéz kiűzni, Rád,

0: Másul én nem teszek ellenjavallatokat, amikor a Panna előjön a nagyszülei, ugye bombázzák a ki ez a lányjal, meg a reptérrel, és én pont azon gondolkodom mindig, hogy nem szabad ízlésrendőrnek lenni, és szerintem igaz, de. Hogy kihullott a hajam már tőle. Igen, de nem, mert ki vagyok én, hogy megítéljem ezekről a dalokról, hogy tessem neki vagy sem. Ez egy olyan nagyon nehéz feladat. De tényleg, miért, mivel vagyok én magasabban, vagy azért, mert többet hallottam nála. Attól még nem kell, hogy nek. Érted, milyen nehéz dilemma ez?
1: Tetszik a megengedő alapvetésű gyereknevelésed?
0: Hát nem olyan könnyű, amikor meghallom a repteret, mert hogy van két dal, és mind a kettő, a ki ez a lány is, meg a reptés, azok közé tartozik, amelyet így egyszerűen betiltanék, a hatalmamba lenne, hogy mit tudom, most egy 10 évet kiülünk anélkül, hogy bármikor is felcsendüljön, de nincs ilyen hatalman. Ezért annyit tudok csinálni, hogy egy hasonló nagy slágert játszom le. A Mamas and Papas, The Mamas and the Papas 1965-6 tájékán írta azt a dalt, amit aztán Bobby Womack 1969-ben felénekelt, és rögtön ez azután volt, hogy egy bizonyos Szabó Gáborral megírták a Breezint, amelyet aztán világhírre később egy bizonyos George Benson vitt.
1: Ne haragudj, nem érzed, hogy ez ugyanaz a típusú asszociatív láncolat, amit lenyűgözve vagy szájtátva hallgatnak a hallgatók, mint ahogy én elmondtam, hogy a Fujimoto épület határtalansága milyen szépen kapcsolódik a határtartás témájához?
0: Nem, mert az sokkal felemelőbb, amikor te beszélsz ilyen magas építészetről. Tehát ez olyan szférákról fejtesz, amelyekben mi nem látunk bele.
1: Jó, szerintem ez egyenrangú volt, igen.
0: Na, Bobby Womack énekli azt a dalt, amelynek címe a California Dreamin'.
1: Azt imádom.
0: Hát még én.

0: korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
2: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu per Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
3: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap.
4: Sztár fellépőnk Jules Le Magique. A bűvész, a mestermágus, aki még soha, de soha nem lépett fel Budapesten. Sőt, egész Európában. Őszintén szóval most lép föl először. De ez most mindegy. A Gyula, akarom mondani, hogy Jules Le Magique, szóval akkor is varázsol a galambot, például olyan galambá változtatta, amin van nadrág. Jules a mágus a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján, május 31, akvárium. Délután.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: Ígérem, hogy szigorúan csak a, tudom, ezzel a kultúrkörrel fogok foglalkozni, amely a gyermekek születésnapi zsúr per buli jához köthető esemény sorozat, mert hogy ez már ez semmiképpen sem fogható föl egyetlen napnak, vagy egy időpillanat kicsúcsosodásának, amikor megünnepled aktuális születési napját a gyermekednek, mert hogy ez hosszú-hosszú tervezés, kommunikáció és gondolkodás előzi meg. Mert hogy nem elég, hogy a családot koordinálni kell, akik jönnek és nagy szeretettel együtt vagyunk és megünnepeljük a gyermek születésnapját, hanem gondolnod kell már arra is, hogy az iskolában az osztálytársak közül azok, akiket ő kiválaszt, azoknak milyen programot kínálsz, mikor teszed ezt, és a szülőkkel hosszas egyeztetésbe kell bocsátkoznod, legalábbis nem nekem, mert ezt így eltartotta magam is, egy nagy érdemrendet a feleségemnek ki kell osszak, aki ezt ebbe beleállt, hogy a különböző onnan kezdve, hogy milyen program lehet jó, és mikor valósulhat ez meg, közel az adott naphoz, kinek milyen étel allergiája van, milyen programon volt már, milyennen lehet már, hova engedik el, milyen intervallumba, és ez ugye a második napnak, tehát van a családos, van az iskolában, az iskolai osztálytársak per barátok, és a harmadik, hogy még az osztályba is megünneplésre kerülnek a gyerekek, ugyanis választhatnak náluk az a szokás az iskolában, az osztályban, hogy az ünnepelt választhat különböző opciókból, hogy mivel ünnepeljék őt meg, á, hogy nem tudom, testnevelés során kidobós játék legyen, ki mellé üljön, legyen a házi feladat, vagy ne legyen, de egy nagyobb ellátmánnyal kell megérkeznie az osztályba, amely tartalmaz sósat, édeset, innivalót, mert ugye kell keríteni egy cateringet is mellé, és mivel nyilván nekünk nincs erre hivatott cégünk, ezért magunknak kell ezeket összerakni. És ami engem teljesen kiborított az egész, és már érzem, ahogy a 170 felé közelít a pulzusom, az a köszönő ajándéknak a miben léte. Tehát megköszönöd ez... egy ajándékkal azt, hogy eljön Gizike, és együtt ünnepel az én gyermekemmel, és hogy az mi legyen, milyen értékben legyen, hogy ne legyen sértődés, de mégis, és akkor az hogyan?
1: De ne haragudj, én erről, hogy köszönő ajándék, tudod, hol hallottam? A fogadásokon és partikon, ahova meghívnak. Amikor elmész egy ilyen céges rendezvényre vendégként, részt veszel, jelen vagy, social life-ot élsz, utána szeretnél hazakopni, akkor megrohamoznak téged, nagyon aranyos hostesszek, és egy nagy zsákot a kezedbe nyomnak, tel is tele szponzor ajándékkal. Ezt értem ebben a kereskedelmi kontextusban. Én olyan gyerekbulin életemben nem voltam, ahol kaptunk volna goodbye ajándékcsomagot.
5: Annyit mondok.
1: Ez Móri specialitás.
5: Annyit mondok, még nem voltál. Az iskolában én azt gondolom, készüljél föl. Ha teheted, előre a szortimentet vásároljad. Mindig, mikor eszedbe jut és elmész mondjuk egy áruházba, akkor gondolj arra, hogy a Siminek nem sokára megérkeznek az osztálytársai. Ő is megy majd ilyen helyekre, és ott magát. Azt szeretném kideríteni én, hogy honnan származik ez az őrület. Én nem emlékszem, hogy gyermekkoromban teljesen más volt, tudom, hiánygazdaság, szocializmus, egy éjjel-éjjelen túl, nagyon sok minden nem történt a születésnapomon, ezért nekem ez a fesztivál, mert ez már egy háromnapos fesztivállá nyúlik el, kvázi értelmezhetetlen.
1: Én azzal tudok neked csatlakozni, hogy most, amikor a Siminek a 6. születésnapja volt. Volt egy nap, mikor tortákat szállítottam be az óvodába, hogy ott az egész óvodai csoport megünnepelhesse. Ide nem vihetsz saját sütésű tortát, mert kell hozzá egy nem tudom milyen igazolás, bizony, amit csak cukrászatok tudnak neked adni. Jó, köszönjük szépen. Van egy szűk családi felköszöntés, van egy nagy családi felköszöntés, vannak azok a gyerekek, akik az én barátaimnak a gyerekei, tehát ott olyat a szülőkkel is nagyon jóban vagyunk, olyat is szoktunk, és egy olyat is, amin az óvodás csapat és az óvodás kis haverjainak a szülei vendégeskednek nálunk.
5: Ugye ez hosszabb már, mint a Sziget Fesztivál.
1: Körülbelül, ilyen, de... nulladik napokkal meg ilyen, de nálunk nincs goodbye present. Tehát az a goodbye még present, hogy mindenki hazamehet.
5: Még.
1: És az is nagy öröm mindenkinek.
5: Ezt azzal ünneplem, hogy a Kret zenekart, akik spanyolok, de tekernek, legalábbis tekernek rendesen, úgyhogy az én hangulatomhoz most ez az Eclipse című dal tökéletesen illik, mert a hajam hullik, na.

0: sportkultúra, tenisz és néha más is. Csak mozogj, szebb úgy az élet.
1: Elhangzott már a sportszignál, tehát egy teljesen ellentétes típusú tartalommal kezdek. Egy kulturális ajánlattal, tulajdonképpen azért, mert a sport már búvó patakként, vagy inkább búvó cunamiként már többször bejött ebbe az adás folyamba, tehát akkor én most szeretném elmondani annak, aki szívesen vesz részt, jövő héten szerdán, tehát 27-én a Tündével, Topor Tünde művészettörténésszel előzöm meg a kérdésfelvetésedet, hogy mégis ki az a Tünde. A Walter Rózsi villában, a Bajza utcában álló csodálatos modernista épületben fogunk tartani egy tárlatvezetést a magyarországi brutalizmus legjobb példái között. Tudok sok hellójárat hallgatóról, aki már erre váltott jegyet, mert hogy először ezt már nem is tudom, mikor elmondtam, tehát egy hónapja, de akkor most még egyszer megismétlem, hogy jövő héten lesz ez a vezetés, jöhetsz a sportjaiddal.
2: Igen, először a szégyenem, hogy picit, hogy enyhítsek rajta. Tényleg elvitt ez a közéleti őrület a fókuszról, és nem a jelenben voltam, és nem...
1: Ó.
2: Látod?
1: De már itt vagy a jelenben? Már fókuszáltan itt vagy a jelenben?
2: Igen, és a flow-ba most belépek.
1: Naj, de jó.
2: Ezt is tanultam abból a műsorban, hogy be kell lépni a flow-ba, és együtt kell haladni vele.
1: Akarod, hogy közben én meg ordítsak? Szüntelenül egy levegőre?
2: Léci, nem, mert
1: teljes tüdőkapacitásomból?
2: A flow-ból csak lesz, hogy zajlik az A-csoportos jégkorong, férfi jégkorong világbajnokság Svájcban, és ahol a magyar csapat is játszik, ami óriási, gigantikus, elképesztően nagy, nagyon-nagyon nagy szó. Tegnap játszottunk az angolokkal, de a csoportban még számos mérkőzésünk lesz. Van, hogy egymás utáni napokon ma is játszunk, de van egészen a hétvégéig olyan, hogy talán egy nap pihenünk van. Félelmetes mezőnyben az utolsó meccsünket talán pont az Egyesült Államokkal fogjuk vívni, akik a regnáló olimpiai bajnokok. Szóval az, hogy a fiúk kijutottak a világbajnokságra ebben a mezőnyben, ami egyre élesebb és tömörebb, az csodálatra méltó. És én imádom a jégkorongot. Élőbe, ha tehetitek, egyszer menjetek el, akár Fehérvárra, Ebelliga meccsekre járjatok ki. Ez egy olyan sportág, ami úgy végtelenül kemény, hogy egyben van csodálatosan sportszerű is, és folyamatos akció történik benne, és a futballal ellentétben nem nagyon lehet alibizni. Amikor ilyen 40 másodperc és 1 perc környékét bír ki egy játékos a csere nélkül, ugye a jégen, az sokat elmond arról, hogy miféle intenzitás zajlik ott. A világbajnokság meg nekünk tényleg olyan, mintha mi elindulnánk egy pimpelt 1600-as ladával, és velünk szembe meg jönnének a Porsche-k, meg a Ferrari-k, meg a Corvette-ek, és úgy kell helytállni. Én amit láttam meccset a finnek ellen, én, hogyha nem a magyarok játszanak, különben finn drukker vagyok, már nagyon régóta, évtizedek óta ennek a csapatnak drukkolok. Ugye Finnországban ez a sport, és hát elfogódottba, tényleg, ha van időm, megnézem. Mindenkinek ajánlom, hogy üljön le, tegyen egy próbát, aki még nem tudja, hogy ez miről szól. A drukkerek fantasztikusak, ugye eleve kimenni Svájcba, ott szállás, a Svájc az brutálisan drága, közelében nem mennék, hogyha nem lenne ilyesmi, mert egy kávé is leszívja a teljes kreditemet. Hogy...
1: Bízom benne, hogy nem állsz ennyire rosszul.
2: De a sport értéke annak, ami... És nagyon ritkán tudunk játszani ilyen csapatokkal. Nekünk ez abból a szempontból is óriási élmény, hogy azokat, akiket különben csak úgy a tévében nézel, vagy az NHL olyan játékosok, az NHL-ben, az észak-amerikai profi hoki ligában láthatóak, azok most itt velünk szemben. Ugye pont 40 éve, hogy kijutottunk utoljára a futballvilágbajnokságra, csak hogy egy analógiára kössek rá. 40 éve, gondold el, játszottunk utoljára. Szerintem nem költünk elég pénzt a futballra.
1: Hát igen.
2: bárha a főnök megmondta, megígérte szentesküvéssel, hogy hamarosan legalább négyben leszünk, és már a FIFA felemelte miattunk az indulók számát, most már azt hiszem 48 vagy 46 csapat játszik foci világbajnokságot, hogy átkössem ezt az évet, hogy világbajnokságról világbajnokságra. Szóval itt is mindig az jut eszembe, hogy költsünk inkább jégkorongra állami pénzt, és itt egy petíciót indítanék virtuálisan, és persze tudom azt, hogy ezzel nem leszek népszerű ezzel a kijelentéssel, de szüntessük már meg a profi futballt Magyarországon. Csak 18 éves korig, csak tömegbázist építeni, csak fiatalokat nevelni lehessen állami pénzt. De hogy egyetlen forintot, egyetlen úgynevezett magyar profi futball állami forintot, tehát az én saját forintjaimat ne lehessen költeni, azt én nagyon szorgalmaznám, és tudom, hogy ezzel leverem a biztosítékot, de mi értelme teszem fel a virtuális kérdést, ha semmilyen eredményt nem érünk el?
1: Mikor azt mondtad, hogy az én adóforintjaimat ne, akkor eszembe jutott, hogy ma van a határideje az adóbevallásoknak, melyben mindenki rendelkezhet az 1%-ról, és pont ebben a rádióban egy nagyon szép és gazdag kínálatát mutatta fel a műsor folyam, hogy milyen civil szervezeteket lehet támogatni, úgyhogy remélem senki nem felejti el ezt a határidőt, amit szerintem ma, mivel ez a zárónap egy kicsit meg is hosszabbítanak, mármint a fizikai ügyfélszolgálatokon, de én már beadtam. Te?
2: Már réges-régen.
1: Már én is réges-régen.
2: Már amikor ideje volt beadni az adóbevallást, akkor rendelkeztem arról, ki tudja, mi fog történni, hogy nehogy már rossz helyre menjen. Na, de akkor még egy utolsó, ha már sikeres, és világbajnokság, és magyar, hogy a fiúkon, a jégkorong stadionokon túl is lesz élet hamarosan, hiszen a lányok, a kosárlabdások pedig a világbajnokságra kijutottak. Női kosárlabda világbajnokság lesz Németországban nyáron, aztán júniusban. Ez is egy akkora szó, mint a fiúk A-csoportos szereplése a jégkorong világbajnokságon. A lányok, a kosárlabda a második látványsport a Földön. Második, harmadik. És hogy csak egy csoport ellenfelünket ajánljak figyelmetekbe, fogunk játszani a franciákkal a csoportmeccsekben. A franciák lettek a másodikok az olimpián. Alig-alig kaptak ki az USA-tól. Az USA-t ugye nem lehet megverni ebben a sportágban, legalábbis nagyon nehéz, de a franciáknak a kosárlabda az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon, és mi velük is fogunk játszani csoportmeccset, úgyhogy azt a meccset is, ha valaki előre már meg tudja nézni, hogy mikor lesz, ne agyisten kijut, és élőbe élvezheti azt, a csajok baromi jól játszanak már kosárlabdát, és nem csak jégkorongot, nem csak focit, mindent, úgyhogy izgalommal várom nem csak azt a meccset, hanem a teljes világbajnokságot. Én nem akarok többet mondani, mert sportoljunk, és szüntessük meg a profi futballt Magyarországon.
1: Sportoljunk, énekeljünk, táncoljunk. Ez a kettő bontakozott ki nekem a Mentálliget fesztiválos tanulságokból.
2: És akkor az utolsó zene pedig, mert mindig kell egy levezetés, az Rostam nevéhez. Egy indiai származású amerikai zenei producer. Ha valaki nagyon-nagyon benne van ebben a világban, az indi zenék világában, akkor a Vampire Weekend nevű zenekar talán mond valamit, ez egy New Yorki egyetemistákból verbuválódott a 90-es évek végén. Elég jó, az ő frontemberük volt, dalszerzőjük, amíg ki nem vált, és saját lemezeket nem kezdett el készíteni, a harmadikra készül Rostam, és a Back of the Truck című dalt szeretném ajánlani mindenkinek. Ne felejtsétek, hogy vasárnap ennek lesz ennek a műsornak. Milyen? Ismétlése?
1: Nem tudok úgy ordítani. Ez a szókeresés napja.
2: Igen, és akkor pedig utána hamarosan felkelő a hellojárat.hu-ra.

0: I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. I want you to get together.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Mára ennyi volt Winkler Nóra és Nesta heti aktuális megfejtése a Hellójárat. Ego vagy Trip? Kedvenc lemezünk és az odavágó festmények visszanézhetőek az Instagramon, élőben pedig a jövő héten. Hellójárat, szerdán délután 4 és 6 között a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
2: Ez az.
1: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu. Az ikonikus design, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Csütörtökön megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Nyári időnk lesz sok napsütéssel, unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség, tömegverekedésbe fulladt egy diplomaosztó. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség, a bűnözők az idősek aggodalmát kihasználva telefonon keresik meg áldozataikat. Fontos, hogy beszéljünk az idősekkel az ilyen csalásokról, és hogy minden esetben ellenőrizzék az információk hitelességét, mondta a rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
5: A csalók sokszor nagyon felkészültek, sőt, hivatalos személynek, rendőrnek vagy tűzoltónak is kiadják magukat. Tudni kell, hogy a rendőrség és társszervei soha semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat telefonon. Mi a tendő ilyen hívás esetén? Meg kell szakítani a kapcsolatot. Tegye el a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, ellenőrizze az információt, hívja fel a hozzátartozót, akire hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
4: 55 államtitkár kinevezéséről számolt be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kinevezettek névsora már megjelent a magyar közlönyben. Kiemelte, az államtitkári kar nemzetközileg elismert, magasan képzett szakemberekből áll. Az új államtitkárok egyharmada nő, a legfiatalabb 23, a legidősebb 66 éves. A kormányfő azt is hozzátette, hogy a kinevezettek jelentős része több diplomával és tudományos fokozattal rendelkezik. Leggyakoribb a jogi, közgazdasági és műszaki informatikai háttér. Donald Trump szerint hamarosan lezárulhatnak az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások. az amerikai elnök közölte, a felek már egy véglegesítésre váró megállapodás részletein dolgoznak. Elmondta, több közel-keleti vezetővel is egyeztetett a békéről szóló egyességről, amely egyetértési nyilatkozat formájában jöhet létre. Az amerikai elnök hangsúlyozta, a megállapodás részeként újra megnyithat a stratégiai jelentőségű hormuzi szoros, valamint hogy telefonon egyeztetett Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel is. Tömegverekedésbe torkollott egy diplomaosztó Connecticutban az Egyesült Államokban. Először két családtagjai kaptak hajba a nézőtéren, ami hamarosan tömegverekedéssé fajult. A rendőrség végül három embert vett őrizetbe, köztük két New York-i nőt. Az incidens miatt a diplomátadást ideiglenesen leállították. Több szülő is azt mondta, a biztonsági szolgálat túl lassan reagált a konfliktusra. Ma sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcs hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias idő több órás napsütéssel és gomoly felhőkkel. Főként a középső tájakon fordult elő egy-egy zápor. A csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Fesztivál.
1: A 120 éve Pécsen született Viktor Vasarely életműve előtt tiszteleg a 10. jubileumi Zsolnai Fényfesztivál, amelynek keretében több mint 30 alkotással borítják fényárba július 2-a és 5-e között a Baranyai megye székhelyett. Az idei rendezvény minden eddiginél nagyobbnak és látványosabbnak ígérkezik. A belváros mellett a fesztivál kiemelt helyszíne lesz a Zsolnai Kulturális Negyed és a Kodály Központ hangversenyterme, ahol a karszalaggal rendelkezők a megszokottnál is magasabb minőséget képviselő programokban vehetnek részt. A Kodály Központba hozzá el például a fesztivál egyik legizgalmasabbnak ígérkező attrakcióját, a Those Guys Lighting LED csapata, az isteni geometria egy 24 lézer által megalkotott, 30 perces egyedi hangélménnyel kísért alkotás lesz. A spanyol Mark Villanova fényből szőtt vízesést álmodott meg a Zsolnai negyed laborjába, az E78 elnevezésű rendezvényhelyszínen a Playmodes csapata lézersugarak és robotikus tükrök segítségével épít dinamikus, lebegő fényszobrokat, míg a kultnegyed udvarán Vasarely popárt öröksége elevenedik meg a háromdimenziós fényalkotás eredményeként. Az M21 galéria falai között egyedülálló fényművészeti kiállítás kap teret. A Homage a Vasarely by Light című fényművészeti tárlattal a rendezvényen túlmutató, egész nyáron látható kiállítás születik. A belváros ikonikus terei is átlényegülnek. A pécsi római kori sírhelyeket bemutató cella Szeptikóra látogatóközpontban egy üvegkockába zárt lüktető fénylény küzd majd kijutásért, míg a Széchenyi teret monumentális, körpanorámás fényfestés öleli körbe, a Jókai térre visszatér a fesztivál totemállata, a pixelbogár, az Árkád bevásárlóközpont belső terében pedig a technológia és a természet találkozik, egy óriási LED falon kell életre a víz emlékezete. Idén sem pusztán az elektromos áram keltette fényről szól a fesztivál, a fényfestések mellett a 4 nap alatt tűzzsonglőrök, akrobaták és utca színházi formációk veszik birtokba az utcákat, tereket, míg a családokat interaktív gyerekprogramok és kézműves foglalkozások várják. A koncertek és elektronikus zenei partik pedig késő éjszakáig biztosítják a fesztivál lüktetését. A legnagyobb attrakciónak számító nemzetközi fényfestő verseny idén is minden este a pécsi Székesegyház homlokzatát változtatja fényvászonná. Idén olasz, kínai és bolgár alkotók versenyeznek a közönség szavazataiért. A verseny mellett egy különleges alkotás is debütál az Ír Fókusz program keretében, a Kiégő Izzók csapata Homage vetítéssel tiszteleg Martin Ferenc életműve előtt, míg ezúttal is levetítik az elmúlt évek legjobb alkotásait.
0: Koncert.
1: Beethoven 200 mottóval hirdette meg 2026-27-es új évadát, a Concerto Budapest. 9 koncerttel emlékeznek meg a német zeneszerzőről, előadják az összes szimfóniáját és versenyművét, nagyszabású oratorikus műveit, a mindenki által ismert darabok mellett ritkán hallható különlegességeit is. Az egész éven átívelő bicentenáriumi sorozat 2027. januárjában kezdődik a Missa Solemnis előadásával. Beethoven halálának napján március 26-án, amely egybeesik majd nagypéntekkel, a Beethoven év egyik csúcspontjaként a Krisztus az olajfák hegyén című oratóriumát szólaltatja meg a Concerto Budapest. A nagyszabású ünnepi sorozat 2027. novemberében zárul majd a Fidelio című egyetlen Beethoven opera koncertszerű előadásával. A zenekar ismert tematikus fesztiváljai mellett volt egyszer egy 20. század címmel új sorozat is indul, amely a század eleji Bécs, Schönberg, Berg, Webern és Mahler zenei világát helyezi reflektorfénybe. Az évad művésze Várjon Dénes zongoraművész lesz, aki az évadnyitó koncerten Bartók harmadik zongora versenyének szólistájaként lép fel, de további hangversenyeken Beethoven, Mendelssohn, Mozart és Schumann műveket is tolmácsol majd. Világszerte elismert szólisták, mások mellett Alina Ibrahimová, Sergej Krylov és Frank Peter Zimmermann hegedű művészek, Dina Ivanova zongoraművész, Robert Bartnek tenor és Cyril Dubois tenor lépnek színpadra a zenekarral. A hazai fellépők között szerepel többek között Baráti Kristóf hegedű művész, Berec Mihály zongoraművész, zongoraművész, Perényi Miklós csellóművész, Sebestyén Miklós basszus, Várdai István csellóművész és Vashegyi György karmester. Az oratórikus művek megszólaltatásában legtöbbször a Nemzeti Énekkar és a Kodály Kórus Debrecen lesz a zenekar partnere.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Három nap az országban. Autóban alvás és szabadság a Bakonytól az Őrségig. Mi történik, ha nem szállást foglalsz, hanem irányt választasz? Ha nem programlistát pipálgatsz, hanem veszel egy éres kanyart ott, ahol az jól esik? Ez a háromnapos utazás a nagyvárosból a Bakony felé indul, érinti Pápa utcáit, elér az ország legnyugatibb pontjára, majd a békés ritmusú Őrségen keresztül a Balaton déli partján ér véget. Autóban alvás, falusi megállók, kávék, dödölle, erdők és csend. Egy út, ami nem a teljesítményről szól, hanem az életérzésről. Bakony, erdők, kanyarok és az első éjszaka. Az egész ott kezdődik, hogy fogunk egy térképet, vakon rábökünk néhány pontra, összekötjük őket és elindulunk. Csákberény előtt a Dolomit sziklák között egy katonai emlékmű is felbukkan. Tipikus, csak akkor látod, ha nem sietsz hely. Autóban alváshoz fontos szem előtt tartani a síktalaj szükségességét, a minimális forgalmat és nem utolsó sorban a parkolás betájolását, hogy reggel ne épp a szemünkbe süssön a nap. Bakonybél és Bakonykoppány között számtalan ilyen nyugodt pont található, tökéletes helyszín az első éjszakára. Ez az út nem a teljesítményről szól, hanem egy életérzés. Három napig az autó a bázis. Nem hotel, nem apartman, hanem egy mozgó élettér, amiben enni, aludni és élni kell. Nedves törlőkendő, kézfertőtlenítő, papírtörlő és egy 5 literes víztartály alapfelszerelés. Ez nem egy túlélő kaland, de nem indulhatunk gondtalanul a kirándulásra. Másnap Pápa felé visz az út. Egy kávé, egy rövid kóborlás a történelmi belvárosban, pár utca csak úgy céltalanul. Aztán visszatérünk az erdőbe, mintha Pápa csak átmenetet jelentene a városi lét és a vadonban élés között. Innen tovább haladunk az ország legnyugatibb pontja felé, a Kakasdomb környékére. Őri Szentpéter környékén az idő máshogy telik. Nem siet, nem sürget, inkább

0: hasonló dolgot. Maga az őrség is ilyen. Nem feltétlenül kínál látványosságokat nagybetűkkel, nem villog, nem harsány. Inkább lassan, csendben beszél, és ha figyelünk, átírja bennünk az időérzékelést. Mire észbe kapunk, már nem azt nézzük, hogy mennyi van még hátra az útból, hanem azt, hogy milyen jó, hogy most itt vagyunk. És ha még az utolsó nap is rákívánnának a szemek kis hazánk szép tájaira, visszaúton a Balaton déli partján végighaladni már nem fel, inkább levezetés. Az út itt már nem visz, hanem elenged, mielőtt visszatérsz a városba.
1: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A legnépszerűbb francia rapper és hip-hop producer, a szenegáli és csádi származású MC Solar. Líraiságban, szójátékban és filozófiában is

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Azt tudja valaki, hogy milyen a pszichedélia, a funk és a rock találkozása? A 2010-ben alakult magyar The Qualiton zenekar számai tele vannak váratlan zenei fordulatokkal. Megjelenik a lemezeiken a táncos grúvos, kis francia szerelmes andalgás és az orbitális stoner rockos zúzás is. A 60-as, 70-es évek velünk élő energiája nosztalgia faktor nélkül, és a srácok voltak olyan menő arcok, hogy Kovács Katival is összeálljanak.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata. A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
1: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
2: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk. koncertobudapest.hu.
0: Nem státuszszimbólum, hanem életérzés, ahol az elegancia nem részlet, hanem alapfelszereltség. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Mi most megmutatjuk nektek. Május 28-án a Millás reggeli az aszfalt csík álló csillagára irányítja a reflektort. A mikrofont. A műsor az ünnepelt otthonából, a Mercedes-Benz stúdióból jelentkezik a Fashion Streetről, ahol megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Elmondjuk, amit még nem tudtál a Mercedesről. Megkérdezzük, amit még mi sem tudtunk. És ki is próbáljuk a legújabb modelleket. Apropó, próbáld ki te is! Május 28-án csütörtökön, Millás reggeli luxus négykeréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásában.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
5: Tu as quitté ton chez toi, fuyant la guerre ou la famine. Tu cherchais une terre d'accueil, mais partout on t'appelle l'étranger. Je comprends ton fardeau, je portais le même.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 2016-ban jelent meg a Brothers and Sisters zenekar kislemeze, a Here It Comes. A dal még ugyanabban az évben apró címváltoztatással Here It Comes Now-ként aláfestő zene lett a Ubisoft téli sportos videójátékában, a Steepben, amelyben síelés, hagyományos vagy sugárhajtású szárnyas ruharepülés, snowboardozás, siklóernyőzés, szánkózás, siklás és bázisugrás közül választhattak a vállalkozó szellemű gémerek. Egy évvel később Apraja falvára költözött a dal. Szintén a módosított címén, amikor felcsendült a Sony Pictures animációs moziában a Hupikék törpikék az elveszett faluban. Azonban sem a játék, sem a film hivatalos soundtrack albumára nem került rá. Így, ha a törpapa extrém sportolásra adná a fejét, tudjuk, milyen műfajt hallgatna közben. Indie rockot, de valószínűleg letagadná. Vagy letörpölné. Persze.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A megalakulás idején 2011-ben egy fontos cél tűzött ki maga elé, a Kari-Kari osztrák indie rock duó. Minden vágyuk, hogy valamelyik daluk bekerüljön egy Quentin Tarantino moziba. Ugyanabban az időszakban egy másik osztrák, a korábban Ausztrián kívül szinte teljesen ismeretlen színész Christoph Waltz többszörösen díjazott, visszatérő vendég lett az Oscar gálákon, Tarantino értő irányításának köszönhetően. A 2010-es díjátadón a Becstelen Brigantik 3 évvel később a Django elszabadul hozott neki aranyszobrot.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A spanyol nyelvű Besame Mucho-t a mexikói Consuelo Velázquez szerezte 1940-ben, még 16. születésnapja előtt. A dal számtalan feldolgozást és fordítást ért meg. Kiss me much, kiss me a lot, kiss me again and again, embrasse moi, stále ma boscavai. Énekelték világszerte, a Győr-Moson-Sopron megyei Mexikó puszta presszójában például Szeretlek én címen lett nagy kedvenc.

0: csöngettek? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Tehát ezt te jobban csinálod.
2: Mire?
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jól kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztivál zenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: 2%-os gazdasági növekedéssel számol a kormány, keresik a legvirágosabb településeket, már is itt vannak a világító felhők. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szépkártyás támogatás, erről Magyar Péter beszélt az RTL-nek. A miniszterelnök szerint a kisebb nyugdíjból élők magasabb összegű támogatást kaphatnak. A kormány emellett 100 000 forintos iskola kezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. Magyar Péter azt is elmondta, idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, és folytatják az uniós forrásokról szóló tárgyalásokat. Hozzátette, csökkentenék a politikusok fizetését, és átalakítanák a többi között a végrehajtási rendszert is. Legalább 24 ember meghalt, több mint 50-en pedig megsérültek egy robbantásos merényletben Pakisztán délnyugati részén. Egy katonákat és családtagjaikat szállító vonatot ért támadás, egy robbanóanyaggal megrakott jármű neki csapódott az egyik vagonnak. A detonációban több vasúti kocsi kisiklott, kettő pedig kigyulladt. A halottak és sérültek között nők és gyermekek is vannak. Egyelőre senki sem vállalta magára a merényletet. Még május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést idén is 5 kategóriában hirdették meg. A fő kategóriák mellett tematikus pályázatok benyújtására is lehetőség van, mondta el rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
4: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása a település zöldítési programokba. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket.
3: Már pünköskor feltűntek itthon az éjszakai világító felhők. A különleges jelenség szokatlanul korán érkezett, mivel ezek a felhők általában csak júniusban jelennek meg először az égbolton. Az időkép azt írta, ezek a légkör egyik legmagasabban kialakuló felhőtípusai, mintegy 80-85 kilométeres magasságban keletkeznek, és visszaverik a napfényét az éjszakai égbolton. Tavaly június 4-én figyelték meg először a jelenséget, így az idei megjelenés rekordkorainak számíthat. Ma igazi nyári időre készülhetünk, sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkülhet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a napos meleg idő, időnként gomoly felhőkkel, egy-egy futózápor főként a középső ország részben fordulhat elő. Az előrejelzések szerint kedden tovább erősödik a felmelegedés, túlnyomóan derült, száraz idő várható, helyenként már 33 fok körüli csúcsértékekkel.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
5: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
6: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, high life, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
7: Alright, DJ, put the needle on the record.
6: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén.

0: Az ábrándozás már a véget ért, de jövő vasárnap egykor újra belenézhettek Tipsze kaleidoszkópjába. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
2: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
1: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu. Nem státuszszimbólum, hanem életérzés, ahol az elegancia nem részlet, hanem alapfelszereltség. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcstechnológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Mi most megmutatjuk nektek. Május 28-án a Millás reggeli az aszfalt csík álló csillagára irányítja a reflektort. A mikrofont. A műsor az ünnepelt otthonából, a Mercedes-Benz stúdióból jelentkezik a Fashion Streetről, ahol megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Elmondjuk, amit még nem tudtál a Mercedesről. Megkérdezzük, amit még mi sem tudtunk. És ki is próbáljuk a legújabb modelleket. Apropó, próbáld ki te is! Május 28-án csütörtökön, Millás reggeli luxus négykeréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait, remek nyaruk lehet a diákmunkásoknak. Országos ürgeszámlálás, továbbra is van miért aggódnunk. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kinevezték a Tisza kormány 55 államtitkárát, a miniszterelnök közölte, nemzetközileg elismert, magasan képzett szakemberek kapták a megbízásokat. Egyharmaduk nő. A legfiatalabb államtitkár 28, a legidősebb 66 éves. Magyar Péter hozzátette, a kinevezettek jelentős része több diplomával és tudományos fokozattal rendelkezik a jogi, közgazdasági, műszaki, informatikai és társadalomtudományi területekről. Szépen kereshetnek nyáron a diákmunkások, átlagos órabérük elérheti a 2500 forintot, ám a nyelvtudást vagy más speciális tudást, készséget igénylő pozíciókban elhelyezkedők ennél sokkal többre számíthatnak. Ők az egyik állásközvetítő legfrissebb összesítése szerint több mint 500 000 bérrel kalkulálhatnak havonta, és ezt készhez is kapják, hiszen 25 éves korukig, eddig az összeghatárig biztosan nem kell esziat fizetni. Lassabban ugyan, de továbbra is csökken a hazai ürgeállomány, ez derült ki a tavaszi országos összesítésből. Fontos és védett állatokról van szó, karbantartják a vidéket és táplálékul szolgálnak a ragadozó madaraknak. Részletek Váci Olivér etológustól, a vadonleső program munkatársától.
4: 17 terület volt, ahová jutottak a felmérők, csökkenés még mindig megfigyelhető, ami lassulni látszik. 82 óta védett fajjá vált, tehát annyira megritkult már addigra, és 2012-re fokozottan védetté kellett tenni, mert már kevés helyen találni ürgét, ott sem mindenütt biztosított az állomány fennmaradása, tehát egy nagyon erősen ritkuló állatfajról van szó, nem csak Magyarországon, hanem a teljes elterjedési területén Európában.
3: Elektronikus karkötőkkel figyelnék meg a veszélyeztetett tiniket Svédországban. Azokról a gyermekekről van szó, akikre alvilági bandák vetették ki a hálójukat. Gyilkosságok elkövetésére toborozzák őket, hiszen a helyi törvények szerint akkor sem küldhetik őket börtönbe, ha lebuknak, és a bíróság elítéli őket. Júliustól érkezik is a szigorítás ezügyben. 15-ről 13 évre csökken a büntethetőségi korhatár Svédországban. Remek időnk lesz, sok napsütéssel, 30 fok körüli csúcsokkal, utána késő este 16-22 fok következik. Éjszaka sok felé felhők takarhatják az eget, de csapadék sehol sem valószínű. A folytatásban erősödik a felmelegedés, holnap helyenként akár 32 fokban is reménykedhetünk. A szél megélénkülhet főként a Dunántúlon. A kedd is nyáriasan meleg időt ígér mindenütt, derűs órákkal, helyenként több, de inkább kevesebb felhővel.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor, és vendégem Jónás Judit, a Cinka Panna Cigányszínház alapítója, vezetője, emellett Domján Edit díjas, Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett, és nemzetiségekért díjas színésznő is vagy. Igen, akit köszöntök, szia!
2: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Úgy gondolom, hogy nagyon sok mindenről beszélhetünk, de először is a 32 évesek lettetek, 1994-ben alakult a Cinka Panna Cigányszínház, egyedüli cigányszínházként. Az a hitvallás, hogy bemutassatok helyzeteket, életeket, történeteket, és emellett legyen a cigánykultúrának utánpótlása, és amelyre csak lehet el legyen víve, de nézzük meg, hogy hogyan lehet ezt napjainkban érvényesíteni.
2: Igen, hát ugye ez a hivatalos megfogalmazás az alapító okiratunkban, aztán, hogy ebből mi valósulhat meg, mi valósulhatott meg, az egy másik kérdés, ez volt a cél, ez még ma is cél, van, ami létrejött, van, ami nem. 94-ben ugye úgy gondoltuk, hogy lesz egy állandó színházunk, mármint kőépület, ahová el lehet látogatni, nem jött létre. Ugye ez az utánpótlás neveléséhez azért nagyon fontos az, hogy legyen egy ilyen állandó helye egy színháznak, ahol azért a gyerekeket minden évben, az újakat tudja fogadni, a régieket tudja képezni. Tehát egy állandóság fennállása szükségeltetne ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Ez nem sikerült. Tulajdonképpen egy utazó színház lettünk. Én nem vagyok az a típus, aki tűzön vízen és bármi áron. Uh-huh. Aki ilyen típus, annak sikerül.
1: Tehát te nem tapostad ezt.
2: Hát politikailag én nem vagyok az a típus, aki odaad mindent, odaad dob mindent azért, hogy valamelyik politikai pártnak a libringje legyen. Na most ez szükségeltetett volna ahhoz, hogy bárhol, bármikor helyet kapjunk. Tehát a lehetőség azért ilyen szempontból megvolt, de én úgy gondoltam, hogy egy ilyen fontos dolognak, mint egy cigány színház, ahol több százezres, hanem egy millió fölüli nemzetiségnek a színházáról van szó, az nem lehet egyik politikai pártnak sem a kiszolgálója. Na most, amikor én ezt felmértem, akkor természetesen azt mondtam, hogy hát jó, hát hogyha itt a politika nem tartja ezt fontosnak.
1: Há, igen, ez lett volna a kérdésem, hogy nem lehet a kiszolgálója, viszont közben pedig pontosan azért, amiért mondod, hogy mekkora nemzetiségről van szó, meg hát ugye ez az elmúlt 30 évben csomó kérdés volt ezzel, mit csináljunk a cigányainkkal, ugye hányszor volt ez a kérdés, hogy mit, hogy.
2: Mert probléma.
1: Igen. Akkor ez pont feladat lett volna, hogy ha van valaki, aki azt mondja, hogy egy művészeti központot teremt ennek, akkor az támogatva legyen. De
2: mivel nem nagyon tudnak a cigányaikkal mit kezdeni a különböző politikai pártok, mert nem igazán tudják, hogy hogyan lehetne jól kezelni a legnagyobb nemzetiséget, ezért a legegyszerűbb módon húzzák meg a határokat, és nagyon mondhatni primitív módon fogalmazzák meg azt, hogy hát a legnagyobb nemzetiség potenciál van benne, erő van benne, és hogyha összefog ez a nemzetiség, akkor komoly politikai erő is lehet. És ez igaz is. Nem véletlenül veszik meg a szavazatokat a tudatlan településeken, 5000 forintért zsák krumpli és a többi. Erről már mindenki hallott, mindenki tud, ez nyílt titok volt, most már meg nem titok. Ebből a szempontból gondolkodtak a politikusok legtöbb alkalommal. Következménye ennek a hozzáállásnak az, hogy a cigányok továbbra is tanulatlanok, egyre jobban lecsúsznak, minden kormányváltásnál belettünk hívva többen a cigány művészek közül, akik jelentős személyek a roma kultúrában, és megkérdezték, hogy na akkor írjuk le, fogalmazzuk meg, adjuk be, mit szeretnénk, hogy akarunk, mi a javaslatunk, mi ezt megtettük 3-4-5-ször, és én azt mondtam a 6-nál, hogy nem vagyok hajlandó. Uh-huh. Mert igen, majd leültünk, beszélgettek velünk, beadtuk ezt a bizonyos több száz oldalas ötletet, berakták rögtön a fiókba, de kifelé azt kommunikálták, hogy ők a roma művészekkel egyeztettek, és maradt minden ott, ahol volt. Mm. Úgyhogy én innentől kezdve úgy gondoltam, hogy nincs más lehetőségünk, mint hogy csináljuk tovább a dolgunkat, amihez mi értünk, és járjuk az országot. Mint utazótársulat.
1: Igen, mint utazótársulat, és ez a mai napig így van, és nem is tudom hány éve, most már jó 6-7 éve, hogy mi először beszélgettünk, még egy másik rádióban, és képzeld el, nagyon megmaradt nekem abból az interjúból, hogy meséltél arról, hogy amikor tényleg a legtávolabb lévő kis településen, ahol még egy művelődési ház sincs, és tényleg a nem tudom hol léptek fel, és adtok elő egy darabot, és mutatjátok meg, és hogy mekkora erőt ad neked, amikor látod a kis cigány gyereknek a szemében a felcsillanást arra, hogy ilyen van, hogy ezt lehet csinálni, és amikor megérzi azt, hogy akár ő is lehet az, aki majd a színpadon áll egyszer csak, és talán azt mondtad, hogy ezért ez neked mindent megér, hogy meg tudod mutatni ezt, hogy van a művészetnek ereje, lehet hozzá kapcsolódni, de te magad is lehetsz az.
2: Persze, hát ez talán ez a legfontosabb célja egy kulturális
1: missziónak, hívjuk így nyugodtan.
2: Köszönöm. Hát végül is az, hogy reményt adni egy olyan rétegnek, akik már évszázadok óta el vannak nyomva, és akik azt nem hiszik el, hogy ők szemlesütés nélkül beléphetnek egy élelmiszerboltba, tehát akkor ez a valaki hogy tudja azt esetleg elképzelni, vagy hogy lenne reménye arra, hogy ő gimnáziumot elvégezhet, ő egy színművészeti főiskolát, vagy egy zeneművészetit, vagy egy képzőművészetit, bármilyen felsőoktatási iskolát elvégezhet, diplomát szerezhet, és lehet belőle valaki. Szóval itt már a gyökerénél meg van mérgezve valami, ami hát bizony nagyon régóta így van, és ezért fontos az, amikor mi akár csak egy gyerekkel is találkozunk, mert hát talán már negyedik generáció is kijött, akiknek a szülei, nagyszülei nem dolgoznak, tehát munkanélküliek, és ott nő fel egy gyermek, és azt látja, ezt látja. Akárhogy is szépítjük a dolgot, azért egy gyereket a példa nevel a legjobban. Értendő ez a szülőre, a tanár.

0: legyenek, dolgozó emberek legyenek azért, mert enélkül a következő generáció, akiket ők nevelnek, vagy nem nevelnek, vagy rosszul nevelnek, már egy következő szintre léphessenek. És nagyon érdekes, mert ugye mi foglalkozunk vidéken, mi úgy hívjuk, hogy drámapedagógiai nevelés, na de hát most egy putriba mit tudok én drámapedagógiát tanítani? Van olyan hely, ahol igen, de tényleg a legegyszerűbb dolgokat kellett megbeszélni, megmutatni a játékon keresztül, kihozni belőlük helyzetgyakorlatok, tehát ilyen szempontból azért a színházhoz volt köze, tehát a mi eszközeinkkel.
1: De a legegyszerűbb alatt mit értesz?
0: Mondjuk egy rendőr igazoltatás. Tehát ami problémát okoz a cigányoknak, hogy ők rögtön... Hogy zajlik egy ilyen igazoltatás, és hogy ez arról az oldalról, a rendőr oldaláról, és a cigány oldaláról, ez mi a jó, mi a nem jó, ki hol hibázott, mit hibázott, hogy lehetett volna. És akkor ebből ilyen játékokból, vagy a szülővel, vagy a szerelmével a probléma, konfliktus, és hogy lehetett volna, hogy kellett volna jól csinálni. Na most ebből ez tulajdonképpen arra jó, hogy megnyitjuk őket, a lelküket. Tehát a bizalmat kell kialakítanunk először, utána lehet velük mélyen beszélgetni arról, hogy igazándiból ők mit élnek át, mi a problémájuk, látnak-e kiutat, hogy látnak, és mi mit látunk, mi hogy látjuk azt, hogy ők hogy élnek, és mi lehetne a kiút, mi lehetne a segítség. És én konkrétan minden alkalommal azt láttam, hogy óriási probléma, hogy a gyerekek, a fiatalok, a kicsik, de még a 15-6-7-8 évesek is szeretnének ebből a mókuskerékből kilépni. De persze, hogy mivel azon a szinten vannak, mint a szüleik, ezért a szüleik nem tudják nekik megmondani, hogy gyerekem ezt csináld, azt csináld, mert ők is bajban vannak. Sőt, még nagyon
1: nincs
0: bajban van, akarnak segíteni, akarnak okosak lenni, okosnak mutatkozni, és ezáltal még nagyobb hülyeséget mondanak a gyerekeiknek, hazudnak a gyerekeiknek. Amikor mi foglalkoztunk csak gyerekekkel, akkor azt vettük észre, hogy hazamennek, a szülők nem értik, hogy mi történik ott a gyerekeikkel, mit tanítunk nekik, mi hogy foglalkozunk velük. A gyerek miért mondja otthon azt, hogy így kéne, úgy kéne, a Judit néniék ezt mondták, azt mondták, így tanácsolták, és akkor ugyan hagyjan már, mert az hülyeség, ezek Pestről jöttek, ezek se tudják, hogy miben. És észrevettük, hogy a gyerek másnap jön be, és a nullára került, tehát semmit nem ért az, amit mi tanítottunk esetleg, vagy amit elértünk. És na akkor jöttem rá, hogy akkor nem így kell ezt csinálni, hanem úgy, hogy be kell vonni a szülőt. A szülővel együtt kell a gyereket tanítani, továbbképezni, hogy az, amit tanítunk a gyereknek, ne vesszen kárba.
1: Igen, meg hogy a szülő is érezze maga jelentőségét.
0: Abszolút.
1: Az
0: öröm, az a szülő részéről, hát majdnem többet foglalkoztunk a szülőkkel, mint a gyerekkel.
1: És akkor hogy volt, hogy úgy hirdettétek meg, hogy akkor...
0: Szülőjavító volt a címe konkrétan. Aha. Ez egy próba foglalkozás volt, tehát mi sem tudtuk, hogy hová fog ez kifutni, és ennek van-e létjogosultsága. Jönnek-e egyáltalán? Mi hogy tudunk velük foglalkozni, itt azért már egy kiforrott felnőtt emberről van szó, emberekről, úgyhogy nagyon-nagyon izgultunk, és nagyon-nagyon féltünk, hogy lehet ez majd a gyerekekkel együtt, és az egy kváz volt a fejünkben, mi se tudtuk, hogy mit fogunk majd csinálni. Tehát ez egy kísérlet volt tulajdonképpen, viszont olyan sikeres volt, amire mi nem is számítottunk, meg álmodni sem mertünk róla, mert hát nem is tudtuk, hogy hová fog ez kifutni, és most már az tapasztalat, még szükségünk lenne 2-3 évig ezt kifejezetten úgy végigcsinálni, hogy ebből egy innovációs anyagot is tudjunk csinálni, amit továbbadhatunk más szervezeteknek, de magát esetleg az ötletet is, már az is éppen elég, hogy gyerekek, vonjátok be a szülőket.
1: Hát ez már nagyon jó kiindulási pont lenne.
0: Abszolút,
1: amire igen. Tényleg azt lehet mondani, hogy néhány generáció múlva már azért...
0: Igen, rögtön tudunk egy olyan ugrást elérni, amit egyébként lehet, hogy 2-3 generáción keresztül tudunk csak megtenni. És itt térek vissza, hogy a társadalmi probléma is, azt hiszem, hogy itt fogalmazódik meg, hogy nagyban is ezt kell csinálni. Tehát mi ezt piciben, nagyon piciben csináltuk, de ez igazolja azt, hogy ami piciben működik, az működik nagyban is. Csak erre egy rá kell jönni, kettő, ennek a mikéntjét ki kell dolgozni. A családot kell fejleszteni, mert a gyerek még mindig abban a közegben van. És a gyerek a cél, ez így van, hogy a gyerek tanuljon tovább, és...
1: Na de.

0: Ez legyen. Úgy fog tudni.
1: Na de hát abban a közegben, tehát együtt emelem ki a fészkével együtt.
0: Hát igen, meg úgy fog tudni, hogyha erre megvan a támogatottsága.
1: Persze, így van, hát pontosan erről van szó.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem Jónás Judit, a Cinka Panna Cigányszínház alapítója és vezetője, Domján Edit díjas, a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett és nemzetiségekért díjas színésznő, akivel folytatjuk. Zene után maradjatok ti is.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Május 28-án megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont jókor, és vendégem továbbra is Jónás Judit, a Cinka Panna Cigányszínház alapítója, vezetője, Domján Edith díjas, Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett és nemzetiségekért díjas színésznő. Ugye beszélgettünk a színházról, ami most már 32. életévében van, arról, hogy tulajdonképpen utazó színház lettetek, tehát a színházi darabok bemutatásán és a történetek bemutatásán túl nagyon fontos cél az, hogy elérjétek a roma családokat, hogy tudjátok őket edukálni, hogy megmutassátok a gyerekeknek, hogy van lehetőségük az életükben, világban, a művészet nagyon sok mindent rejt magában. És odáig jutottunk, hogy azt mondtad, hogy ez a felismerés megjött, hogy ezt a szülőkön keresztül kell, hiszen a szülőnek is mutatni kell azt, hogy mi az, amit ti a gyereknek tanítotok, hiszen ha ő nem barátkozik meg ezzel, akkor nem is fogja tudni támogatni abban, hogy ezen az úton haladjon.
2: Igen, és őket is lehet, és kell is fejleszteni. Igen. Nyitottá tenni arra, amit ami a gyereknek a jövője tulajdonképpen. Tehát ő is el kell, hogy higgye, hogy a gyerekéből lehet bármi. Támogatni kell, tanulni kell. A gyerekeknek mi mást mondhatnék, hogy belőlem is lehet színész? Persze, hogy lehet. De nagyon sokat kell tanulni. Ezt azért tudatosítani kell bennük, mert azért az általános iskolát el kell végezni, a gimnáziumot el kell végezni, és utána az egyetemet is el kell végezni, jó esetben. Most gondoljunk bele, hogy nagyon szegény putriból egy fiatal kis gyerek elindul, és úgy indul el, hogy szeretné, de nincs benne semmi remény arra, hogy hit nincs benne. Akkor az hogy meddig fog eljutni, sem eddig.
1: Hát ez sajnos, hogyha a személyiségben nincs benne ez a belső hatóerő, akkor ez azért már kimutatott, hogy sokkal nehezebb. Akinek meg a körülményei ellenére is benne van ez a fajta optimizmus és nyitottság és hit, ott is ez nagyon sokat nyom alatban.
2: Igen, úgyhogy mi ezt láttuk, hogy mi reményt, hitet tudunk adni.
1: De benned van, mert te viszont ezt csinálod folyamatosan.
2: Abszolút, tehát ez nem csinálnám, nem tudnám csinálni, ha nem lenne benne.
1: Nem lenne, és te honnan hozod?
2: Hát nem tudom, hogy valószínűleg, hogy így is születtem.
1: Tehát a személyiségednek része.
2: Igen. Igen, de azért a gyökereimben látom, tehát a felmenőimben, főleg apai részről. Én még volt szerencsém a nagyszüleimnél, Vanyarcon és Bujákon, az anyai és az apai nagyszüleimnél, és mind a kettőnél Cigánydombon nyaranta élni, tehát nyári szünetben. Amiért én olyan hálás vagyok, hogy én azt megtapasztalhattam azért éveken keresztül, hál' Istennek, hogy milyen a Cigánydombon élni, és onnan egészen, most mondhatom, hogy a csúcsig. Tehát, hogy ami közte van, azt mind-mind megéltem. Ahhoz, hogy a Cigánydombról a...
1: Ez mit jelent pontosan, ez a Cigánydomb?
2: Hát ez pontosan azt jelenti.
1: Uh-huh. Igen, csak szeretném, ha...
2: Tehát a falu végén kirekesztve, külön, okay. Kinek jobb minőségű háza, kinek borzasztó, szó szerint putria, ami átfúj a szél, ami földdel van tapasztva, víz nincs, semmi sincs, infrastruktúra, van az erdő, meg a mező. Uh-huh. Szóval, mint lehetőség, hogy ott gyümölcsöket, erdei gyümölcsöket, gombát, stb. Szedjenek, akár a mezőn ürgét fogni, ami hát a legnagyobb eledel volt abban az időben. Aki éppen a faluban kapott munkát, úgy mondták, hogy a jobbfajta cigány, az kapott a parasztoktól ugye kisebb-nagyobb segédmunkát, az ugye tehetősebb lett, a tehetőséget értem azt, hogy mit tudom, én most tudott venni egy kiló cukrot. Tehát nagyon nagy szegénység, szóval az igazi nagy szegénységet tapasztaltam én meg. Kútról hordta mindenki egyetlen kútról a vizet, vállon, két vödörrel. Tehát ott is a családok azért különbözőek voltak. Volt, aki már előrébb tartott, volt, aki benne ragadt ebben, alkohol miatt, vagy egyéb, vagy nem is tudom, szóval ott is volt már különböző, azon az egy kis dombon azt tapasztaltam én, hogy különfélék voltak a cigányok, tehát akibe akarat volt, az előrébb jutott, akiben nem volt annyi akarat, az nem.
1: És mi az, ami miatt te úgy emlékszel erre vissza, hogy ez egy boldog gyerekkor volt? Mi az, amit te ezektől a nagyszülőktől hoztál?
2: Hát nézd, egy gyerek azért azt hiszem, hogy másképp éli meg, abszolút, mint egy felnőtt, tehát nekem az erdő szélén az emlékeim, ahogy a szamócát, erdei szamócát gyűjtöttük, befeküdtünk a fűre, és néztük a felhőket, ahogy uh-huh. szállnak tovább. A tehenek jöttek csapatostul legelni, és mi éreztük azt az illatot, mentünk utánuk, vagy télen, amikor hó esett, és egy laborba csúsztunk le a dombról, akkor az első szerelem. Uh-huh. Tehát ez én csak a jó részét tapasztalhattam meg, de érdekes módon megmaradt bennem filmszerűen az is, hogy ahogy néztem a szegényeket, tehát mindent észrevettem, megmaradt bennem, és valószínű, hogy ez is vezetett ahhoz, hogy én most ma itt tartok. Tehát, hogy
1: meg sajnál... az, hogy te ezzel foglalkozol.
2: Igen. Tehát igen. Azért láttam a szegényeket, láttam a kínt, a kínlódást, a veszekedéseket, a verekedéseket, ahogy egymásnak segítettek, vagy nem segítettek, a parasztok hozzáállását, véleményét. Tehát szerintem ez az, ami ugye gyerekkoromban belém ívódott az én lelkembe, agyamba, és ezért lettem ennyire érzékeny erre a témára.
1: De ti családilag akkor már nem ott éltetek?
2: Nem. Nagyszüleim éltek csak ott. Tehát apám ugye már 6 évesen a hajnal 4-kor föl kellett kelnie. Ő volt a legidősebb. 10 gyerek volt, 10 voltak testvérek, és ő volt a legidősebb, és a hajnalban neki is, de a többinek is, tehát egyik sem maradt ki. Föl kellett kelnie, állatokat etetni, ami éppen volt, kihajtani a tehenet, vagy teheneket, tehát dolgoznia kell. De mellette járt iskolába, nagyon érdekelte apámat, és a kitörési vágy. Szóval az óriási nagy volt benne, azt tudom, hogy de a nagyapám is már kőműves volt, aki tulajdonképpen majd, hogy nem fél Nógrád megyét építette.
1: Tehát akkor te láttad.
2: Igen, tehát a mi családunk már egy olyan szintre lépett, akit ki akartak törni. Tehát az akarat iszonyatosan bennük volt. És sikerült is mindegyiknek, tehát a 10 testvér közül mindegyik ma már aki él belőlük, mert sokan meghaltak sajnos, de mindegyik nagyon-nagyon jó módú lett, nagyon, a munka már a másik oldalra estek át, és a munka miatt megbetegedtek, annyit dolgoztak, csak a munka volt az életük lényege, értelme, öröme, tehát a másik oldalra estek át. És
1: hát igen, az önmegfogalmazás akkor tulajdonképpen az lett, hogy a munka értéke, meg a munka az, ami hozza neki azt, hogy ő jól legyen.
2: Igen, és a pénz, hát természetesen, mert hát rengeteg pénz járt az, hogy ennyit dolgoztak, és ők
1: hát de ha soha nem volt.
2: Nem voltak arra szocializálódva, igen, hogy sok pénzük legyen, azzal mit kell kezdeni.
1: Mit kell kezdeni, hogy kell érezni hogy magad.
2: Hogy kell azt úgy kezelni, hogy jól is érezd magad, és hogy esetleg élvezd az előnyeit. Tehát semmi, hát ők keresték a pénzt, és az evésen kívül, ami hát ugye a létfenntartás, meg hát a cigányok szeretnek főzni, enni, stb., azon kívül semmi. Tehát az én szüleim, akik nagyon-nagyon gazdagok lettek, kétkezi munkájukból, akkor hagyták abba, amikor úgy megbetegedtek, hogy már nem tudtak dolgozni, de apám például cukorbeteg lett, és a megvakult, és a fal mellett még mindig akart menni dolgozni, hogy a falat tapogatta, tehát borzalmas volt nézni ezt a szörnyűséget, de életében egyszer volt külföldön. Talán kétszer voltunk állatkertbe.
1: Hát igen, hát ez nem tudta, hogy kell szóval csinálni.
2: Nem tudta konkrétan élni. Nekik a munka volt az élet, és az, hogy azt pontosan érezték, hogy a családjuknak azon keresztül tudják megadni, hogy majd a gyerekeik tovább tanulnak. Ugye itt jött az, hogy majd a mi gyerekeink lesznek diplomások, és hogy a megbecsülést azon keresztül tudják a többségi társadalomtól megkapni. Nagyon nagyot léptek a cigánydombtól a fővárosi létig.
1: Igen.
2: Nagyon nagy volt az, kisebbe kellett volna.
1: És akkor azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen ezekből az emlékekből táplálkozva, meg a saját életutatból táplálkozva él a színészeted és a színházad. Hiszen, hogyha valaki megnézi a repertoárt, azért nagyon sokféle fajta darabbal operáltok. Nagyon sok stílus megtalálható, és nagyon sok mondandó.
2: Igen, ez a lényege a színházunknak. Sokan kérdezték alakulás óta, hogy akkor ez azért cigány színház, mert hogy cigányok játszanak csak, de hogy is, hát ez egy nagy tévedés. Nem, ennek az a lényege, hogy a cigányokról szól valamilyen módon, igen, de én inkább azt mondom, hogy a társadalmunkról szól úgy, hogy mi cigányok hogy tudunk együtt élni a többségi társadalommal. Most így nagyon tudományosan megfogalmazva. Tehát hogy tudok én veled kommunikálni, hogy tudsz te velem kommunikálni, hogy nem cigányozol le engem, vagy ha lecigányozol, miért cigányozol le, vagy én hogy tudok úgy viselkedni, hogy te elfogadj engem, vagy megérts engem.
1: Hát meg ezt a rengeteg történelem, a múltban a történelemben meghúzódó traumát, megélést, tapasztalatot, ezek mind megmutatják azt, vagy hogy mondjam, magyarázatot adnak különböző viselkedésekre. Én azt gondolom, hogy ha ezt szélesebb körbe tudnák az emberek, hogy például egy olyan népről beszélünk, akinek soha nem volt hazája. Egy valahol a szívemén roppantul szabad és erőteljes népről beszélünk, akit bizony rengeteg vegzálás ért a történelem során.
2: Jó, erről nagyon sokat lehetne
1: beszélni. Erről nagyon sokat lehetne, és azt is, hogy ennek ellenére nem sikerült.
2: Igen, mert egy vándornépről beszélünk, akiket aztán erőszakkal kötöttek röghöz. A másik pedig az, hogy a vándorlásból adódott éppen az, hogy mindig vagy egy város szélén, vagy egy falu végén álltak meg, és ott tulajdonképpen cirkusz, szórakoztatás, ez mind a cigányoknak a sajátja volt, a zene, a tánc, a jóslás, a történetmesélés, és hát tulajdonképpen művészeti ágaknak az összessége.
1: Hát egyébként, hogyha megnézzük a cigányzászlót, amit ugye most megnézhettünk április 12-én.
2: Hála Istennek, igen.
1: Ugye a fűzöld, az égkék,
2: és a kerék
1: az pedig az, hogy haladunk, így van, az a szekérkerék, ugye ez meg piros,
2: így
1: hogyha
2: van,
1: jól
2: így
1: tudom.
2: Van, piros, így van.
1: Ez pont ezt szimbolizálja.
2: Tökéletesen szimbolizálja, így van a cigányokat. Na most éppen ezért lehetséges, és ugye még fontos volt a mesterségek.
1: Így van.
2: Tehát ezt a cigányok hozták be annak idején, a szekkovácsok, a rezesek, a faparagók.
1: Lószerszámkészítők.
2: A tollasok.
1: Fazekasok.
2: Tulajdonképpen azt, hogy áttanulták utána a parasztok, az egy másik kérdés, igen, és akkor inkább ők csinálták tovább, és velük dolgoztattak, és a cigányok ott maradtak, hogy hoppá. Tehát nagyon sok mindenben kihasználták a cigányokat, és utána magukra hagyták. Hanem inkább a paraszt, persze, hogy a paraszthoz vitte, aki megtanulta a cigányoktól azt, hogy kell foltozni lábasokat, hogy kell élezni a késeket, fegyvereket, stb. Hogy kell a lovakkal ezt-azt-amazt csinálni, hogy kell tollat fosztani abból, ezt párnákat, ezt-azt csinálni. Szóval tulajdonképpen mindenhez értettek a cigányok, mert mindent...
1: Hát a vándorlás során azért felszedtek egy csomó mindent.
2: Tudtak, persze, úgy tudtak életben maradni, hogy mindig vándoroltak, és bizonyos idők, a falusiak meg már tudták, hogy mikor jönnek.
1: Igen.
2: Mikor térnek vissza, és mikor igen, tudják megcsináltatni azokat a munkákat velük. Csak hát egy idő után ugye ez megszűnt, és tulajdonképpen a mesterségük, a munkájuk, a megélhetésük lett tőlük elvéve. Szóval azért itt, és még számtalan dologról beszélhetünk, de az én szemszögemből most fontos az, hogy ahogy beszélgettünk arról, hogy mennyi művészeti ágat is képviseltek ezek a vándor cigányok, ami mit jelent? Az, hogy a cigányok 80%-a ma is a művészetekben a legtehetségesebb.
1: Igen.
2: Ezt azt hiszem senki nem tagadhatja. Tehát minden művészeti ágban ma is ugyanúgy tehetségesek a cigányok, és ma is ugyanúgy exhibicionisták, és szeretnék önmagukat kifejezni, megmutatni.
1: Meg ma is szeretnek jó kedvet teremteni, szeretnek a társaság középpontjában lenni, tehát ezek
2: ez
1: léteződ. Igen.
2: Ez onnan jön, tehát ezek ez a gényeinkben van benne, és ezért...
1: Hát meg minden életeseményre, például a zenével, ti minden életeseményre reagáltok.
2: Abszolút, hát persze, hát kellett. Hát, hogyha egy faluban esküvő volt, akkor olyan. Ha keresztelő, olyan. Ha temetés, olyan. Tehát ez így jött. Tehát naprakészeknek kellett lenniük, és azok is voltak. És ezért próbálom én minél több helyen elmondani, hogy ösztönözni kéne a cigányokat, és hagyni kéne a cigányokat, hogy a művészetekben élhessék ki magukat leginkább. Mert ahhoz értenek a legtöbben, abban tehetségesek a legtöbben. És az tudná a legtöbb örömet okozni, és tulajdonképpen azért, hogyha megnézzük, a többségi társadalom is fogyasztója a cigány kultúrának, akár a festészetet, ha nézzük most már.
1: Abszolút.
2: Péli Tamás, Szent Andrási, és még sorolhatnám azt a rengeteg sok tehetséget, a írók, költőink, hát rengetegen vannak. Csak hát ezeket mind meg kell ismerni. A zenészeket meg ismerik, a táncosok, a kiket hagyok ki, Istenem. Tehát minden művészeti ágban jelen vannak, és nagyon-nagyon szeretnék énekben, hát ugye nem is mondom, mert a popban minden fázisaiban megjelennek tehetségesek. Tehát, hogyha tényleg azt akarjuk, hogy a cigányság egy jó nagyot tudjon előrelépni, akkor ezekben kell őket főleg támogatni.
1: Én azt látom, hogy most van arra felszabadultság, hogy a kultúra újra sokszínű legyen. Ebben bízom.
2: Persze, hát nagyon erősen reménykedünk ebben, szerintem nagyon sokan. És ha tulajdonképpen a többségi társadalom, a proromák, ahogy mostanában mondják, jót akarnak saját maguknak, miért akarnának rosszat? Akkor ők is felismerik, már sokan, nagyon sokan azért felismerték, hogy az ő életük is akkor lesz jobb, hogyha a cigányok is egy nagyobb szintet lépnek. És akkor sokkal jobban tudunk egymás mellett élni ebben a hazában. Tehát azért nem csak a cigányoknak az érdeke, hanem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon is a nem cigányoknak is az érdeke, hogy egy jobb minőségű társadalomban éljünk együtt. Úgyhogy én nagyon felhívom azoknak is a figyelmét, akik úgy gondolják, hogy jaj, cigány, ne, csak ezt ne. Nem, muszáj, mert együtt élünk. Olyan, mint egy nagy család, hogyha egy családban probléma van, gondoljunk a saját családunkra, probléma van, azt a problémát meg kell oldani, hogy jobb életünk legyen, hogy jobb legyen a közérzetünk, hogy mosolyogva tudjunk létezni, és nem problémák, mert akkor beborul az ember arca, lelke. Tehát ezt föl kell ismerni, hogy jobb lesz a többségi társadalomnak is, hogyha a cigányok szintet lépnek. Na most a visszatérve arra, hogy a kultúra sokszínű, ez mindig is sokszínű volt. Akkor mindig is.
1: Abszolút, mindig akkor úgy mondtam, hogy sokszínű. Bízunk benne, hogy érvényesülni.
2: Hanem, hogy érvényesülni, így van, de hát ennél szebb üzenetet nem láthattunk, mint hogy a parlamentben a Sükösdi tambura zenekar, ahogy fellépett, és a jövőbe néző gyerekek tekintetét és boldogságát, ahogy láttuk, és annak a hatását a parlamentben. Teljesen leképezte a társadalmat. Volt, aki negatívan reagált erre, és kiment, volt, aki sírt, igen, volt, aki meghatódott, volt, aki tapsolt örömében, volt, akit elkápráztatott, volt, aki csodálkozva, rácsodálkozott, hogy ilyen van, és hogy ez igen, milyen jó. De, és ez ott a társadalmunkat lehetett látni tulajdonképpen, amilyen a társadalmunk. Nem kell ezt túl logikázni, misztifikálni, ez így van. Na most azért óriási dolog ez, hogy a Tisza Magyar Péter az első találkozás után ezt meglépte, mert a gesztus. Az, hogy ő fölismerte ennek a fontosságát, tehát nem, most bocsánat, nem pofázik róla, hanem csinálja. Tehát nem papírra írja le, hogy ilyen program, olyan program, hanem már a legelső pillanatban konkrét lépést tett afelé, hogy egyértelműen kinyilatkoztassa, hogy ő merre felé gondolkodik. Szóval ez ennél erősebben ezt nem lehet megfogalmazni, és én még ilyet, megmondom őszintén, én sem éltem át, és nem láttam ilyen gesztust, és ilyen egyértelmű üzenetet, mint amilyet a most már a miniszterelnökünk, Magyar Péter, ezzel a gesztussal tett és üzent a társadalomnak.
1: És azt hozzá kell tenni, mert én ugye már azóta kerestem a Nébel Zsoltot, mert szeretnék beszélni arról, hogy ő hogyan is csinálja ezt a zenei nevelést, és azt mondta, hogy egyszerűen annyira sok fellépésük lett hirtelen, tehát hogy olyan sok helyre hívják őket, hogy mondta, hogy gyakorlatilag éjjel-nappal gyakorolnak, illetve próbálja magát utolérni, de majd valamikor, ha lesz rá mód, akkor eljön. Szóval, hogy ezzel ugye ez is felé lett. Ez is kapott egy löketet, hogy kíváncsiak ezekre a gyerekekre.
2: Na most ugye sokan beszéltünk róla, hogy mi utazótársulat vagyunk. Tudod, hány ilyen Sükösdi tambura zenekar létezik?
1: Na persze, most
2: jelképesen mondom. Tehát hány ilyen tehetséges csoport van gyerekekből.
1: Amit egy elkötelezett ember
2: az
1: vezet.
2: Az egész országban?
1: Igen, tudom. Egyébként időnként igyekszem is őket meghívogatni.
2: Tehát most ugye arról beszélünk, hogy véletlenül se az legyen, hogy most
1: hogy csak ők.
2: Csak ők, és mintha csak ők lennének,
1: nem,
2: egyedül.
1: Hanem azt
2: és lerágott csontot csinálunk
1: igen,
2: belőlük, hanem ezzel egyszerre kell tudatosítani azt, hogy ő rajtuk kívül még van 100-200 ilyen csoport, ahol gyerekek, olyan gyerekek szerepelnek, akik fénylenek a tehetségtől, és az akarattól, és a reménytől, és 100-200 vagy több ezer olyan felnőtt van, aki tulajdonképpen mindenféle hátszél nélkül, anyagi támogatás nélkül képzi ezeket a gyerekeket, és foglalkozik velük. Igen. Csak azért, mert van egy belső indítatása. Szóval ezekre kell odafigyelni, és mi találkozunk is azért javarészt ilyen csoportokkal, és borzasztóan kínlódnak, szenvednek, és mi lesz, hogyha az az egy ember, aki ezeket a kis csoportokat helyi szinten szervezi, vezeti, akár egy tánckör, akár egy főző délután, akár egy beszélgetős női klub, bármi, vagy egy baba-mama klub, szóval, akkor mi van, ha nincsenek ilyen emberek? De vannak, hála Istennek, csak ezeknek az embereknek, mint amilyen a Zsolt is, ezeknek az embereknek további segítséget kell adni, hogy ne szélmalomharcot vívjanak, és minden nap meg kelljen küzdeni azért, hogy, hogy mi lesz holnap, és ne csak a saját belső tüzük vigye tovább, hanem kapjanak vissza is, kapjanak visszaigazolást, és kapjanak egy olyan megbecsülést lelkileg is, és anyagilag is.
1: Amivel lehet tovább menni.
2: És akkor ott, itt már mindjárt visszakapcsolódhatunk ahhoz, amiről az elején beszéltünk, hogy a szülők bevonása. Na most tágabb értelemben ez is az. Tehát helyi szinten van olyan ember, aki nem mindegyiknek a szülője, de valamilyen szinten a második szülője, mint amilyen a Zsolt. És amilyen van több ezer az országban. Hogy nem az van, hogy Budapestről lemegyek, és akkor megmondom a tutit, és én ott majd valamit.
1: Hanem
2: meg kell keresni azokat az embereket, igen, akik helyi szinten ott is maradnak, ott is élnek, igen, és az év 365 napjában tovább is tudják vinni. Itt Pestről csak megkeresni lehet ezeket az embereket, idézőjelben megkeresni, és támogatni őket.
1: Támogatni, így van. Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hogy ennyi mindenről beszélgethettünk.
2: Köszönöm, hogy meghívtál, és azért örülök ennek, mert tényleg a médián keresztül tudjuk ezeket a gondolatokat szétszórni, és olyan emberekhez talán eljut, akik ezért majd tenni is tudnak.
1: Ja, én nagyon örülök, hogy itt voltál, és további sok sikert
2: köszönöm
1: neked.
2: Szépen.
1: Jónás Judit, a Cinka Panna Cigány Színház alapítója, vezetője, Domján Edit díjas, a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett nemzetiségekért díjas színésznő volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm a figyelmet. Holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot mindenkinek. Sziasztok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Pont jókor, azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek. Csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Csütörtökön megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon. Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztiválzenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Megint az unokázós csalók, itt a figyelmeztetés a rendőrségtől, a tudósok is beszálltak az asszály elleni harcba, drón és rakéta esőt zúdítottak az oroszok Kijevre.
2: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség, a bűnözők az idősek aggodalmát kihasználva telefonon keresik meg áldozataikat, pénzt és értékeket akarnak szerezni. Fontos, hogy felkészítsük nyugdíjas hozzátartozóinkat erre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
3: A csalók sokszor nagyon felkészültek, sőt, hivatalos személynek, rendőrnek vagy tűzoltónak is kiadják magukat. Tudni kell, hogy a rendőrség és társszervei soha semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat telefonon. Mi a tendő ilyen hívás esetén? Meg kell szakítani a kapcsolatot. Tegye el a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, ellenőrizze az információt, hívja fel a hozzátartozót, akire hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
1: Két nap alatt 73 autós ellen intézkedtek a rendőrök Budapesten, mind a buszsávban hajtottak, például a Bajcsy-Zsilinszky úton vagy az Andrássy úton. 57 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. Öten lejárt műszakival indultak el, volt, aki nem kötötte be magát, vagy úgy mobilozott, ahogyan nem lett volna szabad. De akadt olyan vezető is, aki nem is ülhetett volna volán mögé.
2: A Szegedi Egyetem kutatói is segítik a pusztító aszály elleni küzdelmet. A geográfusok több ezer lokális mélyedést, egykori folyómedret azonosítottak az Alföldön. Komplex térinformatikai elemzéssel határozzák meg azokat a területeket, ahol a víz helyben tartása vagy a felszín alatti vízkészletek pótlása műszakilag is kivitelezhető. A klímaváltozás hatásai már nem a jövőt, hanem a jelent veszélyeztetik. A Délalföldön az aszályos időszakok gyakorisága is a vízhiány mértéke kritikus szintet ért el, különösen igaz ez Békésvár megyére, ahol az ország legértékesebb termőföldjei vannak.
1: 90 rakétával és 600 drónnal támadta az orosz hadsereg már a Viradóra az ukrán fővárost, találatért több lakóházat, egy piacot, egy bevásárlóközpontot és egy kollégiumot is. Kijevi beszámolók szerint ketten meghaltak, több mint 60-an megsebesültek. Orbán Anita külügyminiszter közösségi oldalán határozottan elítélte az orosz támadást.
2: Remek időnk lesz, sok napsütéssel, 30 fok körüli csúcsokkal, utána késő este 16-22 fok következik. Éjszaka sokfelé felhők takarhatják az eget, de csapadék sehol sem valószínű. A folytatásban erősödik a felmelegedés, holnap helyenként akár 32 fokban is reménykedhetünk. A szél megélénkülhet főként a Dunántúlon. A kedd is nyáriasan meleg időt ígér mindenütt, derűs órákkal, helyenként több, de inkább kevesebb felhővel.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
1: Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Mit taníthat nekünk az immunrendszer a biztonságról? Hogyan segíthet a sebgyógyulás folyamata megértenünk az érzelmi gyógyulást? Mi az, amire valóban szükségünk van a boldoguláshoz? Szerintem mindenkinek fölkelték az érdeklődését ezek a kérdések a Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című könyv fülszövegében. De vajon ki ne szeretné pontosan megérteni azt, hogyan működik mondjuk az izma, vagy a tüdeje, vagy mi játszódik le az agyában? Minden ilyen érdeklődésű olvasó számára alapmű ez a kötet, nem beszélve a számos érdekes társadalmi vetületről, ami további olvasókat vonzhat. Nem is mondok többet, egy biztos, ha olvassuk ezt a kötetet, utána egészen másként gondolkodunk majd a testünkről és a szervezetünkben zajló folyamatokról. Julia Enders, a nagy sikerű Bélügyek című könyv szerzője, a legújabb tudományos ismeretek birtokában közérthető és közvetlen stílusú könyvben tárja fel a testünk titkait. Majáta Eszter fordítóval beszélgetünk róla, bár pontosabb, ha azt mondom, hogy megosztjuk az élményeinket egymással és veletek. Esztert először arról kérdezem, mit ír a szerző a könyv alapötletéről.
2: Talán azzal kezdhetnénk, hogy mi volt az apropója a könyv megírásának, mert ez szerintem az egész szemléletét bemutatja. Egy nagyon személyes történettel kezdi, amikor a nagymamája, akihez nagyon szoros érzelmi kötődése volt, meghalt, akkor annak ellenére, hogy ők nagyon-nagyon szerették egymást, a gyász folyamata úgy érezte, hogy nem indult be nála, tehát nem sírt, folytatta tovább az életét, dolgozott, és jóval később egy teljesen jelentéktelen apróság kapcsán kitört belőle a sírás. És akkor érezte, hogy ez a gyász folyamat, akkor ez most valahogy beindult, és akkor pont volt egy ilyen összehasonlítás a fejében, hogy ez olyan, mint a sebek gyógyulása. És akkor itt jött be az ő orvosi háttere, hogy végig gondolta, hogy egy seb hogyan gyógyul be. És akkor ott tulajdonképpen ugye ugyanaz a folyamat lejátszódik, mint a gyász folyamatában, hogy az elején még nagyon nyílt a seb, nagyon-nagyon érzékeny mindenre, nagyon fáj, és aztán így szép lassan elkezd begyógyulni, de hogy ez egy nagyon hosszú folyamat. De a végén eljutunk oda, hogy kvázi újraépül a bőr, ahogy mi is újraépülünk egy gyász folyamatban, és a végén már csak egy apró heg marad, ami viszont emlékeztet arra, hogy itt volt valami, ami nagyon fontos volt. Tehát, hogy ezt is fontosnak tartja, hogy nem szűnik meg a seb teljesen, vagy nem tűnik el nyomtalanul egy trauma sem, ahogy a seb sem, mert egy var vagy egy kis heg emlékeztet rá. Úgyhogy innen indult a történet.
1: És végül is megtartja ezt, nem csak a bőr című fejezet előtt írja le a családi történetet, hanem lényegében minden témakörhöz. És azt írja, hogy nem így tervezte eredetileg, de aztán nagyon jól passzolnak ezek.
2: Igen, igen, tehát hogy minden nagyon személyes történettel indult. Tehát az édesanyjáról is hosszan ír, hogy ő milyen kitartóan dolgozott a családért, és akkor az azt hiszem az izmokról szóló fejezetnek a felvezetése, ugye, hogy az izmok is iszonyúan keményen dolgoznak azért, hogy összetartsák a testünket, és ugyanez megismétlődött abban, hogy az édesanyjáról írta, hogy ő is hogy próbálta összetartani a családot.
1: És amikor elfogyott a feladat, akkor hogy ment?
2: Így van, akkor egy összeomlás, igen. Így van. Ahogy leírja, hogy az izmok is, hogyha nem használjuk, akkor pillanatok alatt ugye eltűnnek, tehát mondjuk egy hosszabb kórházi tartózkodás során nagyon-nagyon hamar nagyon sok izmot elveszítünk.
1: Az is nagyon érdekes, ahogyan az immunrendszer kapcsán írja ezt a barátot, a nagymamájának a barátját, aki nagyon elfogadó volt, és meg is változtatta olykor azokat, akik jöttek ismeretlenül hozzá.
2: Igen, igen, ez is az immunrendszernél is, hogy ez is mennyire kettős működésű. Tehát ugyanígy, hogy egyrészt megvéd, másrészt meg ugye ellene dolgozik bizonyos testi folyamatoknak, igen.
1: Uh-huh. Végig megyünk a fejezeteken, hogy például a tüdő kapcsán, ugye nem csak a szervet mutatja be, és valahogy nagyon emberközelien, szinte megszemélyesítve mutatja be, hanem az oda kapcsolódó részek is. Szokatlanok egy ilyen könyvhöz képest szerintem. Furcsa, hogy milyen képzettársítások vannak,
2: igen,
1: benne, ugye?
2: Igen, abszolút. Ugye a legfőbb jelzője a tüdővel kapcsolatban, hogy milyen puha a tüdő, tehát, hogy mennyire elem ilyen fontos szerepet játszik, és ugyanakkor meg csak épp hozzáér valami, és már benyomódik, tehát egy nagyon szivacsszerű szervünk, és ez mennyire ellentétben áll azzal, hogy ugyanakkor mennyire fontos. Nagyon jó nyelven ír, tehát nagyon könnyen érthető, ugyanakkor fontos tudni, hogy ugye a szerző maga is orvos, gyakorló orvos, tehát abszolút tisztában van az orvosi hátterével, a tudományos hátterével. Ez a kettősség is fontos, ugyanakkor ugye egy nagyon részletes, alapos forrásjegyzék is tartozik a könyvhöz, tehát akit még jobban érdekel, vagy aki esetleg még szakmai szemmel szeretne olvasni erről, az nyugodtan elolvashatja a megadott cikkeket, tanulmányokat, úgyhogy minden fejezethez van egy külön forrásjegyzék, azt is érdemes még böngészgetni. De én azt gondolom, hogy ez nem egy orvosi szakkönyv, olyan értelemben, hogy orvosnak kell lenni ahhoz, hogy megértsük, hanem egyrészt közérthető nyelven ír, másrészt, amit említettünk, hogy minden szervhez, minden gondolathoz van egy érzelmi megközelítése, és ez is szerintem nagyon fontos, hogy ezzel közel hozza azt az adott szervet, amiről éppen ír.
3: Kiírtam néhány mondatot, azt írja, hogy naponta 20 000 légzés, és a légutak a légcsőtől indulva 22-szer ágaznak el, aztán tüdőnként 21-szer, így alakul ki a hörgőfa, és azt írja, hogy a levegő, a tüdőn átáramló levegő 2400 kilométer hosszú úthálózaton halad át, közben felmelegszik, megnedvesedik, kitisztul, szóval tényleg olyan adatokat hoz, ami mellett ugye egyébként az ember elmenne, de itt valahogy egészen más helye van.
2: Meg a tüdő ugye pont egy olyan szerv, amiről azért nagyon ritkán beszélünk, tehát nincs annyira előtérben, mint mondjuk az agy, amiről szinte minden nap lehet olvasni. De nagyon érdekes ez is így van, hogy nagyon sok adatot hoz, ettől mégsem válik szárazzá, mert feldolgozza ezeket az adatokat számunkra, de tényleg ezek megdöbbentőek. És egyébként ez is egy fontos eleme szerintem a könyvnek, és ezt itt is láthatjuk, de minden sorában, ami szerintem nagyon szép, hogy egy nagyon mély csodálattal ír a testről. Tehát ez szerintem nagyon fontos. Nyilván ugye egy orvosnál ez valószínűleg ilyen alap hozzáállás, de hogy ez, ami minket lenyűg, azt érezzük, hogy őt is lenyűgözi, annak ellenére, hogy ő nyilván jobban képben van, de hogy ez a mély csodálat és tisztelet a testtel szemben, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos része ennek a könyvnek.
3: Neked a tüdő részben milyen kapcsolódások voltak érdekesek, mert ír a légzésről, a légszennyezésről?
2: Igen, hát a légszennyezési összefüggések is nagyon érdekesek voltak. Azt szerintem nagyon fontos, hogy ott néhány jó példát is felsorolt, tehát, hogy például az ólom és a benzin kapcsolata, vagy a kipufogógázok kapcsán hozott, ugye ő német szerző, tehát németországi példákat hoz, de hogy ez milyen nagy mértékben javította az egészséget, ami látszólag egy apróság volt, hogy most hogyan gyártják a benzint, annak nagyon-nagyon komoly kimutatható, és ehhez idéz tanulmányokat is, hogy milyen kimutatható hatása volt ennek az egy intézkedésnek, és itt kitér arra, hogy ugye a politika milyen komoly szerepet játszhat abban, hogy egészségesebbek legyünk.
3: Eszembe jutott, amikor a légzéstechnika részt olvastam, hogy az ember sosem gondolkodik azon, csak csinálja jó esetben, hogy hogyan van összefüggésben az agyunkkal, vagy hogy miért is jótékony.
2: Ez most azért eléggé divat, hogy ugye előtérbe került, hogy a légzéstechnika az mennyi mindent megoldhat, meg milyen jó eszköz, például a stressz leküzdésében, és nem tudtuk egész pontosan, tehát ugye mindenféle technikák vannak erre, de ő ugye rávilágít arra is, hogy tulajdonképpen ez ösztönösen is működik, tehát nem gondoljuk végig, hogy most gyorsabban légzünk, hogyha egy, ugye azt hiszem, egy vizsgahelyzetet hoz, hogy amikor a vizsgahelyzetben idegesek vagyunk, akkor nagyon gyorsan kapkodjuk a levegőt. És hogyha szépen lassan lélegeznénk, akkor ez már önmagában segítene abban, hogy megnyugodjunk. A légzéstechnikák is erről szólnak, hogy tulajdonképpen mesterségesen, úgymond visszaállítsuk a nyugalmi állapotot a testben azzal, hogy a nyugalmi légzést gyakoroljuk.
3: Mindjárt tovább lépünk a következő fejezetre, de el kell mondanom, hogy

0: belső úttörők a vérbe kerülnek, szervezetünk már is a helyes útra tereli őket. Az első trükk a vérben lévő vas. Az oxigén imád rozsdává vegyülni a vassal. Klasszikus felállás. A vérünk azonban már egy lépéssel előrébb jár. A vas a vörös vértesteket úgy hajtogatja fehérjékbe, hogy az oxigén ugyan rendkívül közel kerül hozzá, de nem elég közel ahhoz, hogy ténylegesen reakcióba léphessen vele. Ezzel a mestertervvel az oxigén veszélytelenül szállítható végig az egész testen.
1: Nagyon fontos a megközelítés módja, és talán még ennek kapcsán egy dolog, ami szintén többször előjön a könyvben, hogy az evolúciós háttér. Tehát ott is ugye emlegeti, hogy a tüdő azért az nem volt mindig, tehát az egy viszonylag újabb szervünk, és ez szerintem nagyon fontos, hogy egy ilyen történeti kontextusba helyezi a testünknek a működését, meg a szerveinknek a fejlődését. Ez szerintem nagyon sok mindent megmagyarázott esetben, hogy ez az agy fejlődésénél épp úgy előkerül, hogy ott milyen hatalmas fejlődést írt le az agy.
0: Hogy melyik a legősibb része az agynak, és hogy hogyan rakódott rá.
1: Tehát ettől például, hogy az érzelmek miért ilyen nagy jelentőségűek, mert ugye azok egy régebbi agy részünkben zajlódnak. Tehát ezt fontosnak tartom, hogy ez a történeti háttér sokszor jelen van, és talán még egy dolog, ami fontos lehet a kontextus kapcsán, hogy az is nagyon gyakori, hogy olyan szinten kontextusba helyezi a tartalmat, hogy előbb az egyén szintjén elmondja, tehát egy konkrétan a mi testünkben ezt hogyan képzeljük el, és utána átvált egy társadalmi szintű megközelítésmódra, hogy milyen kihatásai vannak annak, ami bennünk történik egyénekben.
0: A tüdő után jön az immunrendszer. Ugye utal rá, hogy sokszor esik szó arról, hogy a szervezet harcol, csapatokat állít sorba, leküzdi, nem tudom én, holott pont nem erről van szó. Tehát, hogy mintha ezt is akarná, hogy gondoljunk erre másként, nem kell mindig küzdeni.
1: Igen, ez is egy érdekes nagyon gondolat, jó. És ráadásul ezt a magyar fordításban nem lehet visszaadni, de németül egyébként az immunrendszert úgy is hívják, hogy elhárító rendszer, ami ugyanaz a szó, mint a katonai elhárítás, és erre valóban utal, hogy nagyon sokszor használunk ilyen katonai jellegű hasonlatokat, tehát, hogy bombaként robban valami, vagy védekezünk, hárítunk, illetve a gazdaságból nagyon sok mindent átveszünk a gazdasági nyelvből.
0: Akkor testről beszélünk.
1: Igen, ez is egy érdekes megfigyelés.
0: Igen, de hogy az valamiféle más viszonyulást feltételez, nem? Tehát, hogy ő azt mondja, hogy ennek nem így kéne lenni.
1: Így van. Majd előjön például, hogy a kórokozókról beszél, hogy ott már a nevében benne van, hogy kort okoz, ami egy nagyon negatív megközelítés, de ugye felhívja a figyelmet arra, hogy azért vannak hasznos kórokozók is, illetve ami rossz, tehát ezt is nagyon sokszor hangsúlyozza, hogy nem fekete-fehérek a dolgok. Tehát, hogy ami rossz, az se biztos, hogy csak rossz. Tehát például az allergiánál ugye kitér arra, hogy persze az nagyon rossz, hogyha tüsszögünk, de hát az allergia azért van, mert megvéd valamitől. Tehát, hogy mondjuk a mogyoró allergia, az persze, hogy nagyon szörnyű dolog, de ugyanakkor ezzel próbál minket az immunrendszerünk védeni. Úgyhogy ez a differenciáltság szerintem ez is egy nagyon fontos jellemzője a könyvnek. Vagy például, ami nekem egy nagyon szép hasonlat az is, hogy amikor a bőrről ír, most nem akarok előre szaladni, de ott is ugye, hogy a bőrünk, az tulajdonképpen a felső rétege, az egy elhalt valami. Az elhalt sejteknek a rétege képzi a bőrünket, ami egyben az életünknek a burka. Hogy ez is milyen szépen összejátszik, hogy az elhalt sejtek, és ugyanakkor az élet burka. Tehát ugye az élet bőr nélkül nem lehetséges. Az ugye a kapcsolódásunk a külvilághoz, és ez is milyen szép ez a kettősség. És az elején beszéltünk arról, hogy mennyire érthető a nyelvezete, és szerintem ez is nagyon fontos, hogy rengeteg hasonlat van benne, és azok nagyon szemléletesek, tehát ahogy az izmoknak a küzdelmét leírja, mint egy lóversenyt, vagy egy csomó ilyen hasonlat van benne.
0: Jaj, hát ott az a verseny az izmoknál, hogy melyik a legerősebb, de ma mindjárt kitérünk rá, mert ki is írtam magamnak, hogy hogyan halad a sorban, és hogy melyik a győztes. Viszont az immunrendszerrel kapcsolatban még, ami nagyon szimpatikus volt, hogy azt mondja, hogy több száz milliárd kíváncsi sejtet állít elő nap mint nap a szervezetünk, és akkor ott vannak az ölősejtek és a falusejtek, ezekről is beszél, és hogy melyiknek mi a dolga, és akkor így írja le, hogy különösen kíváncsian nézelődnek az úgynevezett ölősejtek. Nem tehetnek a nevükről, nem ők választották. Ahogy áthaladnak a testen, letapogatják a sejtjeinket. A készfogás, vagy prózaiban fogalmazva az érintkezési pont, a sejtreceptorok révén.

0: jön létre, amelyekhez az ölősejtek hozzákapcsolódnak. Minden érintkezés alkalmával a következő kérdés vetődik fel. Na, minden rendben van ma? Testünk sejtjei már felkészülten várják a találkozást. A napközben általuk előállított fehérjékből egy kis adagot félretesznek, és ezt a felületükön exkluzív módon feltállalják az ölősejteknek. Az esetek túlnyomó többségében a találkozáskor utóbbiak csak annyit mondanak, hogy vagy igen-igen, és egyszerűen tovább busznak. Néha azonban, de ez tényleg a szabályt erősítő kivétel, elhangzik egy ó. Az ó elhangzásának általában két oka lehet, egyrészt megeshet, hogy egy sejt rákos sejté mutálódott. Ezen kívül az is lehetséges, hogy a sejtet megfertőzte egy vírus. Mindkét esetben az ölősejtek gyanús fehérjékbe botlanak, és figyelmeztető jelzést adnak le a sejtnek. Ha nincs ellenvetés, akkor a sejtek lebomlanak. Az ölősejtek segítenek a lebomlásban, hogy az minél óvatosabban és veszélytelenebbül történjen. Nekik köszönhetően így minden egyes héten megússzuk a rákos megbetegedést vagy a vírusfertőzést anélkül, hogy erről értesülnénk. Az, hogy mégis előfordulnak rákos megbetegedések, többnyire amiatt van, hogy a tumorsejtek megtanulnak elrejtőzni, például oly módon, hogy lebontják az érintkezési pontokat.
1: És ugye az egész immunrendszer ugye egy tanulási folyamat, és ott nagyon fontos, hogy minden tanulás alapja a kíváncsiság, tehát hogy nem véletlen, hogy előkerül ez a jelző. De azt is ugye nagyon érdekesen leírja, hogy ugye van az immunrendszerünknek egy olyan része, ami kvázi vele született, tehát ott magától tudja az immunrendszer, hogy mi a teendője, és van egy adaptív része, ami megtanulja az életünk folyamán. És ugye erről is sokat beszélünk manapság, hogy mennyire fontos, hogy a gyerek nyeljen egy kis homokot a homokozóban az élete elején, mert ugye az is része ennek a tanulási folyamatnak, hogy az immunrendszer megtanulja azt, hogy mit kell kiválasztania, mi az, amit fel tud dolgozni.
0: Igen, a gyógyszer használatról is ír, meg a gyulladás kialakulásáról.
1: Az egy nagyon fontos része, hogy, és ott is nagyon differenciáltan kezeli a kérdést, hogy vajon mindig jó-e, hogyha azonnal beveszünk egy gyógyszert. Vagy ami például mostanában ugye nagyon elterjedt probléma az orsprének a használata.
0: Igen.
1: És ugye ott is elmondja, hogy van annak nagyon jó része, de hogy nem kell túlzásba esni vele. Vagy mondjuk egy hashajtó, vagy éppen ellene szóló gyógyszer az is, hogyha most nekünk rohanni kell a repülőtérre, akkor persze, hogy vegyük be, mert hogy ne legyen baj. De egyébként meg nem biztos, hogy jó, ha azonnal bevesszük, mert a természetnek az a természetes működése, hogy kiválaszt kártékony, vagy rossz dolgokat. Tehát ugye Náthánál is mondjuk ugye elmondja, hogy nagyon kellemetlen, ha folyik az orrunk, de hát másrésztről meg ez egy rendkívül hasznos folyamat, mert ugye kimossa belőlünk rossz dolgokat. Tehát, hogy ez is nagyon fontos szerintem, hogy ugye az ő szemlélete az, hogy azért legyünk óvatosak a gyógyszerekkel, nem ellenzi a gyógyszereket nyilván orvosként, de arra felhívja a figyelmet, hogy mindig fontoljuk meg, hogy kell ez.
0: A vírushoz kapcsolódom, kiírtam magamnak egy érdekességet, és tele van a könyv ilyenekkel. Ezt mondja, 65 millió évvel ezelőtt elődeink endogén retrovírussal fertőződtek meg, ezek a HIV vírus rokonaim. Ez a fertőzés tette lehet, hogy a nők kisbabát hordjanak ki, egy genetikailag félig idegen gyermeket.
1: Igen, ez nekem is egy új megközelítés volt, mert ugye a terhességet a világ legtermészetesebb dolgának tekintjük, de közben meg valóban ezt nagyon érthetően és szemléletesen leírja, hogy mennyire ellentmond tulajdonképpen a szervezet működésének az, hogy valami vadidegen dolog belekerül.
0: És akkor itt is a tanulás bejön, hogy elfogadja a szervezet egy idő után.
1: Így van, tehát hogy az is egy hosszú folyamat.
0: Majáta Eszter fordító a vendégem, vele beszélgetünk a Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című könyvről, melynek szerzője Julia Enders. Tartunk most egy kis szünetet, és rövidesen a bőr témakörével folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Talán jobb lenne a világ, ha Anglia és Oroszország egyesülne és orgia néven folytatná. A Vatikán, Kanada és Románia egyesülésével megszülethetne vakarom, ami az első olyan ország lenne, ami befogadhatná a saját menekültjeit. És akkor mindenki ugyanott maradhatna, csak be van fogadva. Vakarom, akarom. És persze adja magát Finnország és England.
3: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Május 28-án megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium millás reggeli négykeréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
3: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap.
2: Zsebszínház, a Zsebrádió vásári komédiája három felvonásban. Hogyan kerüljük el, hogy összetévesztenek bennünket a hülye asztékokkal? Ki hallgattatta el a gömöri kolyát, és hol a vödör? Galilei elvtárs, ha gömbölyű, akkor alul hogy esik? Meg annyi kínzó kérdés. Ősbemutató a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján. Május 31, Akvárium Klub. Délután.
6: A Trip Hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A Műfaj úttörője június 9-én az Aquarium Klubban hozza el sötét tavait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
1: Olá Andrea vagyok, könyvben utazom, mégpedig az emberi szervezet legrejtettebb zugaiba. A könyv, amiről beszélgetünk, Julie Enders Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című lebilincselő kötete. Idézek tőle néhány mondatot most az első oldalakról. Hangos, velünk szemben sok kihívást támasztó világban élünk. Zúdulnak ránk kívülről az információk, miképpen éljünk, mit kell elérnünk, hogyan kell kinéznünk, hogyan kell éreznünk magunkat, miközben sokszor még azt sem értjük itt és most, kik és mik vagyunk. Vajon képes lenne-e a testünkről, szervezetünkről szerzett tudás ellensúlyozni mindazt, amit a kórházban és önmagamon megfigyeltem? Képes lenne-e a testi nézőpont, még ha csak egy kicsit is, segíteni abban, hogy megőrizzük a modern világ zűrzavarában a humánumot, az emberi értékeket? Majáta Eszter a vendégem, aki magyarra fordította ezt a kiváló könyvet, Julie Enders Testünk jelzései című könyvét. Ismerjük meg most picit jobban a szerzőt.
2: Ugye a Bélügyek volt az ő első könyve, tehát ő azzal robbant be. Németországban ez hatalmas bestseller volt, az összes beszélgetős műsorban meghívták, és ott is ez volt, hogy hát oké, tudtunk dolgokat a Bélről, de ő annyira szemléletesen és annyira viccesen közelítette meg, hogy ott egész más megvilágításba helyeződött a Bél. És ez a könyvében most újra előjön, hogy tényleg szinte megszemélyesíti, vagy szinte antropomorfizálja az egyes szerveket, vagy tényleg már a vírusoktól kezdődően, vagy az oxigéntől, amit említettél. Amikor megírta a Bélügyeket, akkor inkább az írással foglalkozott, és aztán visszatért az orvosi praxisba.
1: Belgyógyász, gastroenterológus. Ez azért fontos, mert ugye mi olyan részeket is kivettünk, ami nem hagyományos egy ilyen típusú könyvben, de hát azért minden orvosi információ a szakszerű benne.
2: És ugye amiről beszéltünk, hogy ez a kettősség megvan, tehát hogy mondjuk leírja a toxinoknak a pontos biológiai működését, de ugyanakkor ugye utal arra, hogy ez mennyire elterjedt ez a toxikus jelző a hétköznapi nyelvben, és akkor picit ezt is elemzi, hogy miért használjuk egyszerűen ezt, mint metaforát, hogy valaki toxikus, vagy egy kapcsolat, egy viszony toxikus, de ugyanakkor megvan a biológiai háttér és a konkrét leírása.
1: Bőr, a bőr kapcsán nem tudom neked, mi volt az, ami a hozzá kapcsolódó témakörökből érdekes volt.
2: Az egyik a bőr öregedése, szerintem nagy téma manapság, ugye itt a longevity, meg anti-aging folyamatoknál, meg kezeléseknél, és ott például volt egy nagyon érdekes, vagy számomra nagyon érdekes és új adat, hogy az arcbőr öregedését mi az, ami 80%-os arányban meghatározza, és ez bizony a napfény. És itt egy nagyon érdekes okfejtés van a napfény szerepéről, amiről szintén manapság rengeteget olvashatunk, és ott is előjön ez a differenciáltság, hogy hangsúlyozza, hogy mennyire fontos a napfény, nem is tudjuk még pontosan, hogy mennyire, és miért olyan fontos. Itt idéz ugye néhány adatot, hogy bizonyos betegségeknek az elkerülésében vagy csökkentésében mennyire fontos szerepet játszhat, hogyha elég napfény ér minket, és ugye azt gondolták, hogy ez csak a D-vitamin miatt van, megpróbálták D-vitamin pótlással ugyanezt elérni, és nem sikerült, ami azt mutatja, hogy ő is elmagyarázza, hogy nem csak a D-vitaminon múlik. Azt még nem tudjuk pontosan, hogy mind múlik még, de ugye idéz ilyen statisztikákat, ahol kiderül, hogy ahol sok napsütés éri az emberek bőrét, ott bizonyos betegségek jóval alacsonyabb számban jelentkeznek, szív- és érrendszeri megbetegedéseknél, akár a ráknál ez szerepet játszhat. Ugyanakkor pedig ugye végtelenül károsnak is tartjuk a napfényt.
1: Jó, hogy még arra is figyel, hogy leírja, hogy hogyan kell bekennünk magunkat, milyen vastagsággal.
2: Igen, ezt hangsúlyozza, ugye ez is szerintem fontos elmondani, hogy az ember úgy szereti letudni a krémezést, az, hogy jó, úgy valamit ráken az arcára, meg a testére, de ugye elmondja azt, hogy az nagyon hamar eltűnik, tehát hogy nagyon vastagon kell bekenni a testünket, illetve itt ugye a faktorokat is elmagyarázza, hogy ez pontosan mit jelent, szerintem ezzel sem vagyunk mindig pontosan tisztában, hogy ugye ez azt az időt hosszabbítja meg, ameddig a napon tartózkodhatunk.
1: Uh-huh. Ugye a hegesedésről, a sebgyógyulásról is ír, erről talán tudunk, de ez is nagyon jó, mondhatni szórakoztató, ahogy leírja, de nekem nagyon meglepő volt, amit az érintésről írt.
2: Igen, az egy nagyon fontos rész szerintem.
1: Volt, ami különösen megmaradt?
2: Hogy mennyire fontos az érintés. Ugye itt egy példát hoz, hogy azok a kisbabák, akik rögtön a születésük után inkubátorba kerülnek, és sokszor nélkülözik az érintést, náluk hosszú távon milyen kihatásai vannak ennek a betegségek tekintetében. Ez érdekes volt, és akkor ugye az érintés fontosságát hangsúlyozza, és az érintés hiányáról ír, az is szerintem egy nagyon fontos része a könyvnek, amikor a magány kihatásairól ír, hogyha nem részesülünk érintésben. Ez mennyire hiányzik. Mégis egy szép rész volt.
1: Nekem meglepő volt, hogy azt mondja, hogy a két legfontosabb élvezet az ember számára az ízlelés és az érintés. És azt írja, hogy ahogy az ízlelésnél a sós, édes, savanyú, keserű a négy alapíz, az érintésnél pedig a nyomás, a sebesség, a nyúlás és a rezgés, ezt ő elmagyarázza, hogy mi ez. És akkor így mondja, hogy gondoljunk rá, hogy milyen, amikor megsimítanak minket.
2: Vagy szintén egy példát hoz, amikor valaki szülés utáni depresszióban szenved, akkor is, hogyha megérinti a kisbabáját, akkor ez a depressziós időszak ezzel akár lerövidíthető, tehát hogy még ott is szerepet játszik, illetve talán még egy példát idéz, amikor intenzív osztályon fekvő betegeknél, akiket ugye rengeteg stressz ér azáltal, hogy villóznak egyfolytában ott a gépek, meg mindenféle hangok vannak, és hogyha őket masszírozzák, az érezhető jó hatást, jótékony hatást vált ki a betegekben. Hát például az alvásuk, ugye pont, mert nagyon nyugtalan az alvásuk az intenzív osztályon, noha ugye az alvásnak erről is majd szó lesz a könyvben. Nagyon fontos regenerációs szerepe van, és ha az intenzív osztályon is el lehet érni azt, hogy masszást kapjanak a betegek, akkor ez az alvás minőséget is nagy mértékben javíthatja. Tehát ott is az érintésnek nagyon fontos szerepe van.
1: Az jó, hogy sikerült megtartani a fejezetekben az egyensúlyt, tehát hogy az úgymond orvosi rész, tehát amit mondjuk a seb gyógyulásról, meg a bőr szerepéről, meg a sejtek működéséről ír, az nagyjából ugyanolyan súlyjal van, akár ebben a fejezetben, mint mindaz az egyéb jelenség, amiről most beszéltünk.
2: Igen, tehát nem csúszik el egy ezoterikus irányba, hogy minden túlságosan érzelmi alapon közelít meg, hanem amit említettünk, hogy ott van egy komoly orvosi háttér. Ugye az már a könyv elején, tehát azzal indít, túl azon, amiről beszéltünk, hogy mi volt a konkrét apropója a könyv megírásának. Ugye elmondja azt, hogy mi volt ez a felismerés, vagy hogyan történt meg benne ez a felismerés, hogy erről írni kell, és hogy ez mindenkit érint, és mindenkinek tudnia kell róla, hogy ugye az orvosi praxisában nagyon sokféle betegséget kezelt, és egy idő után rájött, hogy tulajdonképpen ugyanaz bújik meg minden tünet mögött, az, hogy nincs rendben az a világ, amiben élünk. És akkor tulajdonképpen ennek kapcsán indult el, hogy akkor mi is a baj konkrétan. És utána visszatér ehhez a gondolathoz, mert nagyon sokszor utána, amikor a testi hátteret leírja, akkor utána megint kitér a társadalmi következményekre, például a közösségi média hatásaira. Nagyon érdekesen leírja, hogy tesz függővé minket a közösségi média, tehát ugye a jutalmazó sejteknek a dopaminnak a bevonásával, ott megadja az orvosi hátterét, és hát azért a tippeket is ahhoz, hogy hogyan tudjuk ezt egy picit kordában tartani. Ugye hosszú fejezet van egyébként a függőségekről, nem csak a közösségi médiával kapcsolatban, hanem mindenféle függőséggel kapcsolatban, és ott is ugye nagyon jól leírja ennek az orvosi hátterét, de ugyanakkor a megoldást is próbálja keresni. Tehát az orvosi úton mondjuk a dopaminpótlás lehet, de egyébként pedig egyszerűen egy életmódváltás. Tehát egészen konkrét tanácsokat is ad sok esetben.
1: Ez már az agy fejezete, és a függőséget érdekes módon a szerelemhez hasonlítja, és azt mondja, hogy hát ott is van egy ilyen fölívelő időszak, és aztán jön a csalódás.
2: Többször is ugye előjön a szerelemmel kapcsolatos párhuzam, és a bőrnél is szépen leírja, ugye, hogy a napfénynek, napsugárzásnak a hatása, hogy egyrészt éget, másrészt energiát ad. És hogy a szerelemben ugye ugyanaz van, hogy energiát ad, fel vagyunk dobva, ha szerelmesek vagyunk, és aztán jól megégünk a végén.
1: Az nagyon szép, ahogyan ez a fejezet elkezdődik. Azt írja, hogy az agy kivételezett helyzetben van, ott fenn a fejünkben, de nem egy fölényes, arrogáns szerv, hanem egy irányító, védelmező és a világgal összekötő szerv inkább, és olyan jó az, ahogyan a pozícióját meghatározza. Azt írja, hogy majdhogy nem azt mondhatjuk, van a testben egy felső réteg, amely különleges védelmet és kényelmet élvez. A föld szennyétől és taposásától távol, az agy a legfelső emeletről élvezi a pompás kilátást, a hallást itt nem zavarja az emésztés zaja, messzire tekintve látja, mi történik a világban, miközben a többi por, szerv, a mellkas vagy a has zugaiban nyomorog. Ha kicsúszik a kézből egy szerszám, a fej messze van, ha megbotlik a láb, utoljára koppan a földön.
2: Szerintem is ez egy ilyen másfajta szemlélet, mert valóban ugye leírja, hogy az van fölül, és ettől azt gondoljuk, hogy az agy a legfontosabb szervünk. Ugye már a bélügyek kapcsán elmondta, meg mostanában ugye sokat beszélnek arról, hogy ott is van egy másik agyunk valahogy, tehát hogy ezért nem csak az agy játszik szerepet, de valahogy azt gondolom, hogy úgy megmaradtunk annál a felfogásnál, hogy a kognitív képességek a legfontosabbak, és ő ugye utal arra, hogy nem csak az agy fontos, hanem, és ugyanígy nem csak a kognitív képességek, hanem mondjuk az érzelmi intelligencia. Tehát ugye erről is hosszabban ír, hogy mi a különbség az intelligencia és az érzelmi intelligencia között, és hogy az agynak valóban mely részein alakulnak az érzelmeink, és milyen szerepet játszanak, ugye a dű érzéséről például hosszabban ír, hogy az is kell egyszerűen.
1: Hát és hogy milyen jelentősége van az emberiség történetében az érzelmeknek?
2: Meg szerintem hajlamosak vagyunk kijátszani a kettőt egymás ellen, tehát azt mondani, hogy csak a tudat, utána csak az érzelmek, és akkor ugye ő is utal arra, hogy itt egyensúlyt kell teremteni. És ez egyébként egy nagyon fontos gondolat, ami szintén végigvonul a könyvön, hogy ugye elmondja, hogy a testnek tulajdonképpen a legfontosabb törekvése az, hogy mindig egyensúly legyen. Tehát, hogy bármi megbomlik, akkor ki kell egyenlíteni ezt a zűrzavart, vagy ezt a rendetlenséget. És ez egy csomó példával leírja, ugye, hogy akár az immunrendszernél, hogy tesz rendet az immunrendszer. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos gondolat, hogy kívülbelül egyensúlyra törekedjünk. És ugye itt is ugyanúgy leírja, hogy az agy tulajdonképp ugyanúgy kommunikál az idegpályákon keresztül, mint ahogy mi kommunikálunk egymással. Tehát egyszerűen jeleket küldünk, jeleket értelmezünk. Tehát, hogy itt is behozza ezt a hasonlatot, hogy tulajdonképpen az agy működése az egy hatalmas kommunikációs rendszer, ahol visszajelzések vannak. Tehát itt is egy csomó hasonlat van, amitől egyszerűen érthetőbbé válik az, amit mond.
1: Engem meglepett, hogy az ébredésről és az elalvásról külön ír. Mert úgy már tényleg unásig ismerjük az alvás fázisait, ezt is leírja, de hogy mi történik, amikor például elalszunk, hogy hogyan adja át a feladatokat az agy, az nagyon érdekes
2: az
1: volt.
2: Igen, az is nagyon érdekes, az számomra is újdonság volt, hogy pontosan mi történik. Illetve valóban ugye mondjuk a REM fázisról rengeteget hallottunk, de itt is például ezt is elmagyarázza, hogy csak fölteszi mint kérdést, hogy milyen szerepet játszhat az, hogy az emberszabású majmoknál jóval rövidebb ez a REM fázis. És ugye itt arra utal, hogy esetleg a tudatosságban, a fejlődésünkben ez is egy szerepet játszhatott, tehát nem csak az agy fejlődése, hanem akár az, hogy ez a fázis nálunk hosszabb ideig tart, és hát ugye ez az a fázis, ahol feldolgozzuk a minket ért élményeket, akár érzelmi élményeket, akár tudatosabb élményeket, és hogy ebben a feldolgozási szakaszban esetleg előrébb léptünk, és ennek köszönhető a fejlődésünk, tehát ez is egy érdekes dolog, hogy én fogalmam nem volt, hogy az állatok mennyit alszanak, és abból mennyit telik REM fázisban, de hogy lényegesen kevesebb idő, mint nálunk. És ez nagyon érdekes, az előbb beszéltünk arról, hogy ugyanazok a gondolatok előjönnek, mert ha arra gondolsz, hogy amikor az izmokról ír, akkor szintén ezt elmondja, hogy a regenerációs szakasz mennyire fontos. Ugye itt két példát is hoz, hogy tulajdonképpen többet fejlődünk akkor, amikor nem futunk, hogyha egy futásedzést hosszú távon nézünk, vagy ugye felhozza azt a példát is, hogy amikor csak imaginatív módon sportolók végig gondolták, hogy elképzelték, hogy edzenek, és a kísérleti csoport másik fele valóban fizikailag edzett, akkor ott akár még jobb eredményt értek el azok, akik csak képzeletben edzettek. Tehát ez is szerintem egy nagyon érdekes elgondolás. Hallottunk már ilyesmit sportolóktól, hogy ugye úszók mesélik, hogy ők egyszerűen elképzelik azt, hogy hogyan tempoznak a vízben, és már attól fejlődnek. De ő is elmondja, hogy ez a regenerációs szakasz, az milyen rettenetesen fontos az izmok számára.
3: És ha már az izmoknál tartunk, neked meg volt az, hogy ebben a versenyben, az izmok közötti versenyben melyik az első? Hogy melyik a legerősebb?
2: Nekem is újdonság volt, utána kellett kicsit olvasni, hogy ez hogy is van. Igen, de ugye neki is egyébként, tehát ugye ezt leírja, hogy egy könyvtárban egy pillanatban, hogy jött rá erre.
3: Elárulhatjuk igen. Szerintem, hogy a rágóizom. A rágóizom a legeslegerősebb izmunk a mindegyik közül. És a második ebben a versenyben a szemizom. És leírja, hogy mennyi, amit soha nem gondolunk szerintem végig, hogy mennyi funkciója van a szemizomnak. Azt hiszem, ebben a fejezetben volt a legtöbb olyan rész, amin soha nem gondolkodtam ilyen speciál, de biztos sok okos ember gondolkodik ezen, azért, hogy például, hogy honnan van az erő, amit igen. kifejtünk, hogy az honnan jön.
2: Igen, mert ugye hát a hétköznapokban valami dolgunk van, akkor felállunk, kész. De ő ugye pontosan leírja ezt, hogy ahhoz milyen iszonyosok izomnak, milyen iszonyosok együttműködése kell, hogy ténylegesen fel tudjunk állni, és hogy ez milyen hihetetlen bonyolult és összetett rendszer.
3: És hogy végül is sokkal nagyobb erőkifejtésre képes az ember, mint amit a hétköznapokban használunk.
2: Döbbenetes példa volt, ugye hallottunk már ilyesmikről, de ugye leírja azt, hogy ugye ezt már megfigyelték, hogy krízis helyzetekben az emberek milyen iszonyatos erőkifejtésre képesek, ugye azzal a példával, hogy ha egy anya látja, hogy a gyerek a kocsi alá beszorult, akkor megemeli az autót, és hogy ez is mennyire érdekes, hogy ez egy olyan erős jelzést ad, hogy most maximális erőbevetésre van szükség. És ezt tényleg szerintem mindannyian megéltük, hogy egy nagyon kiélezett helyzetben mennyire képesek vagyunk olyan dolgokra, amire azt gondolnánk, hogy nem vagyunk képesek. És egyébként akár nem is vagyunk képesek. De hogyha egy ilyen erős jelzést kap az agy, akkor tényleg beízít mindent. Ez is nagyon fontos, hogy itt nem csak az egyes részekről van szó, hanem az egészről. Tehát, hogy együttműködésben mennyire jó a test.
3: És az a jó, hogy nem csak hogy a sportról ír, hanem például a work-life balance. Szóval az ember meg nem gondolná, hogy egy ilyen fejezetben ez szóba kerül, hogy mennyire fontos a napi munkában a mozgás.
2: Tehát a hétköznapi mozgás is, tehát nem kell feltétlen súlyt emelnünk, igen. hanem egyszerűen az, hogy kicsit tudatosabban alakítsuk az életünket, és csak felálljunk és sétáljunk 10 percet, már az is rengeteget ér.
3: És a veszélyekről is tulajdonképpen úgy ír, hogy nem ijeszti el az embert, nem? Tehát nem érez az ember fenyegetettséget, igen, holott igen. ott van minden, tehát a droghasználattól kezdve tényleg a vírusok,
2: igen, a minden. Igen, pont a függőséget igen. akartam én is említeni, hogy ott is nem elítélően ír, vagy nem azt írja, hogy ha ezt nem csinálod, akkor meghalsz, hanem egyszerűen próbál rávezetni. És ezt nagyon sokszor hangsúlyozza is, hogy amikor az olvasókhoz szól, hogy ő elmondja, hogy szerintem mi a jó, de utána hangsúlyozza, hogy egyszerűen hallgassunk a testünkre. Tehát például az alvásról hosszabban ír, és ott is azt mondja, hogy hát ugye kutatások azt mondják, hogy olyan 6 órát kell minimum aludni, de azért jobban 8 óra, de hogy igazából hallgassunk a testünkre, mert hogy úgyis tudni fogja a testünk, hogy ő mennyit akar. És ez nagyon fontos, hogy nem mindig feltétlen tudatosan kell megélni dolgokat, hanem egyszerűen csak figyelni a testünk működését, és abból levezetni a viselkedésünket, vagy a tetteinket.
3: Majáta Eszter fordító volt a vendégem, vele beszélgettünk a Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című könyvről, melynek szerzője Julie Anders. A könyv a Park kiadó gondozásában jelent meg, ahogyan egyébként annak idején a szerző nagy sikerű Bélügyek című könyve is. Ez az adás is újra hallgatható a Könyvben utazom podcast csatornáján, a Spotify-on. Én köszönöm, hogy velem tartottatok, találkozunk egy hét múlva, Olá Andrát hallottátok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: könyvben utazom. A legjobb könyvajánlókat újra meghallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
4: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap.
5: Sztár fellépőnk Jules Le Magique. A bűvész, a mestermágus, aki még soha, de soha nem lépett fel Budapesten. Sőt, egész Európában. Őszintén szóval most lép föl először. De ez most mindegy. A Gyula, akarom mondani, hogy Jules Le Magique, szóval akkor is varázsol a galambot, például olyan galambá változtatta, amin van nadrág. Jules a mágus a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján, május 31, akvárium. Délután.
6: Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Tűzharc a Fehérház közelében, lelőtték a támadót, békét és szeretetet kért a világnak a katolikus egyházfő, itt vannak az éjszakai világítófelhők.
8: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
7: Nagy erőkkel vizsgálják az éjszakai washingtoni tűzharc részleteit. Egy 21 éves férfi adott lelövéseket a Fehérház előtt az egyik ellenőrzőpontnál. Az ügynökök leterítették a támadót. Egy járókelő is megsebesült az összecsapásban. A titkosszolgálat már figyelte a tettest, akinek mentális problémái voltak, és erőszakos fenyegetésért, valamint illegális behatolásért állították elő tavaly nyáron. Az incidens idején egyébként Donald Trump elnök hivatalában dolgozott, és munkáját a történtek után is folytatta. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, jelentette ki pünkösd vasárnap 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában. A katolikus egyház fő szerint a Szentlélek eljövetele, amelynek most van az ünnepe, a megbékélés üzenetét is közvetíti, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek pünkösd vasárnapi videó üzenetében úgy fogalmazott: a Szent Lélek kegyelme hozzon szeretetet, békét és nyugalmat a világnak, nekünk magunknak és családjainknak is. A hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést most is 5 kategóriában hirdették meg, emellett tematikus díjakat is kiosztanak, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
9: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
7: Már pünköstkor feltűntek itthon az úgynevezett éjszakai világítófelhők. A különleges jelenség szokatlanul korán érkezett, mivel ezek általában csak júniusban jelennek meg először. Az időkép szerint a felhők 80-85 kilométeres magasságban keletkeznek, és visszaverik a napfényét az éjszakai égbolton.
8: Remek időnk lesz, sok napsütéssel, 30 fok körüli csúcsokkal, utána késő este 16-22 fok következik. Éjszaka sokfelé felhők takarhatják az eget, de csapadék sehol sem valószínű. A folytatásban erősödik a felmelegedés, holnap helyenként akár 32 fokban is reménykedhetünk. A szél megélénkülhet főként a Dunántúlon. A kedd is nyáriasan meleg időt ígér mindenütt, derűs órákkal, helyenként több, de inkább kevesebb felhővel.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: A Beomi Dori kezeli a pultot, és mindig olyan hamar benyomja a gombot.
2: Nem igaz, csak de most annyira most szépen kacagtál, hogy ennek így kell elindulni ennek a mai pénteki kettes számrendszernek, hiszen így indítjuk el a hosszú hétvégét.
1: Igen.
2: Tünkös lesz, és a Dori kacagásával indulunk. Veres Dori, Beomi Dori a kettes számrendszerbe, és Rácz Márton zeneszerző karmester a vendégünk. Szia!
1: A Gödöllői Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője, és amint kacagtam, az az, hogy a Marci megkérdezte, hogy mi ahhoz, hogy ez a műsor 20 perc? És ránéztünk, 2 óra, Marci.
2: És azt hiszed, hogy viccelünk.
1: De egyébként mondtuk neked, hogy 2 óra.
3: És?
2: De az a baj egyébként, hogy mi egy olyan szituációban voltunk cirka egész héten hárman, hogy szerintem ez az információ simán elsikkadhat a sok minden hát történés között.
3: Elcsúszott az összes információ
1: de
3: között.
1: De egyébként ráérsz? Na, hatig? Tehát, hogy...
3: Rá.
1: Jaj, de jó. Na, mert az volt, hogy mi igazából a Marci és a Dori egy... Konzi Plusz nevű rendezvény, eseménysorozat, fesztivál, 2 művészeti, hát hogy mondjam, véleményezője, tanácsadója volt, és ez
2: de
1: a...
2: csak akkor annak adtunk tanácsot, aki kérte.
1: Ez a fesztivál a Kristály szintéren volt látható hétfőket szerda, és szerintem egy nagyon izgalmas kezdeményezés volt, mert azért is mondom, már szervezők között vagyok.
2: De már nem promózzuk, mert visszafele nem promózzuk.
1: De el akarom mondani a műfajt, mert hogy nyilván egy mondatot azért beszélünk róla. Arról volt szó, hogy zeneművészeti középiskolák találkozója, tehát konzik találkozója volt a Weinertől a Bartokon át a Vácon keresztül a Rajkóig. Segítsetek.
3: A Vard
1: Mária
3: az Egresi.
1: És az Egresi csapatai, fiatal tehetségei találkoztak nálunk. 3 műfajban, népzene, klasszikus zene és jazz, egy-egy nap, egy-egy műfaj. Ifjú zeneszerzők mutatták be a műveiket, és a végén, ahol azt hiszem egyikötök se tudott végül maradni, de
3: még fantasztikus. Még belehallgattam, nagy jam-elés ment.
1: Igen, a végén egy nagy jam session közös zenéléssel fejeződött be a fesztivál, és igazából és mi ugye kicsit úgy össze voltunk zárva 3 napig, és olyan jókat beszélgettünk, hogy arra gondoltunk, Marci, hogy kapcsoljuk már be a mikrofont, és a hallgatók is hallják az észjárásodat, meg a véleményedet a világról, és hát legfőképp a zenéről, meg a zeneszerzősről és a zenetanításról. Úgyhogy szia!
3: Újra. Sziasztok!
2: Szia!
1: Nagyon hangos vagyok.
2: De neked mennyire van tapasztalatod ebben? Tehát, hogy mennyire szoktál részt venni ilyen? Inkább úgy kérdezem, hogy mennyire találkozol ezzel a korosztállyal a szakmában?
3: Én egyáltalán nem. Tehát karmesterként, hát ugye az én életem az nagyon-nagyon kacifántos volt, mert én ugye színházakban kezdtem 25 évet gyakorlatilag, és ahonnan én 10 évek nagyjából kiszálltam, tehát hogy családom, meg egyéb élet, állatfajták. Abszolút. Tehát, hogy egyszerűen egy kicsit elkopott, elfelt, és átmentem szimfonikusba, és egyéb dologba. És ott még voltak olyan produkciók, ahol voltak fiatalabb iskolákba jöttek be, mondjuk egy Bohém Életbe, vagy nagyon sok darabba, tehát a Schweik Musicalben, a Selmeci Júri Schweikében, ott azért voltak fiatalok sokat. De ugye közel voltam hozzájuk, most már ilyen 53 évesen, nekem már ők ilyen szempontból gyerekek, és ugye eltávolodott. Tehát ez is egy érdekes történet, hogy fiatal zenészekkel, mikor találkozom színházban, szimfonikus zenekarban, én már nem ismerem a fiatalokat.
1: Nem tehát, értesz hogy... a nyelvükön?
3: Remélem, hogy még értek.
1: Akkor hogy értek?
3: Csak személyesen nem. Tehát az ember a saját generációját, meg saját maga alatt 10-15 évvel még nagyjából tudja követni, mert ugye akkor még az ember olyan pörgősebb maga is. És aztán utána más dolgok kezd az ember foglalkozni, és gyakorlatilag akik újonnan kijönnek. Nyilvánvalóan az énekeseket általában a színvészeti egyetemen ugyan tanítottam is egy időben, vagy nem tudom milyen státuszban voltam, tehát tanársegéd, vagy nem tudom, hogy mondjam meg.
2: Óradó,
3: igen, úgy hívják hivatalosan, meg most is hívtak vissza a projektre, meg hát nyilván van az operistákat szoktam hallgatni, vizsgákat, stb. Azt az ember jobban tudja, de ugye a hangszereseket például már nem annyira. Tehát, hogy nekem már csak onnan van információm, hogy amikor kijönnek a piacra a diplomával, akkor hallom a kollégáktól, idősebb hangszeresektől, hogy meghallgatások, zenekari meghallgatások.
2: Próbajátékokon,
3: igen, hogy hát most ilyenebbek, olyanabbak, merre változnak a tendenciák, generációk.
2: Na és ehhez képest akkor mi volt a megélésed? Nagyon más volt, mint amire számítottál, hogy konzisok fognak jönni? És tudjuk, azoknak mondom, akik nem igazából vannak képben, mert mi úgy beszélünk róla, mint hogy ezt mindenki tudná. Tehát úgy van Magyarországon nagyjából, hogy ugye alapfokon leginkább az alapfokú zenei oktatásban leginkább a klasszikus zene van. Tehát, hogy ezt minden zeneiskolában meg lehet találni. Nagyon sok zeneiskolában most már lehet azért szerintem népzenét is tanulni.
3: Könnyű zenét is.
2: Meg talán könnyű zenét is.
3: Azért akik haladnak a korral, ott megnyitották azokat az osztályokat, vagy például adott hangszeren belül vagy gitáron van klasszikus osztály és nem klasszikus osztály. Tehát, ahogy az András Iremolyék szokták mondani, most már azért a Beatles is zenetörténet. Tehát, hogy ne felejtsük el azt, hogy nem a második világháborúnál ért véget a zene, és alapvetően ugye a zenetörténetben mindig mindenki a saját korának a zenéjét játszotta, tehát ez igazából az elmúlt 100-150 évben lett ez a fajta historikus visszatekintés az 1880-as évektől, hogy elkezdtük ilyen szent tehénként a régieket nézni, de ez az íróknál is fölmerült, meg a költőknél is, tehát korábban mindenki a saját korával foglalkozott, és jó volt, rossz volt, ott egymást nyírták, hogy most akkor ki milyen akar lenni, bármelyik művészeti ágban, azt gondolom.
2: Befejezem a feltérképezését ennek a szakmai konzis kérdéskörnek. Tehát a konzik azok a következő stációk és a középiskolák, de ezek már arra fele mennek, olyan gyerekeket fogadnak, akik tulajdonképpen komolyan gondolják ezt. Nagyjából ez a tervük az életre, hogy ezzel fognak foglalkozni. Aztán vagy így lesz, vagy nem. De ők nyilván több munkát tesznek bele, ugye itt szakoktatás folyik, elmélet, gyakorlat, magas óraszámmal, plusz közismeret is. Tehát ezt csak zárójelben akartam mondani a hallgatóknak, hogy legyenek igen, valamennyire képben.
3: Úgy kell elképzelni, mint egy matematikai fizika szakol emelt óraszámban vannak, plusz vannak speciális tárgyak. És akkor így kerülnek fókuszba ugye ezek a gyerekek. Az adott hangszerüknek megfelelő speciális tárgyakkal. Tehát még egy részfúvós egész mást, vagy másképpen tanul, más fókusszal tanul zenetörténetet, más fókusszal tanul összhangzattant, mint egy zeneszerző, egy hegedűs, mert ugye teljesen más részét játsz az adott zenének.
1: Egyébként ez egy alapmondás volt, bár nem ti mondtátok, hogy egyre kevesebb a gyerek, aki zenész szakokra szeretne járni, és én kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményed arról, hogy ennek mi lehet az oka, hogy egyszerűen nem vonzó ez a pálya annyira már, vagy nem tudok indokot.
3: Nem tudom, én nem értek az oktatáshoz, nekem ugye van egy 15 éves lányom, uh-huh. és én kicsit rajta látom, meg innen látom inkább ezt a generációt. Azt gondolom, hogy a klasszikus zene, vagy alapvetően az ugyanúgy egy szubkultúrává vált. Igen. Tehát az a fajta elitizmusa, vagy az a fajta nobleman, hogy ugye mindenkinek kellett kamarazenén családban muzsikálni, és ez elvárás volt, társadalmi elvárás is volt, ez gyakorlatilag megszűnt. Tehát érdekes módon az orvosoknál nézd meg, hogy nem. Tehát ott gyakorlatilag a szemüvegszem folyamatosan koncerteznek a fiatal orvosok, de is remekül jár.
2: Meg zenekarokat
3: csinálnak. Vagy a műegyetem zenekar bánk-bánk keresztmetszetet játszik, meg nem tudom, ilyen oratóriumokat, tehát elég combos zenei műsorokat, meg filmzenéket is. Tehát, hogy vannak olyan szegmensek, én azt gondolom, hogy alapvetően talán én azt is kimerném mondani, bár mondom, nem értek hozzá, hogy a túl nagy bőség az, hogy sokáig várhat egy gyerek, és nem kell annyira, régen ez ugye a porosz iskolával együtt egy kényszer volt, hogy el kellett a szülőnek is, meg a gyereknek is dönteni, és ilyen meghatározott utak voltak. Eznek az a nevelésnek egy része volt. Ez pontosan olyan volt, amit, tehát régen az, hogy mondjuk azt mondták a gyereknek, hogy kisfiam, a nagyanyáink, ugye én 53 éves vagyok, tehát akik az 1910-es években születtek, azt mondták, hogy kisfiam, amíg meg nem eszed a spenót főzéket, föl nem állsz az asztaltól. Ezt, ha én megcsinálom ma, akkor ez abuzálás. Na most, de

0: ma, mint egy hülyére néznek rá a gyerekek, hogy, szóval jobban szétnyílt a dolog, én azt gondolom, hogy ezt érzem, inkább úgy, nem tudom.
1: De most ezzel azt, tehát hogyha jól értem, azt mondod, hogy az egy valamire való fókuszálás, hogy az van egy kicsit kihalóban. Tehát, igen. Hogy a fiatalok, miután ugye az internet, meg a közösségi média, meg mindenféle elérés lehetőségével kicsit jobban szét vannak aprózódva, a figyelmük szét van aprózódva, és ezért nehezebben tudnak fókuszálni mondjuk egy hangszer tanulására, mert egy hangszer tanulás az azzal jár, hogy azt gyakorolni kell.
0: Az borzalmas.
1: Érted? És az nem az van, hogy bemegyek az edzésre, és ott a többiekkel előkörködünk, vagy ugye komoly munkát végzünk, de mégis közösségbe vagyok, hanem egy hangszer megtanulása arról szól, hogy egyedül egy szobába 12-13 évesen vagy 11 évesen előveszem a hangszeremet, és egyedül ott nekiállok gyakorolni.
0: Csak hogy régi szlogennel élek, a hosszú távfutó magányossága. Igen. Tehát azért azt gondolom, hogy ha az ember megnézi ezeket a sportolókat, például az úszókat, tehát ez pont olyan, mint hogy beugrik szerencsétlen reggel 5:30, és 8-kor jön ki egyedül abból az 50 méteres csíkból. Ez egy olyan mentális erőt igényel.
1: Ez egy nagy terhelés.
0: Ez egy nagyon-nagyon terhelés. Utána elmegy iskolába, és aztán 3:30 dél, vagy 3:45 visszamegy, és akkor kijön este 6:00. És abban az 50 méter hosszú, vagy 30 méter hosszú, és 1,5 méter széles csíkon, ő ott megy. És tudja, hogy miért csinálja ezt heti 8-szor, heti 10-szer. És a hangszertanulás is ilyen, mert az úszó is majd amikor elmegy az olimpiára 15 év múlva, akkor fogjuk azt mondani, hogy wow. És akkor fog, ugyanúgy egy hangszer is, amikor eljut egy bizonyos szintre, persze anyu, apu, nagymama megtapsolja, és az a kisgyereknek jó, de pont amikor a személyisége egy középkorú tínédzsernek elkezdője személyiségválságba kerül, keresi önmagát, stb. Én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben ezek a fajta nagymama megtapsol, ez már nem érték. Tehát, hogy a társadalomnak, meg a másik, én gondolok egy olyasmit is, de mondom, én nem értek hozzá, én egy egyszerű földi halandó szemüvegén keresztül próbálom magamnak leképezni a világot, hogy azért az is egy nagyon-nagyon nagy becsapás ennek a generációnak, hogy alapvetően ugye az lett a mondás, hogy kisfiam, valósíts meg önmagad, te bármi lehetsz. Csak amit mintaként fölállítódik, akár a, most nem nevezzük meg a TikTokot, vagy bármit, én nem nézem, tehát nem tudom. Ott azért alapvetően ezt filmekben is úgy sikerül. Úgy munkanélkül sikerül. És ez lett a standard. Uh-huh. És azt, akinek gazdasági, vagy anyagi, vagy közgazdasági, vagy céges sikere van, ugye a startupok és stb., azt soha nem mutatják meg, hogy ő hány évig a garázsban bütykölt, mint a Steve Jobs. Hát ugye a nagy híres, nagy 7 éves, nagy vagy 6 éves nagy vitája a Steve Jobsnak, meg a Bill Gatesnek a garázsban, amíg egymás fejét verték a csipek hegesztése közben. Azt mindig mindenki elfelejti. Csak arról van már szó, hogy hú, hát hány milliárdos a tőzsdén a Macintosh, meg hány milliárdos a Google Group, meg ugyanez a Facebook bácsival. És egyszerűen arról soha nem esik szó, hogy ezek mit áldoztak be azért, akár gazdaság, vagy az Egyseren. Ugye híres volt arról, hogy ott kiröhögték a gimnáziumba, hogy ment a gitár, véres volt az ujja, és ment 0 forintért padon aludva egyik klubbal a másikba. Még egyszer csak véletlenül ő lett az, aki.
1: Jó, de azt azért viszont megmondhatjuk, és kijelenthetjük, és biztathatjuk az embereket, vagy a fiatalokat arra, hogy ha viszont ezt az energiát beleteszik, amit most a Marci felvázolt, akkor viszont egészen biztos, hogy sikerre visznek bármit, amihez kezdenek. Nem tudom,
2: Szerintem ez nem így van. Tök nagy eltatás, mert nem csak munkát kell beletenni, pláne a ti szakmátokban. Tehetség nélkül nincs értelme. És én meg pont azt gondolom, hogy az is egy felelőssége, például egy tanárnak, vagy egy szakmai zsűrinek egy fesztiválon, hogy megmondja, hogy teljesen fölöslegesen fogsz belerakni 10 évet ebbe, mert nincs meg benned a nem tudom milyen betűjű faktor.
1: Igen, de ez fordítva
2: szerintem
1: viszont
2: ez, főleg a művészképzésben ez egy iszonyú fontos dolog lenne, és valahogy én azt látom, én a színészi vonalat jobban ismerem, hogy azért ezt úgy el van kenve, szóval sokkal többen próbálkoznak ezekben a művészi szakmákban, mint amennyinek való lenne, és ez, és ezt szerintem valahogy kedvesen, de határozottan közölni kell azzal, akinek nincs helye a pályán, mert csak boldogtalan lesz, hiába tesz bele vertikálisan rengeteg munkát.
1: Az az igazság, hogy ezt már szociológusok megcáfolták.

0: ezt a tézisedet. Az az igazság, hogy aki...
1: Mi nincs tehetség?
0: De, nem. Hanem arról van szó, hogy adott esetben egy tehetséges valaki, és egy sokkal kevésbé tehetséges valaki a szorgalommal simán a tehetséget fölül lehet írni.
1: Nem tudom, a művészi pályán is így van.
0: De ez így van, csináljuk. Nem tudom, gondol. Hallottatok-e, van a Malcolm Gladwell nevű szociológus. És neki volt a Kivételesek című könyvében, erről ír, hogy semmi más nem szükséges ahhoz, hogy valaki a kivételes legyen, tehát hogy az egészen kiválóak fölött álljon még, és ez a 10 000 belefektetett munkaóra. És ő olyan példákat hoz, mint a Mozart, mint a Beatles, mint a Steve Jobs, tehát őket hozza példának, és visszaköveti az ő életüket, és ugye ott mindenhol kiderült, egyébként az is kiderül, hogy nem csak a 10 000 munkaóra belefektetett, de hogy ők ezek, akikkel foglalkozik, tehát akiket fölhozott példaként, gyerekkorukban elkezdenek ezzel foglalkozni. Tehát ugye a Mozart is, vagy hát
2: azért hoztam az úszó példát.
0: Ahhoz képest, hogy ugye meddig élt Mozart, ahhoz képest az 10 000 munkaóra. Tehát, hogy egy gyerek elkezdett 4 éves korában komponálni, meghalt, mint a 31 vagy nem tudom, 2 évesen? Vagy?
3: Erre való a lexikon.
0: Igen?
2: Igen, 32-33.
0: Igen, de abban az intervallumban pont benne volt ez. Vagy a Beatles, akik ugye éveken keresztül muzsikáltak együtt, mire a Beatles lettek, ugye, vagy csinálták a közös csodálatos szerzeményeiket. Tehát, hogy volt például, aztán hagyok mást is szóhoz jutni, de ez egy nagyon érdekes, próba volt, vagy egy teszt, hogy a Giuliardon megnézték, ott tesztelték az akkor végzett növendéket, vagyis végigkövették őket. Ugye oda mindenki nagyon nagy tehetséggel és kiválasztottként kerül be.
2: Persze.
0: Ugye, egy egészen magas szintű iskoláról beszélünk, zeneiskoláról, vagy művészeti iskoláról. És megnézték, hogy ki az, aki sokra viszi, és ki az, aki nem, és ki miért, hiszen ugyanazzal az előnnyel indult, vagy hát ugyanazzal a lehetőséggel indult el mindegyik.
2: Ezek racionálisan nézzük mindig ezeket. Tehát én nekem a statisztikákkal mindig az a problémám, hogy mindig kifejtjük belőle a személyiségfaktort. Tehát a személyiségfaktor az egy kiszámíthatatlan dolog, én azt gondolom, a tehetséget nagyon nagyban befolyásolja, mert hogy és nem csak a művészetben, hanem ugyanúgy egy tárgyalásnál, egy üzletembernél, szerintem a művészetben egy ponton a stressztűrő képesség majdnem, hogy fontosabb, mint az, hogy valaki milyen gyorsan tudja levirgázni hegedűn vagy fuvolán azt a skálát. Egyszerűen bejön a stresszfaktor, rossz pillanatban nem azok a körülmények vannak, és elcsúszik, mint kacsa a jégen. Ugyanez van, hogy leül valakivel tárgyalni, vagy egy megbeszélésen egy másik ember, akinek éppen olyan úgy áll a szemöldöke, azt lefagyja a tárgyaláson az illető, és elkezd utálatos lenni, és megbukja a tárgyalást. Tehát nagyon sok olyan érzelmi faktor van, amiket nem tudunk visszakövetni pszichésen, és én azt gondolom, hogy például nagyon sok esetben én legalábbis azt tapasztaltam, és tényleg nem szeretnék neveket mondani az én saját generációmból, hogy több olyan barátom van, aki, vagy barátom volt, aki szerintem nálam például sokkal-sokkal tehetségesebb volt, és jelenleg mangalicát tenyészt valahol, mert egyszerűen elengedte ezt a dolgot, mert nem bírta a küzdést, nem bírta azt a fajta...
0: Mentális terhelést.
2: Ő tényleg el volt magával, és egyszer én is azt mondtam valakinek, amikor nem akart még egy-két növendék bejönni, mert aznapos volt még, mert nem tudom, amikor oktattam, hogy én teljesen jól el vagyok, ha ő ilyen hal meg. Tehát, hogy aki ez egy pszichés állapot, hogy vannak olyan elképesztő tehetséges emberek, akik sokkal-sokkal olcsóbbak a piacon például, mint akik nagyon jók, remekek, nagyon mutatványos bódé, de nem, talán nem olyan fajta mélységgel rendelkeznek. Ez nagyon-nagyon óvatosan kell ilyenkor neveket mondani, mert ugye nagyon sokfélék vagyunk, és sokféle...
1: Mondj más szakmából neveket, és akkor az
0: most... Hát vagy ne mondjál neveket.
2: Nem, úgy általában. De hogy például van, aki anyagilag sokkal többre viszi, de mégis azok a igazán meghatározó művész emberek, akik mondhatjuk azt, hogy bölcsessége, akik jógik, azok pontosan tudják, hogy ő a csellista jelenleg a világon, ő a zongorista a világon, és nem ő a legdrágább, és nem ő játszik, nem mindig ő játsz a legtöbbet. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy ez színészeknél is így van, szerintem nagyon-nagyon sok műfajban így van, és itt mindig bejön a pszichés kérdés. Uh-huh. Ezek nem, ez az ilyen formák, ezek nem akarják a világra ráerőltetni magukat. Tehát én ezt is behoznám a statisztika igen. mellé, az egy nagyon racionális dolog. Uh-huh. És ez szerintem minden oktatás és egyéb szegmensben is, az élet minden területén ez létezik.
0: Hát én ezzel csak azt akartam mondani, hogy a munkát viszont nem lehet megúszni.
1: Az biztos, hogy nem, és ez nem kérdés, de akkor ezek szerint a munka, a tehetség, és akkor a kellően erős mentális nem. állapot, ez például ez egy jó három összetevő ahhoz, hogy...
2: A személy és a személyiség és az egyben. Tehát nyilván, ez a mentális állapot és including személyiség, hogy valaki a saját árnyékával együtt legyen, mert van olyan, hogy valaki nagyon erős személyiség, de az árnyék az valahol másút van például, egy kicsit meg van nyílva, vagy nem ugyanazt látja magából. Tehát ennek a kettőnek azért például pszichésen szerintem nem árt a fedésbe van.
1: Igen.
2: A világ is azt látja róla, amit ő magáról lát, vagy magáról gondol.
0: Hát ti minket most nem látok, kedves hallgatók, de hallani hallotok továbbra is. A kettes számrendszerben Rácz Márton zeneszerző karmester a vendégünk, maradjatok velünk.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: egyszer.
1: Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.
2: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
1: Vesszel velünk te is! 100 Hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 Holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak.
4: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 Hold támogatója az Erste.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
5: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
4: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
6: Szervusztok, ez itt a kettes szemrendszer, Beumi Dórival, Veres Dórival, és képzétek el, hogy itt van velünk Rácz Márton, karmester, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője, és az első 20 percben beszélgettünk arról, ez nem tök érdekes volt, hogy zenei pályára készülve esetleg egy fiatalnak milyen tehetségeket és milyen képességeket kell felsorakoztatni magában, hogy mondjuk legyen valamilyen esélye ezen a pályán.
7: Legyen belőle valaki.
6: Legyen belőle valaki, vagy hogy számíthasson arra, hogy nem tudom, sikereket ér el. Téged hogy indítottak útnak a szüleid erre a pályára nagy boldogsággal és támogatással, vagy úgy, hogy fú, hát ez nehéz lesz, fiam?
0: Hát ez nagyon-nagyon nehéz volt, mert nekem ugye a rokonságomban voltak zenészek, a távolabbi rokonságomban, de a közelebbi rokonságomban nem. Édesanyám énekel volt szólamvezető kórusban, meg stb., meg voltak énekes tervei, de aztán az élet úgy hozta, az 50-es évek az nem az az időszak volt, amikor mindenki úgy ugrált, ahogy szeretett volna. Ilyen szempontból nem volt, viszont volt egy ilyen fajta minta. És én egyszer csak ott álltam magam, hogy a korengedménnyel vettek fel általános iskolába, tehát én szeptemberi születésű vagyok, és ugye abban az időben ez még nem volt divat, hogy főleg az, hogy később, hát az évvesztés az lehetetlenség volt, hogyha valaki képes volt iskolába menni, és akkor fölvettek a sima iskolába, a Marciványiba, és akkor én 2 év után átjelentkeztettem, valamiért én mindenképpen a Kodályba akartam járni. Ugye az most az éneke, tehát az rádiókursnak most az iskola, nem tudom pontosan, hogy hívják, tehát az lett az utódja. A zeneibe is a különbözeti vizsgát kell tenni, de hogy én arra már nem emlékszem, hogy miért akartam oda járni, de úgy nálunk ott abban a régióban az ott a jó fejek oda jártak. Aha. A többiek is jó fejek voltak, de azért a nagyon jó fejek azok oda jártak, tehát oda kell, a kodályosak oda kellett járni, meg azt ugye ők énekeltek, meg kiálltak, meg mentek a zeneakadémiára, az olyan fancy volt. Hát itt azért miről? Hát 79-ről beszélünk az én esetemben. Tehát, hogy 80, mondjuk azt, hogy 81-ről, ugye harmadikos könyvet átmentem, és akkor én egyszer csak ott azzal teltem, hogy ott kellett hangszert tanulni, én zongorát tanultam, aztán felvettem a klarinétot, és akkor így 5. általános iskolás koromban volt egy iskolai zeneszerzési verseny, és én erre komponáltam. Mm. És nagyon vicces volt, amikor a 25 évvel később Zalpár Tibor, ugye a Magyar Rádiónak az egyik vezető zenei rendezője, és egy fantasztikus szakember. Álltunk a 6-os stúdióba, én vezényeltem már, azt hiszem, rendezek, nem emlékszem pontosan, ő pedig rendezett, és akkor így néztük egymást, és mondtam neki, hogy azt ugye tudod, hogy mi mikor találkoztunk, és azt mondja, nem emlékszem, azt mondja, te játszottad 1983-ban a Zeneakadémia nagy termében az én nyertes kompozíciómat szóló fuvolára, mert akkor fuvola tanár volt még, aminek a címe Nyuszika volt. És ez egy 3 perces darab volt, és akkor én ez a Zeneakadémián, de azért ez úgy nagyon vicces volt, tehát hogy ahogy a Szmolicka elképzeli a komponálást, meg azt hiszem valamit megharmonizáltam. És
6: de
0: akkor
6: ez fantasztikus. Fuvolára érted az első?
0: Igen, meg aztán...
6: Nem játszod el a Nyuszikát?
7: Hát elhoztad volna.
0: De megvan persze. Múltkor megtaláltam egy óriási fiakban az összes kőkori papírszemetet, tehát ilyen kódex pergamenek sárgultak most már azok. Ugye minket még kézzel tanított a Kocsár, meg a Bozai tanár úr írni, tehát nekünk azért az úgy ment az, hogy ezt le kell tudni írni kézzel. Tehát én például mai napig azt gondolom, hogy amikor számítógéppel hangszerelek, hogy sokkal gyorsabban haladnék kézzel.
6: Komolyan?
0: Sokkal. Ilyen sokkal jobban átlátod, sokkal pontatlanabb, tehát azért volt régen Kotta másolója az összes zeneszerzőnek, a Bachnak, mindenkinek, mert gyorsan haladsz fel, skiccelsz dolgokat, és a többi evidens. Hogy mondják, tehát ugye a Raffaellóról is mesélték, hogy ugye az arcát megfestette meg a formát, de a puttót meg a főhőt, azt nem ő festette, hanem a növendékei, ezt ugye tudjuk, a Raffaello iskola. És akkor ezért van az, hogy aki ügyesebb volt, az akkor megfesthette először a rojtot, aztán meg egy idő után már a Jézus lábát, aztán már a pólyát, és legkésőbb már a Szent Anna arcát is ő festette, már csak a Szűz Mária meg a Jézusnak az arcát festette a Raffaello, vagy végén már volt, hogy ő az se, mert sietni kellett, mert jött a pénzes hakni, és akkor már egymás, és ezért képekről nem tudjuk, tehát hogy azért a régen zeneszerzőknél ez úgy volt, hogy a Kotta másról az nagyon komoly munkát végzett, mert ő tette értelmezhetővé azt a gyorsírást.
6: De hova sietett a Beethoven, könyörgöm?
7: Hát a következő szimfóniáját megírni.
6: Ja.
0: Hát voltak itt belső dolgok, üztek a Mozartot, pedig az, hogy másnap bemutató volt, és mikor az italozásból hazaért, hajnali fél egykor.
7: Don Giovanni például nyitányát, azt aznap írta.
0: Hát azt, vannak azért, tudunk ma is színház.
6: De ezek nem ilyen urban legendek?
0: Nem, nem ez halálkomoly.
6: Igen.
0: De ezek nem, tehát tényleg így működött a csávó. Tehát tényleg így működött, hogy kitette magára a 4 szólamkottát, és fogta magát, tehát nem is partitúrába, hanem szólamokba írta, tehát leírt, nem tudom, 30 ütem hegedűt, 30 csellót, aztán közé írta a szekundot, és ment tovább. Tehát ezek autisztikus képességekről beszélünk egyébként. De hát a Richard Strauss-ról is híres fáma van. Ugye a Richard Strauss egy 20. századi zeneszerző, aki ilyen, hát a partitúrája ez ilyen 48-50 sorba vannak leírva, annyi hangszercsoport, meg stb. És mondjuk egy partitúrája az 600 oldal egy operája. Na most ez úgy volt, volt, hogy amikor egyszer hívott egy újságírót, ugye Bad Dürsülben nyaralt, egyébként az a vicces, hogy egy utcára a Lehártól, és ők nagyon jól ismerték egymást.
6: A Lehár Ferenc.
0: Tehát, hogy egy operetkom, tehát ez azért, tehát hogy egy utcában lakottak a Kossuth Díjas komoly zenész és a popzenész. Tehát, hogy ez
6: az akkori popzenész.
0: Az akkori popzenész. Igen. Tehát, hogy, és ugye, és ez se urbán legend, hogy bejött hozzá fél egykor az csávó, az újságíró, és egyszerűen fogta és letette a kottát, és megkérdezte, hogy de hát hogy van ez, hogy ezt az operáját ő írja, és így a felső sorban, és mondta, hogy hát nem lehet, mert összepiszkítom a tollal a kottát. És fogta, leírta, hogy mondjuk 8 ütemet az első fúvóval, a második fúvóval, a harmadik, ugye mindenki azt gondolja, akkor a főszólam, dallam, stb., és akkor majd a végén kitöltögetjük. De akinek, és előtte volt egy zongora kivonat, és ő abból egy komplett 50 soros 70-80 fő zenekarra írt darabot, sorról sorra töltötte ki, mert neki a fejbe ment a lemez.
7: És hát az volt az elsődleges szempont, hogy ne piszkolja össze a
0: papírt,
7: kottát.
0: mert akkor a másoló hibázni fog.
7: Nem fogja tudni ki.
0: Pontosan.
7: Silabizálni.
0: Pontosan. És akkor fogta meg hát az utolsó sor, jobb alsó sorba letette a pontot, lapozott, nyálas ujjal, és következő sor. Tehát én elkezdtem megint az első hangszert. És ezt így csinált a 600 oldalon keresztül. Tehát ezek olyan képességek egyébként, amit hát ma már mindenki az AI-ra bíz, de hát azért meg lehet ezt oldani emberként.
6: Csak egy kis autizmus kell hozzá, hogy mondod. De várjál, de és akkor térjünk
0: vissza.
6: Nem
0: autizmus ez egyszerűen
6: autisztikus
0: csak
6: árnyalatok.
0: Ez azért fókusz.
6: Szóval menjünk már vissza egy picit a nyuszikához. Szóval te akkor 11 lehettél, ha jól számolom. 12.
0: Történelmi régmúlt, nem
6: nagyon,
0: tudom.
6: Nagyon, de picike voltál, és akkor már ezek szerint zenét szereztél, zenét írtál. Egy rá éreztél az ízére? Azt mondtad, hogy ez jó, ez az
0: nem
6: alkotás?
0: Nem tudom. Én szerettem mindent csinálni. Én közben eveztem, versenysieltem.
6: Hol a Normafán?
0: Igen, az OSC-ben, igen. Uh-huh. Csak aztán ezt abba kellett hagynom, mert a konzi előtt ugye állandóan összetörtem a kezemet. Mert én alacsony, ugye most már egy kicsit öregebb lettem, és
7: most már megnőttél.
0: Nem azért, hogy a cukor miatt le kellett fogynom, de én egész gyerekkoromtól kezdve alacsonyabb és kicsit pufókabb voltam, vagy hát alul volt a súlyponton, fogalmazzunk így. Tehát azért például síje is nagyon jó. Az óriás műlesik, kisebbet esel, mint a 2 méteres szoros gyerek. És nekem abba kellett a zongorázás meg a konzira készülés, hogy most itt visszatérünk az első 20 perces blokkra, nekem abba kellett hagyni a versenysielést.
6: Jó, de akkor nyilván a döntés a tiéd volt, hogy ez vagy az.
0: Jó, hát ez nem volt kérdés. De én utána elkezdtem kirándulni nagyon sokat, tehát hogy nekem ez ilyen állandó. De alapvetően ahol két felőt összeütöttek, tehát képes voltam beállni egy foci csapatba hátvédnek, nem tudok focizni, lukas lábú vagyok, de csak ott kellett lennem hátul valahol.
7: De most nem kell mentegetőznöd azért, mert zenei pályára mentél. Ja, egy kicsit azt érzem, hogy...
0: Én rettetesen élveztem mindent, csak...
7: Hogy azt választottad?
0: Én nem érzem azt, én nagyon szerettem, és akkor is jó volt. Mondjuk az nagyon vicces volt, hogy én Pista gimnáziumban jártam, és volt olyan osztálytársam, aki
6: a
0: Pista gimnáziumban jártam. Jó. Tehát ez itt a kérdésedre, majd visszatérek, hogy igazából örültek-e neki, vagy nem, tehát nekem azért az volt a deal, hogy nekem el kell egy gimnáziumot végeznem.
7: Egy rendes iskolát.
0: Mellette a konzit is, és akkor majd én, amikor már eszemnél leszek, 18 évesen, és felelős döntést tudok hozni, akkor döntsem el azt, hogy melyik megy igazából. Tehát ez volt egy deal. Nem presszionáltak, de azért erősen javasolt volt.
6: Uh-huh. De most konkrétan együtt végezted a konzit meg a pianistákat?
0: Én együtt végeztem a két iskolát.
6: Wow.
0: Tehát én elvégeztem egy rendes érettségit, ugye azt tudni kell, hogy a konziba ugye alapvetően azért a matek érettségi azért az nem olyan erős, mint egy...
6: Például a Dórikának nem is kellett matekból érettségizni.
0: Tudom.
7: Akkor én érettségiztem a Bartóba, akkor nem volt.
0: Úgyhogy nekem úgy volt, én felvételiztem, ugye januárban a Pirsi gimnáziumba oda fölvettek, és ugye februárban meg a konziba, és oda fölvettek klarnét és zeneszerzés szakra, mind a kettőre. Uh-huh. És akkor kell dönteni, hogy a háromból melyik. Kettő. Vagyis hát ez nem volt kérdés, ugye a gimnáziumban, tehát az nem volt opció, de hogy akkor hogy legyen, és az a vicces, hogy Vajda Gergő karmester kollégámmal minket együtt vettek fel a klarnét szakra, tehát ő egy kicsit magasabb ponttal, engem kevesebb ponttal egy picit. Meg most ül ahogy a Dohnányi zenekar első klarinétosával, mi még versenyeken össze-vissza egymást üldöztük, ilyen gyerekversenyeken 11-12 évesen. Mindig ő nyerte, tehát ez azért egy komoly frusztráció, azóta szoktunk ezen kacagni, hogy mindig pont egy ponttal ő nyerte, és nem én, de mindig üldöztem. Ugye Gergő nem járt ilyen egyszerű falusi versenyekre, Vajda Gergő, mert neki az édesapja, a rendezőnek az első fagottosaként ő kivonta ezekből, de hát mi mint egyszerű purutya zeneiskolások minket üldöztek oda, hogy akkor menjünk, és élveztük is nagyon, mert az is egy jó csapatépítő tréning volt. Egyébként nagyon hasonlított ilyen szempontból a régi zeneversenyek, de szerintem most is a zeneiskolások versenye ehhez a bizonyos jamborihoz, amiről itt beszéltünk. Mert az, hogy az ember meglátja azt, hogy Záhonytól, Zalaegerszegig és Hegyeshalomtól, nem tudom, Szegedig, ki hol tart és hogy játszik, az rohadt érdekes.
7: Hát szerintem neked nagyon nagy szerencséd volt, hogyha ez gyerekként így tudtad megélni. Az én tapasztalatom az volt, amikor minket versenyre vittek, még ugye konzi előtt, tehát zeneiskolás korunkban, ugye, hogy a felvételire edződve, ugye mindenféle versenyekre elmenjünk, szörnyű volt, tehát hogy egyszerűen annyira, én egyáltalán nem ezt a részét éltem meg, hogy milyen jó összejön is a többiekkel, hanem folyamatosan belénk rakták az ideget tényleg, hogy ezen az életed múlik, mert hogyha ez nem sikerül, hogyha nem hozol el helyezést, hogyha nem tudom. És aztán, amikor tanárként vittem növendékeket, nem szívesen, amúgy, nem szívesen versenyekre, ott is ezt éltem meg, hogy a tanárok így egymást, szóval, hogy én nagyon nagy a feszültség, nagyon kevés olyan tanárt láttam, aki ezt elengedve tudja, és a növendékét is elengedve tudja ott.
6: Hogy inkább örömből csinál.
7: Tehát nekem nem volt jó megélésem. Úgyhogy ez tök jó, hogy ezt mondod, és lehet, hogy a fiúk ezt egyébként máshogy élték meg. Tehát, hogy ők ilyen csibészesen élték meg ezeket az együtt.
0: Hát nem tudom, az nagyon vicces volt például, hogy én elég jó zongoráztam, és állandóan ugye hozzánk a Mártel Kutyai Zeniskolába jöttek a tanárképzőről gyakornokok, nem tudom ezt pontosan, hogy hívják ki.
7: Kis tanárok
0: rajtunk gyakoroltak.
7: Hospitálni.
0: És én nekem mindig mentem a hospitál, és az volt nagyon vicces, amikor ugye én negyedikes, ötödikesként lehospitált rajta Mági néni, és egy évvel később én átmentem ugye akkor után zongorázni a Kodályba, tehát a zeneiskolából lett zeneiskolája az általános iskolámnak is, Amia, most már úgy mondják, és akkor egyszer ő lett a zongoratanárom, és ez nagyon vicces volt, mert ugye mi teljesen másképp folytattuk onnan, hogy egy évig tanított engem, és akkor utána a hatodik, hetedikbe ő készített, vagy hetedik, nyolcadikbe ő készített fel például konziba a zongorára engem.
6: Figyelj, hadd haladjak tovább, hogy ugye te, amikor elvégezted a zeneművészetit, az egyetemet, akkor én találtam az önéletrajzodban, vagy az életrajzodban két olyan...
7: Végül karmester szakon, ugye? Mert ott tartottunk.
6: Ja, igen, végül.
7: Vagyis odaig nem
6: bocsánat, akkor kihagytuk, igen, igazad van, kihagytuk ezt a részt, hogy akkor a karmesterség. Tehát igazából egyszer csak rájött, hogy háttal akarsz állni a nézőknek?
0: Nem. Én igazából, hogy itt a zeneszerzésre kérdeztél rá, hogy az emberre hogyan. Én valamiért engem izgatott, apám építész, statikus építész, és pontosan 3 diplomája van, mert ugye elektromérnök is, meg statikus mérnök is, én harmadikat nem is tudom, hogy valami borzalmas, speciális területen diplomázott, aztán ezt nem használta, aztán, és valahogy engem ezek a struktúrák mindig is érdekeltek. Meg szűzjegyű vagyok, tehát valószínűleg mit azért összefüggenek ezek a dolgok.
7: A rendszer.
0: És igazából ugye én felvételiztem a zeneszerzés szakra, a Zeneakadémiára fölvettek, és egy évvel később pedig felvételiztem 18 évesen a karmester szakra, és oda is fölvettek. És én után a zeneszerzést abba hagytam. Tehát én bennem az a fajta kifejezési kényszer, hogy én mindenképpen az én hangomat kell a világba hallat, ha beleírnom, ez valahogy belőlem hiányzott. Szerették, az a nagyon vicces Keselyek Gergely karmester barátom és kollégám vezényelte, én konzin élikes voltam, ő másikos karmesterképzős, és ő vezényelte a Zeneakadémia növendékeiből alakult kórust a konzi záróvizsgámon. Tehát ilyen nagyon jó dolgok voltak, de én aztán 3 év után abba hagytam a zeneszerzést, és valahogy úgy is tanárok is, hogy nekem ez legyen a fókusz, ez a vezénylés. Tehát én mindig azt úgy szoktam mondani, hogy valahol engem jobban érdekelt, hogy megtanuljam, hogy kell lefejteni. Azért akarok megtanulni horgolni, hogy utána könnyen le tudjam fejteni azt, amit a nagymama meghorgolt. Tehát amit egy zeneszerző megírt, azt én gyorsabban, jobban tudjam dekódolni. Vagy engem ez érdekelt, és az, hogy most engem a karmesterségben sohasem az érdekelt, amit általában az emberek gondolnak, hogy az ember oda kiáll, és akkor nagyon sokan nézik, és akkor számomra a karmesterség az nem egy ilyen félisten szindróma, hanem abszolút, én azt gondolom, amit a Római Köztársaság, ugye én latin szakos voltam a piaistáknál, és ott tanították, hogy a Római Köztársaságban volt egy felirat, ugye az unus inter pares mondatot, ugye ezt mindenki ismeri. Ez ugye igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, ebben nem menjünk bele. Az a lényeg, hogy kétfajta értelmezése van az egyebb az egyeknél című mondat. Ez ugye ennek a verziója, hogy van ez az amerikai, és általában ezt használják. De nagyon érdekes az, hogy a latinok a köztársaságkorban az unus inter unumot használták, ami nyelvészetleg egy másik, az egyebb az egyek között. Ez egy másik jelent. A köztársaságnak az ott a lényege, hogy kapsz egy felelősséget, vagyis pontosabban te egy vagy a mindenki közül, tehát ugyanolyan purutja vagy, mint bárki, de amikor döntés van és felelősség van, akkor viszont neked fel kell vállalnod, és egyebb vagy, az egyek között. De nem emelkedsz ki közülük, ugye ez a császárság volt, amikor az unus inter pares-t behozták, amit ma szeretünk emlegetni, és én azt gondolom, hogy nagyon sok dolog, ez ugyanúgy vállalatvezetőknél, de én ehhez nem nagyon értek. Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, hogy valaki a felelősséggel hogy bánik, hogy tudja-e, hogy a zenésze, a kollégája bizonyos részfeladatokban lehet, hogy jobb, mint ő. Nem biztos, hogy el tudja a céget irányítani, de bizonyos dolgokban lehet, hogy érdemes megkérdezni azt a delikvenst, aki az operációban, lennül a pultnál, mert ő lehet, hogy jobban ismeri azt a problémát, ami a nem tudom milyen telefonos ügyfélszolgálatnál bejön a adott dolog a kapcsolatban. És ez ugyanígy vonatkozhat egy zenélésre is, hogy ott ül rettentő sok tehetséges ember, és nem mindig kell azt hinni, hogy nálam van a grákehely, és a minden tudó dolognak a birtoklása. Nyilvánvalóan a döntést föl kell vállalni a sok ember között, mert 80 ember mindig 80 félét gondol. Még akkor is, amikor egy irányba akar gondolkodni, még akkor is 80 félét gondol. És egyfele akar menetelni, de akkor is azért az olyan gurba sorokban megy az ember. Az ilyen fajták vagyunk. De engem a vezénében sohasem zenecsinálás. És valószínűleg ezért mentem színházba. Nagyon gyorsan zenész színházba.
7: Na, innen fogjuk folytatni Rácz Márton karmester pályafutását. Mindenképpen maradjatok velünk, jövünk vissza a kettes szemrendszer második órájával a hírek után.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
2: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu. Disco It House Party május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Idősek szépkártyája, a kisnyugdíjasok többet kapnak. Ürgeszámlálás, van miért aggódnunk. Speciális karkötővel védik a zűrös timiket a svédek. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szépkártyás támogatás, erről a kormányfő beszélt az RTL-nek. Magyar Péter szerint a kisebb nyugdíjból élők nagyobb összegre számíthatnak. A kormány emellett 100 000 forintos iskolakezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. A miniszterelnök azt is elmondta, idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, és folytatják az uniós pénzekről szóló tárgyalásokat. Hozzátette, csökkentenék a politikusok fizetését, és átalakítanák többek között a végrehajtási rendszert is. Szépen kereshetnek nyáron a diákmunkások, átlagos órabérük elérheti a 2500 forintot, ám a nyelvtudást vagy más speciális tudást, készséget igénylő pozíciókban elhelyezkedők ennél sokkal többre számíthatnak. Ők az egyik állásközvetítő legfrissebb összesítése szerint több mint 500 000 bérrel kalkulálhatnak havonta, és ezt készhez is kapják, hiszen 25 éves korukig, eddig az összeghatárig biztosan nem kell esziat fizetni. Lassabban ugyan, de továbbra is csökken a hazai ürgeállomány, ez derült ki a tavaszi országos összesítésből. Fontos és védett állatokról van szó, karbantartják a vidéket és táplálékul szolgálnak a ragadozó madaraknak. Részletek Váci Olivér etológustól, a vadonleső program munkatársától.
4: 17 terület volt, ahová jutottak a felmérők, csökkenés lassulni látszik. 82 óta védett fajjá vált, 2012-re fokozottan védetté kellett tenni. Tehát egy nagyon erősen ritkuló állatfajról van szó, nem csak Magyarországon, hanem a teljes elterjedési területén Európában.
3: Elektronikus karkötőkkel figyelnék meg a veszélyeztetett téniket Svédországban, azokról a gyermekekről van szó, akikre alvilági bandák vetették ki a hálójukat, gyilkosságok elkövetésére toborozzák őket, hiszen a helyi törvények szerint akkor sem küldhetik őket börtönbe, ha lebuknak és a bíróság elítéli őket. Júliustól érkezik is a szigorítás ezügyben, 15-ről 13 évre csökken a büntethetőségi korhatár Svédországban. Remek időnk lesz, sok napsütéssel, 30 fok körüli csúcsokkal, utána késő este 16-22 fok következik. Éjszaka sokfelé felhők takarhatják az eget, de csapadék sehol sem valószínű. A folytatásban erősödik a felmelegedés, holnap helyenként akár 32 fokban is reménykedhetünk. A szél megélénkülhet főként a Dunántúlon. A kedd is nyáriasan meleg időt ígér mindenütt, derűs órákkal, helyenként több, de inkább kevesebb felhővel.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Folytatódik a beszélgetés a Rácz Márton. Jól mondom?
2: Igen. Jó, a nevemet köszi, még mindig.
1: Karmesterrel. Karmesterrel, annyira megijedtem, hogy végre hallok is valamit itt a gombnyomogatás közepette. Karmesterrel, és folytatódik annak feltérképezése, hogy hogyan, hát egyáltalán, hogy az ember, nem tudom, ez egy kicsit ilyen misztikus, ez a karmester szakon végzett.
2: De azért volt be őszintén, csak le akartál marcizni nyilvánosan.
1: Igen. Hát, de nem lehet.
2: Hivatalosan az a vicces mindig, mikor engem tényleg az összes bátom Marcinak hív, és én minden levelemet úgy írom alá, hogy Márton.
3: Nem is szereted a Marcit?
2: De.
3: Ja, jó.
2: De nem használom engem. A nagyanyám, nagymamám is, és az édesanyám is Márton. Márton, ugye édesapám is Márton, és azért én Márton fiam voltam, és nekem az önazonosságom az Márton név volt. Én nem tudom, alig tudom aláírni ugye az e-mailjeimet, mondjuk, hogy Marci. Tehát azt odaírom, hogy barátsággal Márton.
3: Kézzed, én is így vagyok, tehát, én mindig Dórát írok mindenhová, és ezért azt szokták hinni, hogy azt szeretem, pedig sokkal jobb a Dóri, sokkal jobban szeretem, kedvelem, de nem tudom én se így. Hát becézgetve írjad alá magadat, olyan
2: igen,
3: fura.
2: Igen, csak tudod, olyan vicces, hogy te is tudod, hogy én kicsit ilyen, néha az ember félvezetőként, nem már mind nem elektromos vezetőként, hanem csapatvezetőként, vagy intéző pozícióban az olyan...
3: A Marci.
2: Igen, azért az olyan vicces, amikor középről vagy kicsit régen úgy mond a hierarchiában, én ezt nem szeretem, mert az ember, hogyha próbál nyilvánvalóan jó értelemben demokratikus lenni, és tisztelni a barátait, kollégáit, stb. De azért nyilvánosan azért nehogy már egy zenekari tagom lemarcizzon 30 vagy 80 ember előtt.
3: Tehát, várjál, és akkor téged dolog. Hogy kell szólítani? Van erre valami protokoll?
2: Nem, azt utálom legjobban. De a mestert, meg a kar, nem tudom.
3: Mit? De most mi? Próbáltok valamit ott, és akkor az első hegedűsöd mit mond?
2: Az karnagyúr.
3: Karnagyúr.
2: Vagy Márton, igen, attól függ.
3: De azért tegez?
2: Hát persze. A színházban is, meg mindenütt, de alapvetően azért ez a per Marci, vagy nem tudom, hogy mondjam. Vannak olyan helyzetek, amikor kiskamarába próbálunk, vagy normális, én egyáltalán nem bánom. Én szeretem. Ez nagyon érdekes, de szerintem ez minden dologban, minden élethelyzetben van. Tehát lehet úgy tegeződni, hogy nem tiszteletlen.
3: Igen.
2: És ez vonatkozik. Nem szeretem ezt a szót, hogy fölfele is, meg lefele is, de bárhogy. Tehát az, hogy az ember természetesen próbál a másikkal beszélni, közvetlen szeretne lenni, ember, tehát tényleg ki akarja nyitni a harmadik szemét, kis csakráját, mindenét, az nem kell azt jelentse, hogy akkor átmegyünk ebbe a per hátba veregetősbe, és ez bármire vonatkozhat. Ez a sarki zöldséges, vagy dohányboltos néni is vonatkozik.
1: Hát nem a gázmódva is lehet tiszteletlennek lenni.
2: Pontosan.
1: Nem ezen múlik.
2: Pontosan.
1: Egyébként én az egész pályafutásom alatt Dóra voltam nagyon sokáig, mert azt gondoltam, hogy engem akkor fognak komolyan venni, hogyha Dóra leszek.
3: Pedig te Dorottya vagy.
1: Alapvetően a Dorottyát soha nem használtam. Tehát hogy az már számomra is tolerálhatatlan volt.
3: Ne, szerintem gyönyörű név.
1: Nagyon, de a Behumi meg nagyon iszonyú hosszú. Tehát és ki kíváncsi erre, így is bonyolult.
2: Hát az Báró Behumi Dorottya.
1: Igen.
2: Tehát az úgy.
1: Még Anna is vagyok. Tehát ez így, az három így együtt csodálatos. És ahogy megyek előre a korba, egyre inkább dórizom magam, mert valami miatt azt gondolom, hogy majd akkor fiatalabb leszek, persze. Úgyhogy most már a művészt nevemen.
2: Elakadtunk azért ezen a kis nyelvbotlásodon, azt hiszem a beszélgetésben.
3: Na minden esetre, Karnagy úr, ezt meséld el, légy szíves, hogy az egyetem után, mert én most már tényleg erre kíváncsi vagyok, hogy te a milánói szkálába mentél gyakornoknak?
2: Nem. Ez nagyon óvatosan. Tehát ugye vannak az ember, később ugye 2005-től 2021-ig vezettem az Eszterházi Kastélynak a fesztiváljait, koncertjeit.
3: Igen.
2: És ott nagyon vicces volt, kicsit kitérek most, de a választ remélem a hallgatók is érteni fogják. Vannak emberek, az ember ugye jönnek vonos nyers fesztiválra, stb. Jelentkezik, az ember keresi a fiatalabb embereket, és olyan vicces, hogy az ember egy idő után az életrajzból tudja, hogy ki mekkorát hazudik. Vagy hogy mi van egy kicsit túl hype-olva. Tehát, hogy ilyen szempontból is bejöttem az életrajzom, hogy vezényeltem a Budapesti Fesztivál zenekart. Mert per Marci a Fesztivál zenekar tagjait vezényeltem a Zeneakadémián diplomakoncerten. Egyetlen egy nem fesztivál zenekaros is ült, nem ült ott. Tehát az konkrétan a Budapesti Fesztivál zenekar volt, mert a diplomázó ember, az Emprény Szabolcs Bátom, vagy ugye ő tag volt akkor, vagy kisegítő volt. De hát ettől én nem írom be az életrajzomba, hogy én vezényeltem a Budapesti Fesztivál zenekart, mert ezt nem így írjuk perbe. Tehát később ez nagyon érdekessé vált, hogy ezeket hogy szokták eltorzítani ezeket a dolgokat. Tehát én, ez úgy nézett ki, hogy én kitaláltam magamnak azt több évnyi vidéki operai, ugye a Miskolci Színházba szerződtem a Kessiák Gergely barátom alá, vezető korrepetitor, betanító karmesternek, kis Samesznek, a nagy Samesz alá, és ugye ott akkor épült ki a Miskolci Opera Fesztivál, ugye a Müller Péter Sziámival, meg a Gergővel, meg Jutacsával, és én ott úgy voltam, és akkor ilyen operákat csináltunk, nagy operetteket, nagy műzikeket, nagyon pezsgett a dolog, és mi 20-30 éves fiatalokhoz jöttek az akkori, hogy mondhatnánk azt, hogy nagy tulkok. Tehát a nagy énekesek valamiért komolyan vettek minket, szerettek minket, ilyen kis izgága fiatalokat, lobogóhajjal, és jöttek.
3: Lobogóhajad volt?
2: Volt, a Gergőnek is, meg nekem is, igen. Az egy szertartás, a Kovalik Balázs vágta le a hajunkat egy opera előadásnak a főpróbája előtt a Pepsi-szigeten. Egy kortárs operát csináltunk, és akkor hatunknak lenyírta a főpróbáját.
3: És úgy döntöttél, már nem is nevezted ki.
2: Ám már nem volt
3: ne,
2: mit.
3: Bocs, ne
2: nem haragudj. Volt már mit. Nem volt már mit, és Gerge is tulajdonképpen oda datálódik
1: neki is. Mi párt ettől, hogy lenyírta a hajatokat?
2: Semmi, a darabba ott nagy vicceskedés volt. Volt ott mindenki egy parókát.
1: A keretein belül?
2: Hát nekem nem. A főpróba előtt, mert én nekem is ének be kellett állnom valaki helyett, és nekem ottan az Offenbach, Orpheus az alvilágban, nem, bocsánat, most jól ki akartam gyorsan mondani, de abban ugye van három darab ilyen isten, akik ilyen tülökszarvakkal vannak, és annak a paródiáját kellett nekem énekelni fejhangon egy kortárs operában egy rockzenekar fölött, és közben a Gergővel együtt táncoltunk, ilyen stretcher rendákban elől, és én a rockzenekart vezéltem, ő a szimfonikus zenekar, és mi az a Pepsi Szigetnek a nagy opera színpadán, ez egy zseniális dolog volt, és mi ott együtt éltünk így nagyon komoly énekesekkel, akkor már mint egy másfél hónapig reggeltől estig próbáltuk ezt a borzalmas nehéz Peter Maxwell Davis operát. Na mindegy, szóval ezek ilyen, vannak ilyen nagyon
3: igen,
2: jó
3: helyzetek.
2: Igen,
3: most elkalandoztunk, tehát Miskolc, meg a Milánó vonalon tengelyen maradjunk.
2: És akkor Miskolcon elkezdett nagyon érdekelni maga az operázás, hogy igazából ez olasz opera hogy van. Hogy ezt ilyen purutya közép-európai magyar kiejtéssel, hogy lehet a... Mert ugye nyelv mindennek a lényege. Minden színháznak, a prózainak is, a zenének aztán még inkább. Hogy a németek, miért úgy az olaszok, miért hallok én valami különbség? Mi a bánatos okból van az, hogy van egy szicíliai énekes, és az mindig így vernyog, a másik, meg a római, meg a milánói, meg amúgy képzi a hangot, és ennek milyen köze van a nyelvhez, meg egyetem. És akkor én beadtam egy pályázatot az ötvös ösztöndíjra, hogy én elmegyek oda egy évre ezt úgy hallgatni, és ezt úgy hívom, hogy vizitálni. Tehát nekem én arra kértem engedélyt, akkor a Muti volt a főzenéigazgató a Szkálába, hogy én nem leírtam, hogy nem akarok semmit, nincsenek jogaim. Én azt szeretném kérni, hogy engedjenek be engem oda minden próbára, hogy csak hallgassak.
3: És ilyet lehetett?
2: Hát ez egy nagyon kemény ügy volt, ugyanis a Mutinak akkor volt egy szicília, ezek ilyen jó kis kulturpolitikai heppek, én azt nem tudtam, hogy neki egy marha jó fej szicíliai asszisztense volt. És igazából ő aláíratta a Mutival ezt a papírt, mert ő jó fej volt. Csak aztán oda mentem ezzel az ösztöndíja, és a Scala portás, aki egy milánói volt, és számára egy szicíliai zenigazgató asszisztens, hát az nem ember, konkrétan engem nem engedett be. Hogy ott ültem egy napig a szemben lévő kávézóba, és hívtam telefonon, és ugyanúgy az a portás vette fel, és mondta, hogy nem kapcsolja. És akkor a másnap reggel azért megfogtam a koncertmestert, mert akkor jöttek ki a próbáról, és akkor ők lehozták a csávót. És akkor én végül is akkor másfél hónapot voltam a Szkálában, majdnem kettő napot, és akkor pont ez a srác elintézte, és mondta, hogy figyelj, menjél le Rómába, mert Rómában van egy nagyon jó, ott most akkor éppen egy új intendáns lett, akkor jött vissza oda Domingo, Mirella Fréni, Gyaurov, és téged ott szeretni fognak, az ott lazább ügy, ez a Szkála, ez egy olyan zárt intézmény. És akkor tényleg az volt, hogy akkor én a következő 10 hónapomat ott töltöttem, és aztán még, ugye én közben jártam haza vezényelni, és ez is olyan vicces volt, hogy bevallottam napra pontosan, hogy mikor jöttem, mentem, és akkor végül is az elszámoláskor kijelentették, hogy nem jött ki a 365 nap, és akkor ezért nekem vissza kell fizetni a pályázat egy negyedét, és akkor mondtam, hogy jó, hát akkor nem nyomdafestéket, tűrőt most nem akarok használni, akkor csessze meg a világ, akkor még visszamegyek 2 hónapra, és

0: mondjuk csak az angol nyelv. Uh-huh. De én egy kicsit ilyen elkötelezett vagyok, vagy nem tudom, vagy vaskalapos ilyen szempontból, de hogy ez állatérdekes. Mi volt a konklúziód aztán az olasz operával kapcsolatban?
1: Az a vicces konklúzióm az volt, hogy hazajöttem, és a Miskolci Opera Fesztiválon meg kell tanítanom olaszul a bohém életet az otthoni kórusnak, és én ezt magamra váltam, és jött a nyelvi lektor, és a szünetben félhívott, és azt mondta, hogy fantasztikus munkát végeztél, de arról volt, hogy olaszul éneklétek nem rómaiul. Mm. Mert én a romaneszkát tanítottam meg nekik, mert hogy egy-két, ugye én egy évig hallgattam a cs, és ott a hóholaszban ott cs van, nem cs. Na most innentől kezdve ezt így mondta, és akkor ezt át kell tanítanom. Oh. Tehát így jártam csak, hogy én a romaneszkát tanultam meg a fülemben ezek alapján. De nem, sok olyan kérdés merült, hogy volt például pont ebben a Massini operában egy nyelvi coach, aki egyik szülei francia volt, másik olasz. És Párizsban az olasz operákat nyelvi lektorálta, és Rómában pedig a francia nyelvi Massini operát. És azért tényleg, amikor Gyaurovot hallgatja az ember csütörtök délután, amikor lejönnek Firenzéből, másfél óráig nyektetik egy világsztárt, azért az döbbenetes hallgatni. És kíváncsi voltunk, és beszéltünk itt a magyar nyelvről, meg stb. Tehát az ember levont olyan konklúziókat, szoktam nagyon komoly énekes kollégákkal, akiket a barátomnak mondhatok, beszélgetni néha erről, vagy fölvetni, meg fiatal énekes kollégáknak sokszor fölvetni kérdéseket, hogy egy kicsit elbizonyítsam őket. Azt gondolom, hogy nem szeretném itt most ezt az örökké valóságnak megrögzíteni a kis elméleteimet, mert kérdéseim vannak. De mondjuk, ha annyit tudok mondani, hogy egyáltalán nem véletlen, hogy nagyon nehéz énekelni a Bánkbán nagy áriát, úgy, mint a Simándi. Annak az egyik oka az én olvasatomba, hogyha a magyar hangzókkal, és nem is kell a palóc hangzókat használni, ezeket a magyar nagyon sok kúpó, zárt hangzót, tehát hazám, hazám, te mind, ugye ezt gondoljuk, hogy hazám, hazám. De énekelni nem lehet, hiszen ez egy Verdi opera paródia, a stílusa, tehát ugyanúgy magas hangrendű magánhangzókkal kéne énekelni, mint egy Verdi operát, hogy hazám, hazám, te, és ha meghallgatjátok, Simándi így énekli. És ezért jött neki még 74 évesen is ki, mert ez egy olasz spintó technika. Ez az én elméletem. Cáfoljon meg valaki. Tehát, hogy nagyon sok
0: szerintem
1: esetben
0: mi nem
1: ezek...
0: fogunk most.
1: Nem, de én sem.
0: Érdekes.
1: Tehát, hogy ezeket lehet így szépen ellesegetni, és esetleg az ember kap egy másik olvasatot arra, hogy hogyan lehet lemezekről. Tehát, amikor a Szulák Andival csináltuk, és ott lehettem 90, aztán nem emlékszem, amikor volt, egy első darabom volt az Operettszínházban, a Porter Kánkán csináltuk. Andi volt a főszereplő, és akkor rengeteget ültem az Ella Fitzgerald lemezekkel szembe, hogy én értem, hogy ez a kacsaszájú néni, ez tehát Andi remek, zseniális volt benne, de engem az érdekelt, hogy az Ella Fitzgeraldos Cole Porter éneklésnek nem az, hogy zseniális, és akkor így hüledezünk, hogy hű, de hát úgy nem lehet, de lehet. Ha az ember megpróbálja a technikát lelesni, vagy a metodikáját, hogy húzza a zeneileg, most ebbe te, Dóriát, erről tudnánk beszélni szerintem, akkor igenis meg lehet keresni akár az ahhoz hasonló magyar megoldást. És amikor az ember akár könyvzenébe, akár operába, akár bármelyik műfajban igazán tehetséges emberekkel találkozik, akkor én mindig azt látom, hogy néha nem is tudják, és egyszerűen a fülük és az agyuk alapján, mert foglalkoznak a dologgal, gyakorlatilag azt, amit én megpróbálok dekódolni, azt megcsinálják maguktól. Ösztönösen. Uh-huh. És majdnem ott van, és akkor az ember kicsit arrébb löki őket, vagy azt mondja, hogy figyelj, menjél azon az úton még tovább, és még egy kicsit erősebb lehet. Én valami ilyesmit szerettem meg ebbe az egy évenben, amit ott kim voltam, meg hát nyilvánvalóan az ember Rómát szereti, 10-szer fordultam meg Budapestre autóval, remek volt. Fiatal voltam.
0: És bohó.
1: Bohó.
0: És azt vallod akkor, hogy az operát azon a, tehát eredeti nyelven kell mindenképpen játszani, hogyha ez megoldható?
1: Hát, én nagyon szeretem, de szerintem nem szabad ebbe túlzásba esni. Tehát itt mindig az a kérdés, hogy a befogadó tudja értékelni, és megérti-e. Mert ugye ahhoz, hogy eredeti nyelven énekeljék, ahhoz a történethez is fel kell készülni nézőnek. De ez hozzátartozik az is, hogy ha bizonyos méretű helyeken játszunk, és ez nem csak operára, ez műzikerre is, vagy bármire vonatkozik. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ugye ott a mikroportnak a mikrofon

0: nagyon sokat segít az érthetőség. De a klasszikus zene esetében azért nagyon nehéz is fog az operánál, mert egyre nagyobb terekben játsszuk. Amíg egy kisebb színházba, egy kisebb, most ha megnézed a bajrati barokk színházat, hát mennyi, hát 90 ember. És akkor ez nyílik föl 1000-2000, és onnantól kezdve szegény énekesre mondjuk, hogy de hát nem értem a szöveget, de hát próbáljon meg valaki a saját torkából egy 80 fős Wagner zenekart úgy átélekelni, hogy minden szót lehet érteni, úgy, mint a CD lemezen. Ez egy lehetetlen elvárás. Tehát addig, amikor például Debrecenben tudok, nagyon idős érdekeseket, de ma is remek kollégák vannak. Egy olyan légtérben simán lehet úgy magyarul énekelni, meg olaszul, meg bármilyen nyelven, hogy ezt értem. Elindul egy bizonyos légtér, vagy egy olyan kevésbé olyan akusztika, vagy egy olyan rendezés, ahol hátrébb vannak rendezve, nem lehet tőle elvárni, és onnantól kezdve merülnek fel a kérdések, hogy érdemes-e. Én ezt az álláspontot képviselem, tehát mi miskolcomi magyarul játszottunk minden előadást, és egyáltalán nem éreztem azt, hogy a darab bár, a Puccini, vagy a Verdi, vagy a Mozart, vagy a Johann Strauss, és most bárkit mondhatok, sérült volna. Vagy attól rosszabb lett volna a hegedűs háztető, mert a digi-digi dajdajt magyarul énekelték.
1: Nem, én nem is erre az aspektusára gondolok, hanem leginkább arra, hogy az énekesnek mennyivel van könnyebb dolga.
0: Ha tud énekelni,
1: azon,
0: akkor könnyebb dolga
1: azon
0: van.
1: Azon a nyelven énekli, tehát hogy azokat a hangzókat tudja használni.
0: Dóri, az énekel... de hát ha neked is el kell egy standardet énekelni, ami angolul készült, akkor azt angolul szeretnéd el énekelni, nem magyarul.
1: Pedig a Bradány nyilván, milyen jó kis magyar szövegeket
0: ért. A Bradány is, de nagyon sok jó szöveg tud lenni, de nem minden.
1: Nem ez
0: mindig.
1: Így van.
0: De
1: így
0: nem
1: van.
0: Mindig.
1: Szerintem, mit szólnátok ahhoz, hogyha egy kevésbé mennénk bele ennyire a
2: igen.
1: szakmai részletekbe?
0: Bocsánat,
1: kicsit legyünk tekintettel a hallgatókra.
2: Nem, de például engem az azért érdekel, és ez talán lehet, hogy a hallgatót is, hogy te ugye nagyon sok mindennel foglalkoztál, de elég hosszú ideig színházi zenei vezető voltál Szolnokon, meg Miskolcot is most említetted, de más színházakban is, ahol elsősorban inkább musicalek, operettek voltak a zenés műfaj évados képviselői, és ezt a műfajt olyan sokszor lenézik, vagy annyira sokan legyintenek rá a színházi érdeklődésű emberek, pedig hát egy hihetetlen fantasztikus és nagyon-nagyon nehéz ügy a musical és az operett világa, bár lehet, hogy nem is szabadna így ezt összemosni benned, ez sosem okozott belső konfliktust?
0: Nem tudom, hogy közöttünk vannak-e még olyan hallgatók, akik egy órával ezelőtt is hallották a beszélgetés elejét, amikor...
1: Természetesen.
0: Természetesen mindenki. Amikor ugye az a kérdés merült föl, hogy a régi zene. Tehát azt ne felejtsük el, hogy ezek a művek, a műzikelek is, az operettek is a maguk korában a legfontosabb divat műfajok voltak. Ha ezt meg tudjuk tartani frissnek, élőnek, színpadilag, zeneileg, főleg tartalmilag tudjuk értelmezni, akkor nyert ügye van a hallgatónak. És zeneileg ezek nagyon kényes dolgok, hogyha visszamegyünk arra, hogy azzal az igényességgel próbáljuk megcsinálni a rockot, a Jézus Krisztus szupersztárt megpróbálunk olyanra csinálni, amilyen. De ugyanígy egy operettnek is az ívét kiemelni, és nem gejlül eljátszani egy nagy zenekaros operettet mondjuk dobzongora, egy szakszofon, egy trombitával, mert az nem. Tehát én csináltam elég sok közreadást, eredeti, most már tizenvalahány darabot, de eredeti partitúrákat, a Mágnes Miskától kezdve. Megtaláltam azt az első verziót, amiből tudom, hogy a Fedáksári melyik számot húzatta ki a bemutatóig. Megtaláltam egy olyan kottát a Huszkánnál, ahol rá volt a szerző hagyatékba hozzáengedtek, hogy nézzem, ahol oda volt írva, hogy ez egy nem jó sikerült számom, helyette újat írtam, gyere csókolj meg Tubicám, és láttam azt a számot, de ő eltettem, mert drágám, én szeretem, a drágaszágom. Én szeretem. És az a legkiesebb Huszka számról beszélünk, és a főpróba héten kellett egy újat írnia, és az lett a leghíresebb, amit egy perc alatt odarítjen, tehát hogy Mozartra visszatérve, hogy nem mindig az. Tehát, hogy vissza kell menni, és utána le kell a saját új világunkra képezni, tehát, hogy szerintem mindennek van létjogosultsága, komolyan gondoljuk, és megtaláljuk annak az eladhatóságát, és itt most szándékosan ezt mondom, hogy érdekes tud lenni, új tud lenni, fancy tud lenni az a rendezés, vagy az a szemlélet, vagy az a szemüveg. Tehát volt egy híres botrány Bécsben, a Lehár Luxemburg grófjának az előadása, ahol fel voltak a bécsiek háborodva, ugyanis egy 2000-es évekbeli Côte d'Azur-i hotelben játszódott a darab, és Coco Chanel jelmezekkel, meg ilyen modern, de 7 csillagos hotel, modern, minimálos díszletben. És ezt nem várták a operatőr, és visszamentek az eredeti szövegkönyvhöz, ami 100 éves volt akkor, és erősebb darab született, modernebb darab született. Sokkal több társadalmi problémával, sokkal több színházzal, sokkal több élettel, mint azt, amikor ilyen öreg asszonyok, meg öreg emberek bejöttek azt, hogy szépen énekeltek.
2: Rácz Márton karmesterrel folytatjuk nem sokára a 2-es számrendszert reklám után.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
4: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
3: Baraka rétes. A rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 7327-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
5: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap.
6: Zsebszínház, a Zsebrádió vásári komédiája 3 felvonásban. Hogyan kerüljük el, hogy összetévesztenek bennünket a hülye asztékokkal? Ki hallgattatta el a gömöri kölyát, és hol a vödör? Galileiártás. Ha gömbölyű, akkor alul hogy esik? Meg annyi kínzó kérdés. Ősbemutató a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján. Május 31. Akvárium Klub. Délután.
3: Disco It House Party május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemez bemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: De jó, hogy ezt még jó párszor meghallgathattátok itt egymás után, úgyhogy most már mindenki tudja, hogy a Veres Dóri, Behumi Dóri és a kettes számrendszer van itt a Rádió Cafén egészen 6 óráig, tehát már nincs olyan sok időnk Rácz Márton karmesterrel, akivel egyébként odáig jutottunk el, hogy fel lett dicsérve a musical, fel lett dicsérve a zenés műfaj, fel lett dicsérve az operet, amit egyébként én annyira jó szívvel hallgatok, mert egy kicsit az volt az elképzelésem is, hogy lehet, hogy ez előítélet, de hogy az ember, amikor kijön a zeneakadémiáról, és mindenféle karmesterversenyeken indul, és Lukács Ervin növendéke, és aztán elmegy egy zenes színházba vezényelni, és az teljes válszélességgel vállalja, vagy messzélességgel vállalja fel, akkor ez egy ilyen nagyon nagy alázat szerintem a műfaj felé. Tehát, hogy egy kicsit én azt gondolnám, hogy az iskolában van egyfajta ilyen elitista hozzáállás, nem? Hogy az opera, a szimfónia, a versenyművek, vagy rosszul gondolom?
0: Én nem tudom. Számomra nagyon...
1: Vagy neked nem volt ilyen megélésed?
0: De látom kollégákon, vagy de ugye egy hangszeresek, ez szólistákon is, hogy bizonyosokat nem akarnak eljátszani, vagy nem tudom. De én azt gondolom, hogy ez mindenkinek a magánügye, hogy mit gondol arról, hogy mi a dolga. Tehát én azt gondolom, hogy és pont Sári József tanárot emlegettük, Isten nyugasztalja, hogy ő mindig azt mondta, hogy nincs jó vagy rossz zene, csak vagy könnyű vagy komoly zene, csak kázene van. Tehát, hogy csak jó zene van, meg rossz zene. Nincs könnyű, meg komoly zene. Az adott korszakban, de ez én vagyok, és egyáltalán nem tudok elítélni senkit, aki beleáll és az életét ráteszi. Ugyan, miért? Aki asztrofizikával foglalkozik, azt bármelyikünk érti. És közben létfontosságú. Vagy rájönni, hogy a plutónium nem tudom hanyadik, milyen boka körömpiszka, miért úgy rezeg. Azt mi értjük? Nem értjük. Ugyanígy foglalkozik valaki Rachmaninov prelüdökben, hogy miért az egy fiszta hüvelykújjal kell játszani, vagy a mutatójjal. Az kettő ugyanaz. A világból, aki miért is egy buddhista szerzetes elvonul, és idézél be külső szemlélő által semmin elmélkedik bele a felhőkbe. Én azt gondolom, hogy ha bárki valamivel foglalkozik, és azt őszintén és valódi odafigyeléssel, és valódi bele rákoncentrálással csinálja, az a legfontosabb dolog, hogy beletett valamit a világba. Nem kivesz a rendszerből, hanem beletesz. És ez nem a mi dolgunk megítélni, hogy ő miért döntött így. Az, aki a másik embertől nem elvesz, hanem hozzáad bármit, és azt hittel tudja csinálni, és hitelesen, emberleg is, és szakmailag is, és itt visszatérünk a beszélgetés elején, hogy bele van téve a 10 000 munkaóra, és stb., akkor az csinálja. A plutónium körömpiszkától a Rachmaninov mutatója játszandó fiszéig teljesen mindenki mondhat a saját maga által ismert területeken ilyen dolgokat. Én ebben hiszek. És ugyanez vonatkozik a műzikelekre is, vagy a úgymond könnyebb műfajokra. Hogy nem lehet lenézni egy titeket a Budapest bárát, pont emlegettem neked 3 nappal ezelőtt.
1: Hát még jó, hogy nem lehet.
0: Hát persze. Tehát ez nem úgy van, hogy akkor ez a banda, ez jó, a másik, más a dolgunk, mindenkinek más a dolga, és mindenkinek más helyen kell a dolgát jól csinálni. És ha azzal idő van, az érdekes, én azt látom, hogy aki időt tölt valamilyen tevékenységgel, és azt hitelesen csinálja, és abba sok kreatívot beletesz, akkor abból mindig valami érdekes jön ki.
2: Te milyen vegyület vagy hogy mondjam, mi a képleteted? Neked mik azok az elfoglaltságaid a sokféle tevékenységet közül? Ez nem a mi a kérdés, hanem hogy a rangsor mi, vagy a te fejedben, a szívedben hogyan áll fel a piramis? Gödöllő van legfelül, és felülír mindent, és csak akkor vállalsz el színházi munkákat, projekteket, amikor az belefér, vagy szóval hogy állsz te össze?
0: Most? Ugye volt 16 év, vagy 15 év Szolnok zeneigazgatás, ott az embert kötött előre az évadra.
2: De ott is éltél lent Szolnokon?
0: Nem, én Pestről jártam. Mindig. Hát volt nyilván a szolgálati lakásom, és azért volt, amikor nem voltam Cefetül 3-4 hetet folyamatosan. De aztán ugye akkor dolgoztam párhuzamosan az operában, az operett színházban is nagyon sokat, meg ugye váltókarmesterem volt. Ugye 2005-től csináltam 21-ig Eszterházát, az is egy elég nagy vicces volt, tehát az, amikor az ember letette a pálcát 10 órakor Szegeden, és nekem másnap 9-kor igazgatósági értekezetem volt Fertődön, azért az betyár dolog volt. És ez ugye rendszeresen is, és akkor az nap még vissza esetleg.
2: Úristen, átutaztad az egész
0: országot. Jó, de 30 évesen az ember ilyenkor tóta, mint a biciklit, meg jó volt, meg csináltuk, tehát hogy... Én nem szeretek ebben rangsorolni magamnál. Én most nagyon örülök azzal, hogy Gödöllőn egy kis, úgy értem, hogy státuszát tekintve nem professzionális, tehát nem munkaviszonyban lévő zenészekből lévő zenek, ők nincsenek, tehát a zenészeimnek, Gödöllőn nekünk nincsen állásban a zenészeink, ők zenetanárok, vagy éppen zenakadémiát végzett fiatalok, és projektre szerződnek, de hát egy nagyon maggal dolgozunk, nem tudom, én is már átvettem ugye a Horváth Gábortól a zenekart 21-be, nekem az, mint szimfonikus zenekar újdonság volt a sok színházazás után, és az, hogy eljutottunk valahol A-ból B-be zeneileg, és azt hiszem, hogy emberileg, és eljutottunk 9000 fizetőnézőből 20000 fizetőnézőre, hogyha kapunk egy kis támogatást, hogy az utóbbi 3 éve nem volt olyan koncertünk, se gyerekkoncert, se óvodás koncert, nagy koncert, meg főleg nem, amire azt mondtuk, hogy fú, azt a darab az úgy nem sikerült, hogy mindegyikben lehet, hogy egy picit, és ez szerintem nagyon-nagyon nagy dolog, hogy megyünk előre, és csináljuk a dolgunkat, és azért az, hogy egy évadban akár 100-104 koncertet játszik egy gödöllői zenekar, az szerintem egy tök jó dolog.
2: Ez nagyon jó, igen.
0: Tehát én nem szeretek ilyen rangsort csinálni, valahogy az én életem úgy állt össze, hogy valahogy van egy mondás, amit nagyon szeretek, hogy az ember akkor jár az útján, amikor segítségek maguktól szembe jönnek. Uh-huh. És valahogy vele mindig úgy történt, hogy úgy éreztem magamat állandóan, mint a Rambo, akit levágtak a Vietcongok közé, tudod, az ember egyesben egy darab macsetével, és ott az ember küzdi az életét. És mindig úgy érzed, hogy jön a lián, hogy most valami Vietcong le akar lőni a bokorból, és az egész életed egy ilyen nagy kuszaság, és így hátra néz, és ilyen négysávos autópálya. Tehát, hogy leállósávval, és valahogy úgy mindennek meg lett a helye, hogyha az ember megpróbálja helyére tenni. Minden barátnak, minden, és én ezt próbálom a magam módján, amennyire szerény emberi képességemből telik az engem körülvevők felé, és hogy lehet, hogy én is tudok egy picit ilyen útmutató lenni néha, vagy valami kis ilyen, mint a flipperen, tudod így, ami jobbra-balra kicsit pöckölj a labdát. Hogy akik szembe jönnek, talán nem belérük rúgok, hanem beléjük flippelek egy-két gondolattal, hogy hát, hogyha tovább tudunk menni, és nem esik le az a golyó.
1: Nem csak annyi, hogy amikor még nem égett a piros lámpa, akkor valahogy így az életkorunkról beszélgettünk, és azt mondtad, hogy teljes magabiztossággal és bizonyossággal, hogy neked most jön a tuti, mert egy karmesternek ilyen korban, tehát 50 felett kezdődik el igazából a karrierje.
0: Ez nem, én se tudtam, ez Ferencsik János, és ezt a Berkes Kálmán karnagyúr, klarinetművész, Kossuth Díjas művész mondta nekem Győrben egyszer, amikor ültünk, és söröztünk, cigiztünk a főtéren, ugye ő volt a zenekarnak a zenéigazgatója sokáig szimfonikusnak annak, hogy ezt mondta a Ferencsik, hogy egy karmester 50 éves koráig pelenkás, és addig gyakorol, és ha azt túléli valahogy hitelesen, akkor majd 50 éves kora után már lehet, hogy jut valódi teljesítményre. Ugye ez a mai üzletcentrikus világban ez egy ilyen nagyon régi módi gondolat, mert ugye ma minél fiatalabban lesz valaki zeneigazgató, és minél fiatalabban, minél nagyobbat vezényel, annál
1: nagyobbat szól
0: állítólag. De az érdekes, az ember maga is úgy érzi, hogy, és pont a Kálmán mondta, volt egy nagyon jó kis koncertünk a Győri Nemzeti Színházban, egy jótékonysági koncerten játszottunk pont az Orosz Zolival, tehát egy ilyen műsor, és annak az elején én betettem 3 tételt egy Respighi balettből, egy suite-ből. És annyira, nekem egyik nagyon jó leső kritika volt, a Kálmán odajött utána, és azt mondta, hogy Marci, nem tudtam levenni rólad a szememet, meg a fülemet. És mondtam, hogy nem, Kálmán, mi van? Azt mondja, hány éves vagy? Mondom, 51. Azt mondja, na, akkor ezt hallom. Nyugszol megfele. Tehát, hogy és ez annyira szép volt, mert pont a japán turnél előtte 10 évvel beszélgettük ezt a bizonyos ferencsikes idézetet.
2: És bevillant.
0: Neki, és nekem ez nagyon jól esett. Hogy nem tudom, hogy milyen vagyok, zöld, vagy sárga, vagy kakadu, de hogy pont tőle, aki 10 évvel korábban, nem Győrbe, bocsánat, Japánban volt ez, amikor mesélt ezt a ferencsikes idézetet. Egy japán turnén együtt voltunk, kihívtak, és akkor az egyik koncerteket én csináltam, a kétharmadát meg ő, és nagyon jó volt a zenekarral, úgy együtt 3 hétig. Azért az a Nigatában, meg Tokióban, nagy teremben, szóval azért ezek jó dolgok. Ott vezényelni, hát ezért ez egy koncert, amikor kapsz 15 perc próbát, és 4600 arab ember jön be, és le kell vezényelni egy Manuel de Falla zongora versenyt, és egy Schumann szimfóniát, és 50 perc múlva kizavarnak, mert jön a következő, azért az kemény ügy. Tehát ott egy, ahogy hogy szoktuk ezt mondani stúdióban, te tudod, Dóri, ez egy mutatás, egy tudás. Tehát, hogy ott egyből egy. Aha. És ott a zsűri, tehát 4600 ember a zsűri. Ha nem tudod átadni nekik a zenekarral együtt, nyilván van itt a zenekar, nagyon sokat számít. Ők a mozgószőnyeg, mint a repülőtéren, amikor az ember húzza a bőröndöt, és rá tud állni egy ilyen futószőnyegre. Tehát ők a futószőnyeg, nem én. Én szaladhatok én a bőröndömmel, mikor sipolon azon a hosszú nyelven. Nem érek oda, de ha valahattam futószőnyeg a zenekar, akikkel együtt szaladunk, na akkor nyert ügy lehet.
1: És veled milyen együtt dolgozni, mint karmesterrel? Így félnek tőled? Tartanak tőled?
0: Én úgy tudom,
1: hogy... hozzád oda lehet menni, hogy Márton, vagy Karnagy úr?
0: Erre tudok egy példát mondani, de ne értse félre senki, amikor a lányom 4 éves volt, így odajött hozzám, és mondta, hogy apa, én szemekkel, na, akkor majd megkérdezem, hogy mit tiltott meg anyád. Amikor bizonyos, vannak mindig a hogyanom múlik, tehát mindig van, minden közösségben vannak olyan emberek, akik nyilvánvalóan valamilyen okból így, elnézést, Karnagy úr, ott mindig gyanú, ott valamit akar, és nem azt kérdezi meg,
1: sündörög,
0: nagyon jó ez a szó, sündörög, akkor azt én utálom, ugye ezért nem szeretem ezeket a maestrózásokat sem, mert valami nekem van, mindig valami büdös ott az ügyben, de én azt gondolom, hogy igen. De én közben úgy tudom, hogy egyébként vannak, akik állítólag tartottak, vagy tartanak tőlem, vagy olyan hírem van, hogy én azért szigorú vagyok, vagy ilyen öntörvényű. Én mindig azt gondolom, hogy megpróbálok normális ember lenni, de hát biztos...
2: De néha oda csapok a pálcával.
0: Az igazság, hogy én erre szoktam mondani, hogy szent elme baj. Tehát, hogyha az emberben karmesterként, vagy alkotóként inkább így gondolom, akár lesz festő, vagy bármi, egyet az életben bármit akarsz alkotni, akár bármit, akkor répaföldet ültetni, jó répaföldet, az is egy elmebaj. Tehát akkor biztos, hogy amikor a dologgal foglalkozik az ember, akkor egy picit más állapotba kerül. Én rólam is van egy fénykép, akkor hittem el, hogy lehet, hogy tényleg tőlem lehet félni. Egyik zenész nem azt a frazért játszott, és a Zeneakadémián a King Singers-el volt koncertünk, és szemből pont akkor kaptak el, mikor az illető azt a kettő hangot nem úgy játszotta, hogy kértem.
2: És milyen szemedben volt valami?
0: Én nem tudom, egyszer megmutatom neked azt a fotót, akkor elgondolkodtam, hogy lehet, hogy mégiscsak nem valami olyan ez a megöllek. Tehát ez a megöllek nézés, én aki azt gondoltam, és az egész ugye Gershwin szimfonikus zenekar anyagot, a King Singers, hát figyelj, ez jutalmi játék az akadémián, zenekar csodás, mindenki csodás, és ott valami elpattant, és az a pillanat nekem megvan egy fotóm, nagyon vicces, és akkor egy kicsit magamba kell szállni, akkor lehet, hogy mégiscsak néha úgy tudok nézni, hogy meg tudok ölni valakit, miközben én nem emlékszem erre a pillanatra.
2: De nektek van például egy ilyen összenézésetek, vagy valami, amit mondjuk a rockzenészek szokták, hogy így összeütik a pengetőjüket, mikor mielőtt bemennek, vagy láttam már ilyet, na, inkább így mondom.
0: Ja, hogy ilyen kabalisztikus.
2: Vannak ilyen, amikor így meghajolsz a közönségnek, visszanézel a srácokra, lányokra, van valami közös ügy?
0: Nem tudom, sokfélek vagyunk, ugye minden együttesen mindig másképp jön össze az összhang, mindig. Én azt gondolom, hogy van, de nem ilyen kimondott. Én nem vagyok ilyen módon.
2: Tehát nem kacsingatsz körbe, hanem akkor...
0: De szoktam. Sokszor igen. Aha. Volt már olyan színházba, bevágtam a pálcát az árakbajadás alatt, mert nem azt történt, amit akartam. Tehát, hogy de nem azért, mert valaki hibázott, hanem azért, mert az egyetlen dolog, amit kértem, az első próbától kezdve, hogy ott ne úgy, és csak azt, és azért kértem azt, mert az a színpadnak ártott. Uh-huh. Annak a rendezésnek, az értelmezésnek és a közönségnek attól, hogy az ott megfagyjon, az a pillanat ártott. Uh-huh. Az egész előadáson előtt és utána egyáltalán nem érdekelt, hogy másfél napján nem játszottuk, kicsit az egész lötyögött, mert mindenki muzsikált, mindenki cuki volt. De egyet kértem az első próbán, hogy ott azt a 2x28 ütemet, azt fagyos jégszerű antizenészként játsszák le, mert a színpadnak arra a gesztusra, a rendezőnek nekem arra van szükség.
2: Ehhez képest belevitték az érzelmeket, felháborító.
0: Az egész nagy szívüket és lelküket.
2: Az agogika.
0: Hát az, hogy vártak egymást.
2: Minek a szív. És egyébként, ha már mondjuk, annyit mondtuk ezt a karmester pálcát, szóval ez olyan, mint a Harry Potterben a varázspálca, tehát fontos, milyen fából van, milyen faragás van rajta, tudom milyen én, hány éves, mert vannak ilyen pálca, van pálcagyűjteményed?
0: Van, egyfajtát használok 35 éve.
2: Most nem a márkára vagyok kíváncsi, de ez milyen fából van?
0: Azt a Préde Laci trombitás barátom régebben az Obiba lehetett kapni, ilyen sodort fel. Az volt a leges, azt lehetett legjobban esztergálni. És ő ezt csinálta, és most nagy bajban van, mert már az Obis fase a régi, és most valóna máshol szerzi, és most az utolsó 20-20-as szettet szeretném tőle megszerezni, hogy akkor talán még egy 10-10.
2: Tehát neked faragják a pálcádat?
0: Igen, és az egy olyan gumó valamit, ő már csak nekem esztergál, tehát egyszerre csináltatok mindig.
2: De miért, mit kell ennek tudnia, hogy jó legyen?
0: Ennek van egy súlypont beosztása, és mindenki más szeret. Tehát elvileg ugye ugyanúgy van, mint a hegedű vonónál, hogy a kezedet megfogod, elvileg annak súlyba kell lenni.
2: Igen.
0: De nyilván attól függ, hogy milyen zenét csinálsz, változik. Én is nagyon sokféle kaptam is, vettem is.
1: Tehát musicalhez más pálcát nem, használsz, mint Wagnerhez?
0: Én már csak egyet. Uh-huh. Én már Wagnert nem fogok vezényelni.
2: De mondjuk kétségbe esnél, ha otthon hagytam a pálcámat, mi lesz?
0: Jó, de hogy?
2: Azért nem.
1: Akkor ceruzával
2: levezényel?
0: Persze.
2: Ja, jó.
0: Persze. Annyiban érdekes a dolog, hogy például vannak, főleg Magyarországon a zenekarok nincsenek hozzászokva annyira a pálca nélküli karmesterekhez. Tehát ez ugye egyfajta dolog. Hát én Ötvös Péterhez megtisztelt azzal, hogy egy csomó kurzusára felvett aktív növendéknek, és ő a Péter kimondottan csak pálca nélkül, egy világhírű zeneszerző és zeneszerzőről, karmesterről, gondolkodóról beszélünk, tehát azért mondhatnánk azt is, hogy valamifajta apa komplexusom, ha ezt így lehetem, szeretem ezeket, de volt egy életemnek egy 5-6 éve, amit meghatározta az ő gondolkodása, és próbáltam megérteni, hogy lehet ilyen csodálatosan gondolkodni. Tehát ő például soha nem vezényelt, és ő konkrétan
2: tanított. Hogy vezényelt, csak nem pálcával.
0: Nem, fantasztikusan, de ő pontosan gesztusok miatt, a hagyó mozdulatok miatt, mindig az, hogy engedni kell, mutatni kell. Aztán Magyarországon az ember visszajön, ez működött a kurzus, és bizonyos zenekaroknál megpróbált, és egyáltalán nem működik. Nincsek hozzászokva. Nincsek rátrenni.
2: De neked csupasz, tehát a csupasz kéz az mesztelenség, tehát hogy kell neked a pálcád?
0: Nekem nem.
2: Nem kell.
0: Tehát ha értenék, és megmutom, van egy méretű zenekar, ahogy például, ahol már hasznos, mert egyszerűen a mennyiség, az ember mennyiség, akinek pontosan...
2: Messzebbre tudsz mutatni egy pálcával.
0: Jobban látszik. Mert például kamarazenekart, vagy olyan típusú zenéket, 20-20 zenét, kamarazenét, azt sokkal jobb kézzel.
2: És egyébként fejjel is végig tudnád csinálni?
0: Hát az a nagy show, az a Bernsteinnek volt a nagy show biznisze.
2: Igen.
0: Egyébként van benne igazság.
2: Tehát tekintet is elég igazából.
0: Hát azért ahhoz jó zenekar kell, és igazából nem jó zenekar, ez nem szeretem, ez nincs rossz zenekar.
2: Nem összeszokott.
0: Igen. Együtt gondolkodó, vagy abban együtt érző. De ez bármilyen csapatmunkában így van. Hát miért egy rögbi válogatottban, vagy egy vízipóló csapatba? Minden a víz alatt történik, hát nálunk is. És akkor csak a gólt lehet hallani fönt egy zenekarnál. Én azt gondolom, minden csapatmunkában az, hogy beszéd nélkül a másiknak kitalálni a dolgát, és kapura játszani. Egy kapura játszani, nem két, meg három kapura, egy kapura. Az mindenhol, és de szerintem egy multiba is gondolom így van, meg egy közértbe is, nem? Tehát, hogyha egyik nem végzi el úgy a dolgát, nem úgy dolgozik kéz alá, nem úgy, vagy egy miért egy séfnél? Hányan dolgoznak, és mindig a séfet emlegették, miközben az 10 ember, egy fine dining étterem, az 10-20 embernek a munkáját reggel kezdik, és amikor 6-kor kinyitnak, addigra már nagyja elment haza. Ha az nem úgy van felszeltelve a cucc, az nem úgy fog kisülni, akkor mehet a levesbe a séf. Ebben az esetben ez is egy példa. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez ugyanígy működik, hogy csapatmunkában nagyon fontos az, hogy együtt, és hogy. Tehát azt gondolom, hogy egyébként igen, lehet ezzel viccelni, sokat segít egyébként. Tehát vannak dolgok, amiket érdemes, ez nem véletlen alakult így ki, de itt azt hiszem, hogy az emberi szegmens, az együtt gondolkodás, az egymás hagyása a dologban, az nagyon fontos. Színházban is, zenében is, mindenfajta munkában.
1: Ugye egy perced van arra, hogy elmond, hogy milyen kihívások várnak most téged így mondjuk ebben az évadban még.
2: Hát vagy most, hogy már így annyit beszélgettünk arról, hogy vezényelsz, hol lehet téged megnézni majd?
0: Hát most június 7-én 4 kiváló szólistával csinálunk egy óriási nagy operagálát, Rözer Orsoly Hajnalkával, Mester Viktóriával, László Boldizsárral és Sándor Csabával. Aztán a Wonderland bemutatót csináljuk a Margit szigeten, ez az a két legnagyobb, és aztán ősztől megyek tovább. Kanté Muszkurussal majd decemberben, október 23-án valószínűleg játszunk Beethoven 3-as versenyt a Ditával, Valentinnel, tehát így mennek a szimfonikus koncertek, nagy koncertek is, és hát egy kicsik, de majd a legközelebbi két nagy, ez az Onoi Opera Gála a Gödöllői Kastély lovardájába, és aztán utána a Wonderland bemutatót csináljuk együtt a Margit-szigeti szabadtéri színpadon július végén. Ugye ott azért ezt egy 3 hónapos próbaidőszak előzi meg, úgyhogy mi abban most merülünk
2: most
0: el, mint a Nautilus.
1: Hát akkor kellemes elmerülést kívánok nektek a művészekkel karöltve, és természetesen neked, és hát minden jót kívánok neked a következő 50 évedre, amit így elképzelsz, hogy 50 fölött, akkor most kiteljesedik a pályád, úgy legyen.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Köszi, hogy itt voltál. Rácz Márton karmester volt a vendégünk, és ne felejtsétek el, hogy ezt a kettes szemrendszert meghallgathatjátok vasárnap délután ugyanebben az időben. Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Sziasztok!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
1: Mi történik, ha nem szállást foglalsz, hanem irányt választasz? Ha nem programlistát pipálgatsz, hanem veszel egy éles kanyart ott, ahol az jól esik? Ez a háromnapos utazás a nagyvárosból a Bakony felé indul, érinti Pápa utcáit, elér az ország legnyugatibb pontjára, majd a békés ritmusú őrségen keresztül a Balaton déli partján ér véget. Autóban alvás, falusi megállók, kávék, dödölle, erdők és csend. Egy út, ami nem a teljesítményről szól, hanem az életérzésről. Az egész ott kezdődik, hogy fogunk egy térképet, vakon rábökünk néhány pontra, összekötjük őket és elindulunk. Menet közben élvezzük a csendet, gyönyörködjünk a tájban. Csákberény előtt a Dolomit sziklák között egy katonai emlékmű is felbukkan. Tipikus, csak akkor látod, ha nem sietsz hely. Autóban alváshoz fontos szem előtt tartani a síktalaj szükségességét, a minimális forgalmat és nem utolsó sorban a parkolás betájolását, hogy reggel ne épp a szemünkbe süssön a nap. Bakony Bél és Bakony Koppány között számtalan ilyen nyugodt pont található, tökéletes helyszín az első éjszakára. Ez az út nem a teljesítményről szól, hanem egy életérzés.
0: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sírálj!
4: Máma vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
2: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
4: Akkor mit hívjak majd?
2: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
4: De a kórház? Milyen kórház?
2: Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Mm-hmm, nagyon.
2: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
5: Hol?
2: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurta farkú kismalac tűr.
5: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
2: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
2: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
8: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
9: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
8: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu.
6: A trip-hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A műfaj úttörője június 9-én az Aquarium Klubban hozza el sötét tavait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
10: Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemez bemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Ismét akcióba léptek az unokázós csalók, buszsávban autózókat büntettek a rendőrök, pokoli drónesőt zúdítottak az oroszok Kijevre. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség, a bűnözők az idősek aggodalmát kihasználva telefonon keresik meg áldozataikat, pénzt és értékeket akarnak szerezni. Fontos, hogy felkészítsük nyugdíjas hozzátartozóinkat erre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
12: A csalók sokszor hivatalos személynek is kiadják magukat. A rendőrség és társszervei semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat. Tegye el a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, hívja fel a hozzátartozót, hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
11: Két nap alatt 73 autós ellen intézkedtek a rendőrök Budapesten, mind a buszsávban hajtottak, például a Bajcsi-Zsilinszky úton vagy az Andrássy úton. 57 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. Öten lejárt műszakival indultak el, volt, aki nem kötötte be magát, vagy úgy mobilozott, ahogyan nem lett volna szabad. De akadt olyan vezető is, aki nem is ülhetett volna volán mögé. A Szegedi Egyetem kutatói is segítik a pusztító aszály elleni küzdelmet. A geográfusok több ezer lokális mélyedést, egykori folyómedret azonosítottak az Alföldön. Komplex térinformatikai elemzéssel határozzák meg azokat a területeket, ahol a víz helyben tartása vagy a felszín alatti vízkészletek pótlása műszakilag is kivitelezhető.
13: Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át a legjobbaknak járó elismeréseket. Az ösztöndíjak mellett kijutottak a nemzetközi megmérettetésekre, ezeket Európában, Észak-Amerikában és a Távol-Keleten rendezik majd. Idén rekordszámú pályázatból válogathatott az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia zsűrije. 90 rakétával és 600 drónnal támadta az orosz hadsereg mára virradóra az ukrán fővárost, találatért több lakóházat, egy piacot, egy bevásárlóközpontot és egy kollégiumot is. Kijevi beszámolók szerint ketten meghaltak, több mint 60-an megsebesültek. Orbán Anita külügyminiszter közösségi oldalán határozottan elítélte az orosz támadást. Éjszaka több felhő lesz már felettünk, hajnalban, illetve reggel elszórtan kisebb eső, jelentéktelen zápor előfordulhat. 11-17 fok ébreszt majd minket. Utána folytatódik a jobbára derűs idő, fátyol felhőkkel a Dunántúlon és északkeleten erős széllel, de csapadék nélkül. 27-32 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a kedd és a szerda is nagyjából hasonló időt ígér, akár már 34 fokkal.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
7: A műsor támogatója az Opel Frontera.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Ez itt az Autórádió. Köszöntjük a hallgatóinkat a Rádió Cafén. Köszöntöm a stúdióban kollégáimat, állandó autóipari szakértőnket, Szabó Bencét.
2: Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit, és hagyj ragadjam meg az alkalmat, hogy köszöntsünk téged, ugye, hosszas kihanyás után visszatértél ide közénk.
1: Köszönöm szépen, kicsit jártam a világot, ami időről időre nekem, azt gondolom, hogy kicsit kijár, hogy új inspirációkkal és új gondolatokkal tudjam megtölteni a fejemet, a lelkemet.
2: De nem erről fogunk ma beszélni.
1: Nem, Afrikában jártam, de nem erről fogunk beszélni, hiszen azzal...
2: De valamikor fogunk róla beszélni? Nyugtass meg.
1: Megnyugtatlak.
2: Jó.
1: Mindenképpen.
2: Ezt megnyugodtam.
1: Ma egy kicsit talán másabb témával kellene, hogy foglalkozzunk, mégpedig azzal, hogy van egy iparág Magyarországon, amit mondjuk azt, hogy a gépjárműgyártáshoz, illetve az autógyártáshoz köthetünk, ami a magyar GDP-nek nagyjából a 4-25%-át adja. A beszállítókkal együtt inkább ez 6-7% az, amiről beszélünk, de ami döbbenetes szám, az inkább az, hogy olyan 150-170 ezer munkavállalót foglalkoztat ma az autóipar, vagy az ahhoz köthető szakmák.
2: Igen, együttese. És ezek nagy rész az utóbbi 10 évben nőtt meg ezeknek a száma.
1: Olvastam egy statisztikát, ami döbbenetes, hogy a Bosch csoport önmagában 17 ezer embert foglalkoztat, és ma arról fogunk beszélgetni Knezsik Istvánnal, az autós nagy koalíciónak az elnökével, hogy honnan lesznek ezek a szakemberek, hogy honnan kerítünk mi 150-170 ezer embert, akik ma már, ahogy én megtanultam, ma már nem is autószerelők, hanem fel kellett, hogy írjam, hogy szépen ki tudjam mondani, gépjármű mechatronikus szerelők.
2: Nem tudom, hogy van-e bárki, aki hallotta már így. Akár csak magáról így hivatkozni egy autószerelőt, akár bárhol olvasta így. Én például nem, ezzel most megleptél.
1: Mechatronikus ez a szakma.
2: Mechatronikus.
1: Igen, nagyon próbáltam kiejteni szépen, de nem
2: óriási.
1: Tudom. De az a lényeg, hogy megkérdezzük Istvánt, hogy honnan lesznek ezek a szakemberek, hogyan képzik őket, milyen szakmai utánpótlással dolgozhat ma egy gyár, aki hirtelen itt megjelenik Magyarországon, hiszen ezek gombamód növekszenek.
2: Így van.
1: Szóval szét,
2: nem csak a márkák, a beszállítók is.
1: Tehát mai témánk, ahogy már említettünk nektek, az arról fog szólni, hogy a GDP 4-5%-át, de inkább 7-et előállító magyar autóipari gyártási folyamatokban kik dolgoznak, és honnan kerül elő 150-170 ezer jól képzett munkavállaló, és akivel erről a témáról beszélgetni fogunk, az Knezsik István barátom, aki az autós nagy koalíciónak az elnöke, és remélem, hogy itt van velünk.
3: Sziasztok! Hát nagy nehezen be tudtok kapcsolni hozzátok.
1: Nagyon nehezen stand-upoltam arról, hogy ez a 170 ezer munkavállaló, aki ma az autóiparban dolgozik, honnan kerülhet elő vajon a piacra, és pont ott tartunk a beszélgetésben, hogy valószínűleg nem lehet egyszerű toborozni munkásokat mondjuk egy BMW gyárban vagy Audi gyárban, mert hogy földrajzilag is borzasztóan koncentráltak azok a helyek, ahol ezek a gyárok létrejöttek, és kell ahhoz, hogy te munkaerőt tudsz szerezni, kell az, hogy az emberek mobilisak legyenek, hajlandóak legyenek egy munkahelyért mondjuk utazni, lakhelyet váltani, igen, vagy utazni.
2: Nagyon sokat.
1: Hogy kerül ez a 150-170 ezer munkavállaló elő?
3: Ugye egy gyárban ilyen 10 ezer munkavállaló dolgozik, és évekkel korábban a gyárépítéssel párhuzamosan elindul ugye a dolgozóknak a keresése, betanítása az, hogy egy autógyár elindítja a termelést, ahhoz egy évvel, másfél évvel korábban, két évvel korábban azok a ténylegesen szallag mellett dolgozó munkások, azok a nemzetközi gyárakban gyakorlatot kell, hogy szerezzenek. Tehát ez évekkel korábban zajló dolog, de egy gyárművet nem csak megálmodni, megtervezni és legyártani kell, hanem nagyon sok olyan ember kell, aki a mindennapokban lábon és karban tartja. Hallgattalak benneteket, hát igen, ma már nem autószerelőnek hívják ezt a szakmát, ugye igazából én három felé választanám ezt a fajta tevékenységet. Kell egy lakatos, aki mechanikusan karban tartja futóművet, különböző mechanikus részeit, a motormechanikus részeit. Kell egy erős áramú villanyszerelő, mert a tölthető hibridek, a hibridek világában, az elektromos autók világában nagy feszültség, nagy áramerősség van, ehhez is ma már nagyon komoly tudás kell, és hát kell egy nagyon trendi, menő, szexi, olyan digitalizációhoz értő fiatal ember, aki gyakorlatilag a teljes informatikai rendszerét lábon tudja tartani a járműnek. Van olyan autó ma, amiben 70 ezer darab chip van, tehát igazából el nem tudjátok képzelni, hogy a mai autó az hányszorosan tud többet, mondjuk, mint egy mobiltelefon.
2: Melyikből van a legnagyobb hiányista, mert tipre az elsőből?
3: Hát jelen pillanatban az a vicces, hogy a harmadikból, tehát a legnagyobb hiányunk jelen pillanatban a járműveknek a digitalizációjával, hibakeresésével, elektronikájával foglalkozó elektrotechnikai mérnökökből, vagy ilyen képzettségű technikusokból van a legnagyobb hiány, és megdöbbentő mértékű fizetést lehet ezért kapni. Tehát itt a több százezer forinttól akár millió forint fölötti nettó fizetésről beszélünk, és itt ebben a műsorban is szeretném a szülőket táncba hívni, és igazából amikor egy gyerek el akar indulni a pályán és tanulni akar, valahogy az elmúlt években nem beszéltünk eleget, hogy mennyire menő autószerelőnek lenni.
1: Mennyire menő egyébként?
3: Hát szerintem nagyon. Ugye hétvégén Balatonfüreden jártam a Concours d'Elegance.
1: Az egy másik, azért az egy másik műhely. Azért az egy másik műhely.
3: Másik amikor... műhely, de kell hozzá ahhoz is nagyon tudni, mert hát ugye azokat a járműveket is lábon és karban kell tartani, és ott még ennek a pénznek is a sokszorosát lehet keresni. Tehát gyakorlatilag én azt hiszem, hogy a mindennapokban nagyon nagy szükség van hozzáértő emberekre. Ezeknek az embereknek teljesen mindegy, hogy a tudása a szalagok mellett egy ténylegesen jármű építésben. Én nem feltétlen értek egyet azzal, hogy az összeszerelő üzemnek gondoljuk a mai autógyárakat, hihetetlen innováció, technika és technológia van mindegyikben, ott születik egy jármű, és a járművet az életen keresztül, az életútja mentén, az utolsó napig, amíg a bontóba elér, olyan szakembereknek kell karban és lábon tartani, ahol van egy ilyen szó, hogy járműbiztonság, ami nagyon fontos, hogy amikor elfordítjuk a kulcsot, minden esetben elvigyen oda, ahova megkészültünk.
1: Mennyire diverzifikált egy ilyen szakma? Tehát, hogy amit csinál egy ilyen szalag mellett dolgozó munkás, azt megtanulhatom én is egyébként? Vagy ehhez tényleg kell tudása? Vagy hogyha ő egy pillanatra úgy gondolja, hogy most már nem akar, nem tudom én, csippeket cserélni, akkor átmegy egy másik gyártósorhoz, és akkor oda kompatibilis lesz ő? Vagy ezek már maga egy szalagos munkásnak is a melója egy nagyon speckó tudás?
3: Hát ugye én úgy gondolom, hogy minden munkafázisnak más tudás kell hozzá, és több szintű tudásra van szükség. Biztosan, hogy vannak olyan emberek, akik egyszerű feladatot végeznek rutinszerűen, monotonon a mindennapokban, és vannak olyan emberek, akik például életre keltik az autót, amikor ugye minden egyes szelete bekerült, minden egyes eleme összeszerelésre került, és az első motorindítás, az első beindítás, az első ellenőrző funkciókhoz azért én úgy gondolom komoly tudásra van szükség. És hát komoly tudásra van szükség egyébként nem csak a Magyarországon összeszerelésre kerülő járműveknél, hanem hihetetlen mennyiségű járműalkatészgyártó van Magyarországon, akik a komponenseket gyártják, és hihetetlen sok-sok alkatész készül a világba Magyarországról különböző járműgyárakba. Nekem. Tehát én hiszek abba, és nagyon kevés gyerek indul velünk az úton. Alapvetően az alap, amit te ugye egy szóval jellemeztél, én három kifejezéssel, hogy milyen típusú fiatalokat, gyerekeket várunk, ebbe a szakmába 4-5 ezer gyerek indul egy évben a 32

0: tehát akik elvégzik az iskolát, utána ennek az összmennyiségnek, tanuló létszámnak a 10-20%-a marad velünk, és a többi valahol máshol próbálja kenyerét megkeresni.
1: Ugye említetted, hogy a fiatalokat szeretnétek megszólítani. Van erre nálatok most valami konkrét tervezet, hogy közelebb hozni az autószerelő szakmát? Mert ugye most beszélünk mindenféle fancy dolgokról, mint például Balatonfüreden is, meg stb. De hogy ennek a szakmának azért van egy olyan oldala, ami eléggé ilyen olajban fürdős, szerelős, berhelős, és hogy ezt hogyan tudod, hogyan tudjátok kívántosabbá tenni a fiataloknak?
0: Ugye ez egy nagyon izgalmas dolog, mert vannak nagyon fiatalok, akik alapvetően már autót akarnak szerelni. És nagyon sok fiatal jön, nem elegen, mert maga a járműgyártás és a járműértékesítés az elmúlt években lesütött szemekkel járt, hogy milyen hajtáslánc lesz a jövő. És miután az európai szabályozói környezet sem volt egyértelmű, vagy amit mondott, lehet, hogy ma még a mostani formában megvalósíthatatlan, senki nem tudta megmondani, hogy van-e jövője az autószerelői szakmának. Mert nem az olaj a probléma, hanem az, hogy tudjuk-e, biztos-e, hogy az a gyerek, hát gondolj bele, hogy aki szülőként elindít egy gyereket az úton, annak a tanítására sok-sok millió forintot kell költeni az évek alatt, és egy szülő felelősség teljesen úgy fog dönteni, hogy a gyereknek olyan lehetőséget, oktatást biztosít, amiből egy életút mentén az ő életének a hosszában biztos megélhetést fog találni. Miután itt ugye volt szó, hogy csak elektromos autó, ilyen autó, olyan autó, pedig ugye a 12 hajtáslánc tűnik szerintem még mindig a jövőnek, ahol mindenki a közlekedési szokásának megfelelően fog választani járművet, és van, aki elektromosat fog, van, aki benzinest, van, aki dízelt. Biztos, hogy az átmenet még sok-sok évig tart. Ezeknek a sokszínűségnek a lábon tartására mind a három típusú szerelőből nagyon sokra van szükségünk.
2: Azt szeretném megkérdezni, hogy jellemző-e, hogy ebben a, mindig ezeket a számokat nagyon exaktnak érzem, amikor azt mondjuk, hogy 150-160 ezer munkavállaló, hogy ebből mennyi az a munkavállaló, akit mi importáltunk külföldről? Ezek jellemzően mind magyarok, vagy ez az is jellemző, hogy nagyobb létszámban, akár határon túli magyarok, akár máshonnan érkezőek látnak el jelentős mennyiségű feladatot ezekben a gyárakban?
0: Őszinte leszek, erre nekem nincs most jelen pillanatban adatom. Én szeretném, hogyha mindenki magyar lenne ezekben a gyárakban, de hát tudjuk azt, hogy gyakorlatilag nagyon sok ember kell ennek a gyáraknak a mozgatására. Én azt hiszem, hogy ehhez mondom, bátran áthozzá azt a 32-34 ezer járműfenntartói tevékenységet végző embert, aki autószerelőként legálisan működő szervizekbe dolgozik, és akkor beszélgetünk 180-200 ezer emberről. Én hiszek abba, hogy ez egy csodálatos dolog, és hát van egy versenysorozata, most harmadik éves volt az autószakmák tanulmányi versenyének, ahol a fiatalok úgy tűnik, hogy elkezdtek hinni bennünk. A három éves munkának, amit az autós nagy koalíció és a támogatók, ugye itt az importőrök, nagyon sok autómárka, nagyon sok alkatrész kereskedő beszállt ennek a versenynek a támogatásába, elindítottunk. Egy dolgot biztosan elértünk, hogy a 32 szakgimnáziumban több helyen, több megyében az a visszajelzés, hogy megháromszorozódott erre a pályára jelentkező gyerekeknek a száma, és még egy fontos van, hogy lassan 4-es átlag alatt nem lehet erre a képzésre bejutni, olyan nagy az igény.
2: Ma egy tanult barátommal pont arról beszélgettünk, hogy a különböző autógyártási kultúrákban milyen egy típusnak a forgási sebessége, hogy egy kínai vállalat másfél évente cseréli le az adott modelljét, egy európai talán lassabban. Mondhatjuk azt, hogy ha valaki elmegy egy ilyen típusú autószerelő hasonló szakmában, akkor annak állandóan tanulnia

0: kell. Tehát egy új autó, új gyár, új gyártási folyamat, új minden, akkor ő másfél évente új embert képzünk?
1: Válaszuk többfelé a kérdés, jó? Tehát 91 millió autót gyártanak évente a világban, ebből durván ilyen 25 millió tájékán értékesítenek Kínában, ami tényleges belső piac, és ugye ők a 31 millió darabos gyártásból, amiben van együttműködéssel európai gyártás is, ugye olyan nagy darabszámot tudnak produkálni, hogy sokkal nagyobb gyakorlatilag az a sebesség, amikor ők mást gondolnak. Az európai márkákban, hogyha megnézed, 2 és 4 évente van úgynevezett facelift, hogy kijön egy új modell, Európában átlagban 4 évig gyártanak egy típust, és lehet, hogy 2 évente valamit változtatnak rajta, hogy a különböző Európai Uniós biztonsági előírások változnak, egyre több vezetés támogató rendszert kell kötelezően a járműbe beépíteni, és hát a kínai változásokban azért nagyon sokszor igaz az, hogy a lökhárító lámpák, egy pár dolog változik. Tehát ez minden autógyártó máshogy gondolja, hogy milyen időszakonként nyúl a modell gyártásához, tervezéséhez, hogy minden esetben a piacon ő legyen az, akit biztosan megvesznek a vásárlók. Csak ezen múlik.
0: Hát annál is inkább, mert hogy nem vagyok ennyire bölcs, a neten néztem meg, hogy Magyarországon nagyjából egy évben olyan 450-470 ezer autót gyártanak, és ugye döbbenetes számít mondtál, ahhoz képest mi azt gondoljuk magunkról, hogy a mi GDP-nk, a mi gyáraink mekkora volument állítanak elő. Hát sajnos az a fura érzése van az embernek, hogy valójában mi egy hiba határ vagyunk azzal a mennyiségű autóval, amit gyártunk.
1: Hát igazából ugye Amerika, Európa és Ázsia az körülbelül hasonló mértékben készít autókat, járműveket, ez egy izgalmas kérdéskör. Valóban mi gyakorlatilag azért, hogyha összeadnánk a kapacitásokat, én szerintem, mert picivel biztos, hogy több, de gondolom KSH adatot néztél.
0: Igen, 22-en vagyunk a világon.
1: Nagyon-nagyon fontos minden egyes autó, amit itt szerelnek össze magyar emberek, döntő módon nagyon sokszor, nagyon sok, ugye az autógyárak saját magukkal hozzák a beszállítói köröket is, és a szállítás az egy nagyon nagy költség, az nem biztos, hogy tudjátok, hogy a világ áruszállító piacának a 25%-át a járműipar adja. Tehát a járműiparnak a logisztikája, az összlogisztikán belül 25%, persze ebben nem csak személyautó, hanem mindenfajta jármű, amit gyártanak a világban, de azért én azt hiszem, hogy ez is egy bődületesen nagy szám.
0: Igen, én azzal tudlak csak megerősíteni, hogy a SAIC, aki egy nagy gyártó Kínában, az most vette meg a harmadik olyan hajóját, ami egy időben 10 000 autót tud elhozni Európába. Tehát döbbenetes számok. Majd még arról szeretnélek a szünet után faggatni, hogy egy autógyártó át tud-e helyezni gyártósorokat, és hogyha mondjuk egy olyan helyre, ahol talán olcsóbban gyárt, hogy ez hogy működik, hogy mi megtanuljuk itt ezt a folyamatot, majd aztán egyszer csak például Marokkóba átkerül a gyártás, vagy Romániába, vagy éppen egy olyan országba, ahol talán olcsóbbak a munkaerők, hogy milyen folyamat az, amikor egy gyártó úgy dönt, hogy itt ezt befejeztem, és áthelyezem valahová.
2: Hát, úgyhogy de az az áthelyezés azért komoly investíciót igényel a gyártótól.
0: Nyilván, de hogy ez hogy működik egy ilyen döntés, és hogy mi történik, ha éppen úgy dönt mondjuk a Dacia, hogy mostantól fog Marokkóba gyártja az autóit. Úgyhogy szünet után várjuk vissza Knezsik Istvánt, az Autós Nagy Koalíció elnökét. Most zenélünk, reklámozunk, mert hogy reklám van, akkor minden van, és várjuk vissza Istvánt, és azt gondolom, hogy a hallgatókkal együtt várjuk az érdekesebbnél érdekesebb válaszait.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Az igazi pasztafárik egy tésztaszűrőt hordanak a fejükön, a legigazabbak pedig a személyi igazolványuk fényképén is tésztaszűrővel a fejükön szerepelnek.
3: Ilyenkor szokott elhangzani. Ugat a halál kutyuskája, dokikám, sakk! Ekkor minden bácsi rugózni kezd, hogy lássa a helyzetet. Mire a másik? Tasak az csak, tanár úr, tasak!
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
5: Pincér! Pincér!
6: Igen, mit parancsol?
5: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix, a Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix, a legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra. 3/4. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
8: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
7: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu.
1: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap.
3: Sztárfellépőnk Jules Le Magique. A bűvész, a mestermágus, aki még soha, de soha nem lépett fel Budapesten. Sőt, egész Európában. Őszintén szóval most lép föl először. De ez most mindegy. A Gyula, akarom mondani, hogy Jules Le Magique, szóval akkor is varázsol a galambot, például olyan galambá változtatta, amin van nadrág. Jules a mágus a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján, május 31, akvárium, délután.
7: Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Von Jodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemez bemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió, a Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
9: Vendégünk továbbra is Knesik István, az Autós Nagykoalíció elnöke, és még a szünetben is
6: egy látszólag, mondjuk azt, hogy ilyen technokrata a rádióadásból egyre több ilyen jófajta érzelem jött elő belőlünk. Például az, hogy lehet, milyen típusú ember az, aki képes reggel 6 órakor beállni egy gyártósor mellé, és 2-ig, vagy 2:30-ig ezt csinálni folyamatosan.
9: És tűrni a monotonitást.
6: A monotoniát, és hogy hiába ez egy szép meló, akkor is ez egy borzasztó nehéz feladat lehet, de mégiscsak azzal a stratégiai kérdéssel folytatnánk, hogy hogyan dönt egy nagy autógyártó, vagy egy beszállító, vagy alkatrészellátó arról, hogy hova teszel egy gyárat. Hogy milyen vállalásai vannak ebben a kérdésben, mondjuk egy kormánynak, egy államnak támogathat-e ilyet, hiszen az Európai Unió szabályozás általában nem szereti azt, hogyha egy állam valamiféle gazdasági vállalkozást támogat. Hogy kerül ide Magyarországra egy autógyár? István?
10: Hát ez egy nagyon hosszú folyamat. Tehát igazából nem feltétlenül Magyarország, általánosságban beszéljünk, jó? Tehát gyakorlatilag minden egy-egy gyártó megnézi, hogy a legideálisabb dolog, amikor terveznek egy autógyárat, az, hogy lehetőleg a piac, tehát ahol el fogja adni az autókat, és maga a beszállítói kör lehetőleg minél közelebb legyen a gyárhoz. Tehát a régi tervezési metodika az volt, hogy megmondták, hogy 500-800 kilométeres sugarú körben kéne építeni egy olyan gyárat, ahol el lehet érni a vevőket, és jó beszállítói piacok vannak. A következő dolog az annak az országnak a biztonsága, a gazdasági biztonsága, hogy hosszú távon energiával és hosszú távon munkaerővel el fogja tudni látni a gyárat, és maga az adózási biztonság is fontos, hogy milyen pénzügyi terhek fognak a gyárra jutni, megvizsgálják, hogy gyakorlatilag rendelkezésre áll szakképzett munkaerő a környéken, vagy meg tudják-e oldani abban a városban a lakhatásnak a körülményeit záros határidőn belül, és hogyha ugye az országnak megnézik, hogy az egy órára vetített tényleges munkával töltött idő, mennyi, milyen áron lehet abban az országban energiához jutni, sok-sok-sok szempont valami alapján, utána ezt az adathalmazt több országra nézve összehasonlítják, és természetesen szeretnék minden egyes gyár, nem csak az autógyárak, hanem minden egyes olyan gyártó, aki többletértéket fog előállítani abban az országban, hogy valamilyen úton, módon támogassák ezeknek a gyáraknak vagy az infrastruktúrális létrejöttét, vagy pedig a munkaerőnek a első időszakban lévő bér és járulék terheit. Én azt hiszem, hogy ilyen szempontból Magyarország egy csodálatos ország, ha belegondoltok, mert nem sok országot tudok mondani Németországon kívül, ahol például a három prémium gyártó egyszerre egy időben autót gyártana, és én azt hiszem, hogy ennél csodálatosabb dolog, mint hogy a BMW, a BMW, az Audi és a Mercedes, ráadásul úgy, hogy nem sokára, ugye a második gyár is el fog indulni a kecskeméti gyár életében, hogy ennyire hinnének Magyarországban, hogy ilyen sok munkaerőt foglalkoztatnának, számomra ez egy csodálatos érzés.
6: Szubvencionálja az adott befogadó ország egy ilyen gyár létesítését? Szubvencionálhatja? Vagy egyébként csak úgy valahogyan segíti indirekt módon egy ilyen gyár létrejöttét?
10: Én úgy gondolom, hogy természetesen átlátható és transzparens módon történik a támogatás politika. Minden egyes gyárnak, minden egyes országnak a saját gazdálkodási és különböző országok életében mindenhol máshogy van ennek a támogatás politikai lehetősége. Más az unión belül, más Ázsiában, Japánban és más Amerikában. Ugye Amerikában most zajlik egy nagy ipart hazavívő program, és hihetetlen mértékben épülnek újra Amerikába gyárak, befolyásolják, hogy ezt a dolgot ti is látjátok, hogy jelen pillanatban Amerikával mi Kínával, Európával különböző adó harcok vannak, és különböző mértékű adókat vetnek ki oda-vissza, és ezek pingponglabdaszerűen rángatják a járműipart is, egyébként a gazdaság összes szereplőjét, és hát nagyon nehéz egy ilyen gazdasági környezetben kiszámíthatóan megszámolni azt, hogy a járműnek a gyártása valójában a piacon mennyire lesz eladható, mert hogyha egy több 10% vámról beszélünk, azért az autó vagy a jármű árában ez egy jelentősen nagy összeg tud lenni.
4: Lehet beszélni esetleg konkrétumokról, István, hogy mit ígér egy ország? Tehát ezt lehet tudni azért cserébe, hogy ide jön egy gyártó?
10: Igazából ezt akkor lehet tudni, hogy általában ezek a dolgok nyilvánosak, és a közlönyökben, az ország által kiadott publikus közlönyökben a támogatások megjelennek. Én azt hiszem, hogy az egy fontos dolog, amikor több ország versenye az azért, hogy abban az országban történjen annak a gyárnak az építése és hosszú távú üzemeltetése, nagyon sok típusú támogatást lehet adni, mint ahogy mondtam, lehet, hogy azt mondja egy ország, hogy ő az infrastruktúráját segíti megépíteni, szóval belegondoltok, akkor egy gyárnak az életében például az, hogy az energia oda kerüljön, az egy hihetetlen nagy költség, mert nagyon nagy áramerősséget, nagyon nagy kapacitást kell odaépíteni. Egy járműgyár életében fontos az is, hogy legyen vasúti kapcsolat, hisz valamilyen úton módon az alkatrésznek is oda kell érkezni, és lehetőleg nem mindennek mondjuk közúton, és onnan a járműveknek is el kell hagyni a gyártást, és ha lehet akkor, hogyha a világban ugye a környezetvédelmet is próbáljuk nézni, akkor lehetőleg minél nagyobb százalékban ugye vasúton induljon tovább. Ez is egyfajta összeg, tehát amikor te bárki vállalkozásként akar építeni egy vállalkozást, akkor kell venni telket, kell venni hozzá ezeket az infrastruktúrális beruházásokat, be kell kötni vizet, villanyt, mintha otthon építkeznénk.
4: Csak kicsit nagyobban, igen.
10: Nem tudjátok elképzelni, hogy milyen bődületes összegekről beszélünk, de hogyha belegondol a hallgató, hogy amikor ő neki hálózat bővítést kell otthon fizetni, mert 16 amperről mondjuk 25-re kell bővíteni egy fázison, és az is több 10 000 forintról beszélünk, akkor egy ilyen gyárnak a nagyon nagy teljesítményénél micsoda összegekről tudunk beszélni.
6: István, ugye az elején, amikor elkezdtünk beszélgetni a műsor elején erről az egész szakmáról, akkor ott az emberi tényezőkről beszélgettünk. Amiről most mi beszélünk, az egy, én jártam ilyen gyárban, a szinte egy laboratóriumi körülmények között végzett, nagyon tiszta, mondhatni elegáns, fancy meló. Te hova hordod az autódat szervizbe?
10: Mert én megmondom nektek őszintén, hogy ahol az autót megvettem, vagy átveszem, és gyakorlatilag oda járok minden nap, és márka szerviz preferálok, annál is inkább, hogy lehet, hogy a hallgatónak nem leszek szimpatikus, de a kettő,
6: hogy István, lehet, az rendetlen.
10: 2015 után gyártott járműveket már csak gyártói támogatással lehet olyan állapotban javítani, hogy az üzembiztonság megmaradjon. Tehát én hiszek abban, és minden további nélkül hiszek olyan független szervizekben,
6: nagyon fontos dolgot, tehát független.
10: Megtehetik ezek a szervizek, hogy napi 3-5 euróért csatlakoznak a gyári rendszerekhez, tehát ma már a gyártók kinyitották ezt a lehetőséget, persze auditáltatni kell a szervizt, meg kell mutatni, hogy annak a járműnek a javításához rendelkezésre állnak célszerszámok, ugye minden modellnél van egy-két olyan speciális szerszám, ami szükséges ehhez, hogy rendelkezésre állnak olyan diagnosztikai berendezések, ami azt a konkrét modellt, azt a konkrét járművet javítani, diagnosztizálni tudja, de ma már ilyenek is vannak, és egyre inkább specializálódnak a független szervizek is, mert hát sajnos az is igaz, hogy 16 éves elmúlt a magyarországi
6: 16 és fél, egész életkor. Pontosan, amit a statisztika KSH mond. ott meg...
10: Akkor gondoljatok bele, hogy az új autó értékesítésben 73% a céges értékesítés. Ez azt jelenti, hogy ezek az autók kb. 4-5 éves koráig használják, és utána ugye másodlagos piacon fognak megjelenni. Tehát ez a 16,5 év, ez egy nagyon nagy idő, de hát halkan mondom, hogy az elektromos autók ilyen 10 év után egy nagyobb javítás elé fognak állni, amikor az akkumulátor csomaggal kell kezdeni valamit, és hát ez a mai feltételek, a mai tudásunk szerint az autó árának egy nagyon jelentős része lesz.
4: Hát igen, de jelentős, szinte életfogytig tartó,
11: mint a büntetés.
4: Garanciát adnak az egyes gyártók az aksira. Tehát, hogy ez
10: nem. Én nem tudom, melyik márkáról tudsz ilyet.
4: A szinte élethosszig tartó az 10 plusz év.
11: Jó, én inkább onnan közelíteném, hogy akkor Magyarországra azért az továbbra is jellemző marad, hogy majd okosban megcsináltatjuk valahogy, és lesznek azok a pici műhelyek, ahol az igazi szakik dolgoznak, és odaviszed, mert nem tudom én, a féltengely csuklót kicsit már zörög, és akkor megbőrözi neked, reggel odaviszed 9-re, és 50 rugóért megcsinálja neked a paripádot. Tehát, hogy akkor magyarán szóval szükség lesz azokra a szakemberekre, akik még értik, hogy működik egy autó.
10: Én azt hiszem, hogy egyre inkább lesz szükség ehhez. Persze mindenki más mond, próbálja azt mondani, hogy már nem lesz, már robotok fognak javítani, már a mesterséges intelligencia egyébként. Mi is egy picit erre hagyatkozunk, hogyha belegondoltok, mert egy átlag ember nem két esetben találkozok olyannal, hogy ő az interneten megnézi, hogy különböző hibajelenségek alapján szerintem mi a baja az autónak. Van olyan, hogy megveszi hozzá az alkatrészeket is, és beviszi egy szervizbe, hogy ezt cseréljék ki, mert neki az internet ezt mondta. Hát én ebben a fajta javításban őszintén szólva ma még nem hiszek.
11: Mert én sem próbáltam a saját vakbelemet kivenni soha az internet a útmutatás alapján, bár lehet, hogy eljön az idő, amikor ilyen tutorial videók alapján megműti az ember saját magát.
4: És akkor reméljük, talán, hogy jó messze
11: talán, talán az utolsó olyan kérdés, ami engem méretlen módon érdekel, az az, hogy mit beszélgetünk nagyipari gyártásról, beszélgetünk nagyon szakképzett munkaerőről, de azért, ha például van egy öreg autód, ami például Concours Elegance most hétvégén volt, az a szakma csúcsa talán nem, amikor az ember ilyen nagyon speciális autókat épít, újja, felújítja, restaurálja, hogy erre vannak szakemberek? Mert azért ez a régi képzésnek az eredménye, hogyha valaki ilyet tud csinálni, és borzasztó igényes a meló, amit meg kell tenni.
10: Ugye van egy jó hírem, hogy az Óbudai Egyetemen ma már van veterán autó javító képzés is.
4: Gyakorlatilag eljutottunk odáig,
10: hogy erre is van igény, és azért gondoljatok bele, hogy nem ritka esetben ugye vannak néhány százezer vagy néhány millió forintos veterán autók is, de vannak néhány millió eurós is. És akkor innentől kezdve ez egy nagyon szép szakma. Tudok több nagyon neves magyarországi műhelyt, ahol több milliárd forint értékű beruházás történt, ahol akár a Mercedes Múzeumnak is restaurálnak autókat konkrétan, ahol egy ilyen restaurátor műhelyben nem csak a bőrözés és a bőrjavítás van, hanem mondjuk nikkeleznek is alkatrészeket. Tehát csodálatos dolgok vannak, csodálatos emberek, és van utánpótlás is. Persze lehet, hogy kevés, nem beszélünk róla eleget, mint ahogy az autószerelőkről sem, és térjünk vissza az elejére, hogy mi még mindig nagyon vágyjuk azokat a fiatalokat, akik egy élethosszig hajlandóak tanulni, egy élethosszon át új technológiát megismerni, de ha belegondoltok, akkor a telefon evolúció is ilyen, a számítógép mérnök is ilyen, hasonló az autodiagnosztikához, hogy fizikailag azoknak is minden nap kell tanulni, mert olyan mértékben változik maga a technológia, hogy aki nem követi, az néhány éven belül ebből nem fog tudni megélni.
11: Csak azt remélhetjük, hogy mi magyarok büszkék vagyunk arra, hogy kiket adtunk mi az autógyártásnak, Csonka Jánost, Dérit Blátit, Cipernowskit, de hogy ne menjünk ennyire vissza az időben Hanula Barnát. Tehát akkor te azt mondod, hogy ma már tartott a magyar, mondjuk képzési rendszer, hogy majd egyszer 50 év múlva fogunk tudni mondani olyan nevet, akit ma az Óbudai Egyetemen képeznek. És majd egyszer alkot valami olyasmit,
10: hogy nem kell 50 évet várni.
11: Ez menő.
10: Tehát a dizájnban biztos, hogy nagyon sok olyan mérnök van már, aki Magyarországról indult, Moholy Nagy Művészeti Egyetemről, és a világ legcsodálatosabb autóját tervezi. Tehát én hiszek abban, hogy ma is vannak közöttünk, itt járnak közöttünk ezek a fiatalok, hihetetlen módon 30 év körül, 40 év, most, hogyha belegondoltok, Porsche Design igazgatója, az egy magyar srác. Varga Péter.
11: Nem tudtam,
10: aki a külső dizájnjáért felel a Porsche-nak. Tehát én hiszek abban, rengeteg magyar van.
11: Tudod köszünk. Esetleg a számát, mert lehet, hogy majd egy jó adást csinálnánk vele, hiszen ezt én nem tudtam.
9: Ennél menő pozíciót nehezen tudok most hirtelen mondani.
11: Ja, Hanula Barna, Bugatti motorjáról.
10: Hanula Barna, Bugatti Veyron 1001 és 1200 egy. Motorjának a tervezője.
11: És egy állati szórakoztató kedves ember.
10: Ő már Anis volt nálunk. Ferenc a dízelpápa. Tehát nagyon sok olyan ember van, ugye a kocsi-kocsi óta, Mátyás király óta minden évszázadban több tucat nevet tudok nektek mondani, akik mentén a mobilitás folyamatosan változott.
11: Ennél szebb zárszót a mai adásunknak nem is tudtunk volna adni, és nagyon köszönjük, hogy itt volt velünk Knezsik István, a Magyar Autós Nagy Koalíció elnöke, remélem máskor is jössz, mert az a mérhetetlen tudás, ami az autóiparról a fejedben van, azt gondolom, hogy ez mindig egyfelől szórakoztat, másfelől pedig instruál és művel, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, ahogy köszönöm szépen Szabó Bencének is, és Jobbágy Robi kollégámnak is, aki ma a zenéket szállította az adásunknak, úgyhogy hallgassatok minket máskor is. Köszönjük szépen nektek, jövő héten találkozunk. Sziasztok!
12: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinját hallottátok Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével. Találkozunk jövő kedden este 6-kor.
1: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
0: Mini Starsky és Hutchess Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Ó, mester, azért jöttünk nagyon messziről, mert szeretnénk tudni, mi hiányzik. Mindent beletettünk, legjobb tudásunk szerint.
5: Hogy mindent? Nem lehet, hogy megfeledkeztetek a titkos összetevőről?
1: Hirdes rádióban. Néha csak egy hang kell, hogy összeálljon a kép. Miértrádió.hu. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
6: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel!
1: Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes. Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Tűzharc Washingtonban, mentális gödörben volt a támadó. A pápa szerint nagy feladat vár az egyházra a béke érdekében. UV-sugárzás durva lesz a hétfő. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Nagy erőkkel vizsgálják az éjszakai washingtoni tűzharc részleteit. Egy 21 éves férfi adott lelövéseket a Fehérház előtt az egyik ellenőrzőpontnál. Az ügynökök végeztek a támadóval. Egy járókelő is megsebesült az összecsapásban. A titkosszolgálat már figyelte a tettest, akinek mentális problémái voltak, és erőszakos fenyegetésért, valamint illegális behatolásért állították elő tavaly nyáron. Az incidens idején egyébként Donald Trump elnök hivatalában dolgozott, és munkáját a történtek után is folytatta. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, jelentette ki pünkösd vasárnap 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában. A katolikus egyház fő szerint a Szentlélek eljövetele, amelynek most van az ünnepe, a megbékélés üzenetét is közvetíti, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek pünkösd vasárnapi videó üzenetében úgy fogalmazott: a Szentlélek kegyelme hozzon szeretetet, békét és nyugalmat a világnak, nekünk magunknak és családjainknak is. A hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést most is 5 kategóriában hirdették meg, emellett tematikus díjakat is kiosztanak, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
8: A település még úgymond nincs is készen, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
7: Kimondottan erős UVB sugárzás várható holnap az ország nagy részén. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV index meghaladhatja a 7-es értéket, épp ezért 11 és délután 3 óra között kerüljük a napozást. Vállattakaró pólóval, szalmakalappal óvjuk magunkat, használjunk megfelelő fényvédőkrémet. Normál bőrtípusnál elég bő negyed óra a napon a leégéshez. Éjszaka több felhő lesz már felettünk, hajnalban, illetve reggel elszórtan kisebb eső, jelentéktelen zápor előfordulhat, 11-17 fok ébreszt majd minket. Utána folytatódik a jobbára derűs idő, fátyol felhőkkel a Dunántúlon és északkeleten erős széllel, de csapadék nélkül, 27-32 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a kedd és a szerda is nagyjából hasonló időt ígér, akár már 34 fokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nem akarsz lemaradni az üzleti világ legfontosabb trendjeiről? Érdekel, hogyan születik meg egy sikeres üzleti stratégia? Business Lounge. Hallgasd a marketing és média magazin inspiráló beszélgetéseit a szakma legjobbjaival minden második szerdán délután 2-től Kutasi Judittal a Rádió Cafén.
1: A műsor támogatói az Etmédia, az Indamédia és a Mastercard.

0: szép napot mindenkinek, ez itt a Business Lunch, a Rádió Café és a Marketing és Média marketinggel, médiával, kommunikációval, üzleti stratégiával foglalkozó közös műsor, a mikrofonnál Kutasi Judit, és szokás szerint itt van velem a stúdióban Ritter Tamás, a Marketing és Média társtulajdonosa. Szia, Tomi!
1: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat én is!
0: A mai műsor második felében arról lesz szó, miként változik a Skoda arculata, miért fontos számukra a sportvilág támogatása, és hogyan kapcsolódnak a közösségekhez itthon és nemzetközileg. Előtte azonban a műsor első felében hamarosan az iparági listákkal foglalkozunk, illetve arról beszélgetünk majd, hogy milyen mozgások vannak évről évre a piacon. Vendégünk a stúdióban pedig Nyomárkai Kázmér, a Marketing és Média társtulajdonosa, egyben stratégiai igazgatója. Örülök, hogy itt vagy velünk, Kázmér.
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Engedjétek meg, hogy a hallgatók kedvéért onnan indítsak, hogy a Marketing és Média kiadvány a marketing média kommunikációs piac ugye meghatározó szaklapjaként több mint egy évtizede, ha jól tudom, készít listákat, iparági listákat, de erősítsétek meg, vagy cáfoljatok, és hát 2026-ban is több újdonság lesz. Meséljetek erről, milyen következtetéseket lehet levonni ezekből a listákból, miért fontosak?
2: Hadd hozzam egy kicsit így időben közelebb a dolgot, vagy pontosítsam. Tehát egészen pontosan 2008-ban készítettük az első listánkat, az pedig a top 50 legbefolyásosabb médiavezető lista, ezt idén 19. alkalommal állítjuk össze, úgyhogy hihetetlenül múlik az idő. Miért fontosak ezek a listák a hallgatóknak? Azt gondolom, hogy el tudják helyezni saját magukat, hogy hol tartanak, egy ilyen tükörben látják önmagukat, és talán a legfontosabb, hogy a fiataloknak meg lehet mutatni, hogy kik azok az emblematikus szakértők, szakemberek, akik több évtizede a pályán vannak, ki az, akiktől tanulni lehet.
1: És ugye az szerintem még fontos, hogy kontextusba lássuk, tehát hogy ezen a médiás listán ugye médiavezetők, ügynökségi vezetők, főszerkesztők, tartalmi emberek vannak jelen, és ezen kívül csinálunk még három listát, nem tudom a pontos évszámot, hogy melyiket mikor kezdtük el, de csinálunk egy marketing vezetőit, egy kommunikációs vezetőit, illetve egy digitális piac vezetőit tartalmazó listát is. Tehát ez a négy iparági listánk van most.
2: Igen, ezeknek is hosszú múltja van, tehát a marketinges 11. alkalommal készítjük, a kommunikációs vezetőt pedig 4. alkalommal.
0: Tehát akkor már van visszatekintés, van lehetőség összehasonlítani az elmúlt évek tapasztalatait, és majd kérdezlek is erről benneteket.
1: És bocsánat, és akkor ugye az nagyon fontos, hogy akkor ezzel azt gondoljuk, hogy le is fedjük így a média és kommunikációs szakmát, tehát gyakorlatilag mindenki, aki ebben a szakmában vagy ezen a területen tevékenykedik, valamelyik listán elfoglalhatja a saját megfelelő helyét.
0: És akkor egy gyors ide vonatkozó kérdés, hogy a szakmán belül inkább visszajelzésként, vagy versenyeszközként működnek ezek a listák? Hogyan tekintenek rá a kollégák?
2: Fontos nekik, és...
0: Vagy rajta szeretnének lenni a
2: listán. Hogyha jó helyezést élnek el, akkor kifejezetten örülnek ennek. Uh-huh. Inkább így fogalmaznám meg. Ugye mindig olyanok vannak rajta, akik aktívak éppen a piacon, aki éppen nincsen munkában, vagy éppen állásváltás közben van, az nem szerepel a listán, úgyhogy ilyen szempontból ők nyilván elfogadják, hogy abban az időszakban éppen nincsenek ott.
1: Nekem mindig egy ilyen kérdés, amikor készül a lista, és őszintén szólva, miután én sem tudom, hogy mi lesz a vége, én kicsit izgulok is, hogy jó listát hozunk-e ki, és mindig úgy szoktam magamnak megfogalmazni, hogy az a jó lista, hogyha nincs olyan, akinek ott a helye, de nincs rajta a listán, vagy fordítva, olyan van a listán, akinek egyébként nincs ott a helye, és azt gondolom, hogy alapvetően azért ez egy szubjektív lista, tehát hogy ez szerintem kimondható, de hogy az elmúlt időszakban én azt gondolom, hogy ilyen nem volt, tehát hogy nyilván mindenki izgul, mindenki kíváncsi, hogy hányadik helyen lesz, de szerintem a legfontosabb az, hogy rajta van a listán, kb. Az előző évekhez képest milyen tendenciát mutat ez az egész.
0: És hát ugye több listát felsoroltatok, melyik az, ami most különösen nagy figyelmet kap, illetve ami a legjobban mozgatja a piacot?
2: Hát én azt mondanám, hogy ugye idén sok újdonsággal készülünk, az egyik nagy újdonság, hogy három listát egy időben egy helyen fogunk bemutatni, június 4-én a MOL Campuson. Azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon nagyszabású díjátadogála lesz, és ezt megelőzően pedig egy konferenciát rendezünk, a Marketing és Média Top 50 Leaders Forum néven címen. június 1-én a Magyar Zeneházában, ahol is ebből a kőből lépnek majd föl a top-top szereplők, nyilván nem mindenki, nem mind a 150 ember, de nagyjából 50-60-an.
1: És azt gondolom, hogy a díjátadónak van egy olyan célja, hogy igazából itt a szakma együtt legyen, és egy kicsit így megünnepeljük magunkat, vagy talán jól pozícionáljuk ezt az egész tevékenységet, amit csinálunk. Nyilván egyébként a konferencián többek között majd beszélünk arról, hogy ennek a kommunikációs szakmának mi a helye, vagy hol lenne ideálisan a helye mondjuk a cégen belül, milyen célokat lehet megvalósítani, milyen témáink vannak még azért a konferencián?
2: Hát én azt gondolom, hogy az egyik nagyon fontos dolog, ahogy mondtad, hogy a marketing és a kommunikáció az üzleti eredményekhez hogy tud hozzájárulni, tehát hogy ne csak egy ilyen kiszolgáló helyzetben levő valami legyen. Nyilván nagyon sokat foglalkozunk mi is az AI-jal, hiszen az megkerülhetetlen a mai világban, és mindenféle digitalizációval, és amit még külön kiemelnék, hogy ezen az eseményen ugye együtt lesznek a médiavezetők, ügynökségi vezetők, marketinges igazgatók, kommunikációs igazgatók, tehát mondjuk így a tágan értelmezett kommunikációs szakma mindenféle szereplője.
0: Mindenki, aki számít.
2: Mindenki, aki számít,
0: szokták
2: jól
0: mondani.
2: Mondod, igen.
0: Nézzük az idei évet. Milyen újdonsággal készültök? Mert hogy ugye mondtátok, hogy évről évre elkészítettétek ezeket a listákat, illetve hát be is mutatjátok.
2: Hát a nagy újdonság ugye az időzítés, ahogy az előbb elkezdtem mondani, hiszen egy időben mutatunk be 3 listát. Ennek következtében ugye elkezdődött a szavazás, pontozás mind a 3 listára, illetve 2 listára, 3-ra majd hamarosan kezdődik. És a nagy újdonság, hogy ezt a 3 listát egy időben mutatjuk be június 4-én a MOL Campuson, amit megelőz a konferenciánk június 1-én a Magyar Zeneházában.
0: Kikből áll a zsűri? Meséljetek erről is, illetve mi a döntési folyamat pontos menete?
2: A zsűri ugye alapvetően áll a szakmai szövetségeknek az embereiből, a marketing és média kollégáiból. Van ugye együttműködő partnerünk mind a 2 listánál, a Marketing Szövetség, illetve a Magyar PR Szövetség, illetve meghatározó ügyféloldali, ügynökségi emberek, illetve médiavezetők is vannak a zsűrikben. Mind a 3 zsűri különböző, tehát így módon rengeteg ember szavaz jelen pillanatban is, vagy pontos.
1: A szempontoknál meg én annyit behoznék, hogy ugye az nagyon fontos, hogy ebben a kommunikációs iparágban az, hogy ki mennyi pénz fölött rendelkezik, az ugye nagyon fontos, de hogy igyekszünk más olyan szempontokat is behozni, hogy ne csak ez legyen a meghatározó akkor, amikor döntünk arról, hogy egy-egy listában ki hol szerepel. Tehát fontos, de nem az egyetlen.
0: Volt egyébként olyan eset, amikor komoly vita alakult ki egy-egy helyezés kapcsán a zsűri tagjai között?
2: Hát ugye a zsűri tagjai között annyira nem tud vita kialakulni, a zsűrinek ugye az a szerepe, 2 szerepe van. Az egyik, hogy összeállítunk egy longlistet, a longlistet ők kiegészítik, pontosítják, és utána pontoznak. A pontozás követően pedig mi összesítünk, számoljuk ki az átlagot, tehát ilyen értelemben egészen egyszerű metódus alapján alakul ki ez a dolog, úgyhogy a zsűri nem is tud összeveszni így módon, vagy nagyon polemizálni.
1: Szerintem ami izgalmas, hogy hogyan követi le a piaci változásokat, tehát hogy mondok példát, hogy kiadók azok megszűnnek adott esetben, összeolvadnak, ügynökségi piacon is ugyanúgy vannak változások, és hogy értelemszerűen ezek a listák azért ezeket a folyamatokat lekövetik.
0: Egyébként az egyes listák között vannak átfedések? Tehát a szereplőket tekintve?
2: Némileg vannak átfedések, ugye különösen a marketinges meg a kommunikációs között, hiszen nagyon sok olyan vezető van, aki mind a 2 területet irányítja egy-egy nagy multicégnél.
0: Nézzük azért a mozgásokat, ha már Tomi említett, tehát nyilván vannak rövid meg hosszabb távú trendek, amiket láttok, kik azok, akik stabilan jelen vannak, kik azok, akik gyorsan feljönnek, ezt mennyire, hogyan figyelitek?
2: Figyeljük, de azt gondolom, hogy évről évre nagyon különbözőek ezek a mozgások, és ugye ez nagyon személyes, hát ha valaki egy magasabb pozícióba kerül, vagy egy nagyobb cégnek a vezetői székébe kerül, akkor óvatatlan, hogy följebb is kerül ezen a listán, vagy például, hogyha valakinek gyereke születik, és fél évig nem aktív, ugye az is egy más helyzet, úgyhogy ilyen szempontból vannak adottságok.
1: Amikor meg, tehát a lista kijön, és utána mindig csinálunk egy elemzést, és meg szoktunk olyanokat nézni, hogy kik a szakmának az álló csillagai, akik közel, nem tudom, 20 éve mondjuk a piacon vannak, akár egy-egy ügynökségi vezető. Nyilván megnézzük azt, hogy mi a nők meg a férfiak arányában. Én azt gondolom, hogy azért hál' Istennek a média szakmában nagyon sok vezető pozícióban hölgyek vannak, úgyhogy ezeket így utólag a lista után megnézzük, és én azt gondolom, hogy mindig ilyen érdekes következtetéseket lehet levonni.
0: Igen, van olyan, hogy egy-egy eredmény meglep benneteket is? Vagy már így 19 év távlatából már nagyon nem tudtok meglepődni?
2: Hát én azt gondolom, hogy nagyon nem tudunk meglepődni. Nyilván kis meglepetések vannak, de olyan nagyon nagyok nincsenek. Azért ezek szakértő emberek, ismerik egymást. Szerintem így módon az objektivitás érvényesül.
0: Milyen visszajelzéseket kaptok esetleg a listák szereplőitől? Inkább motivált titeket egy ilyen visszajelzés, vagy mondjuk feszültséget kelt?
2: Inkább motivált. Nem nagyon emlékszem, hogy különösebb

0: hogy amikor kijönnek ezek a listák, akkor mindenki ezt szívesen kommunikálja, és azt gondolom, hogy...
1: Tehát egy jó eredményre mindenki büszke.
0: Így van, büszke, és nyilván vannak olyanok, akiknek a munkája miatt egyébként ez egy látványos pozíció, de úgy vannak olyanok is, akik meg nem feltétlenül, vagy nem túl sokat jelennek meg, és hogy nekik ez egy nagy lehetőség, hogy valamelyik listán mondjuk bizonyos helyet ért el, tehát ő ezt a szakmai anyagaiban is feltünteti, illetve szívesen kommunikálja, és azt gondolom, hogy ez nekünk is ilyenkor egy ilyen jó visszacsatolás.
1: Tehát lehet, hogy egy-egy ilyen jó helyezés később egy-egy üzleti előnyt hoz valakinek.
2: Simán lehet, és ugye ezzel a sok-sok emberrel, vagy közülük nagyon sokkal lehet majd találkozni, ami Marketing és Média Top 50 Leaders Fórumunkon.
1: Meséljetek még erről a rendezvényről egy kicsit, mi várható ott?
2: Ugye az rendezvényt a Magyar Zeneházában tartjuk, úgyhogy igyekszünk megadni a módját ennek a konferenciának. Jellemzően sok-sok kerekasztal lesz, nagyon különböző területen dolgozó marketing, kommunikáció, média, ügynökségi oldal, és mindenképpen az igazi nagy ágyuk lépnek a színpadra, tehát ezen listáknak a top-top helyezettjei, ennyiben mindenképpen különleges lesz a mi konferenciánk.
0: Próbáljuk egy kicsit ilyen stratégiai irányba elvinni a dolgot, tehát hogy azt gondoljuk, hogy azért mindenki kíváncsi, hogy ezek a vezetők hogyan gondolkoznak a következő évekről, milyen stratégiával vezetik a saját cégeiket, milyen meglátásaik vannak, úgyhogy, és azt gondoljuk, hogy nyilván nagyon sok esemény van ezen a piacon is, de hogy mégis tudunk valamilyen hiánypótló eseményt megcsinálni.
1: Meséljetek kérlek még arról, hogy kik lesznek az előadók, milyen tematika lesz?
2: Hát az előadókat most nem lőném el, ugye az mmtop50.hu landing oldalunkon ott láthatóak a friss információk. A témák közül pedig, amit kiemelnék, az alapvetően az AI, ugye másodszorra is, azt gondolom, hogy megkerülhetetlen. Nagyon sok olyan témánk is van, ahol a különböző generációk különböző hozzáállását, együtt dolgozását próbáljuk kibontani, és jó pár olyan kerekasztalunk lesz, ahol tényleg különböző területek képviselői beszélnek ugyanarról a témáról, de különböző nézőpontból.
1: Ha egy-egy dolgot kellene kiemelnetek, akkor mit mondanak ma ezek a listák véleményetek szerint a magyar marketing és média piac állapotáról?
2: Hát azt gondolom, hogy változik, mindig változik évről évre. Ugye miután nincsenek kész a listák, hogy az idei hogy változik, az még a jövő zenéje, azt nem tudjuk, de kismértékben, tehát így lépésről lépésre mindig vannak változások.
0: Azt gondolom, hogy minden évben van valamilyen új kihívása a szakmának, tehát ilyen szempontból nem unatkozunk. Gondolok itt olyanokra például, hogy globális, lokális szereplők, ugye azt mindenki tudja, hogy például a online költésnek a nagy százalékát a globálisak viszik el, nyilván ez a lokális szereplőknek egyébként egy gondot jelent, akik például magyar tartalmat állítanak elő. Tehát ugye azt gondolom, hogy tényleg minden évben van egy átrendeződés, van egy új kihívás, úgyhogy én ezt ami nekem személy szerint például most eszembe jut, ez pont ez a globális és a lokális szereplőknek a csatája, mondjuk, hogyha ezt csatának lehet hívni.
1: Egyébként ezek a listák mennyire tükrözik a piac valós átalakulását, ugye átrendeződésről beszéltél, és mennyire, vagy éppen mennyire követik inkább azt?
2: Hát én azt gondolom, hogy tükrözik is, meg követik is, nyilván némi csúszással mindig, hiszen a trendek azok mondjuk középtávon érvényesülnek, és nem egyik hétről a másikra.
1: Akkor mondjuk el gyorsan még, hogyha valakinek felkeltettétek az érdeklődését, akkor hol nézhetnek utána a programoknak, a trendeknek, a listáknak?
2: Reméljük, minél több embernek felkeltettük az érdeklődését, és az mmtop50.hu oldalon találják a részleteket, valamint az MM Online szájtunkon.
1: Köszönöm, hogy itt voltál, Kázmér, nálunk.
0: Köszönöm én is, hogy picit átülhettem a másik oldalra.
1: Igen, ez egy izgalmas.
0: Ez izgalmas volt, igen.
1: Műsor volt ilyen szempontból. Nyomárkai Kázmér, a Marketing és Média társtulajdonosa, egyben stratégiai igazgatója volt ma a Business Lunch első vendége. Köszönjük, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen én is.
1: Most egy rövid szünetet tartunk, majd a zene után folytatjuk a Business Lunchot. Maradjatok velünk továbbra is.
3: Rádió Café. Van barátok.
4: I said, are you gonna be my girl?
5: Eredi Csáron vagyok, a Söndörgő és a Vujicic együttes zenésze. Hallgassatok!

0: ne menjetek el! A Business Lounge hamarosan folytatódik a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
2: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
3: 4 nap,

0: www.rozalia.hu. Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Május 28-án megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon. Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Business Lounge, a marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival itt a Rádiókafén.
0: A műsor támogatói az Etmedia, az Indamedia és a Mastercard.
3: Már is folytatjuk a Business Lounge-ot, a mai műsor második felében, ahogy ígértem, arról lesz szó, hogy miként változik a Skoda arculata, miért fontos számukra a sportvilág támogatása, és hogyan kapcsolódnak a közösségekhez itthon és nemzetközileg. Ritter Tamással együtt beszélgetünk erről.
4: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Vendégünk a stúdióban pedig Kelemen Tűz Gabriella, a Skoda márka igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
5: Köszönöm, hogy itt lehetek.
3: Induljunk onnan, hogy a Skoda ma már nem csak autókat gyárt, hanem egy olyan márkaélményt épít, amelyben a technológia, fenntarthatóság és a sport iránti elköteleződés egyszerre jelenik meg. Hogyha ezt egy mondatban kellene összefoglalni vagy bemutatni, akkor milyen márka ma a Skoda?
5: A Skoda egy nagyon szerethető és egy nagyon emberközpontú márka. Ez az, amit mindenki érez is, amikor a márkával kapcsolatos gondolatokat halljuk az ügyfelektől. Gyakorlatilag a Skoda egy nagyon okosan gondolkodó márka, ami azt jelenti, hogy a DNS-ében benne van, hogy mindig is a vezető, a vezetési élmény és az utazóknak az élményi tekinti elsődleges szempontnak, és e köré építi a technológiát és a dizájnt.
4: Volt-e valamilyen átpozícionálási feladat így az elmúlt időszakban a márkával kapcsolatban?
5: A márka ugye nagyon régről indul, 130 éve jelent meg az első modell, úgyhogy egy nagyon hosszú történelme van a márkának, ez alatt többször is megújult. Nem csak a márkának kell megújulnia, hanem a környezet is megújul, és ehhez nagyon jól adaptálódik és alkalmazkodik a Skoda. De magát a DNS-ét, az, hogy ő egy nagyon praktikus és mindennapi eszköz legyen az ügyfeleknek az életébe, azt mindig is a központba helyezte.
3: Tehát akkor a dizájn és az élmény az időközben került a fókuszba.
5: Így van, és ez az, ami az ügyfeleknek az elsődleges értékét adja, úgyhogy ehhez mindig ragaszkodik is a márka.
3: Ugye azt mondod, hogy egy okosan gondolkodó márka, de ez mit jelent a gyakorlatban, a mindennapokban?
5: Ennek neve is van, hogyha ilyen marketing fókuszú a beszélgetésünk, akkor ugye mindig társítunk valamilyen elnevezést, ez az úgynevezett simplic level megoldások, amik az autókban benne vannak. mindenki gondol az esernyőre, amiket megtalál, bármelyik ügyfelünk jön, és már nem az első Skodáját veszi át, akkor tudja, hogy az ajtóban van egy esernyő, amit ő használhat, a jégkaparó, a csomagtérhálók, és minden olyan praktikum, ami nagyon aprónak tűnik, de a mindennapokat nagyon megkönnyíti, és akkor, amikor az embernek lehetősége van ezzel élni, akkor utána már a következő autóban is keresi, mert annyira beépül a mindennapokba.
3: Tehát a felhasználó fejével kell gondolkodni és kiszolgálni ezeket az apró igényeket.
5: Abszolút.
3: Melyik modell testesíti meg legjobban a mai Skoda szellemiséget?
5: Hogyha végignézzük a modelleket, akkor gyakorlatilag egy 10 modellből álló paletta az, ami a miénk. Gyakorlatilag ezekben a modellekben megtalálható minden olyan hajtás, amire az ügyfeleknek a mindennapokban szüksége van. De mégis, hogyha az ikonikus modelljeinket tekintjük, akkor azt mondanám, hogy az Octavia, ami az egyik központi modellje a palettánknak. És ne felejtsük el, hogy az elektromos autózásban egy teljesen új ajtót nyit a Skoda, itt pedig az Aerox és az Enyaq modellünk, ami képviseli a márkát.
3: Igen, itt a villanyautózás, ami most a fókuszban van, és ezen gondolkodtam, hogy erre mennyire gyorsan reagáltatok, mert hogy itt nagyon változik a piac.
5: Aki autózásról beszél, biztos, hogy szóba kerül az elektromos autózás, úgyhogy ezt is nagyon jól jelzi, hogy a Skoda a tavaly évben 2 új elektromos modellel jött ki, ez az Aerox és az Enyaq. Az idei évben szintén 2 elektromos modellel érkezünk, ez az Epic és a Peak, így lesz teljes az elektromos paletta. De hogy ez a mindennapokban ugyanolyan megoldásokat jelent az ügyfeleknek, mint az egyébként belső égésű motorokkal szerelt modellek. Ez adja egyébként az egyik legnagyobb előnyünket, hogy akkor, amikor az ügyfelek beülnek az elektromos modelljeinkbe, akkor azt érzik, hogy egy európai autóban ülnek, megtalálnak benne minden olyan funkciót, amit szeretnek a modellekben, és egy kicsit otthonosabbá teszi ezt az átmenetet. Nem olyan éles a váltás a belső égésű és az elektromos modellek között.
4: Kicsit átmennénk a kommunikációs vonalra, hogy a sport az mit jelent a ti életetekben? Nagyon nagy fókusz van benne a sportszponzoráció tekintetében?
5: Ugye mindig próbáljuk azokat az együttműködéseket keresni, ami nem csak egy együttműködés, hanem egy partnerség is. Ez azt jelenti, hogy segítjük egymást ezekkel a kapcsolatokkal. 2 sport van az, ami fókuszban van a Skodánál, de hogy a sport az már a márkának a DNS-éből indul. Azt nem tudom, hogy tudjátok-e, de hogy maga a Skoda márka a biciklizésből indult.
4: Hiszen én nem tudtam, de most megnéztem, meglepő tudják, volt, igen.
5: Ugyanis a Laurin és Clement páros első körben kerékpárokat szereltek. Egy kicsit kitekintettek egyébként a repülőgép gyártás felé is, de hogy a kerékpárokból indult a márka, és hogyha esetleg jártok Csehországban, ahol a gyártása folyik az autópalettának a legnagyobb részében, Mladá-Boleszlávban konkrétan, akkor ott az eredeti gyárnak az épületében indul maga a gyár látogatás is, meg lehet nézni, hogy hogy néznek ki a mai technológiák, de ezt úgy kell elképzelnetek, mint a filmekben vannak ezek a régi gyárak, hogy valóban azok a boltíves ablakok, és az ember a lelki szemei előtt látja azt, amikor ők ott kerékpárokat szereltek.
3: Tehát akkor ez egyfajta időutazás is.
5: Így van, és hogy gyakorlatilag annyira benne van a sport a márkának a DNS-ében, hogy valóban ő maga is ebből a sportból indult.
3: Tehát akkor a kerékpár az egyik, és viszont a jégkorong a másik. Miért?
5: Igen, ugye a kerékpározás az egy magányos sport, bármennyire is a versenyen sokan vannak, viszont a jégkorong pedig egy csapatsport, ami nagyon jól jelképezi a márkának a hitvallását is. Mindazokat az értékeket, amiket képvisel a márka, képviseli ez a sport is.
4: Én azon gondolkoztam, hogy van ugye a cseh kötődés, hiszen nagyon régi cseh márkáról beszélünk, és ez egy tök érdekes dolog, hogy ugye mind a jégkorongnak, mind a kerékpározásnak nagy hagyománya van Csehországban, tehát hogy innen is ennek a két sportágnak a támogatása, vagy ez ettől teljesen független.
5: Benne van ez is. Akkor tudunk hitelesek lenni, hogyha mi magunk is teljes vászélességgel mögé tudunk állni, és abszolút, tehát a márkának ezek nagyon hosszú, múltra visszanyúló együttműködései.
3: És amit én még behoznék a beszélgetésbe, hogy ti nem influencerekkel, sokkal inkább sportolókkal szerettek dolgozni. E mögött milyen üzenet van?
5: Pontosan ez a hitelesség van mögötte. a sportban megvan az a kitartás, megvan az a csapatszellem, megvan az az emberközpontúság és egy képviselet, ami összhangban van a márkának a képével. Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek egyéb együttműködéseink, de ezek azok a stratégiai partnerségek, amik hosszú idő óta megvannak, és az, hogy ilyen hosszú idő óta megvannak, az is bizonyítja, hogy ezek kölcsönösek.
6: És hogyha visszatérünk az autókhoz, én úgy tudom, hogy a Skoda sok sporteseményen nem csak szponzorként jelenik meg, hanem maguk az autók is szerepet kapnak. Hogyan, miért, és ez márkaépítési szempontból milyen üzenetet hordoz?
5: Abszolút. Itt jön elő a partnerség, hogy ez nem csak egy papíron lévő együttműködés, hanem valóban egy egymásra utaltság is. Nagyon aktuális a beszélgetésünk, hiszen május közepén van a Tour d'Hongrie rendezvénysorozat, ami Magyarországon az egyik legnagyobb kerékpáros rendezvény. Oda a kísérő autókat, felvezető autókat mi biztosítjuk, és idén egy érdekesség, hogy az a director car, amiben a versenyigazgató utazik, azt a Tour de France-ról hozzuk, ahol szintén a Skoda a támogató.
4: És gondolom ez nektek azért egy előnyös dolog, hiszen meg tudjátok mutatni ezzel az autókat ezen az egész távon. Egyébként mennyi a táv, azt én most nem is tudom így fejből, nem tudom, hogy te tudod. De.
5: 4 szakasz lesz, 4 különböző napon, Gyuláról indul, utána a déli ország rész érintésével mennek tovább, és Veszprémben lesz a befutó.
6: Mennyire érintett ilyenkor a cég, a csapat egy-egy ilyen rendezvény kapcsán? Mennyire vagytok jelen?
5: Hát most fél lábam itt, a másik lábam az irodában, mert gyakorlatilag mindenki be van vonva, hiszen ez egy nagyon jó példa arra is, hogy az importőri együttműködések után a márkakereskedéseknél is jelentkeznek, mert például a különböző szakasz helyszínekre a márkakereskedéseink állítják ki az autókat, ők vesznek részt különböző aktivitásokban, tehát hogy itt most már nem csak az importőr, hanem maga a márkakereskedői hálózatnak a tagjait is bevonjuk.
4: Tudjátok esetleg mérni, hogy mondjuk, amikor van egy ilyen kerékpáros verseny, és támogatjátok, akkor esetleg nő így a márkával kapcsolatban az érdeklődés?
5: Igyekszünk mérni, azért maga az image-nek a változása, ez egy hosszú távú befektetés a részünkről, tehát nehéz ebből rövid távú előnyöket hozni, de marketingesként feladatunk az is, hogy ezeknek a hozzáadott értékét a számszerűsíteni tudjuk.
6: Mit jelent számotokra egy sportoló vagy egy csapat támogatása?
5: Gyakorlatilag ezeket az együttműködéseket mi keressük, hiszen sokkal inkább ez az emberközpontúság és emberközeliség, illetve például egy jégkorong bajnokságon, amikor egy jégkorong napján látjuk a kis piciket, akik már éppen hogy csak járni tudnak, de már korcsolya van a lábukon, látva a szülői közösségeket, nagyon jó érzés látni azt, hogy ehhez mi hozzájárulunk tevőleg.
6: Egyébként miért pont a jégkorong az, amit még a kerékpározás mellett választottatok?
5: A jégkorong az egy nagyon összetett sport, és egy nagyon szerethető sport. Nagyon jó nézni, nagyon jó a dinamikája, nagyon jó a sebessége. Nagyon fontos a csapatjáték és az együttműködés, és hogy nagyon sok képességgel kell rendelkeznie annak, aki jégkorongozik, hiszen már eleve megállni a pályán az egy feladat, azon túl neked még el kell találni a korongot, és egyébként pedig figyelned kell a csapattársaidra, hogy éppen hogy alakul a játéknak a menete. Úgyhogy ez az összetettség, és azon túl az élvezet, mert hogy kívülről is nagyon élvezetes nézni, legalábbis számomra.
4: Az autót ott egyébként meg tudjátok mutatni, mert így első látása azt gondolom, hogy a kerékpárnál jobban meg tudjátok.
6: Az
4: mutatni,
6: egyértelmű.
4: Az
6: igen.
4: Egyértelmű, itt hogyan tudjátok?
5: Hát sok autót tettünk már a jégre. Így tudjuk megmutatni, a rendezvényeken ott vannak, részt vesznek, maguk ezek a rendezvények, de hosszú távú együttműködésünk van a Jégkorong Szövetséggel, akiknek 3 autót biztosítunk a folyamatos mobilitásnak a biztosítására. Tehát nem csak kifejezetten a sportolókat és az eseményeket, hanem magát a szövetséget is támogatjuk.
6: Amire én még kíváncsi lennék, hogy van-e olyan együttműködés, vagy együttműködések, amelyekre különösen büszkék vagytok? Márkaigazgatóként ezt hogyan látod?
5: Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy alapvetően ezeknek a sportoknak a legkiemeltebb képviselőivel van együttműködésünk, tehát például a kerékpársportban Batel Attilával van egy együttműködésünk, illetve a jégkorongnál a legnagyobb elérést és a legnagyobb lefedettséget a szövetségen keresztül tudjuk megmutatni, és ezek mind hosszú-hosszú évekre visszanyúló partnerségek.
4: Hogyha egy személyt támogattok, akkor ott milyen szempontok alapján döntötök, tehát minek kell megfelelnie?
5: Az elsődleges szempont mindenképp az az imázs, amit ő hordoz, illetve az, hogy mennyire azonosítható az ő szellemisége a márkával.
6: Gabi, még egy kérdés, ami így felmerült bennem, hogy márkaigazgatóként nyilván foglalkoztok azzal, vagy foglalkozol azzal, hogy mennyire szóltok a különböző társadalmi rétegekhez, akár nőkhöz, férfiakhoz, tehát a márka mennyire tudja kiszolgálni ezeket az irányokat?
5: Köszönöm a kérdésed, mert ez egy nagyon aktuális, és a Porsche csoporton belül most kiemelt szerepe van a női ügyfeleknek. Úgynevezett Female Link projektünk van, amiben nem csak azt vizsgáljuk, hogy a női dolgozók, illetve a női vezetőknek milyen a szerepe a márkánál, hogyan alakítják, hanem hogy a kereskedésekben dolgozó női értékesítők, női értékesítési vezetők, és rajtuk keresztül természetesen a női ügyfeleknek mi a szerepe a vásárlási folyamatban. Egyébként, hogyha valaki fölmegy a skoda.hu oldalra, akkor ott van egy ilyen felkérés is, hogy vegyenek részt a kutatásunkban, hogy fejtsük meg együtt, hogy hogy érzik a női ügyfelek magukat a márka kereskedéseinkben. De hogy ezt vizsgáljuk, hogy mi a nőknek a szerepe a vásárlási döntésben. Ki hozza a döntést, milyen típusú kérdésben dönt a nő, és így előjáróban annyit mondhatok, hogy sokkal magasabb a százalék, ami nem látható, de részt vesznek a döntésben.
6: Most így záró kérdésként jutott eszembe, hogy mit szeretnétek, mit érezzen az ember, amikor az autóban ül, vagy akár amikor egy olyan sporteseményen van jelen, ahol ti is, vagy amit támogattok.
5: A Skoda nagyon szereti a pozitív meglepetéseket, ez az egyik DNS-e is a márkának, és nagyon sokat törekszik erre, hogy az ügyfeleket pozitívan meglepje. Én nagyon remélem, hogy ezek az események is és az autóink is pozitív meglepetéssel szolgálnak.
6: Köszönjük, Gabi, hogy ma itt voltál. Izgalmas ez a világ, úgyhogy örülünk, hogy beletekinthettünk.
5: Köszönöm szépen.
6: És ez volt a Business Lounge. Ritter Tamással együtt köszönjük, hogy velünk tartottatok. Találkozunk két hét múlva. Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok!

0: Rádió Café. Újlipótvárosban az FM 98-as frekvencián. Business Lounge. A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival. Lemaradtál? Visszahallgathatod a Rádió Café 98.hu-n. A műsor támogatói az Etmédia, az Indamédia és a Mastercard. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Ó, mester, azért jöttünk nagyon messziről, mert szeretnénk tudni, mi hiányzik. Mindent beletettünk, legjobb tudásunk szerint.
2: Hogy minden? Nem lehet, hogy megfeledkeztetek a titkos összetevőről?
0: Hirdes rádióban. Néha csak egy hang kell, hogy összeálljon a kép. Miértrádió.hu. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu. Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes. Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Von Jodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait, két forgalmas vonalon kezd pályafelújításba a MÁV, nem sieti el a háború lezárását az amerikai elnök. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kinevezték a Tisza kormány 55 államtitkárát, a miniszterelnök közölte, nemzetközileg elismert, magasan képzett szakemberek kapták a megbízásokat. Egyharmaduk nő. A legfiatalabb államtitkár 28, a legidősebb 66 éves. Magyar Péter hozzátette, a kinevezettek jelentős része több diplomával és tudományos fokozattal rendelkezik a jogi, közgazdasági, műszaki, informatikai és társadalomtudományi területekről. Két fontos felújításba kezd a MÁV. Közvetlenül Pünkösd után kettől Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak körülbelül egy hónapig. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Szerdán Szerencsés Nyíregyháza között startol a munka, ami egész nyáron áttart. Átszállásra, autóbuszos pótlásra hosszabb menetidőre számíthatnak az utasok. A MÁV csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt szerint a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani. Lassabban ugyan, de továbbra is csökken a hazai űrgeállomány, ez derült ki a tavaszi országos összesítésből. Fontos és védett állatokról van szó, karbantartják a vidéket és táplálékul szolgálnak a ragadozó madaraknak. Részletek Váci Olivér etológustól, a vadonleső program munkatársától.
5: 17 terület volt, ahová jutottak a felmérők, hogy megismerjük az űrgeállománynak a helyzetét. Csökken és még mindig megfigyelhető, ami úgy tűnik, hogy lassulni látszik egy picit. Ezeket az 82 óta védett fajjá vált, és 2012-re fokozottan védetté kellett tenni, mert már kevés helyen találni űrgét. Ott sem mindenütt biztosított az állomány fennmaradása, tehát egy nagyon erősen ritkuló állatfajról van szó, nem csak Magyarországon, hanem a teljes elterjedési területén Európában.
4: Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról. Erről írt közösségi oldalán az amerikai elnök. Donald Trump szerint nem hamarkodják el a megegyezést, mert az idő szerinte Washington oldalán áll. Hangsúlyozta, a teheráni vezetésnek meg kell értenie, hogy nem fejleszthetnek ki és nem is szerezhetnek be atomfegyvert. Éjszaka több felhő lesz már felettünk, hajnalban, illetve reggel elszórtan kisebb eső, jelentéktelen zápor előfordulhat. 11-17 fok ébreszt majd minket. Utána folytatódik a jobbára derűs idő, fátyol felhőkkel, a Dunántúlon és északkeleten erős széllel, de csapadék nélkül. 27-32 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a kedd és a szerda is nagyjából hasonló időt ígér, akár már 34 fokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén.
6: De mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
7: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
0: Cinema Paradiso. A Rádiókafé minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Cyborg Templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
6: Na és mi lesz a moziban?
7: Ami koltár sci-fi, amiben megint ilyen 60-as évekbeli zenék lesznek, Rob rendezésében.
8: Ez nem én nekem történetem. Mindenünknek története, mely szájról szájra száll. Ti füleltek és emlékeztek, mert mit ti ma hallottok, ti mondjátok csecsemőknek. Én most nézek hátra. Vissza át az időn, múltba válva, történeten át.

És ekkor születik pattogópor és örök rémület. A tél szállott fölénk. A halál gyűjtötte martalékát, de egyet sehogy nem kap el. Walker kapitányt. Ki gyűjt majd egy bandát, fölröpteti föl az égbe. Így ők útra kerekednek, pápát intenek, mi tudás volt egykor, és

0: Rémlik ez?
1: Holnaporság!
0: És rémlik ez?
1: A fényfolyó!
0: És rémlik ez?
1: A léghajó!
2: If you want to be happy living a king's life, never make a pretty woman your wife. If you want to be happy living a king's life,

Az idő telik, az idő múlik. Őnekik hiányzik, miük volt. Ők lesznek magányosak, nincs felhőkarcoló, nincs videó.

és mi jutottunk ide hálás szívvel, mert látjuk azt, ami azelőtt volt. Egy pillantás, és mi tudjuk, igaz volt. Kik jártak előttünk, nekik volt nagy tudás, mely még több, mint álmaink. Az idő telik, az idő múlik, és mi tudjuk, a titok, ami volt, nagy és nehéz. De a mi életünk ezen úton jár, és senki nem tudja, hová, merre.

0: Ez nem én nekem történetem. Mindenünknek története, mely szájról szájra száll. Ti füleltek és emlékeztek, mert mit ti ma hallottok, ti mondjátok csecsemőknek. Én most nézek hátra, vissza át az időn, múltba válva, történeten át.
1: Cinema Paradiso. A Rádiókafé minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba.
2: A mai DJ Rob volt.
1: A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi.
3: Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát.
1: Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádiókafé 98, Facebookon és Instagramon is. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Mm-hmm, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
7: Gyere el május 30-án a 10. Hungarian Blitzring Opel pályanapra a Kakucsringre. Egész nap szokványos és nagyon nem szokványos Opelek a pályán, ahol ráadásul te is kipróbálhatod ellenőrzött körülmények között, amit az utcán nem lehet. Ez nem verseny, hanem igazi örömautózás a MOTE szervezésében, különleges autókkal, díjakkal és kupákkal. Hungarian Blitzring 2026. május 30. Kakucsring.
6: Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Graboszki, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: Ismét akcióznak az unokázós csalók, karkötővel védik az űrös tiniket a svédek, nem is játszott, mégis nyert a hoki válogatott az Elit VB. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség, a bűnözők az idősek aggodalmát kihasználva telefonon keresik meg áldozataikat, pénzt és értékeket akarnak szerezni. Fontos, hogy felkészítsük nyugdíjas hozzátartozóinkat erre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
9: A csalók sokszor nagyon felkészültek, sőt, hivatalos személynek, rendőrnek vagy tűzoltónak is kiadják magukat. Tudni kell, hogy a rendőrség és társszervei soha semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat telefonon. Mi a tendő ilyen hívás esetén? Meg kell szakítani a kapcsolatot. Tegye el a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, ellenőrizze az információt, hívja fel a hozzátartozót, akire hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
8: Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át a legjobbaknak járó elismeréseket. Az ösztöndíjak mellett kijutottak a nemzetközi megmérettetésekre, ezeket Európában, Észak-Amerikában és a Távol-Keleten rendezik majd. Idén rekordszámú pályázatból válogathatott az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia zsűrije. Elektronikus karkötőkkel figyelnék meg a veszélyeztetett tiniket Svédországban, ezzel ellenőriznék, hogy betartják-e az előírt kijárási korlátozásokat. Azokról a gyermekekről van szó, akikre alvilági bandák vetették ki a hálójukat, gyilkosságok elkövetésére toborozzák őket, hiszen a helyi törvények szerint akkor sem küldhetik őket börtönbe, ha lebuknak és a bíróság elítéli őket. Júliustól érkezik is a szigorítás ezügyben, 15-ről 13 évre csökken a büntethetőségi korhatár Svédországban. Bent maradt a válogatott a jégkorong világbajnokság élvonalában, az együttes ma nem lépett pályára a svájci VB-n, de a közvetlen riválisok, a britek igen, és 6-0-ra kikaptak a lettektől, így már nem előzhetik meg a mieinket. Majoros Gergely szövetségi kapitány csapata holnap a címvédő amerikaiakkal, kedden pedig a lettekkel találkozik, és jövőre is az elitligában szerepelhet majd. Éjszaka több felhő lesz már felettünk, hajnalban, illetve reggel elszórtan kisebb eső, jelentéktelen zápor előfordulhat, 11-17 fok ébreszt majd minket. Utána folytatódik a jobbára derűs idő, fátyol felhőkkel, a Dunántúlon és északkeleten erős széllel, de csapadék nélkül, 27-32 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a kedd és a szerda is nagyjából hasonló időt ígér, akár már 34 fokkal.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
5: Sirály.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Hát a Jurányi az egy csodálatos. Én nem találkoztam még ehhez hasonló képződménnyel, és valószínűleg nem véletlenül ezt a nevet találták ki maguknak, vagy ezt a meghatározást, hogy inkubátorház, és tényleg az első pillanattól fogva akkor érzik jól magukat, hogyha létre tudnak jönni produkciók. Ők nem valami sikert hajhásznak, ők egyszerűen egy olyan helyet, egy olyan bázist próbálnak megvalósítani, illetve életben tartani, ahol létrejöhetnek dolgok, gondolatok, elképzelések, álmok.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem, ahol független színházi alkotókkal beszélgetek a Rádiókafén. Mai első vendégünk Fekete Anna látványtervező, több Jurányis előadás vizuális világáért felelős, illetve Bánki Gergely színész, aki az indulástól jelen van a Jurányi életében. Szervusztok!
3: Szia!
1: Hello!
2: Mi az előnye és a hátránya annak, hogy mindketten alkottok időnként akár együtt is?
3: Kezdem a hátránnyal, az gyorsabb, hogy nehéz összeegyeztetni, tehát főleg amióta gyerekünk van, magát az alkotó folyamatot, amikor nem együtt dolgozunk, azt is nagyon nehéz egyeztetni, mint család, a közöset meg pláne nehéz, hiszen akkor kivigyáz a gyerekre, ha mind a ketten dolgozunk. Az előnye pedig szerintem az, hogy organikusan be tud folyni a családi életbe, tehát hogy nem kell külön egyeztetni egy munka megbeszélést, hanem azon mondjuk elkezdünk anyagot keresni, hogy mi fogunk együtt dolgozni, az úgy már a hétköznapokban is része lehet az életünknek. Hát az, hogy egyébként, ha nem együtt dolgozunk, annak mi az előnye, az, hogy szeretjük a munkánkat nagyon mind a ketten, tehát hogy feltölt minket az alkotás.
1: Meg ugye az egymás munkáinak a kölcsönös véleményezése, vagy tanácsadás, vagy egyáltalán nyilván a másiknak a véleményét meghallgatni valamiről, amiben éppen benne vagyok, és ezért nem látok ki belőle, és adok a szerencsés esetben ugye a velem együtt élőnek a véleményére, azért az hasznos tud lenni. Bár én egyébként már sokszor megfigyeltem, hogy én olyan vagyok, hogy én iszonyatosan vehemensen és indulatosan reagálok például egy kritikára az Anna részéről, hogyha akár a közös dolgokba, akár hogyha nekem valami tőle független produkcióval kapcsolatban ő megfogalmaz valami kritikát, általában érvényes kritikát fogalmaz meg, ettől csak még rosszabb a dolog. Úgyhogy én akkor nagyon, nagyon ellenkezek, nagyon indulatos vagyok, nagyon, és aztán az esetek túlnyomó részében megcsinálom azt, ami egyébként ő megfogalmazott, hogy kéne. De sose ismerném be abba a pillanatban, amikor elhangzik ez az észrevétel, hogy igaza van.
3: Hát abba kivárom, amíg rájön. Nálunk az a felállás, hogy ő játsza azt az előadást, amit közösen készítünk elő, hogy ehhez segítséget kell adni, és ez sokszor ez a türelem, hogy megvárom, amíg megérti, meg beül az, amit én mondok, és akkor fogja megváltoztatni, amikor
2: tehát te nem kritikának gondolod, azt, hanem segítségnek.
3: Igen, hát persze.
1: Mert ez nálunk úgy indult, hogy hát először is lett egy kislányunk, pár évvel később a Jurányinak, ahol ugye mi mind a ketten igazából egymástól függetlenül is több produkcióba részt vettünk, meg időről időre különböző Jurányis munkákba részt veszünk. A Jurányinak meg a Pagony könyvkiadónak, akik gyerekkönyveket jelentetnek meg, tőlük érkezett egy felkérés, ők alkotópárokat keresnek meg, hogy az általuk forgalmazott könyvekből választhatnak, és abból ott a Jurányis keretek között előadás készülhet. És akkor minket is megtaláltak.
2: Ez a Habatortán
1: sorozat, igen, ebből már tényleg sok-sok ilyen produkció született, és akkor minket is megtaláltak ezzel. Mi soha életünkben, se az Anna, se én gyerekműfajban nem vettünk részt. Tulajdonképpen semmilyen módon. Ezt azért mondom így, mert ez egy nagyon-nagyon más világ, mint a felnőtt színház. Nagyon, minden szempontból. De belevágtunk, és itt a kislányunk, a Louise, egyébként nagyon sokat segített benne, mert ő akkor még ilyen 3 éves volt, amikor ezt az előadást készítettük, de pont attól, hogy 3 éves volt, egyrészt voltak nagyon érdekes észrevételei, olyanok is voltak, amiket aztán nem építettünk be, például egy ponton azt mondta, hogy itt jó lenne, ha bejönne a mesébe egy zöld krokodil, ez például nem került bele, de egy csomó olyan, nem is feltétlenül, amit ő kommunikált, hanem én játszottam neki azokat a részeket, amikről úgy gondoltuk, hogy ez már úgy valamilyen, vagy valahol tart, és én közben figyeltem őt, hogy neki mikor milyen reakciói vannak, és hát egy gyereknél iszonyatosan pontos, ugye ő nem fogja vissza magát, nem fogja fölülviselkedni esetlegesen az unalmát, vagy ha nem érti, ha nem tetszik, bármi, az azonnal látszik rajta. Úgyhogy ő is nagyon sokat segített, létrejött ez az előadás, nagyon féltünk, mert nagyon új terep volt mind a kettőnknek, de az Anna világéletébe szeretett volna bábokkal foglalkozni, vagy báb tervezés, vagy ebbe az irányba menni, és igazából a Louise óta engem is egyre inkább érdekelt az, hogy gyerekeknek készíteni, gyerekekkel, gyerekekről, a gyerekek gondolatvilágát és az érzelemvilágát egy kicsit újra átélni ezáltal. Azóta már csináltunk még egy előadást, azt már csak így önszántunkból, és tervezünk még egyéb ilyen előadásokat is. Lehet egyébként, hogy ahogy a Louise növekszik, úgy a mi előadásaink is már nem óvodásoknak fognak szólni, hanem szóval, hogy megyünk a Louise-val együtt mi is, ahogy készülnek esetlegesen az újabb előadások. Ez egy nagyon érdekes összekapcsolódás nálunk a családi, a magánélettel, gyakorlatilag teljes szimbiózisba került ez a fajta alkotói légkörünk, vagy az alkotói énünk. Ez csodálatos.
2: Annát hadd kérdezzem arról, hogy te hogy fogalmaznád meg, hogy mennyiben más a gyerekekhez szólni vizuálisan, vagy egyébként. Tehát, hogy ez egy más műfaj, ugye ezt Gergő mondta, de hogy miben más?
3: Igen, tényleg nagyon régóta vágytam rá, hogy gyerekeknek, és leginkább a báb műfaj kipróbálására, és azóta hál' Istennek voltak egyéb felkéréseim, dolgoztam a Győri Vaskakas Bábszínházba, meg a Budapest Bábszínházba is, és egyre több tapasztalatot gyűjtök arról, hogy fogadják a gyereknézők mennyiben máshogy, mint a felnőtt színházat, de alapvetően a díszletről alkotott felfogásom, hogy az mit jelent, az ugyanaz, hogy tulajdonképpen az előadást kell, hogy szolgálja, és annak atmoszférát kell, hogy teremtsen. Tehát ez akkor működik, akkor jó egy színházi tér, ha tökéletes összhangban van a színészi játékkal és a történettel, és hiába néz ki jól, ha nem szolgálja, ha nem egy irányba tart a mese üzenetével, akkor az nem egy jó színházi díszlet. És ilyen értelemben, hogy valami sikerül vagy nem sikerül, az ugyanazon múlik felnőtt és gyerekszínházban, hogy milyen ingereket adunk, és hogy mennyire dolgozunk ki valamit, szerintem ez sokkal érdekesebb a gyerekeknél, akiknél...
2: Mondasz erre egy példát?
3: Például a színvilágra gondolok, hogy kell-e a gyerekeket túlstimulálni, vagy minél több teret hagyni a képzeletnek, és azt hiszem, hogy ez a felnőtteknél egy felnőtt színházi díszletben sosem volt nekem szempont, de a gyerekeknél főleg így, hogy van egy saját gyerekem, és tudom, hogy annál érdekesebb, minél többet tud ő a képzeletével hozzátenni, és hogy ebbe hogy tudom játékosabban létrehozni annak az előadásnak a díszletét, ez fontosabbá vált, ez előtérbe került, hogyha lehet, ha van olyan megoldás, hogy mondjuk egy tárgy az több dolgot jelent, vagy egy díszletelem kreatívan 5-6 féleképpen használható egy előadásba, akkor az szerintem egy sokkal jobb megoldás, mint behozni egy újabb és újabb eszközt, és többet használni, színesebbet, nagyobbat, sokkal jobban mozgatja a fantáziát.
2: Hát a gyerekirodalomra gondolok, akkor ott is markánsan megkülönböztetünk életkorok között. Tehát ha egy gyerek előadásról beszélünk, akkor hány éves kortól, hány éves korig gondolkodtok?
3: Nekünk az első előadásunk az 3 éves kortól van, a második 4 éves kortól, de általában a gyerekszínházakban azért az óvodás és az iskolás korosztályt különveszik, és ott tényleg van szerintem is 6 éves kor környékén egy ugrás. És ott is a kisiskolás, és később a kiskamasz, de nekünk addig van tapasztalatunk itt a kisiskolás korosztály.
2: Korig.
3: Igen. Szerintem gondolatban egyszer belevágtunk egy ilyen kiskamaszoknak szóló előadásba, és nagyon gyorsan rájöttünk, hogy még nincs elég tapasztalatunk, nincs a környezetünkben elég gyerek ebben a korosztályban, hogy valóban tudjuk, hogy mik a problémáik, és mik azok, amik foglalkoztatják őket, és mi érdekes számukra.
2: Ti hazaviszitek a munkát?
3: Nálunk úgy van, hogy az alsó szinten van a műhelyem, és elvileg az a szabály, hogy minden, amin éppen dolgozok, ragaszgatok, szárad, az ott van lent, de hát ez nem tud így megtörténni, mert sosincs elég hely lent. Mindig feljön valami kis épp aktuálisan készülő dolog a nappaliba, meg a konyhába, meg festéket kavarok a gáztűzhelyen. Tehát, hogy a valóság, fizikai valóságban sem tudom elhatárolni, nemhogy a gondolataimban, hogy lezáruljon, amikor belépek az ajtón.
1: Ez egy állandó forpont köztünk. Én inkább a kényszeres vagyok, és kényszeresen próbálok.

0: valami rendszer vegyen körül. Na most ezt mivel nem tudom magamból, mert belőlem pont az ellenkezője jön, ez már eleve bennem is egy egész, egy amióta az eszemet tudom, egy állandó önellentmondás, ami egy állandó feszültséggel jár. Na most ehhez képest kaptam meg az Annát, akit viszont egy csöppet se zavar a káosz, vagy a rendetlenség, sőt, ő abban tud létezni igazából, ő abban tud élni. Ahogy mondta az Anna, a háznak az alsó részében van egy műhely, ahová én már nem merek bemenni, de valószínűleg nem is tudnék, csak nem tudom, egy ilyen komolyabb barlangász felszereléssel, vagy egy macsétával, hogy valahogy utat törjek azok között az irtózatos mennyiségű lomok között, ami persze az Annának nem lom, de ő abba ki tud igazodni. Ja, és ezért viszont állandóan a lakótérbe fölszüremkednek az ő munkái, és akkor már, amikor már a lakótérből már elkezd műhely lenni, akkor nyilván a gyerek is, neki is van kis képzős asztala, de hát ugye egy gyerek az természetesen mindig az egész házat lakja, ugye, hogy van. De nálunk aztán külön bátorítást kap a Louise, mert hát a saját anyján látja, hogy szétteríti a nappaliba az éppen aktuális munkáját, úgyhogy akkor ő is hordja oda a saját munkáit, és teljes a káosz, amiből én viszont egy életen át próbálok menekülni.
1: Hozzáteszem egyébként, ez a típusú alkotó tevékenység, amikor tényleg összegyűjtesz nagyon sok mindent, és abból létrehozol egy új dolgot, azért ez sok ember számára egy rendetlen folyamat, de hát ezt nem lehet megspórolni, hogy tényleg oda hordasz rengeteg mindent, és azt elkezded máshogy újra összedolgozni. Márpedig nálunk legalábbis bábok így készülnek, meg díszletelemek így készülnek.
0: Például az alkotói területen, de egyáltalán a világról, az életről, gyerekről, családról a gondolkozásunk, a felfogásunk, ahogy megközelítjük, ugyanaz. Azon belül persze tudunk vitatkozni, meg tudunk, de hogy azért alapvetően az életről, a világról és a munkánkról nagyon hasonló ízléssel, meg gondolatokkal vagyunk.
2: Beszéljünk egy picit a Jurányiról. A Jurányi a szakmai partnere vagy támogatója ennek a sorozatnak. Azokat a független kereteket, amiket a Jurányi lehetővé tesz, ezt ti hogyan tudjátok kihasználni úgy színészként, mint látványtervezőként?
0: Hát a Jurányi az egy csodálatos, szóval én nem találkoztam még ehhez hasonló képződménnyel, és valószínűleg nem véletlen ezt a nevet találták ki maguknak, vagy ezt a meghatározást, hogy inkubátorház, mert nem tudom, most már azt hiszem több mint 10 éve létezik ugye ez, hogy Jurányi ház, és tényleg az első pillanattól fogva ők igazából azt érzem ezeken a javarészt lányokon, akik ugye összegrundolták a Kulcsár Vikivel az élen, gründolták, és azóta is csinálják ezt az egészet. Azt érzem rajtuk, hogy ők akkor érzik jól magukat, hogyha létre tudnak jönni produkciók. Ők nem valami sikert hajhásznak, nem valami bármiféle magasztos vagy ideológia, vagy bármiféle cél lebeg a szemük előtt, vagy valamit szeretnének. Ők egyszerűen egy olyan helyet, egy olyan bázist próbálnak megvalósítani, illetve életben tartani, ahol létrejöhetnek dolgok, gondolatok, elképzelések, álmok, bármik. Ők egyszerűen ehhez adnak teret, jó esetben pénzt, paripát, fegyvert, de éppen mindig amit tudnak. De ez egészen odáig, hogy én nem tudok oda úgy bemenni, fejvakargatva, hogy valami kis, valami terem valahol, ahol én tudok, most délután tudnék ott, mert kéne ott egy órát, és akkor addig nem nyugszanak, amíg nem tudják kiszaszerolni, hogy legyen egy terem arra az órára, és én oda be tudok menni, és ott tök mindegy, valamit, ami egy munkával, alkotással, bármivel kapcsolatos, én ott tudok foglalkozni. Nem feltétlenül kell, hogy ez olyan dolog legyen, ami ott a Jurányiba valósul meg.
1: Uh-huh. Hát összehasonlítva a független létet, a közszínházi struktúrákkal, amelyen tervezőként sokat dolgozom más szituációkba. Ez egy elképesztően felszabadító szabadság. erős anyagi korlátai vannak, és így a megvalósíthatóságnak is vannak korlátai, amiket

0: Néha kicsit jó érzés magam mögött hagyni, és alkotni máshol, de pont ezeknél a gyerekelőadásoknál jöttem rá, hogy az tulajdonképpen, hogy mi, az egy dolog, hogy van egy előkészített tervünk, amit prezentálunk, elfogadunk, de az, hogy a folyamat közben akkora bizalmat és szabadságot kapunk, hogyha ez a koncepció tovább fordul egyet, és még megértünk egy mélységet a saját előadásunkból, és változtatunk akár a bábokon, akár a díszleten, akár a jeleneteken, akár a zenén, ezt megtehetjük, azt látni kell, hogy ezt egy nagy színházi struktúrában nem lehet megtenni, mert egy akkora gyárszerű működés indul el, annyi fogaskeréknek kell egymást meghajtani, hogy ott elindul egy folyamat, és nagyon piciket lehet variálni, tehát az már végigmegy úgy, ahogy elindítottuk. És a független színházban, vagy a kisebb társulatoknál, ott felerősödik a jelentősége magának a próbaidőszaknak, amikor még történhetnek lényegi változtatások, és ez ettől szerintem sokkal mélyebb produkciók, sokkal rétegzettebb, átgondoltabb produkciók tudnak létrejönni.
1: Egy pici szünetet tartunk most, a tandem mindjárt folytatódik Fekete Annával és Bánki Gergellyel.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon is 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja.
4: Sok jó zene kis helyen is elfér. Minden második szerdán a Zeneháza a Rádió Caféra költözik. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Beszélgetések előadókról, előadókkal, előadásokról. Mindenről, ami zenéhez köthető. Szakmai partnerünk a Magyar Zeneháza, ahol a zene mindenkié.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
5: Sírálj!
6: Ez itt a Tandem, vendégeim Fekete Anna és Bánki Gergely. Mennyire fontos nektek a kísérletezés?
7: Merünk és van lehetőségünk változtatni. Lehet, hogy az léptékében nem lesz akkora, mint egy nagy színpadi díszlet, lehet, hogy ez egy nagyon pici változtatás lesz, de jelentésében nagyon erős és fontos változtatás lehet, és a kísérlet az nekem ezt jelenti.
8: Én ugye ebben a Schillingféle Krétakör színházban szocializálódtam. Nekem ez a szó, hogy kísérletezés, ez mindig ilyen kicsit ilyen, nem tudom, ilyen picit ilyen művi volt, ilyen nem, mert valahogy nekem a kezdetektől fogva az volt a természetes állapot, hogy igazából bárhol, bármit lehet csinálni. Csináltunk mi jelenetet, még emlékszem, még annó a Krétakörben, amikor egy előadásra készültünk, és akkor mindenféle dolgokkal próbálkoztunk. Csináltunk jelenetet egy vonatsínen, megnéztük a menetrendet, hogy mikor jön a vonat, és ahhoz képest, és azt ugye egymásnak mutattuk, és akkor ilyen jelenetekből épültek föl előadások. Patakban, nem tudom, a legkülönbözőbb őrületeket a legkülönbözőbb őrült helyeken. De ez számunkra olyan magától értetődő volt, hogy ehhez képest ez, hogy kísérletezni, ez nekem egy fura szó. Mert én valahogy abban nőttem föl színházilag, hogy ez a természetes folyamata egy színházi
6: ez az alapállapot.
8: Igen. De hogy most én is csak ugyanazt tudom mondani, mint az Anna, hogy itt a Jurányiban, ebben a házban Hát, ahogy az Anna mondta, tehát tényleg egy olyan szabadság van biztosítva, hogy, hogy csináljátok, gyerekek. Nézzük meg, hogy hol van, most ott van egy terem, most itt tudunk adni, itt van lámpa, menj le a XY-hoz, beszélj vele, ott ő fog neked adni lámpát, akkor azt föl tudjátok vinni. Hány lámpa kell, hány kell valami kis keverőpultot adni, jó, akkor ott, azt ott találtok keverőpultot, pénzt, megnézzük, hogy mennyi pénzt tudunk biztosítani. Szóval folyamatosan egy ilyen kommunikáció megy. Én szerintem ez egyedülálló így ebbe a formába.
6: És hát ebben a közegben jött létre a gyerekelőadásotok. Van más jellegű közös vágyatok, amit így szeretnétek alkotásban létrehozni, megvalósítani?
7: Volt szó egyébként Gergőnek egy monodrámáról felnőtteknek, de szerintem most jobban érdekel minket ez az út, amin elindultunk a gyerekekkel.
6: Tehát akkor ebből egy hosszabb lélegzetű dolog.
7: Szerintem igen, vannak terveink, szeretnénk még egy sokkal kisebb, kis intimebb térben játszható előadást létrehozni, de vannak tervek még nagyobbra, látványosabbra is.
8: Az is fölmerült, bár ez Anna azt mondja, hogy ő ezt már nagyon régen földobta, csak akkor én kerekperecsel utasítottam. Ezt nem tudom, lehet, de hogy nonverbális.
7: Ezt 2 éve mondtam, hogy legyen egy nonverbális, és most kb. 1 hete mondta, hogy óriási ötletem van, csináljunk egy nonverbális előadást.
6: És hát ennyi idő kellett, látod.
8: De én erre tényleg nem emlékszem, ez most nem olyan, hogy ellenkeztem, de aztán elfogadom, engem a bohóc, mint műfaj, az is nagyon érdekel, és az nagyon jól nyíl természetesen, ugye, nyilvánvalóan nagyon jól, nagyon kompatibilis a gyerek műfajjal, a gyerek előadással. És én azt vettem észre, hogy most ez a 2 gyerek előadás, a másodikat, ez egy népmese, a kiskondás, amit csináltunk, ott én már teljesen tudatosan építettem föl úgy, hogy ez a kiskondás, ez egy kicsit igazából egy bohóc. Egy nagyon kedves, nagyon szétszórt, de a maga szétszórtságában egy nagyon érzékeny, csak egy kicsit más dolgokra érzékeny, mint amit a mondjuk a mi társadalmunk elvárna, hogy mikre legyünk figyelmesek, és milyen dolgokra figyeljünk, milyen dolgokban legyünk érzékenyek. Ő nem, ő teljesen más dolgokat érzékel, viszont azt nagyon hasznosan és kreatívan, és igen, és ez igazából ez egyfajta bohócság. Úgyhogy ilyesmi.
6: Szoktatok nézni más gyerekelőadásokat? Tulajdonképpen arra vonatkozik a kérdésem, hogy hát ahhoz képest, hogy mondjuk amikor én voltam gyerek, mennyivel lassúbb volt az élet, és a mai gyerekek hogy fognak fel, például csak ránéznek egy képre, és azt mennyi idő alatt regisztrálják magukban, óriási szerintem a 2 között a különbség, hogy másképp kell gyerekelőadást csinálni ma, mint korábban?
7: Ezt nem tudom megmondani, hogy régen, én is nagyon sokat hallom, hogy mennyire mások a gyerekek, mint régen, de ugye így nincs összehasonlítási alapom, de nagyon sok előadást nézünk, mi a kislányunkkal sokat megyünk színházba, nagyon szeretünk is, főleg mióta ugye foglalkozunk ezzel, meg ugye én dolgozom is más gyerekszínházakba, és hát iszonyú inspiráló másokat nézni, meg hát azért, tehát mi nem vagyunk bábosok, mi nem ezt tanultuk, megcsináltuk eddig, tehát folyamatosan tanulunk így a szakma nagyjaitól.
8: Ugyanakkor nekünk azért van egy, ez amit említettél, hogy milyen, ha már csak az elmúlt 10-20 évet nézzük, azon belül is milyen, mennyire fölgyorsultak a mindennapok, a kommunikáció, egyáltalán a ritmus, és hogy mintha ez tényleg szinte már ilyen exponenciális mértékben történne. Mi valahogy, és ezt éljük meg a gyerekünkön keresztül, hogy mi azok, akkor mi oda tartozunk, akik ezt inkább visszahúznánk, és inkább Szóval, hogy slow down, lassítsunk, mert valami, mintha valami szakadék felé rohannánk, vagy szóval ez. De ezt mondom ezt úgy, hogy én is abszolút internetfogyasztó, kicsit internetfüggő, gépfüggő vagyok. Én a közösségi platformokat, azokat nem, még Facebookot sem, de azért, mert sohasem, mert én azt már 20 vagy 25 évvel ezelőtt is valahogy ott volt valami ellenérzésem, hogy itt ez nem oké. De mondom úgy, hogy én egy eklatáns példája vagyok a modern fogyasztói társadalom emberének. Tehát, hogy nem csak fával, meg csuhébabával játszunk otthon a gyerekkel, szóval nem, de mégis azt érezzük. És ezek az előadásainkban is, de ezt már említette Anna, amikor hogy túl stimulálni a gyereket, én, és ez nem is feltétlenül a gyerek, a báb elébb, amiket látunk, gyerekelőadások, báb előadások, nem is feltétlenül, bár ott is tetten érhető, de egyéb műfajokban elképesztő az inger áradat, ami éri a gyerekeket. Őrületes, és az egyébként folyamatosan, én azt gondolom, traumatizálja őket, mert nem lehet ennyi ingert földolgozni. Felnőttként tudjuk szűrni az ingereket, de egy ekkora gyerek nem tudja szűrni. Ő mindent, amire ráfigyel, 100%-osan akar befogadni. És ezt ebben a világban, a mai nyugati társadalmunkban ez gyakorlatilag lehetetlen. Úgyhogy mi az előadásainkban, és mi mélyen hisszük azt, hogyha nem lőjük ki a gyerekeket egy ilyen iszonyatos ingerbombával, nem sütjük ki az agyukat, hanem mi csak csepegtetünk nekik, de ők abból szuperül tudnak építkezni a kis fejükben, és ráadásul ugye mi interaktívba tartjuk ezeket az előadásokat, és elképesztő, hogy milyen ötleteik vannak, és gyakorlatilag nincs kétszer ugyanaz az ötlet, és egyik se rossz, mindegyik jó, sőt, mindegyik olyan, hogy színészként, miközben csinálom az előadást, állandóan az érzésem van, hogy tényleg, hát ez nekem hogy nem jutott eszembe, annyira evidens, annyira ott van, csak hát mi felnőttként már nem az előttünk lévő dolgokra figyelünk, hanem minden másra. Ők pedig még olyan szuperek, hogy ők csak azt fogadja, ami ott van előttük, viszont azt 100%-os. Abszolút a jelenben, persze, uh-huh. Igen. Úgyhogy nekünk ez a mi előadásainkkal nagyon ez a törekvésünk, hogy ezt erősítsük be. Nem kell erősíteni, mert ott van, csak hogy ezt használjuk. Igen.
6: De mintha lett volna korábban egy olyan megjegyzésed, de ha rosszul értelmeztem, javíts ki, hogy amikor a mese megint bekerült az életetekbe, egyrészt a kislányatok által, másrészt az első közös munka ilyen jellegű mese előadás által, hogy azt érzitek, hogy ez a fajta őszinte rácsodálkozás, ami egy gyerek sajátja, ezt kellett újra tanulni? Tehát, hogy nagyon felnőttek voltatok? És akkor megnyílt, igen, ez a másik világ is?
7: Abszolút. Nekem mondjuk az, hogy ott végre elkezdhettem bábokkal foglalkozni, amit nagyon vártam, ez is, tehát ott volt bennem egy ilyen újraindítás, és az, hogy gyerekeknek, tehát picit ilyen pályakezdőnek éreztem magam újra, és éreztem azt a tüzet, ami akkor volt bennem, amikor még kijöttem az egyetemről, hogy na, most kell odarakni magam. Szóval bennem abszolút volt egy ilyen újraindulás, és egy újra csodálkozás arra, hogy mikre vagyunk képesek.
8: Nekem eredetően van egy nagy-nagy infantilis oldalam, szóval én ebben az értelemben belőlem ez valahogy jön. Nem kell újra teremteni magamban. Én inkább színészként azt éltem meg, főleg amikor az első előadásomnak a bemutatója volt, és aztán hát ezt a mai napig tanulom, ott a gyerekek, ugye én ott azért mégiscsak vezetem őket, és az egy pokoli felelősség, hogy mit adok át, és hogyan adom át, és hogyan kezelem az ő, hogyan kezelem őket. Mi van akkor, amikor jön egy csapat troll gyerek? Mert jönnek. Főleg akik mondjuk a tablet elől kelnek föl, és azt mondják, hogy az ötödik percben föladják koncentrációba, mert kevés nekik már. Hogy tudom megfogni őket? Hogy tudom azt használni, hogyha valaki valamiért, nem ismerem annak a kisgyereknek a személyiségét, csak azt látom rajta, vagy azt érzékelem rajta, hogy ellene megy az egésznek, akadályozni akarja. Ilyen van. Most Tatabányán tegnap játszottam a kiskondást, ott is volt egy-két ilyen kisrác. Rájöttem, hogy becsatornázni kell őket. Ha én ellenük megyek, akárhogy a legkisebb gesztusommal, azzal csak erősítem benne azt, hogy ő is ellene menjen, erősítem azt a tudatot, amiért ő ezt csinálja, valamiért azt gondolja magáról, hogy én ez vagyok. Én vagyok a rossz, én vagyok a dolgok elrontója, én akkor nekem ez a szerepem, és én beülök erre az eltársra, és ezt fogom csinálni. Egy ekkora gyerek, egy óvodás gyerek nem rossz, nem lehet rossz. Valamiért van egy képzete magáról, hogy valamiért ő ezt csinálja. De ha én egyszer csak azt mondom neki, és kiemelem őt azzal, hogy egyszer csak adok neki egy extra feladatot. Uh-huh. Most te vidd át ezt a kiskutyát azon az ösvényen. Fogd meg, vidd át. Nem, onnan megszűnik ellenállni. Megszűnik. Mert egyszerűen azt az élményt kapja, amit valószínűleg lehet, hogy otthon, vagy nem tudom, az óvodában nem, hogy ő hozzá tud tenni a dologhoz. Még extrában, mint a körülötte lévő összes gyerek. Tehát egyszer csak nem a destruktív szerepben találja magát, hanem nagyon is a konstruktívban, és tök boldog lesz ettől, és megcsinálja, és utána örül. Ilyeneket veszek észre folyamatosan, de ezt én is tanulom most erről, nyilván egy drámapedagógus, rögtön azt tudnám mondani, hogy miért volt hülyeség, amit most mondtam, de hogy én inkább itt érzem azt, hogy valamit a nulláról kezdek el fölépíteni, mint sem abban, hogy én most így magamból egyszerűen valami gyermekit kihozzak, mert az sajnos elég erősen ott van, kicsit túlságosan is.
6: Az adásidőnk lejár, de a végén van néhány villámkérdésem, amit így mindenkinek fel szoktam tenni. Próba vagy premier?
7: Próba.
8: Premier.
6: Teljes alkotói szabadság vagy feszes határidő?
7: Teljes alkotói szabadság.
8: Egyszer a kettőt nem lehet?
6: Dehogy. Merészség vagy biztonság?
8: Micsoda?
6: Merészség vagy biztonság?
7: Merészség.
8: Hát oké, mondom a biztonságot.
6: Zenés vagy prózai színház?
7: Mind a kettő lehet.
8: Én nagyon szeretem a zenéset, csak ne kell énekelni.
6: Egyedül vagy csapatban?
7: Csapatban.
8: Egyedül.
6: Egy jó kritikus, vagy 10 lelkes rajongó?
7: Jó kritikus.
8: Hát 10 lelkes rajongó.
6: Ki az, akinek a nézőtéri jelenléte a legnagyobb hatással lenne rád? Akárki lehet az.
7: Rád van hatással, te vagy színpadon.
8: Hát neked meglátják a díszletedet.
7: Hát jó, ez nincs hatással.
8: Nincs, hát szénné tudja izgulni magát.
6: Mondjuk, ha egy világhírű díszlettervező ott lenne, csak mondok egy példát.
7: Ja. Nem, nincs ilyen. Hát a Gergő nézi, az ő véleménye, az fontos mindig, azt szeretem, ha megnézi.
8: Én nekem a leges, ami most így bevillant, az a Sár Tamás, de biztos, hogy tudnék még mondani 20-at, de ez a név villant belső.
6: Minden este más a közönség, ez inspirál vagy kizökkent?
7: Nem, inspirál.
8: Ja, inspirál.
6: Csend vagy taps?
7: Taps.
8: Hát én itt nem tudok választani. Itt nem.
6: Köszönöm szépen a válaszokat, és hogy eljöttetek.
8: Mi köszönjük a meghívást.
6: Ez volt a Tandem, vendégeim Fekete Anna és Bánki Gergely.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Tandem. Színházi alternatívák Balázsi Pannával legközelebb jövő szerdán este 8-kor itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Gyere el május 30-án a 10. Hungarian Blitzring Opel pályanapra a Kapucsringre. Egész nap szokványos és nagyon nem szokványos Opelek a pályán, ahol ráadásul te is kipróbálhatod ellenőrzött körülmények között, amit az utcán nem lehet. Ez nem verseny, hanem igazi örömautózás a MOTE szervezésében, különleges autókkal, díjakkal és kupákkal. Hungarian Blitzring 2026. május 30. Kapucsring.
2: A Trip Hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A Műfaj úttörője július 9-én az Aquarium Klubban hozza el sötét tavait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fon Jodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Nem sieti el a háború lezárása Donald Trump. A pápa szerint nagy feladat vár az egyházra a béke érdekében. Virágos Magyarország, finisben a nevezés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról. Erről írt közösségi oldalán az amerikai elnök. Donald Trump szerint nem hamarkodják el a megegyezést, mert az idő Washington oldalán áll. Hangsúlyozta, a teheráni vezetésnek meg kell értenie, hogy nem fejleszthetnek ki és nem is szerezhetnek be atomfegyvert. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, jelentette ki pünkösd vasárnap 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában. A katolikus egyház fő szerint a Szentlélek eljövetele, amelynek most van az ünnepe, a megbékélés üzenetét is közvetíti, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak fő szerepet kell vállalnia. Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek pünkösd vasárnapi videó üzenetében úgy fogalmazott, a Szent Lélek kegyelme hozzon szeretetet, békét és nyugalmat a világnak, nekünk magunknak és családjainknak is. A hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést most is 5 kategóriában hirdették meg, emellett tematikus díjakat is kiosztanak, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
4: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
3: Kimondottan erős UVB-sugárzás várható holnap az ország nagy részén. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV-index meghaladhatja a 7-es értéket, épp ezért 11 és délután 3 óra között kerüljük a napozást. Vállat takaró pólóval, szalmakalappal óvjuk magunkat, használjunk megfelelő fényvédőkrémet. Normál bőrtípusnál elég bő negyed óra a napon a leégéshez. Éjszaka több felhő lesz már felettünk, hajnalban, illetve reggel elszórtan kisebb eső, jelentéktelen zápor előfordulhat. 11-17 fok ébreszt majd minket. Utána folytatódik a jobbára derűs idő, fátyol felhőkkel, a Dunántúlon és északkeleten erős széllel, de csapadék nélkül. 27-32 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a kedd és a szerda is nagyjából hasonló időt ígér, akár már 34 fokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: A kopasz őrnek kész a kávéja. Kész a kávé.
6: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
7: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
8: Vasárnap este 22 órától.
0: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
9: Starsky és Hard Jazz Club zenei szépség szalonja. Várja a készülékek elé a hallgatókat. Zsuffa Péter fülbelövő. A zenei szépség szalonja várja kedves hallgatóit.
10: Kész a kávé! A kopasz úrnak kész a kávéja!
11: Köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péterét, kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hard Jazz Club. A Nyoko Kollektívnek, a Big Bandjének a turné eseményeit nézem. Hát komoly turnéra indulnak. Ugye Harlemben, Hollandiában, Antwerpenben, Arnhemben, Hágában, Londonban, és még egy csomó helyen játszanak, Budapesten, nem se Tapolcán nem fogunk velük találkozni. De ebben a műsorban igen. Egy 16-os lemezt néztem ki, lazaság a köbön, és több dimenziós profizmus. A New Cool Collective Matt Bianco, azaz a Mark Rally, The Things You Love című lemeze következik. A lemez a műsor úgymond hasznos idejét tölti ki, és rádobunk majd két felvételt a időn túli blogban. Popzene, latinzene, jazz, iszonyatos hangszerelés, borzalmasan komoly a dolog. A közreműködők tekintetében azért el kell mondanom, hogy itt van néhány olyan név, akiket azért érdemes megjegyezni. Ugye Benjamin Herman, ő a kulcsfigura, alt tenor szaxofon, bariton szaxofon, fuvola, ő a guru, nagyon-nagyon-nagyon imádom. Mark Rally, ugye, akit Matt Bianco néven ismerünk gyerekkorunk óta, ő az énekhang. David Rockefeller, trombita, trombon, fuvola. Rory Ronde, elektromos akusztikus gitár. Willem Fried, Fender zongora, Vox orgona és slide drum, az nem tudom mi. Leslie Lopez, basszus, elektromos basszus, stb. Jost Kroon, dobok, ütőhangszerek. Jost de Haas, ütőhangszerek, kongák, bongák, bongók, kongák. Mindegy, tudjátok. Frank Van Dock, kongák és ütőhangszerek. Úgyhogy ők a közreműködők ezen a lemezen. A Docs Recordsnál jelent meg egyébként a cucc, de az Air Music is kiadta. Nem, az Air Music adtak, és a Docs Recordsnál is megjelent a cucc. A Docs egyébként az rendszeresen New Cool Collective kiadó. Tehát ott a szerzők tekintetében számunként jelentős változások vannak, úgyhogy itt elég sok minden van, abban most nem megyek bele. Akkor nézzük a felvételeket. Az első hét felvétel fog jönni. Most itt a jazz lemezek track hosszúságait felejtsük el. Gyakorlatilag ugye rádióbarát hosszakot hallunk, tehát ilyen 3 és 4 percben vannak a számok meghatározva. Ugye ez a rádiózási standard. Azért, hogy ezt adják a rádióadók ezeket a zenéket, ne legyen az a probléma, hogy 8 perces egy felvétel, ami egy jazz előadónál szinte kölyök idő, semmi. A We Should Be Dancing az egyes felvétel, The Things You Love a kettes, a Double Sitch a hármas, a Do The Right Thing a négyes, a Don't Blame It On That Girl az ötös, a hatos lesz a Count Me In, és a hetes a Cry, ahol Elizabeth Troy működik közre ének hangjával. Jó, ez a műsor első fele, induljanak a felvételek. Nagyon komoly hangulat van. Neked ez tánczene, ez konkrétan az. Oké, induljanak a zenék.
12: Okay, this is Benjamin Herman from New Cool Collective for Starsky and Hot Jazz Club.

Starski iż Hard Jazz Club.

0: Kedves hallgatóink! Adásunkat egy rövid technikai és egy hosszabb hatásszünet után folytatjuk.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megkakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
4: Konbanwa, Mariko desu. Minisztárszki and Hard Jazz Club kitemasz.
5: Itt kedvenc rádió műsorok a Minisztárszki és Hard Jazz Club, a mikrofon vagy a Zsuffa Péter, és a Matt Bianco, Mark Rally Meets the New Cook Collective lemezt hallgatjuk, a Things You Love című kiadványt, 16-ban jelent meg. Az Earl Music-nál, de a Dogs Records is kiadta aztán. Na, mindegy, most az a lényeg, hogy ez a New Cook Collective egy ilyen ikonikus zenekar az én életemben. Én, amikor egyszer kaptam egy promotion anyagot, abban találkoztam a New Cook Collective-nek egy felvételével, utána találkoztam a New Cook Collective-nek a nevével egy Fonó Budai Zeneházas koncerten, én oda elmentem, és megváltozott az életem. És onnantól kezdve New Cook Collective gyűjtő vagyok. A zenekar gyakorlatilag teljesen ismeretlen, nem tudom, miért nem szakadnak át azok a gátok, amelyek fékezik ennek a ismertségnek a terjedését. Nem értem, de a lényeg az, hogy nálam nincs változás, nálam a topban vannak, a csúcsok csúcsa. A Breaking Out jön most, utána a Bring It On, ez egyébként a Bring It On több lemezen is szereplő, úgymond New Cool Collective Standard. A Samba Italiano lesz a következő, majd pedig a Breaking Out jön Nicola Conte remixben, aztán újra pedig a Bring It On ugyancsak Nicola Conte remix változatában, és ezt követően jön a búcsú. A búcsú után pedig két felvételt fogunk rádobni, azt át kell nézni a másik lemezre. Ez a Pacsinkó lemeznek két felvétele lesz. A Sugárrással indulunk, a tízessel, és a Peace and Happiness lesz a full időn túli zene, az egy kicsit nyugisabb, mert induljanak a felvételek, és jövök fel a búcsúra.

0: És ti? Gyere már ki egy kicsit.
1: Micsoda kihívás?
0: Te... Kérlek, nézd már meg, mi van a cipőmre ragadva?
1: Talpig

0: Kedvenc rádió műsorotok a Minisztárszki és Hát Jazz Klub, a mikrofon mögött Zsuffa Péter és Anyuko Kollektívnek hallgattuk meg azt a lemezét, amelynek a legvégén egyébként két Nicola Conte remix is hallható volt. A lényeg, hogy Anyuko Kollektív ez a hollandiai zenekar, aminek ugye kulcs figurája és tehát a zenekarnak a szíve lelke a szaxofonos Benjamin Herman. Természetesen egyébként van többféle felállása a zenekarnak, nem csak big band, hanem kombó, stb. Szerintem még trióban is játszanak, amit Nyugó Kollektívként lehet megnevezni, hiszen hogyha néhányan ott vannak, akkor ez már az. Tehát néhányan kell jelen lenniük, és ott van a Benjamin Herman, akkor már ez nem lehet más. A Things You Love című lemez után akkor most ugrunk egyet, és következik egy, na most bepittyelt a telefonom, és hát ugrunk egyet, és eljutunk a 2010-es Pacsinkó lemezhez, ahonnan a Sugar Rush indul el pillanatokon belül, ez időn túli zene első zenéje, aztán jön a Peace and Happiness, ez már tényleg csak a legbátrabbak fülét fogja elérni, akik elmentek a www.zsuffajazz.hu weboldalra, amelynek URL-jét idegen hallgatóink kedvéért. Most így is elmondom, www.zsuffajazz.hu. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen a következő órában. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Hát ezt nem hiszem el. Most akarják abba hagyni? Most, amikor van egy hangyányi időm, hogy végre hallgassam a műsort?
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
3: That's my kind of music.
2: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
4: The Soul Session.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Disco It House Party. Május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Kire számíthatsz az éjszaka közepén? Rádió Café.

0: blazer like this one.
1: Kratatón, zakatol, alattunk a vonat, az üveg falon fürkészem a saját homlokomat. Jó lenne, ha eszembe jutna egy szép gondolat, jó lenne valaki hely.

tit kolják. A búzatáblák meghajolnak a vendégeik előtt.

0: Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Disco It House Party. Május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

tego Dunaju. My

0: Én nem tudok mit mondani. Csak hogy a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Szevasztok, Jeri Gergő vagyok a Tudósok Zenekarból. Ha rendesen hallgatjátok a Rádiókafét, ti is lehettek tudósok.
3: Persze, te sikke, aha, majd jön a duet, de most melóba vagyok, aztán meg majd jön a szünet. Menj le a boltba, hogy adjanak fület, ha

Szágely Zsuzsanna vagyok, a Kávé Független Színházi Társulat egyik művészeti vezetője, színésznője. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

0: Rádió Café. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz aludni.
1: Egy-kettő, egy-kettő. Egy-kettő. Megláttál, megláttalak, és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál, ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált, a szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek. Hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad szolnokot, beéltem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma, szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam, a jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyósülésen, nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével.
0: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café, van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
3: A Trip Hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A műfaj úttörője július 9-én az Aquarium Klubban hozza el sötét tavait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Rádiókafé, van barátod.

Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.

0: napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Különös egybeesés, hogy az amerikai hadsereg soha nem támad meg olyan országot, amelyikben van McDonald's.
2: Az a közös James Brownban és a Ferencvárosi Tornaklubban, hogy mind a kettő felbukkanása esetén az emberek elkezdenek énekelni, mégpedig ilyen nagy marhaságokat.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
3: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

olmak yoklar. Bir nak yoklar. Dolaşmakla kamaraktan ulak. Oyamatuşan olmasınlar. Mindezze zenélemet vissza, mert az írásba például a kopta írás. Olyan pontosságra kényszerít, egy kicsit följebb vagy lejjebb van, egy pont már más hangon jön. Majd megtanulják, átviszik ezt a rendes írás meg. Vagy a számolás is a fajokban megy. Miért? Eiler megmondta.

sinners.

Kire számíthatsz az éjszaka közepén? Rádió Café. Van barátod.

0: helyiségedre.
1: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
2: That's my kind of music.
1: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
3: The Soul Session.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.